0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

ben Eyal Tajlan. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű Riverdance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

Minden más volt, mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk és megyünk. Tudtuk, mert megtanította

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert, rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Quimby-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Bass egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Bass zenél.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnál.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Ovó című előadásának megújult változatával tér vissza Budapestre jövő tavasszal. A világhírű új cirkuszi társulat műsora betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. 2027. március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lesz majd látható az MVM Dómban. Az ovó, ami portugálul tojást jelent, 17 évvel ezelőtt született, 2024. februárjában a budapesti közönség is láthatta. Az előadást a korábbitól eltérő díszletvilággal, új akrobatikus számokkal, az eredeti karakterekkel, de megújult jelmezekkel és újraalkotott zenével mutatják be. Az ovó rovar világa 53 akrobatát és zenészt vonultat fel, a műsorban a trambulinokon pattogó hatalmas tücsköktől, a hálójában hipnotikusan tekergő póknőig számos rendkívül látványos elem szerepel. Az óvót megteremtő 100 fős csapattagjai 25 különböző országból érkeztek, a műsor az emberi test határait újra értelmező, magas színvonalú akrobatikus produkcióval nyűgözi le világszerte a közönséget.
0: Fotó.
1: A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely Budapesten a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a külön díjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. Nem csupán képet készítenek, hanem jelen vannak, tanúskodnak, választanak és értelmeznek, miközben saját nevükkel vállalják, hogy amit megmutatnak, az közel áll a valósághoz. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen majdnem 6200 fotóval pályázott. Mint kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiánkból.
0: Koncert.
2: A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-je és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A tájékoztatás szerint az október 1-je és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny a Magyar Televízió egykori nemzetközi karmester versenyének hagyományát eleveníti fel. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt. Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A verseny névadója Solti György számára a zenei kiválóság mellett mindig fontos volt a fiatal muzsikusok támogatása, a közösségteremtés és a kulturális párbeszéd. A verseny ezt az örökséget viszi tovább, olyan művészeket keres, akik nem csak kiváló muzsikusok, hanem együtteseik inspiráló vezetői és a zenei kultúra hiteles képviselői lehetnek. A pécsi elődöntők során várhatóan testközelből figyelheti meg a publikum, hogyan formálódik egy-egy karmesteri pálya, miként talál egymásra egy fiatal dirigens, a zenekar és a mű. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. A versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. Az eredmény hirdetésre és a díjátadóra az október 10-i gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Az esten az eredmény hirdetés mellett a 4 finalista 1-1 a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. Ilyenkor felfedezhetjük a helyi ízeket, megismerkedhetünk a gazdálkodókkal, és magunk is bekapcsolódhatunk a munkafolyamatokba, hogy közelebb kerüljünk az ételünkhöz, a vidékhez és a természethez. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nincsenek mesterséges kordonok vagy fesztiválszínpadok. Mi magunk alakíthatjuk az útvonalunkat, miközben bejárjuk az ország különböző térségeit. Érdemes gyalog, kerékpárral vagy akár lóháton útnak indulni, hiszen a lassú utazás varázsa ezáltal mutatkozik meg igazán. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviasz gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait. Ez nem csak kikapcsolódás, hanem egy lehetőség is arra, hogy tudatosabb fogyasztókká váljunk. A helyszínek zöme autóval jól megközelíthető, de sok térségben kis vonattal, kerékpárral vagy e-bike-kal is könnyedén eljuthatunk egyik állomásról a másikra. Mivel a programok egy része ingyenes, de limitált létszámú workshopokat is kínálnak, érdemes előre tájékozódni és megtervezni az útvonalat az esemény honlapját böngészve. Egy-egy udvar felfedezése néhány órát vesz igénybe, de könnyedén összeállíthatunk egy egész hétvégés túrát is. Az aktuális híreket a Nyitott Portanapok Facebook oldalán is folyamatosan követhetjük, a térségek és sporták bemutatásaival együtt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért, minden központban legalább három pályázó méretteti meg magát, tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozófőügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak

0: Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Now, what is hip?

0: Tessék!
1: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Trend FM napvendége című műsora, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Pélé Nagy Kata, és nagy szeretettel köszöntöm vendégünket is, Viplak Attilát, személyvédelmi szakembert. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Korábban már beszélgettünk, méghozzá egy konkrét ügy kapcsán, akkor, amikor Magyar Péter miniszterelnök egy nyilvános eseményen, hát mondjuk úgy, hogy úgy járt, hogy a közelébe került egy átlagos járókelő, legalábbis annak nézett ki, és egy kicsit inzultálta, ez azt jelenti, hát nevezzük nevén a dolgot, hát köpött egyet. A videón ránézve nem föltétlenül azt lehetett látni, hogy őt érte ez az inzultus, hanem inkább csak mondjuk úgy, hogy kifejezte a véleményét az adott szituációval kapcsolatban, amihez persze neki joga van, de ahhoz talán nem, hogy közelébe kerüljön a miniszterelnöknek. Akkor beszélgettünk veled utoljára, és arról, hogy ki hibázott, és kiveszi, vagy kiveheti át ezt a funkciót. Szinte tőle tudtuk meg legelőször, hogy a tekesek visszaveszik az őrzését és a védelmét a miniszterelnöknek, és így is lett. Mindjárt visszatérünk erre a szituációra, de előbb szeretném elmondani, hogy milyen szakmai előéleted van neked. Méghozzá több mint 20 éves fegyveres hivatásos múlttal rendelkezel, és korábban a terrorelhárítási központ munkatársa voltál, illetve a készenléti rendőrség köztársasági elnöki őrségének a tagja voltál. Gondolom, hogy a tekes múltad visszavezethető arra, hogy első kézből tudtad meg, hogy milyen változások lesznek.
3: Így van, így van.
2: Minden esetre köszönjük, hogy ezt meg is osztottad velünk. A szakterületed a személyvédelem, annak a specialistája vagy, mesterlövész és taktikai instruktor, és még egy mondat, ami nagyon fontos, hogy van egy világbajnoki címed is, 2016-ban Orlandóban megrendezett neves kommandós világbajnokságon a csapatoddal első helyet szerezted meg. Hogy lehet, hogy egy magyar csapat legyőzte ebben a versenyben akár az amerikaiakat, vagy aztán később az izraelieket? Miben jobbak a magyarok ezen a területen?
3: Igen, ez egy nagyon híres verseny, legalábbis ott Amerikában biztos, de egyébként Európában is, a világon mindenhol. 54 ország csapata vett részt akkor, de már volt, amikor 60-65 ország is részt vett. Ugye ez attól függ, hogy a világpolitika hogy alakul. Ugye 14-ben például még az oroszok is ott voltak. Ezen a versenyen 16-ban már nem voltak ott. Amivel mi jobbak vagyunk, az szerintem a gyors helyzetfelismerő képességünk és a gyorsan tudunk változtatni és hozzáalkalmazkodni a feltételekhez. Ez egy magyar sajátosság, és a szegényebb hátterünk, technikai hátterünkből adódik, hiszen amit nem tudunk megoldani technikai hátterünk, azt megoldjuk ésszel. Ezen a versenyen bizonyos feladatokat az old meg gyorsabban, akinek jobb a helyzetfelismerő képessége és az alkalmazkodó képessége.
2: Mondj egy példát erre, mi volt a feladat?
3: Például egy túszmentés kellett végrehajtani egy olyan területen, ami vakpályának hívják, elszeparálják, eltakarják, egyik versenycsapat sem látja a másik versenycsapat végrehajtását, és nem tud előre a pályán történtekről, vagy a feladatról semmit. Az összes csapatot, aki már végzett, azt elszaporálják a többiektől, és ez nagyon nehéz, hiszen a 54 csapatból 25 és 30 között amerikai csapatok vannak, tehát hogy 24-25, de néha több amerikai csapat is indul, akik előszeretettel adnák át a információt, de erre a versenyszervezők nem adnak lehetőséget, így mindenki egyenlő pálya, egyenlő esélyekkel indul. Itt mi magyarok szinte a tech, vagy akár
2: mi volt a konkrét feladat itt ebben?
3: Amikor mi ezt megnyertük, egyébként többször megnyertük, a techbe is, a elnökőrségnél is ezt a napot, mert erről szól ez a nap. 5 nap alatt mi egyébként 5 helyezést érünk el, és van egy összetett, és a 16-ban ugye az összetettet is megnyertük, de napokat is megnyertünk hozzá, tehát hogy, és például ebbe a túszmentésbe is elsők lettünk. Mesterlövő együtt indult velünk, 4 rohamcsoportos, meg egy mesterlövő beszalad a vakpályára, mesterlövő elszalad a neki kijelölt helyre, nem csak lő, hanem ő a szeme, és gyűjti a legtöbb információt, és adja át az információt a csapatnak. Így neki fel kellett teríteni a rossz fiút, kapott egy fényképet, amit nekünk rádión át kellett adni, hogy is néz ki az elkövető, míg mi szaladtunk a ház felé. Ő neki utána le kellett adni a lövéseket, ami a nyilván, ha nem talál, akkor büntetőpontok jártak volna, de úgy, hogy közben nekünk elmondja, hogy az egy bajszós, napszemüveges, fehér férfi, balra fésült hajjal, stb. Tehát egy elég pontos személyleírás kellett mindaddig, míg mi befutunk a pályára, hogy ez milyen rövid idő, ez egy ilyen a legjobb idővel, nulla hibával 1:47 alatt végeztünk mi. Tehát 1:47.
2: És a túszt is kiszabadít.
3: És a túszt is az egy dummy bábú volt. Tehát úgy néz ki, hogy bemegyünk, mindenkinek van egy szobája, a szobába lelőjük azt, akit elmondott a mesterlövőnk, és egyébként elég sok hasonló arc volt bent. Tehát vagy pontosan elmondta, ez alatt a kevesebb, mint fél perc alatt mi oda befutottunk, és a maradék 1:10 az már végrehajtás volt. Megtaláltuk a elkövetőt, leküzdöttük, kimentünk, ott volt egy közel 80 kilós dummy bábú, amit együtt fel kellett emelni és kihozni, és a mesterlövővel egy helyre beszaladni és ott lerakni. Mindez nekünk egy ilyen kevesebb, mint 2 perc alatt sikerült. Az átlag egyébként ezen a napon, ha jól emlékszem, ilyen 2,5 perc, 3 perc körül volt.
2: Tehát majdnem a fele idő alatt megoldtátok?
3: Így van, mivel nem kellett annyira részletes, vagy nem is túl bonyolult magyarázatot adnia, hiszen mi már hozzászoktunk, mi együtt dolgozunk a mesterlövőnkkel, aki mint egy jó házasságban félszavakból is értjük egymást, úgyhogy szerintem ez volt az oka annak, hogy mi nagyon gyorsan végeztünk, és elsők lettünk ezen a pályán, és ez az első nap, ez alapozza meg a hangulatot utána. Egyébként ami általánosabb elmondható ezen az Orlandóban van verseny, ha magyar csapat érkezik, akkor már tudják, hogy oda kell figyelni, mert tudják, hogy ebben mi nagy hatalom vagyunk.
2: Tehát ez most azt akarod mondani, vagy azt akarja mondani, nem tudom, a tegezés és a magázás itt most egy kicsit keveredni fog a beszélgetés alatt, hogy 2016 az nem egy egyedi eset volt, nem. Amikor megnyerte a magyar csapat?
3: Nem. 90-es évek végétől vesz részt magyar csapat ezen a versenyen. Először még lámpaláz miatt pislogtunk, vagy pislogtak a magyar csapatok, de 2008-tól én azt mondom, már az élvonal és a TEK megalakulásától, tehát 10-től pedig szinte mindig első 4 csapatba, összetett első 4 csapatba, de napokat sokszor meg is nyerték meg is nyertük a TEK emeljét. 2010-től egészen 15-ig a TEK-es csapat része voltam, utána pedig 19-ig a elnöki őrség csapatának a része, tehát így elég sokszor kint voltam. Mindig nem azt mondom, hogy féltek tőlünk, de tudták, hogy ha magyar csapat megy, akkor azt komolyan kell venni, mert komoly ellenfél.
2: Tehát akkor ezek szerint az amerikaiak, akik hát biztosan nagyon jók, mert technikailag is sokkal jobban felszereltek, nem hiába látjuk a tévékben.
3: Nagyon jó felszerelésük, nagyon jó óriási merítésből tudnak dolgozni, tehát ugye nekünk van 9,5-10 milliós hátterünk, itt ugye a népességet nézzük, nekik ennek több tízszerese, amihez tudnak.
2: De azért ezek szerint elismerik a magyar csapatot. Amerikaiak előtt versenyt nyerni is nagy dolog, de hát azért itt vannak más olyan nemzetek is, akik elég jók ebben, például az oroszok vagy az izraeliek. Igen. Velük szemben mi a tapasztalatod?
3: Többször versenyeztünk ellenük. 14-ben kint voltunk az oroszokkal ugyanezen a versenyen, ahol ők megelőztek akkor minket, mi 7-ek, ők 4-ek lettek. Volt utána, amikor másik alkalommal meg mi kerültünk fölénybe. Izraeliekkel is versenyeztünk, ott ők megelőztek minket pár ponttal, az izraeliek. Szintén egy kis országról van szó, ugyan jó technikai háttérre, de kicsi merítésből dolgoznak, tehát fontos nekik, hogy jó gondolkodó szakembereik legyenek, hiszen ha elveszítenek munka közben valakit, azt nehezen pótolják, hiszen kicsi a népesség. Nagyon profi gárdáról van szó. Azóta is, hogy leszereltem, azt érzem, hogy ha a magyar csapat elindul egy ilyen versenyen, akkor mindenki egy méltó ellenfélként üdvözli, és végigfigyelik. Ha mi jöttünk, akkor tuti, hogy legalább a szakmai vezetők, vagy a vezetők az amerikai csapatoktól ott voltak a versenypálya mellett, és figyeltek minden lépésünket, hogy főleg azok, akik még utánunk jöttek. Mert tudták, hogy te megnézzük a pályát, és nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni hozzá, és olyan változtatásokat, amit még megenged a szabályrendszer, teszünk bele, ami súlyos 10-15 másodperceket hoz nekünk, ami nekik nem jó. És ha ők azt megfigyelik, és el tudják tanulni olyan hirtelen, hirtelen gyorsan, ők ebből nagyon ügyesen tanultak. Tehát nagyon sokszor volt, hogy ilyen tó felett kellett átmenni, egy ilyen lápos tó, hogy ugye Orlandó az ilyen lápos vidék, egy lápos tó felett kellett áttraverzálni egy kötélen, és mindenki eleinte felkapaszkodott, és így szépen átmászkált a fémkötelen, mi megvittünk csigákat, és egy ilyen feldobható gyors csigarendszer. Átrepültünk a, úgymond
2: a... Ez a magyar leleményesség.
3: Igen, magyar leleményesség. Megláttak is. Volt olyan csapat, aki kölcsön kérte, mi még nem voltunk annyira irigyek, kölcsön adtuk, de van, aki még gyorsan elment és beszerezte valahonnan, hogy legyenek is ilyen csigárrendszer, és akkor hogy még gyakoroltak, láttuk.
2: De hogy gyökerezik ez a fajta szaktudás?
3: Nagyon jó megfigyelő képességünk van, és mint mondtam, nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni. Teknek szerencséje volt, hogy át tudott venni olyan régi szakembereket, akik óriási tudással rendelkeztek, és nem én voltam, akire gondolok, hanem minket is felkészítettek erre olyan szakemberek, akik már akár a versenyzésben, akár az, mert ugye mi nem versenycsapat voltunk csak, hanem mi dolgoztunk is, tehát az élet mindennapokban szerzett kiképzés, a szerzett tapasztalatokat tettük át a verseny helyzetekbe, és voltak olyan irányítóink, akár a teken belül, akik most van, aki még ott dolgozik, van, aki már nem, akiknek óriási tapasztalata volt, akár versenyzésbe, akár a munkákba, akik irányítása alatt mi egyéni képességeinket csapatba tudtuk kovácsolni, és azt a csapatot ő el tudta jutatni a világ első a dobogóig.
2: Most viszont azért én kíváncsi vagyok arra, hogy a gyakorlatban is ugyanúgy beváltak ezek a módszerek. Voltak rá példák, hogy ezeket egyszerűen használni kellett?
3: Ha minden jól megy egyébként a, mondjuk a magyar terrorelhárításba, akkor soha nem kell lőnünk munkaközben, soha nem kell így megméretni, mint ahogy itt, hogy egy szobában így elkövetőt is le kell lőni. Tehát, hogyha minden jó megy, akkor nem következik be, de hát kell valahol, ahol egy olimpikon, vagy hát ugye egy terrorelhárító kipróbálja magát, és ez a verseny, ahol egyébként majdnem a munka stresszel egyenértékű versenydruk van, tehát kellenek ezek a versenyszituációk, kellenek ezek a megmérettetések, nem minden adaptálható a munkába, tehát van, ami csak verseny, félre tudjuk tenni, hogy ezt csináljuk a versenyen, életben soha nem csinálnánk ezt, mert nem rohangálunk be egyedül egy szobába, de a versenyen így lehet a leggyorsabban végezni, akkor mi el tudunk szakadni az élettől, és tudunk alkalmazkodni ehhez. Tény, hogy azok a csapatok, akik a versenyeken első helyeken vannak, azok egyébként a munkákban is. Tehát olyan nagy nevű, mint a Los Angeles-i SWAT, akiknek rengeteg munkája van, az oroszok, izraeliek. Mindig ott vannak az első tízben, az nem véletlen, hiszen rengeteg munkájuk van, nagyon sok munkatapasztalatuk van, tényleg világ első, akár a terrorállításban, akár a bűnüldözésbe. Nem véletlen, hogy a versenyen is egyébként ott vannak az első helyen, hiszen ők itt szerzik a tapasztalatukat.
2: Csináljunk mi is most egy próbát, egy szituációs gyakorlatot. Ugye kiemelt személyvédelemről van szó, legyen a szituációnak az a lényege, hogy ez a bizonyos kiemelt személy kimegy az utcára, és eseményen részt vesz, és egy objektumot, egy épületet, vagy bármi mást fölavat. Hogyan kezdődik, ha titeket bíznak meg a személyvédelemmel? Hogyan zajlik, milyen lépései vannak a kiemelt személyvédelmének?
3: A legidelesebb esetben ezt már több hónappal előtte tudjuk, hiszen már elkezdik legyártani azt a szobrot, azt a táblát, és már tudjuk, hogy azt az mi védett személyünk, most nevezzük akár miniszterelnöknek, akár köztársasági elnöknek, akár bármi nagykövetnek, ő fogja átadni. Ezt ugye a készítők, vagy aki felállítják ezt a szobrot, már szeretnék tudni, hogy beleegyezik-e az a személy, aki ezt igazán méltón tudná felavatni. Megtörténik a beleegyezés, tehát ez még minket még nem érint. Tehát a protokoll, az állami protokoll, vagy hát a védett személy protokollja, belég felveszi a kapcsolatot ez az emlék, vagy bármilyen táblának, vagy szobornak, vagy bármilyen helynek a avatóját szervező személyek. Ők beleegyeznek ideális esetben, azonnal tudunk róla, hiszen a protokoll rögtön felhív minket, vagy küld egy e-mailt, hogy tájékoztassunk minket, hogy a védett személy beleegyezett, és valószínűleg ő fogja felavatni a 3,5 hónap múlva elkészülő új Kossuth szobrot, csak mondtam valamit, a nem tudom melyik téren, és ez ekkor meg ekkor lesz körülbelül. Akkor mi összehívunk egy ilyen egyeztetést, ahol megbeszéljük, hogy kik a résztvevő még egyéb társrendező cégek, például a önkormányzat, stb. Ezek összeülnek, megbeszéljük egy ilyen szinte kávé melletti egy-egy könnyed megbeszélés, De már ott van a védelemnek az egyik tagja, általában parancsnok vagy az olyan személy, aki ezeket a rendezvényeket szokta koordinálni. Ezt a helyszínbiztosító parancsnoknak hívjuk, vagy a parancsnokunk ugye ott van. Ezután két bejárás történik, ez már nagyjából a átadó előtti hetekben történik egy protokolláris bejárás, amikor a protokoll a rendezőkkel, a helyszíni önkormányzat dolgozói bejárják, megbeszélik, hogy hú, de jó lenne, ha itt állna, hú, de jó lenne, ha ilyen virágot tenne ide, hú, de jó lenne, ha ott fotózkodna, itt találkozna, ott kezet fogna valakivel, majd jön egy rendőri bejárás, amikor megérkezik, ez lehet aznap is, de általában ez egy másik napot talán, akkor ugyanezek a protokoll személyek ott vannak, meg a rendezők, de elmennek oda a helyi kapitányság vezetője, vagy közrendvédelmi, vagy közlekedési szakemberei. Ha nekünk ez vidéken van, akkor mi egyeztetünk ilyenkor a lefele úton közbeeső összes megyével. Oda érkezik a mi biztosításunk, a helyszínbiztosító parancsnok, és ő is felméri a helyszínt, egyeztet a rendőrsége, ők mit zárnak, mi mit zárunk, és előre le kell beszélni, hogy ne történjen meg olyan, mint például a japán volt miniszterelnöknek az esete, hogy betéved valaki oda, és lelövi a védett szemét, és mindenki egymásra mutogat, hogy hát ő neki kellett volna megállítani. Nem, én úgy tudtam, hogy te leszel majd ott. Tehát ilyen nem történhet meg. Tehát mindenkinek a hatáskörét, illetékességét ott le kell fektetni írásban. Tehát erről készítünk egy tervet, egy helyszín biztosítási tervet, amit minden fél megkap. A protokoll is megkap, a rendőrség is megkap, a helyi rendőrség, meg minden résztvevő. Ha van polgárőrség, akkor polgárőrség is megkapja, és azt szerint kell eljárnia. És ezt ki kell hirdetnie az embereinek, nyilván titoktartás mellett, így van, de mindenkinek tisztába kell lennie, hol áll, és ott mi a feladata. És ha ő azt nem végzi el, akkor hibázott, és akkor ő hibázott, nem lehet mutogatni. Vagy a magyar példát vesszük, akkor ugye volt a Szabó Bálint, amikor betévedt a teljesen véletlenül nem, valószínűleg direkt, ugye egy Macron francia elnökkel volt egy a Várkertbazárba egy rendezvény, és ő ott megjelent, úgyhogy nem volt meghívva, és nem is volt ellenőrzés, és mindenki egymásra mutogatott, ugye ott a TEK, a helyi rendőrség, mindenki. Ugye itt valami elcsúszott, tehát itt ilyen hiba lehetett, hogy nem volt megfelelően egyeztetve az erőkkel, hogy kinek mi a feladata, és utána lehetett egymásra mutogatni. Vagy ha egyeztetve volt, akkor valaki hibázott, de azt ugye...
2: Tehát ezek az előzmények.
3: Ezek az előzmények. Így van, ez az előkészítés.
2: Mi történik, amikor maga a napja
3: van? Azaz nap, megérkezik a konvojhoz, vagy hát az autókhoz a védett személy, és minden nap beül a helyére.
2: Hol a helye?
3: Jobb hátul, mindig ott oda ült egy, ugye az a legbiztonságosabb hely egy gépjárműben, azért ül ott. A vezető melletti ülésen, ugye az anyós ülésen, ott a személybiztosító szokott általában helyet foglalni. Ez európai és amerikai. Vannak olyan arab országok, ahol például a védett személy előre ül, meg afrikai országok is vannak, ahol elől ül a jobb egybe, és onnan integet, mert hogy milyen jó, hogy őt látják a szélvédőn keresztül, és akkor ő kicsit közelebb van a néphez. Személyvédelmi szempontból nem annyira jó, hiszen hátra ül be a személybiztosítónk, akinek látnia kéne a történés, nem lát semmit. Tehát itt a utazás alatt az, hogy mit lát a védett személye, ott van neki a kis oldalablak, abból lát meg nézelődhet, nem az a lényeg, hogy ő full screenbe ott teljes képpel megjelenjen, majd utána kiszállt, akkor teljesen elfoglalhatja ezt a fontos pozíciót, de út közben az a lényeg, hogy a védelmét szolgál a két szakember, a sofőr, pilóta, vagy nevezzük biztonsági gépjárművezetőnek, illetve a személybiztosító jól lássanak.
2: Most egy pillanatra megállunk. Ez olyan, mint amikor a legizgalmasabb résznél hirtelen befejezzük, hiszen most értünk oda, hogy a védett személy megérkezik az adott helyszínre. Most egy kis szünet következik, és utána visszajövünk, és megnézzük, hogy mi a teendő ezután, hogyan védik a védett szemét akkor, amikor megérkezik egy adott helyszínre. De lesz másról is szó, megnézzük, hogy melyek a világban az utóbbi időben tapasztalt merényletek tanúságai, és egy picit természetesen áttérünk arra, hogy idehaza nálunk mi a helyzet. Az elmúlt percekben Viplak Attilával, személyvédelmi szakemberrel beszélgettem, és folytatjuk ezt a beszélgetést a napvendége műsorában.
1: Hamarosan folytatódik a Hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a Napvendége című műsorát. Vendégem Vipla Katilla, személyvédelmi szakember, és az elmúlt percekben, még a hírek előtt korábban ott tartottunk, hogy egy kis szituációs gyakorlat keretében átnéztük, hogy a kiemelt személyek védelme milyen elvek alapján történik, a szituáció pedig az, hogy a védett személy megérkezik egy külső helyszínre, ahol fölavat valamit, legyen az mondjuk egy intézmény. Az előkészítés után a védett személy beül az autó, ahol jobb hátsó ülésen ül, legalábbis ez a protokoll idehaza, és megkezdődik maga az esemény. Hogyan történik ezután a védelem?
2: Így van, tehát hogy beül a gépjármű konvoj egyik autójába, ez a, általában ugye egy neki kijelölt autó, ő általa kiválasztott típus. Egy útvonalbiztosítás történik ezután, tehát ugye végigmegyünk az útvonalon a munkahelytől vagy rezidenciától a átadni kívánt helyszínig. Ezen az útvonalon végigbiztosítjuk, tehát hogy van. Ha ez egy nagy esemény, mondjuk egy augusztus 20-a, vagy hasonlók, akkor motoros felvezetésünk, hogy ne duguljunk. Nem azért használnak kék lámpát, meg motoros felvezetés, vagy rendőri előfutót, hogy urizáljanak. Azért használják, hogy a folyamatos mozgásuk meglegyen. Egyrészt, hogy odaérjen, tehát ez nem jó nekünk, hogyha ha ő nem ér oda, akkor az egész rendezvénynek annyi. A másik nagyon fontos, hogy neki végig mozgásban kell lennie. Tehát a védelmét nem csak a gépjárművek, illetve a gépjárművekben ülő személyvédelmi szakemberek adják, hanem az, hogy ő folyamatos mozgásban van. Egy folyamatosan mozgásban lévő szemét nehezebb eltalálni, nehezebb utolér, nehezebb bárhol megfogni, megállítani. Nekünk nem a száguldozás, hanem a folyamatos mozgás a lényeg. Megérkezünk a helyszínre.
1: De közvetlenül előtte, mielőtt elhalad a konvoj, vagy az ő autója, azért végig szaladott valaki, és körbenéz, hogy vannak-e dolgok?
2: Így van. Ez egy nagyon jó felvetés. Van egy, mi hármas autónak hívtuk, ez volt a neve, egy előfutó autó. Neki az a feladata, hogy végig megy az útvonalon, amit kijelöltünk, több alternatív útvonal is van, tehát hogyha ott bármi történik, akkor ő tud javasolni másik útvonalat, ami szintén már bejártak a biztonsági gépjárművezetők, legalább a Google Maps-on vagy a Waze-be, de általában a fontosabb rendezvénynél meg is gurulják, tehát ugye el is mennek, és vissza is jönnek, tehát megnézik, hogy járható, azokkal a típusú autókkal járható-e egyáltalán, amikkel készülünk, például nagy súlyú páncélozott-e szedán, limuzin típusú autókkal, nem mindegyik mondjuk garázs feljáró lejáró járható, mert felakad. Ezt ki kell próbálni. Tehát, hogy nem történhet meg olyan, pont az amerikai elnökkel volt, de még talán az előzővel, hogy felakadtak egy ilyen feljárón az egyik követségnél. Ez egy óriási biztonsági veszély, hogy ott van felakadva a biztonsági gépjármű, és se előre, se hátra senki nem tud menni. Olyan, mint egy megrekedt hajó az átonyon, az nekünk nem jó. Úgyhogy ezeket beszokták járni. Tehát van egy előfutó, aki a útvonalon előfut, de amikor megérkezik a helyszínre, akkor ellenőrzi a helyszínen, hogy mindenki helyén van-e. Ő általában közülük az egyik, minimum kettő fő, közülük az egyik megáll ott, ahol a konvojnak meg kell állnia. Ott egyeztet mindenkivel, hogy ott álljon az a személy, aki fogadja, tehát nehogy megérkezzen úgy a védett személy, hogy kiszáll az autóból, és senki, kutya nem kíváncsi rá.
1: Tehát ez biztonság szempontjából fontos, vagy protokoll szempontjából?
2: Mind a kettő szempontjából. Tehát itt segítünk a protokollnak egyébként, ők is nekünk, tehát itt egy nagyon fontos együttműködés van, hiszen protokollás szempontból sem jó, tehát a sajtó felveszi azt, hogy megérkezik a védett személy, és senki nem várja, és ez egy kicsit így kicsinyíti az ő személyét. A mi szempontunkból az nem jó, hogyha az utcán ott áldogál, és nem haladunk sem erre, mert megint áll. Nekünk nem jó, ha ő áll. Tehát nekünk az a jó, ha ő halad. Ha haladunk mondjuk a biztonságos gépjármű konvojtól a biztonságos általunk ellenőrzött körbe a helyszínünkre, ami ugye körbe van zárva mi embereinkkel, és oda csak ellenőrzés után léphetnek be személyek.
1: Tételezzük föl, hogy ez a fogadási pont, ez az utcán van. Ilyenkor az összes járókelőt igazoltatjátok, vagy megfigyelitek, vagy
2: nem,
1: mi történik?
2: Nem.
1: Tehát az zaklatásnak...
2: Igen, ezt is az előkészítésen előkészítjük. Tehát ez erről is van szó, hogy jó, ez egy forgalmas tér, hogy nagyon sok ember mászkál, hogy mit fogunk csinálni. A protokollnak elmondjuk, hát ugye a biztonság szempontja, kiürítjük az egész teret, lezárjuk, nem jöhet oda senki. Ja, a protokoll meg, hát, de a védett személy nem szeretné, aki ürítenek a személy, mert az ő személyiségéhez ez nem illik, akkor valójában egyezzünk meg valami köztesbe. És általában az szokott lenni, hogy jó, lehet ott mozogni a téren, vagy ezen az utcán, de amikor érkezik, akkor ezt egy ilyen dinamikusan egy picit lezárjuk, megállítjuk egy picit az embereket. Nagyon sok videó van például a angol hercegeknek, van egy ilyen idősebb összes hajú testőr parancsnoka, egy nagyon korrekt úriember, egy igazi angol úr, és ővel nagyon sok felvétel van fent a neten, hogy ő milyen szépen tudja ezt megoldani. Kimegy, mondjuk szállodából távozik az angol herceg, kimegy, és hogy jönnek az emberek, és elkezd velük beszélgetni. Megállítja őket, hogy mint, mi újság, milyen szép idő, ilyen angolosan elbeszélgetnek az időjárásról, mindeközben beszáll a védett személy. Csak megállítja őket. És úgy állnak meg, hogy nem rendőrség nem mehetnek tovább, tehát nem egy ilyen hivatalos, hanem egy ilyen beszélgetős. És a végén egy nagyon udvariasan elköszön. Na, mert hasonlót csináltunk mi is a elnöki őrségnél, tehát ez egy nagyon fontos feladat. A kiválasztásunknak egyébként része volt, hogy minden egyes tagja az elnöki őrségnek jól kommunikáló szakember legyen. Volt az erőnléti, lövészeti, vízbiztonsági, intézkedés taktikai, és volt egy kommunikációs része. Egy nap körülbelül a fizikális és szakmai felmérés, és még egy nap volt, amikor be kellett ülni az összes parancsnokkal, napi parancsnokkal, és ott magáról beszélni, a szakmáról beszélni, és megnéztük, hogy mennyire kommunikatív. És ez nagyon fontos, döntő érv volt, hogy felveszünk, vagy nem. Aki nem tud 2 percet magáról beszélni, az nem alkalmas személyvédelmi szakembernek, mert itt nagyon sokat kell kommunikálni.
1: Ugye, itt helyzeteket ezzel oldasz meg. Mert hogy Áder János köztársasági elnöknek is voltatok a személyvédelmi szakemberei. Tehát ott már eleve ezt élőben ki is próbáltátok?
2: Így van. Hát nekünk voltak más védetteink, tehát én voltam 2010 előtt a Gyurcsány Ferenccel is, amikor fenyegetést kapott, és nagyon sokat futott, és kellett besegítenünk a terrorát, akkor mi nem terrorlátási központ, nem terrorlátási szolgálat volt, és besegítettünk ezeken a országjáró túrákon, ahol ő sokat futott, akkor mi futottunk vele. Terrorlátási szolgálat volt az amerikai és izraeli nagykövetnek is a védelmét szolgáló egység, több éven keresztül csináltuk, tehát nem az Áder úr volt az első védett személyünk, de ha azt nézzük, a legmagasabb állami beosztásban ő volt, és igen, ott fejlesztettük tökére, én úgy gondolom, a kiválasztásnak a menetét, és meg a metódusát, és mondom, ebben nagyon fontos elem volt a kommunikáció. És akkor itt jövünk, hogy megállítjuk-e, vagy nem. Megállítjuk, de kommunikálva. Tehát nem úgy kommunikálva, hogy rendőrség állj, hanem azzal, hogy hölgyem és uraim, és amikor elment a védett szemünk, akkor megköszönjük, hogy elbeszélgettek velük, és nagyon szép napot kívánunk nekik, mehetnek tovább. Tehát, hogy nem azt érzik, hogy egy ilyen vegzálás, egy ilyen korlátozás, hanem igazából itt volt egy öltönyös úriember, aki normálisan is a külföldi, akkor nálunk elég erős elvárás volt a legalább egy idegen nyelv tudása, akár idegen nyelven is el tudtunk velük beszélgetni egy kis ideig, amíg a legtöbb ember nem veszi ezt korlátozásnak, tehát szeretnek részesei válni egy kicsit ennek a
1: tőlük
2: dolognak.
1: Nem kell félni. Gondolom azért vannak esetek, amikor viszont kell valakitől tartani. Ez kiderül az ilyen beszélgetésekből? Tőle is lehet ezt mérni?
2: Igen, nagyon-nagyon sok ilyen pszichológiai felkészítést kaptunk erre, hogy mi is, meg mikor mesterlövő voltam, akkor plusz felkészítést kaptunk, hogy a magasból, a háztetőről hogy tudjuk eldönteni, hogy ő veszélyes vagy nem veszélyes ránk. Úgyhogy nem látjuk, hogy fegyver van nála. Tehát, hogy azért
1: hogy
2: vannak bizonyos olyan jelek, például akinek fegyver van valamelyik oldalán, arra az oldalra, tehát például a jobbkezes, a jobb oldal tartott fegyverrel, az a lábával rövidebbet lép általában. A bizonyíték erre, hogy ez működik, az az első 2010-es vagy 2011-es augusztus 20-ánk, már tekkel, már mesterlövőként, a tűzfészkeknek hívják, ahol a mesterlövők elhelyezkednek, onnan a 100%-át fel tudtuk deríteni, a BRFK, Budapesti Rendőrfőkapitányság nyomozói be voltak épülve a tömegbe. Egy része a biztosításnak a társszervekkel való együttműködés, és olyan információkat kapunk tőlük, akik ott mennek benne a tömegbe, hogy ők előlünk a személybiztosító, aki öltönyben ott van napszemekben, előle lehet rejteni tevékenységet, meg szándékot. De az egész tömeggel szemben nem tudod rejteni a szándékod és tevékenységedet, ezért jó, ha tömegbe raksz ilyen embereket. Illetve ha kézfogás van, lásd Ficó, akkor van ott emberünk benne a tömegben, tehát hogy a második sorban valaki elővesz a táskájába egy fegyvert, és próbál előre kúszni az első sorig, akkor ezek az emberek, akik be vannak építve ebbe a tömegbe, ők ezt meg tudják akadályozni. Na mi ezeket az emberek, pedig nem ismertük őket, arcot nem kaptunk. Mi kiszúrtuk az összes fegyveres
1: embert. Tehát a saját embereiteket kiszúrtátok.
2: Így van, és leadtuk a saját embereinknek, hogy ott vannak fegyveresek, figyeljetek rájuk, ők nyilván tudták, mivel ők, tehát nagyon jó együttműködés volt, ők már jeleztek nekünk, figyelj, megint találat, de mégse. Úgyhogy keresetek tovább. És kerestünk, ez egy jó szórakozás volt, olyan, mint az aknakereső.
1: Úgy buktak le?
2: Kisebbet léptek azzal a lábbal. A másik részről látszott, hogy nem érdekli őket a rendezvény. Tehát nem azért jöttek, hogy nézzék az eseményt, de nem érdekelte őket a huszárok felvonulása, vagy a zászló, hanem más figyeltek, az embereket figyelték. Tehát egy elkövető, aki készül valamire, ő nem a rendezvényt fogja figyelni, hanem azt nézi, hogy hol az a helyzet.
1: Ideges is adott
2: esetben. Van, teljesen más az arc kifejezése, más a ruházata például. Akiné van valami, most nyár van, mindenki rövid nadrágba, kis pólóba, szoknyába, aki elkövetni szándékozik valami, és van nála valamilyen olyan tárgy, az általában valamilyen fedőruházatot visel, vagy olyan táskát, amiben az belefér, tehát a minden ilyen, az nekünk jel. Azt mondom, hogy van egy 20-25 jel, amit értékelni kell, és amikor ezt értékeljük, akkor ebből 25 jelből jöhet ki a találat.
1: Ilyenkor mi történik? Kiemelés?
2: Ha még van idő, akkor ráküldünk egy saját egységet, tehát hogy szintén civil ruhás, vagy akár egyenruhás, tehát volt ilyen is. Ugye amikor előfut az előfutó autó, és észlel mondjuk egy autót, amit már láttunk két program helyszínen előbb is, akkor az, nálunk az már egy olyan jel, hogy
1: ő is felderítette korábban.
2: Hogy ő is lehet, hogy ő is felderít minket. Tehát lehet, hogy előkészít. Ugye itt ez a lényeg, hogy a személyvédelem nem csak a megszakításról szól, hanem a megelőzésről is. Tehát ha tudomásunk van arról, hogy valaki készül valamire, nyilván azt úgy tudjuk meg, ha figyelünk, és jegyzeteljük, és a személyvédelmi szakemberek, akár a előfutó, akár az utánfutó gépjárművel, ők nem alszanak, tehát ők nem utaznak, ők nem utasok, ők folyamatosan figyelik a körülöttünk lévő, akár személyeket, ruházatot, autókat, és ha ők meglátnak egy nap kétszer, vagy egy héten kétszer meglátnak ugyanazt a járművet, akkor azt feljegyzik. Azt utána a feljegyzést leadják bent, és van erre egy alakulat az alakulaton belül, ők úgy hívták nálunk, hogy megelőző védelmi osztály, ők információkat tudtak értékelni, lekérni, tehát nekik volt titkosszolgálati jogosultságok, hogy lekérjenek titkos információkat, begyűjtsenek, és lekérték a rendszámot, ki ez. És akkor kicsit közelebb kerültünk ehhez a személyhez, és lehet, hogy felkértünk bizonyos információgyűjtő szerveket, titkos információgyűjtő szerveket, tagszolgáltatók, hogy gyűjtsenek már erről az emberről, hiszen meglepően sokszor feltűnt a mi védett személyünk körül, és minket érdekelne, hogy miért. Itt jön be a másik elkövetési fajta, az a magányos elkövetők, és ugye amiket most majd felsorolunk, magányos elkövető volt, tehát nem előkészített, nem egy bűnszervezetet vagy terrorszervezetet tartozott, hanem magányos. Akár a Magyar Pétert nézzük, aki leköpte, az is egy éppen ott volt, és elborult.
1: Na ott kihibázott. Erről már nagyon sokat beszéltek, hogy nem voltak a kollégák annyira fölkészülve, de hogyan kellett volna ezt megoldani?
2: Én szerintem nem ott hibáztak. A hiba már a nulladik napon történt, amit beszéltünk is. Tehát nem történt meg a védett személlyel való beszélgetés. Tehát nem történtek meg az érvek, ellenérvek ütköztetése. Tehát az van, jelen pillanatban reméljük már nem, de ott az volt, amit a védett személy diktált. Nyilván ez az ő érdeke, tehát ő 7,5 méteren belül nem akar engedni egy testőrt sem, mert ő azt akarja mutatni, hogy ő nem retteg senkitől, és ő nem is félemlít meg senkit azzal, hogy testőrök állják körül. Ez a védelemnek nem jó. Nyilván meg lehet így is oldani, de akkor meg nem engedünk be más se. Tehát, hogy oké, 7,5 méteren belül nem lesz egy testőrség, de más se. Tehát ezt így is meg lehet oldani, az sem jó. Kellett volna egy olyan beszélgetés a védett személlyel, illetve a protokolljával később, amiben konszenzusra jutnak. Tehát, hogy megegyezésre jutnak, hogy mi az, amit enged a védelem, oké, legyen, jó, ne 7,5, legyen 2. Jó, csak mondtam valamit, vagy jó, megoldjuk azt, hogy nem lesz a képben egy testőr sem, viszont előttetek, a kamerák előtt, viszont ott megy egy ék, ami tolja el az embereket, és senki nem jön be.
1: Mi van, hogyha igenis szeret emberek között lenni, és akkor most mondok egy friss példát, mert ugye a kormányfő lent volt Pakson, ahol viszont folyamatosan nyomon követhetjük az eseményeket, a videóknak köszönhetően rengetegen vannak körülötte. Testőrt nem lehet látni, vagy lehet, hogy ott vannak.
2: Jól csinálják, nem?
1: Jól csinálják?
2: A ügyeteknek nagyon-nagyon-nagyon kifinomult rendszere van, nagyon jók a srácok, például az Áder úrnál is volt ilyen. Áder úr, nagyon sok cikk jelent meg, hogy Áder úr horgászni volt, és nem voltak testőrek, de ott voltunk. Csak nem látták. Tehát nem az a lényeg, hogy feltűnősködjön. Tehát például ha védett személy rövid nadrágba és pólóba megy, akkor mi is rövid nadrágba és pólóba megyünk, nem pedig öltöny, zakó, nyakendő és füles. Mert lehet, hogy fel se ismernék. Jó, nem mondjuk egy Áder vagy egy Magyar Péterről van szó, de van egyéb mondjuk egy nagykövetet, nem mindenki ismer. Viszont ha ott puposkodnak a személybiztosítók öltönyben, nyakában, mindenki azt nézi, hogy vajon kit visznek a testőrök. Ja, hogy valami híres személy. Tehát, hogy, és már fel is hívtuk a figyelmet. Nem biztos, hogy jó, mert nem biztos, hogy akarja. Tehát személyvédelmet jól csinálni úgy lehet, hogy a védett személyre rászabjuk, mint a zakóját. Tehát azt rá kell szabni, de ahhoz ő is kell. Tehát ott kell lenni a méretvételnél. Tehát ez olyan, mint egy elit királyi szabó. Ha nincs ott, akkor lehetek én akármilyen szabó. Ha nem jön el, hogy beszélgessünk, meg lemérjem, akkor nem tudom, hogy milyen szint, milyen méretet, meg hogy akarja, de ha eljön, és mi beszélgetünk, akkor azt olyanra szabom, ami jól áll neki, és szereti is, és kiszolgálja az ő szintjét. Viszont neki is alakulnia kell, hiszen ő már nem Magyar Péter, ő már nem Áder János, ő már nem Emmanuel Macron, ő az elnök, a miniszterelnök, tehát ő neki hivatala van, ő már nem a magánszemély. Magánszemélyként ő szeret emberekkel beszélgetni, és ölelkezni, és kezet fogni, tegye meg. Szinte biztos, hogy nem fogja senki bántani, ha ő egy jó ember. De amint ő egy ország vagy egy kormány első embere, elég egy ember, aki nem ért egyet veled, az már veszélyes rád. Tehát ha te nem tudhatod, hogy melyik az az egy ember, és nyilván itt most azért nem arról van szó, hogy van egy 9 milliós ország, ahol van, mit tudom én, 7,5 millió tisztás szavazó, meg nem tudom, csak mondtam valamit, hanem azért van egy-két olyan ember, és aki nem erre szavazott, akiben benne lehet az a elhatározó, az a keserűség, hogy ő ennek akár aktívan is. Egyébként Magyarország ilyen szempontból szerintem egy ideális ország személyvédelem szempontból, tehát ilyen súlyos atrocitásra nem is emlékszünk szerintem nagyon. Erre szoktuk mondani itt a személyvédelemben, hogy nagyon szívesen, tehát hogy mert jól készítettünk elő, és jól láttuk el a feladatunkat, hogy nem történt ilyen, de egyébként nagyon sok írásos és e-mail fenyegetés kap egy ilyen elnök, akár köztársasági, akár miniszterelnök, de hogy valóra is váltják az emberek ezt a fenyegetést, az nagyon kicsi százalékban történik meg. Általában azért megakasszák a bűnügyi szervek ezt már, de a lényeg, hogy neki már fejben át kell tennie magát egy másik pozícióba. Ő már nem a XYZ nevű ember, ő már Magyarország miniszterelnöke, köztársaság elnöke, és neki, most csak magyarokról beszéltünk, de egy állam, egy kormány, egy ország nem mindig szimpatikus minden más országnak.
1: Mennyiben nehezíti meg a személyvédelem helyzetét a közösségi posztolás? Tehát az, hogy szinte pillanatokon belül lehet tudni, hogy éppen hol van.
2: De amióta van internet, ez egy veszély, de egyben egy lehetőség. Tehát a bűnöző szerveknek lehetőség, tehát tudunk nyílt internetes hálóról információt gyűjteni bárkiről, elég sokat. Mostanában ugye egyre többet tesznek fel az emberek, tehát elég sok mindent megtudunk. De sajnos személyvédelmi szempontból nem annyira jó, ha védett személy hamarabb kiteszi, hogy hova megy, mint mi tudnánk meg, vagy előkészítenénk, tehát ez nem annyira jó, sőt igencsak veszélyes. Amikor én személyvédelme dolgoztam, én csapatomban, megvolt a védett személyeknek havi, körülbelül igen, előre egy hónapra előre a programja. Az 7 pecsétes titok volt. Tehát az se a protokoll, protokolltok két, maximum két személy tudta, meg a elnök őrség nél is a parancsnok meg a helyettese, meg még a napi parancsnokok összesen 7 személy tudta a programját. Na ma bárki, aki felmegy, tudja előre nagyjából az egész program, nem annyira jó szerintem, de lehet ezzel dolgozni. Nehezíti, de nem lehetetleníti el a munkát. Többet kell lapátolni, úgymond, többet kell dolgozni, sokkal jobban oda kell figyelni. Amit még nagyon kell figyelni, ezekre a kommentek. Nagyon sokszor, lásd akár a Trump merényletet, akár a Ficó merényletet, mind a kettőnél, ugye a Trump még mielőtt elnök, meg a Ficó már mikor elnök, ugye a ellenük merényletet elkövetőknek már volt megnyilvánulásuk az interneten, meg a egyéb fórumokon, tehát ugye aki a Ficó ellen elkövette a merényletet, ő többször bírálja, és nagyon erősen fenyegeti már a Ficót. Az internet jó is, meg rossz is, tehát hogy fel lehet deríteni szándékokat, hiszen az emberek kiírják az internetre, hogy én pedig, ha addig élek is, és ha ő addig él is, akkor is megakadályozom, hogy ő tovább elnök legyen. Na, ez nekünk egy jel. Ez ilyen embereket ki kell zárnunk abból a körből, akik közel mehetnek hozzá. Ezért vannak a arcfelismerő rendszerek a kamerákon.
1: Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy rettenetesen érdekes beszélgetés volt, és még bőven elhallgathatnánk.
2: Heteket.
1: Bőven elhallgathatnánk, de hát ennyi volt a műsoridőnk. Viplak Attilával, személyvédelmi szakemberrel beszélgettem. A hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a napvendége. A szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagykatát hallották, tartsanak velünk legközelebb is.
2: Viszlát.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: Órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni. A Tisza és a Fidesz is kivizsgáltatná a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. Sok közé rejtett mobilokat akartak becsempészni a börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszélése helyreállt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A programban bemutató kávékóstolók és szakmai workshopok is szerepelnek, a látogatók az otthoni kávékészítésbe, illetve a fermentációba világába is betekinthetést nyerhetnek egyebek mellett.
0: Időjárás jelentés.
3: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Samodi Evelin, ez a hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de életvezetési szemléletmódokat is megismerünk. Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Itt a hétvégi menetrendben az Egy életemmel, Babik Edit műsorával folytatjuk, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban Izlandra utaztunk egy ottani idegenvezető segítségével.
2: A műsorban egy izgalmas szigetországba utazunk az Atlanti-óceán északi részére, Grönland és Skócia közé, a Feröer-szigetektől északnyugatra, Izlandra. Bajomi Lázár Dávid helyi idegenvezető kalauzol bennünket, akivel felelevenítjük az ország történelmét, megnézzük a turisztikai látnivalóit, belekóstolunk az izlandi ételek ízeibe, és legfőképp megismerhetjük a helyiek élethez való attitűdjét is. Dáviddal online készül a beszélgetésünk, hiszen Izlandon tartózkodik, ott is él, és először is arról kérdezem, hogy miért is választotta lakhelyéül ezt az országot.
3: Én először pont 20 évvel ezelőtt voltam Izlandon, és 9 évvel ezelőtt költöztem ki, 34-szer voltam Izlandon, mielőtt kiköltöztem volna. Idegenvezetőként jártam Izlandra évi többször, és ugye elég megalapozott volt a döntésem, tehát elég jól ismertem az országot, amikor kiköltöztem.
2: Mi az, ami megragadott az országban?
3: Egyrészt ez a világ legszebb országa, én voltam 125 országban, és ez a legszebb a világon az összesből. Másrészt az a fajta társadalmi berendezkedés, amit Izlandon van, ez áll a legközelebb az én értékrendemhez. Én a világon mindenhol jól érzem magam, van franciás kötődésem a családom miatt, de nagyon szeretek lenni sok más országban is. De az összes országból Izland az, amelyik a társadalma, a politikája, a természete, a gazdasága, oktatás, egészségügy, életminőség, biztonság, közlekedésbiztonság, és még felsorolhatni 12 más szempontot, hogy ezekből mind a legjobb sok országon a világon, de Izland mindegyiknél egy kicsivel valamivel jobb.
2: Akkor majd ebben a beszélgetésben biztos sok minden kiderül, hogy mik ezek a részletek, amik téged oda vonzottak, de akkor talán menjünk egy kicsit vissza, hogy vajon a vikingeket mi vonzotta erre a vidékre, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki ez a sziget, ez a szigetország.
3: A kialakulási geológiáról annyit kell tudni, sokkal fiatalabb, mint a világ többi része. Európa nagy része 600-700 millió éves, Grönland 200 millió éves, Izland nagy része 3-10 millió éves, de van olyan része Izlandnak, ami csak 1963-ban alakult ki, sőt olyan is, ami a múlt héten. Tehát ez geológiailag egy nagyon friss dolog. Sokáig egy lakatlan sziget volt, találtak itt római pénzeket, meg az ókori görögök is beszéltek egy nagy északi szigetről, de biztosra vehető, hogy Izlandnak nem volt őslakossága. 850 körül már jöttek Izlandra vadászni nyáron, de csak ideiglenesen laktak itt. Az izlandi honfoglalás 871-ben kezdődött. Az izlandiak ősei alapvetően norvégiai viking férfiak és mai ír és skót területekről származó kelta asszonyok. Mérhetek el a vikingek Norvégiát, ennek több oka volt. Egyrészt a vikingek szemben a közhiedelemmel alapvetően nem hajósok és nem harcosok voltak, hanem farmerek. A viking szó a vík öböl szóból jön, tehát azt jelenti eredetileg, hogy öböl lakó. És a vikingeknél az volt a szokás, hogy a farmot mindig csak az első szülött fiú örökölte, és a másod vagy harmad szülött fiúknak el kellett költözni. És a 870-es évekre a norvég vidék, fjordvidéken elfogyott a szabad földterület, ahol költözhettek. Ez az egyik. Másik az, hogy ugyanebben az időben egy szép hajú Harald nevű férfi Norvégiában egy polgárháború árán egyesítette az uralma alatt a norvég fjordvidék jelentős részét, és nagyon sok viking elmenekült. Először elmentek az általuk már ismert skót és ír területekre, és onnan tovább jöttek Izlandra. Izlandról a vikingek az ír szerzetesekről hallhattak. 850 körül néhány tucatnyi ír szerzetes már volt Izlandon, de ők kevesen voltak. 871 és 930 között körülbelül 30 ezer viking férfi, illetve kelta asszony költözött Izlandra, törőjék egy kis hajókon, nem tudjuk, hogy mennyien vesztek oda az úton.
2: Dávid, azt mondtad, hogy farmerként érkeztek a vikingek, tehát növénytermesztésre, állattenyésztésre kiválóan alkalmas lehetett a sziget.
3: A sziget az most is alkalmas földművelést, meg akkor is, nyilván a mezőgazdasági fejlettség az nem volt olyan szintű, mint manapság. Állattartásra abszolút alkalmas a sziget jelentős része. A vikingek hoztak magukkal birkákat, lovakat, háziállatokat, és akkor ezeket tartották, és nyilván alkalmazhattak a körülményekhez. Nagyon-nagyon jelentős eltérés az izlandi mezőgazdasági körülmények és a norvégok között nincsen. Uh-huh. A nyarak hűvösebbek, de viszonylag hasonló módon tudtak mezőgazdasággal foglalkozni, mint a korábbi lakóhelyükön.
4: Jelenleg hányan élnek Izlandon?
3: Izland lakossága közel 400 ezer fő. Ez az 1960-as évek óta megduplázódott, 90-es évek óta 50%-kal nőtt, tehát Izland lakossága a leggyorsabban növekvő Európában.
4: Igen, meg is lepett, én is néztem az adatokat, hogy az utóbbi években is folyamatos emelkedést látok, mondjuk szemben a többi európai országgal.
3: Igen, ennek két oka van. Egyrészt itt a gazdaság nagyon gyorsan nő, és Izlandon folyamatosan munkaerőhiány van. Tehát egyrészt nagyon sok a külföldi munkavállaló, a lakosság jelenleg kb. 18% a külföldi, 40%-uk lengyel. A második és harmadik legnagyobb csoport a litván és a lett, de nagyon sok a cseh, szlovák, magyar, román, görög, olasz, francia, spanyol, portugál, meg a világszintű összes más országában.
4: Magyarok körülbelül mennyien élhetnek?
3: Magyarok körülbelül 500-an vannak Izlandon. 56 őszén Izland elfogadott 50 magyar menekültet, amik hát szinte az első külföldiek voltak Izlandon, a dánokat meg néhány németet leszámítva. És ez az 50-es szám, ez megmaradt a 2000-es évek elejéig. 2004 és 12 között 50-ről 150-re emelkedett, majd 12 és 19 között a Covidig 150-ről 500-ra. Az idei statisztikák még nincsenek meg, majd pár hét vagy pár hónap múlva lehet tudni, hogy idén évelején mennyi magyar él Izlandon. Itt nem az állampolgárságot tartják számon, hanem a születési országot.
4: Uh-huh. Van egyébként kapcsolat köztetek? Tartjátok a kapcsolatot?
3: Hát ugye manapság a kapcsolat az alapvetően Facebookot jelent, Facebook csoportokat. Egyrészt a magyarok földrajzilag eléggé szétszórva élnek Izlandon, tehát nagyon sokan dolgoznak vidéken. Másrészt az, hogy általában a magyarok, meg általában mindenki más, itt nagyon sokat dolgozik. Az itt élő magyarok ugyanúgy, mint az itt élő közép- és dél-európaiak, két csoportra oszthatóak. Az egyikben azok vannak, akik ideiglenesen vannak Izlandon, fél évig, egy évig, két évig. Jellemzően vidéken dolgoznak, mert ott a munkaadótól kapnak szállást és ellátást. Jellemzően turizmus vendéglátásban dolgoznak, és jellemzően az a céljuk, hogy kevés idő alatt nagyon sok munkával, nagyon sok pénzt spóroljanak meg. A másik kategóriában pedig azok tartoznak, akik nem ideiglenesen vannak Izlandon, hanem állandóan, inkább Reykjavik maradnak és nem vidéken. Nem a munkaadó által biztosított szállásoknak meg a kollégákkal, hanem saját vagy bérelt lakásukon a családjukkal. Nem csak turizmusban dolgoznak, hanem a gazdaság minden részében, és nem az a céljuk, hogy kevés idő alatt sok munkával sok pénzt spóroljanak meg, hanem az, hogy normál munkamennyiséggel normál pénzt keressenek.
4: Említetted, hogy nagyon dinamikusan fejlődik, nő a gazdaság. Legnagyobb szerepet a GDP-ből melyik szegmens harapja ki?
3: Most már egyértelműen a turizmus. Izlandon a kb. 400 ezer lakosra mostában kb. Évi 2,4 millió turista jött.
4: Hú.
3: Amikor én először voltam Izlandon 2004-ben, 20 évvel ezelőtt, akkor egy évben 350 ezer turista volt. Nagyon gyors a növekedés, és a turizmus növekedése az térben és időben is kitoródott, tehát már nem csak nyáron jönnek turisták, hanem egész évben, és nem csak Reykjavikban, hanem az egész országban. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés helyet és időpontot leszámítva, így sincsen tömeg.
4: 2,5 millió ember érkezik a szigetre, tehát ez hatszorosa az ott lakóknak.
3: Igen.
4: Hogyan tudott erre felkészülni az ország? Milyen változások történtek az utóbbi időben, amik elősegítették ezt a dinamikus fejlődését a turizmusnak is?
3: Több összetevője van. Egyrészt az országnak nagyon pozitív az ország imázsa, jó az ország marketingje. Az emberek a természetet keresik. Izlandon a népsűrűség a legalacsonyabb Európában. A legtöbb európai országban egy négyzetkilométeren átlagosan 100 ember lakik. Izlandon 4. Tehát ez egy nagyon alacsony népsűrűség, az egész világon az egyik legalacsonyabb. Tehát a természet az bárhol, bármikor, pár perc alatt könnyen elérhető. A másik az, hogy az infrastruktúrát azt alakítják a turizmushoz. Tehát például a Covid alatt, amíg egy darabig nem voltak turisták, nem sajnálkoztak az emberek, hanem a kormányzat, hanem bővítették a parkolókat, a turista információkat, az infrastruktúrát, bíztak abban, hogy helyesen, hogy vissza fognak jönni a turisták. tehát az infrastruktúra, meg az összes hasonló kapcsolódó szolgáltatás folyamatosan alkalmazkodik ehhez. Ami nehezen tart lépést a nagy turista számmal, az a szállodák és szálláshelyek száma. Izlandon a szállodák jellemzően kicsik, drágák, és majd mindig tele vannak, ezért Izlandra nem túlzás indulás előtt 8-10 hónap előre foglalni, hogy az emberek legyen szobája.
4: Az igen. Arról ugye beszéltünk, hogy mit tett az ország azért, hogy több turista jöjjön. Hogyan fogadják a helyiek egyébként? Ugye mindenhol halljuk, hogy az overturizm, a tömegturizmus nagy problémát okoz az országokban, vagy egyes városokban. Hogyan igen. élik meg az ott lakók maguk?
3: Az izlandiak hozzáállása a turizmushoz kifejezetten nagyon pozitív, 80-90% körül a turisták jelenlétének. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy Izland az egy elég elszigetelt ország volt évszázadokon át, még örülnek, hogyha jön hozzá jó bárki, akár élni, akár turistaként. A másik az, hogy Izlandon az éttermi választék nagyon mérsékelt volt, mondjuk a 80-as években, akkor volt 12 étterem Reykjavikban, most van 100, és az ember perui, vagy etióp, vagy japán, vagy bármilyen ételt akar enni, akkor nagyon jó minőségben talál, és az izlandi gasztronómia is egy elég egyszerű, nem túl kreatív konyhaművészetből olyan színvonalúval fejlődött, hogy ez az izlandi ételek most már az izlandi utazás egyik csúcsát jelentik. Tehát nagyon pozitív az izlandiak hozzáállása. A másik az, hogy a gazdaságban betöltött szerep a turizmusnak egyértelmű. A turizmus az exportnak számít, az export 40%-át a turizmus adja. Tehát az izlandiak pontosan látják azt, hogy ez mennyire sok bevételt hoz az országnak, és hát szemmel látható az ország fejlődése folyamatosan.
4: Előbb említetted a gasztronómiát, és ne szaladjunk el ilyen gyorsan mellette. Azt is említetted, hogy viszonylag szűk repertoárral bír ugye az izlandi gasztronómia. A tenger közelség az egyértelműen a tenger gyümölcseit kínálja fel. Mi az, ami még ételként mondjuk a mindennapokban és az ünnepnapokon asztalra kerülhet?
3: Úgy fogalmaznék, hogy az izlandi gasztronómia elég szűk választékú volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, és most arra kifejezetten kreatív és nagy választékú lett. A két legfőbb alapanyag Izlandon a hal és a bárány. Ugye a hal az nyilván adja magát a tengerből, a legyekorúbb hal a tőkehal, de egy nagyon jó minőség a lazac is, illetve van egy izlandi halfajta, ami izlandiul blekja, angol ártikcsár, magyarul szejbling. Ez egy pisztránkhoz hasonló tavi hal, ami nagyon finom. Tehát ezek nagyon jók. A bárányról pedig, ugye a bárányhús valószínűleg az egész világon az egyik legjobb minőségű. Semmilyen olyan fagyús íze nincs, amit az emberek más országokban szoktak tartani, és ezek tényleg nagyon, nagyon jó alapanyagok. A harmadik fajta étel, ami nagyon jó minőség, az a marha. Az izlandi marhahús antibiotikum tartalma 100-szor alacsonyabb, mint az európai átlag. A marhahús alapvetően hamburger formájában fogyasztják, és itt nem McDonald's-ra kell gondolni, hanem igazi, nagyon jó minőségű, friss, egészséges marhahúsból készült hamburgerre kell gondolni.
4: Tudsz esetleg mondani olyan kulináris különlegességet, ami, hogy is mondjam, kikerekíti mondjuk egy magyar turistának a szemét, amikor odaérkezik?
3: Igen, hát sok olyan étel van, amelyikről így szeretnek a különböző műsorok beszélni, mint izlandi specialitások, de azért tudni kell, hogy ezeket nagyon ritkán eszik. Az egyik ilyen, ami a középkorban egyébként általános étel volt, manapság már inkább csak turisták eszik, ez a szárított tőkehal. Tehát a halat kirakják egy hónapra szárítani a levegőre, és kb. Egy évig fogyasztható marad. Ez egy igen erős szagú szárított hal, amit chipsként vajjal lehet fogyasztani. A másik olyan étel, ami elég különleges, de szintén izlandiak nem eszik, csak nagyon-nagyon kivételesen, ez a rothasztott szápa.
4: Igen, erről hallottam.
3: Ami egyébként nem mondám, hogy rossz, talán kicsit a szalonnára emlékeztet az íze, de hát ezt is inkább a turisták fogyasztják, és nem az izlandiak.
4: Jó 10 évvel ezelőtt jártam Izlandon, és a főtt birkafejjel is igyekeztek megbarátkoztatni, nem sikerült.
3: Igen, főtt birkafejet nem eszünk Izlandon, ez inkább csak egy legenda, illetve februárban van egy húsvéti hétvége, amikor lehet ilyeneket kapni a boltokban. Mondom, nem jellemző, és nem különösen eszik, és akkor is csak az évnek egy hétvégén.
4: Mi a helyzet az alkohollal, az alkoholfogyasztással?
3: Szemben az északi országok reputációjával Izlandon az alkoholfogyasztás elég alacsony. Mindössze a lakosság 0,5%-a fogyaszt naponta alkoholt, ez Törökország után a legalacsonyabb Európában. Alkoholt elvitelre a szupermarketekben nem árulnak, csak az állami alkoholmonopólium boltjában, de az éttermekben meg bárhol természetesen lehet kapni, hát elég magas áron. A legjobb izlandi alkohol valószínűleg a sör, hiszen a jó minőségű sörhöz jó víz kell, és a víz itt nagyon jó. A bor az innen a szomszédból, Chiléből és Új-Zélandról jön importbor. A tömények közül van egy brandy vin nevű ital, nagyon rossz, nagyon borzasztó, soha nem kóstolt meg.
2: Rendben, köszönöm a jó tanácsod. Meséltél már az izlandiak vendégszeretetéről, hadd osszak meg én is egy-két élményemet az ottani emberekről. Nagyon kedvesek, figyelmesek voltak végig az utunk során, és a kommunikációban jellemzően nem a tiltás szerepelt, hanem annak valami nagyon finom körülírása. Mondok egy példát, mert így jobban érthető lesz. Egy múzeumban, például a terem közepén valaki ott hagyott egy létrát, gondolom, hogy egyéb ügyeit ment intézni a gazdája, és addig is egy papírlapra kitett rá egy üzenetet, ami így szólt, don't even think about it, vagyis meg se forduljon a fejedbe, hogy fölmászol arra a létrára, és ami érdekes volt, hogy nem azt írta ki, hogy tilos, vagy nem engedélyezett, vagy veszélyes, mégis mindenki megértette, hogy miről van szó, és egy jót mosolyogtunk rajta. És ez a finom, nagyon kedves stílusú hang jellemző volt végig az utunk során. Például egy skanzenbe is betévedtünk, ahol nem volt kerítés, tehát bárhonnan be lehetett menni a skanzen házaiba, és egy kis tábla jelezte, hogy ha jegy nélkül vagy kedves vendég, akkor erre is erre találod a pénztárat. Szóval jó volt látni, hogy így is lehet kommunikálni.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvetés. Egyébként Izlandon nincs olyan szakma, hogy ő múzeumi jegyszedő, tehát csak a pénztáros van, márhol van. Van egy érdekes dolog, hogy itt az emberek abból indulnak ki, hogy a szabályokat az emberek betartják akkor is, hogyha nem, nincsen szankciónak a veszélye. Nagyon sok esetben azt gondolják, hogy az embereket figyelmeztetik arra, hogy mondjuk nem menjenek a szakadék szélére, akkor nem fognak menni, nem kell kerítést kitenni, nem kell táblákat kitenni, nem kell büntetést kilátásba helyezni, hiszen az emberek nem mennek. Ami kevés konfliktus van az izlandiak és a turisták között, az az, hogy a turistáknak egy pici része, kevesebb mint 1%-a, nem tartja be a szabályokat, és mindenképpen a vízesésnél a szakadék peremére
4: akar legveszélyesebb.
3: Szelfit csinálni. Uh-huh. Van egy tengerpart, ami nagyon veszélyes, ki van téve 8 nyelven távol, hogy ne menjünk közel a vízhez, mert veszélyes, de persze az emberek mégis közel mennek. És az izlandok nem értik azt, hogy valaki miért nem tartja be a szabályokat. Előfordul, hogy egy út télen le van zárva, mert járhatatlan a hó miatt, mégis van, aki rámegy. Ezek azok a helyzetek, amelyek mondjuk érdekesek. Az izlandiak az információt elégségesnek gondolják azt, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
4: Nem és működik?
3: Hát általában.
4: Minek köszönhető az, hogy egy társadalom úgy tud berendezkedni? Mi minden lehet ennek a hátterében? Te hogy éled hát, meg?
3: Az izlandi társadalmi berendezkedés hátterének a egyik fontos oka az alacsony népsűrűség. A másik a történelem. A középkori izlandi társadalomban nem volt feudalizmus, nem volt nagyon sokáig király, nem volt kormányzat sem, nem volt hadsereg, nem volt háború külső ellenséggel szemben. Illetve a középkori Izlandon, bár egy olyan társadalom volt, ahol a lakosság 100%-a tanyán lakott, egészen a 18. század végéig, egyrészt sokkal többen tudtak írni, olvasni, mint bárhol máshoz akkor Európában, másrészt sokkal részletesebb törvénykönyvek voltak. Tehát már a kora középkorban egyrészt volt egy jogtudatuk az embereknek, ismerték a törvényeket, másrészt volt egy olyan fajta jogbiztonság, ami az akkori Európában máshol fel sem merült. És az emberek egyenlőek voltak. A középkori társadalom két osztályra vagy csoportra bomlott voltak, a földre rendelkező farmerek, vagy a föld nélküli mezőgazdasági munkások, de szó sem volt olyan hierarchiáról vagy feudalizmusról, ami más európai országokban. És ez a jogi egyenlőség, ez átöröklődött a 19. és a 20. századra, illetve a napjainkra is.
4: Ha már itt a társadalmi berendezkedésnél tartunk, Izland híres arról, hogy az esélyegyenlőség az zászlójukra tűzött cél. Ezt hogyan éled meg, hogyan látod ott Izlandon?
3: Izlandon egyértelműen a legegyenlőbb a nők helyzet a világ összes országából. Itt volt először demokratikusan megválasztott női államfő, jelenleg is női miniszterelnök van, a parlamentben a képviselők jelentős része nő,
4: és a férfiak... Ez mit jelent? Körülbelül hány százalék?
3: Utoljára néztem, akkor 41% uh-huh. volt. És a férfiak és a nők fizetése közötti különbség itt a legalacsonyabb a világon. De ez abban is megjelenik, hogy mondjuk itt egy macsó viselkedés az nem jellemző, vagy nem értelmezhető, itt senkinek nem jut eszébe szőkenős vicceket mesélni. Illetve elmondható az is, hogy az összes európai ország közül Izland a legbefogadóbb, Izlandon a legkisebb a rasszizmus, és mondjuk egy rasszista megjegyzés vagy vicc is alapvetően elfogadhatatlan, nyilván itt is sokfajta ember van, de nincsen mondjuk szélsőjobboldali vagy rasszista politikai erő, és általában az ilyen jellegű viselkedés az emberek nagy része számára elfogadhatatlan.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés Bajomi Lázár Dáviddal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, és folytatjuk az Egy életem adásával, amiben izlandi szokásokról, gasztronómiáról és a mindennapi életről hallunk. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Beszéltünk már Bajomi Lázár Dáviddal a történelemről, a társadalmi berendezkedésről, de arról még nem, hogy mivel töltik szívesen a szabad idejüket az izlandiak. Azt gondolom, hogy szerethetnek könyvet írni és olvasni, mert úgy tudom, hogy van egy olyan mondás a helyiek között, hogy minden izlandinak van egy könyv a gyomrában. Hallottad már ezt a mondást?
3: De kétségtelen, hogy Izlandon adták és adják ki a legtöbb könyvet a lakosság számához képest. Az izlandiak nagyon sokat olvasnak. Ami az izlandiak mai tevékenységére jellemző, hogy ha megkérdezzük 100 izlandit, hogy mi a két kedvenc tevékenységük, az egyik az az, hogy sokáig aludni hétvégén, ezt nagyon szeretik. A másik, ami egy nagyon fontos része az izlandi kultúrának, ez a fürdőbejárás. Ez olyasmi, mint a finneknél a szaunázás. Az országban van 130 önkormányzati fürdő 400.000 lakosra, ugye ez körülbelül Debrecen meg Miskolc lakossága együtt, és ezekben a fürdőkben van forró termálvíz, mindenhol van úszómedence, meg gyerekmedence, meg csúszdákkal, de a lényeg a izlandul helytűrpottűrnek, angol hotpotnak nevezett kis melegvizes medence, tulajdonképpen jacuzzi. Az emberek igen jelentős része naponta jár, ez filléres, az ember vesz egy éves bérletet, akkor egy alkalomra körülbelül 1 euróra jön egy belépő. Nagyon könnyen elérhető, az izlandi lakosság 99%-a számára elérhető 10 percen belül egy ilyen fürdő. Nagyon nagy a tisztaság, és az emberek ott élik a hétköznapi társas életüket, hogy a britek pubba járnak, a finnek szaunába, izlandiak ebbe a hotpotos, jacuzzis, termálvizes fürdőbe, az egészen pici babáktól a nagyon idősekig ott élnek, akár politikai vagy gazdasági találkozókat is tartanak ott.
4: Sőt, az egyik leghíresebb ilyen fürdő a Blue Lagoon is Izlandon található.
3: Igen, a Blue Lagoon, ugye ez más jellegű, a Kék Lagoon, ez a turistáknak szól, körülbelül 10-szer annyi a belépő, mint a helyi önkormányzati fürdőkbe. Nagyon szép egyébként, tehát egyszer valóban érdemes kipróbálni. Izlandiak nem oda járnak, hanem a saját kis városon belül fürdőjükbe.
4: A könyvekre egy picit térjünk vissza. Ugye említetted, hogy rengeteget olvasnak az izlandiak, és valóban rengeteg könyv jelenik meg Magyarországon is. Rendkívül népszerűek lettek az izlandi krimik. Esetleg van valami információd arról, hogy mi lehet ennek a népszerűségnek az oka? Vagy ennek a termékenységnek az oka?
3: Én azt gondolom, hogy ezek a skandináv krimik külföldön sokszor népszerűbbek, mint belföldön, de ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg, egyébként nem csak könyv, hanem egészen a Covid-ig Izlandon sokkal több újság jelent meg, mint bárhol máshol a lakosság számához képest. 80-as, 90-es évekig az volt a szokás, hogy az emberek karácsonyra könyvet ajándékoztak egymásnak, és a karácsony estét könyvek olvasásával töltötték. Picit régebben, a 80-as években, amikor Reykjaviknak kb. 80.000 lakosa volt, akkoriban 13 napi lap jelent meg. Egészen a Covid-ig a nagyobb izlandi, a két nagy izlandi napilap, egy sima hétköznap is 24 meg 36 oldalban jelent meg, pedig Izlandon azért általában nem sok minden történik politikában. De mégis az emberek nagyon fontosnak tartják, hogy tájékozódjanak, olvassanak, elég sokat foglalkoznak a külpolitikai kérdésekkel, a világ dolgaival is.
4: Sőt, tehát nem csak a jelenben szeretnek tájékozódni, hanem én azt hallottam, hogy a híres szágákat és az eddaineket is olvasgatják. Tehát ez valóban benne van így a múlt a mai mindennapokban is?
3: Nem tudom, lehet, hogy a mostani generációk már kevésbé foglalkoznak az izlandi szegákkal, meg történelmekkel, mint mondjuk egy vagy két generációval korábban. Az biztos, hogy akár még egy generációval korábban is az izlandiak nagyon tisztában vannak azzal, hogy az ország múltja milyen nehéz volt, és azzal is tisztában vannak, és ez egy kevésbé köztudott tény, hogy bár manapság Izland az egész világ egyik leggazdagabb országa, a 19. század végéig a legszegényebb volt, sőt, még az 1980-as években is sokkal szegényebb volt, mint mondjuk a referenciának tekintett Dánia, és utána volt egy nagy gazdasági fellendülés. És ez azt jelenti, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a gazdaság az nem csak úgy jön, a jólét nem csak úgy jön, hanem azért tenni is kell, és ezért nagyon jó a munkamorál az emberek nagy többségénél, az átlag izlandi nagyon sokat dolgozik.
4: Ha a szabadidős tevékenységre egy picit visszatérhetek, sportpályákat láttam utazásaim közben, és azt tűnt föl, hogy ezek a sportpályák, ezek élettel vannak teli. Ha este mentem, ha délelőtt, de tényleg munkaidő után is azt láttam, hogy hölgyek, urak fociztak együtt, de gyakorlatilag, minthogyha minden nap életüknek része lett volna a sport, valóban aktívak, vagy ez csak egy személyes benyomásom lehetett?
3: Nem, abszolút az izlandiak nagyon sportosak. A gyerekeknél például egészen döbbenetesen nagy arányban fociznak vagy kézilabdásznak. Egyik az, hogy itt iskola kora délután 1:30-kor vagy 2:20-kor befejeződik. Az izlandi iskola rendszerben nincs a házi feladat, tehát az az elfogy a délután a gyerekek szabad idejére van. És az elmúlt évtizedekben nagy gondot fordultak a tömegsporthoz használt fejlesztésekre. A gyerekek sportolásának a költségét az önkormányzat fizeti 50%-ban, tehát nem fordulhat elő az, hogy a gyerek azért nem mer focizni vagy kézilabdázni, mert családnak nincs rá pénze. Illetve az egyesületek bérelnek buszokat, amik elviszik a gyerekeket az iskolából az edzésre, tehát azt sem fordulhat elő, hogy a gyerek azért nem mer edzésre, mert a szülő nem tud elszabadni a munkahelyről, hogy elvigye a kocsival. Tehát kifejezetten nagyon tömegesen. És még egy fontos dolog. A gyerekek sportja nem a versenysportról szól, hanem arról, hogy érezzék jól magukat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy foci csapatban, mondjuk 50 darab, 10 éves gyerek, aki focizik. Vagy egy foci torna. Nem azt csinálják, hogy kiválasztják az 5 legjobbat, és ők játszanak, hanem csinálnak 10 darab 5-fős csapatot. Az eredményeket ugyan felírják, de minden gyerek kap ajándékot, focilabdát, vagy hátrazsákot, meg érmet. A lényeg az, hogy minden gyerek érezze jól magát sportolás közben.
2: Ha már a gyerekeknél és a szabadidősportnál tartunk, az iskola rendszerről is mesélj kérlek nekünk.
3: Igen, az elején beszéltünk arról, hogy Izlandon gyorsan nő a lakosság. Ez nem csak a bevándorlásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Izlandon sokkal magasabb az átlagos gyerekszám, mint szinte bárhol máshol Európában. Most már 2 alá csökkent, de ugye nagyon sok európai országban 1,3-1,4 az átlagos gyerekszám. Tehát Izlandon sok a gyerek. Ami az iskola rendszert illeti, teljesen más elvek vannak, mint a legtöbb más európai országban. Az egyik fontos elv az, hogy a gyereknek ne érje kudarc élmény. A bukás például nem létezik. Az első 7 évben nincsen osztályzás sem százalékos, sem értékeléses, sem osztályzatos formában. Vannak szintfelmérők, de ezek csak a tanárnak szolgálnak információ, hogy a gyerekek hol tartanak. Nincsen házi feladat, 8-os kori körülbelül, mert úgy gondolják, hogy a délután a szabadidőjé. Másrészt azért, mert ugye az iskolának elvileg egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek, és megfigyelték, hogy a házi feladat megléte hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, hiszen egy értelmiségi pedagógus szülő jobban tud segíteni a gyereknek a házi feladatban, mint egy bármilyen hátrányos helyzetű családban a szülő. Az iskolában nagyon fontos még az, hogy figyelnek a nemek közötti egyenlőségre. A fogadó órákon nem arról van szó, hogy a gyerek hogy tanul, hanem arról, hogy a gyerek hogy érzi jól magát, a gyerek is értékeli, hogy hogy érzi magát az iskolában, és itt is persze előfordulhat, hogy az erősebb gyerekek bántják a gyengébeket, de akkor nem azt mondják, hogy ne árulkodjál, hanem arról biztatják a gyerekeket, hogy szóljanak, hogyha bármilyen sérelem éri őket.
2: Az oktatásról térjünk vissza akkor a turizmus területére. Villancsunk fel egy-két olyan helyszínt, Dávid, kérlek, amit nem hagyhat ki az Izlandra látogató.
3: Izlandon egy Magyarországnak kb. 10%-a nagyobb ország, és alapvetően kétfajta program jellemző. Egyik az, amikor az ember csak a Reykjavíkban marad, és innen megy egész napos kirándulásokra. Ez lehet 3-4-5 napos program, néha egy hetes. A legtipikusabb program az úgynevezett aranykör, ahol megnézzük a Thingvellir Nemzeti Parkot, ami a középkori parlament helyszíne volt, illetve az Eurázsia és Észak-Amerika közötti geológiai törés van a helyszíne. Megnézzük egy Lőervet nevű falut, ahol egy hőforrások között egy tóparton. Elmegyünk a világhírű gejzírhez, hogy a gejzír a strokkőr a világ legmegbízhatóbb gejzír, amelyik minden 3-4-5 percben rendszeresen kitör. És elmegyünk a Gudfosshoz, az arany vízeséshez, amelyik az egész világ egyik legszebb, valóban nagyon látványos vízesés.
2: Ezek a természeti szépségek, és ejtsünk szót, említést az épített környezetről is, hiszen nagyon egyedi és érdekes izland építészete.
3: Reykjavíkban abszolút vannak fantasztikus épített emlékek. Az izlandiak mindig az egyszerűbb építészetet részesítik előnyben. Itt hiába keresnénk barokk templomokat aranyozott Szűz Mária szobrokkal, itt minden az egyszerű formákról szól, nem csak templomról, hanem egy középületről, múzeumról, iskoláról, akár lakásról vagy munkahelyről is legyen szó. Egyszerű színhasználat, egyszerű nagy falfelületek, nagy ablakok, nagy terek jellemzik az izlandi építészetet. A templomok közül a legnagyobb a Hallgrímskirkja, Reykjavíkban, ami egy bazaltorgonára emlékeztető homlokzata rendelkezik. A másik nagyon különös épület a Hárpa Kulturális Központ, amelyeknek egy nagyon érdekes nagy üveghomlokzata van. A belváros közepén van.
4: Ugye, ahogy említetted, az ország belső területén kevésbé élnek, tehát inkább a tengerparti részeken élnek, ebből következik, hogy itt vannak az utak. Nem is nagyon járható a sziget belső része?
3: Hát a sziget belső része az izlandi felföld, ami körülbelül az ország kétharmadát foglalja el, csak nyáron járható, akkor csak két olyan út van, amire csak igazi, jól felszerelt terepjáróval lehet fölmenni és megfelelő vezetési tudással, mert nincsenek hidak és a folyókon át kell gázolni, ezt senkinek nem ajánljuk, mert az autók biztosítása erre nem érvényes. Izland körül van egy egyes út, ami körülbelül 5 nap alatt szoktunk rajta körülmenni, így lehet megnézni a vidéki látnivalók nagy részét. Most a téli vezetéssel az a gond, hogy itt az út az általában járható, de időnként van a hóvihar vagy a nagy szél, ami nagyon veszélyesé teszi a közlekedést, illetve egy évi 10-12 alkalommal le is zárják az egyes utat fél napra, egy napra, néha hosszabb időre, és akkor valóban nem biztonságos menni, ezért a téli, vagy pontosabban ősztől tavaszig az egyéni autóvezetést nem ajánlom, mert több éves izlandi vezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember nem csak az, hogy tényleg tudjon vezetni, hanem főleg az, hogy felismerjem, hogy mikor biztonságos menni, és mikor nem. Ez nagyon komplex helyismeret szükséges.
4: És a pszichét is becsaphatja az, hogy hosszú ideig van világos, és azt gondolja az ember, hogy nem fáradt, de már fáradt.
3: Így igaz, nyári vezetésnek már pont az a hátránya, vagy nehézsége, hogy itt május végétől augusztus elejéig terjedő több mint 2 hónapos időszakban 24 órás világosság van. És az, aki itt van turistaként, sokszor előfordul, hogy többet vezetnek, mint amennyi biztonságos lenne, mert nem érzik, hogy már késő este van.
2: És ha figyelmes az utazó, akkor menet közben gyönyörködhet az állatvilágban is. Nekem például az egyik kedvencem az ott élő madarak közül a lunda. Egy gyönyörű, szép, vastag, színes csőrű, fehér hasú, fekete hátú madár, de te biztos többet tudsz mesélni róla.
3: A lunda egy olyan madár, ami az év nagy részét a nyílt óceánon tölti, és Izlandon a nyári hónapokban van körülbelül 2-3 hónapot, és ilyenkor nyáron is a tengerparti sziklák tenger felüli oldalán szokott lenni. A lunda egy halászomadár, amelyik kint az óceánon 1 km² vadászterületen rendelkezik, és egy bukomerülésre akár 7-8 szardinia nagyságú halat is ki tud fogni, és csak költeni jön ki nyáron. Az ember nyár közepén Izlandra, akkor nagy valószínűséggel láthatja ezeket a madarakat, van 2-3 hely az országban, ahol ezek általában megtalálhatóak. Őshonos szárazföldi emlős állat, egyedül a sarki róka van. Én közel 20 év alatt talán, hogyha 3-szor láttam természetben, tehát ezekben nagyon kevés van. Kelet-Izlandon vannak rénszarvasok, ezek nem őshonosok, hanem a 18. században hozták be őket. Ott lehet belőlük látni, főleg télen, amikor közelebb vannak az utakhoz, meg a rakott területekhez, nyáron inkább fölmennek a magasabb hegyekbe.
4: És amit még gyakrabban láthat esetleg a turista, az izlandi póni.
3: Igen, az izlandi ló, az egy külön, teljesen külön lófajta, nagyon barátságos, emberrel kedves, türelmes állat, amelyik ugyan nem gyors, de nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, és akár nagy távolságot is meg lehet vele tenni. És vannak lovasfarmak, ahol szerveznek turistáknak lovastúrákat 1 órástól 1 hetesig, a nagy többség persze az 1 órásra megy, és ez nem is szükséges semmilyen előzetes lovaglási tapasztalat.
4: Mikor ajánlod látogatni a szigetet, mikor menjenek oda, hogyan készüljenek azok, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy útra keljenek?
3: Az, hogy mikor érdemes látogatni a szigetet, az persze attól is függ, hogy az ember mit szeretne látni. Nekem a kedvenc időszakom az a május, illetve a június eleje, mert akkor már közel 24 órás világosság van, de még nincsen nyári főszezon. Ugye július-augusztusban vannak a legtöbben, ekkor a legdrágábbak a szállások, és ekkor érdemes nagyon sok hónappal előre foglalni. De most már ősszel, szeptembertől decemberig is, meg tél elején is nagyon sokan jönnek. Talán a január az a hónap, amikor kicsit kevésbé jók a körülmények, vagy az időjárás nagyobb esélye lehet kedvezőtlen, de gyakorlatilag februártól decemberig bármikor lehet jönni.
4: Idegenvezetőként látsz esetleg különbséget abban, hogy honnan érkeznek a turisták? Tehát, hogy mely földrészről érkeznek Izlandra, nyilván ez valamilyen módon orientálja, hogy mi iránt érdeklődnek.
3: Igen, a tapasztalatom az, hogy a turisták bárhonnan jönnek, én nem csak magyarokkal dolgozom, hanem világ szinte összes országával, nagyjából mindenki hasonló célra jön, mindenki szeretné megnézni a látnivalókat, finomokat enni, ajándékokat vásárolni, jól érezni magát. Tehát az a tapasztalatom, hogy a turistáknak a viselkedésében kevésbé vannak különbségek attól függően, hogy milyen országból érkeznek. Talán amit tudnék mondani az, hogy az ázsiai turisták a természet miatt jönnek szinte kizárólag, hogy kevesebb időt akarnak városban tölteni, hanem valóban a természeti látogatókat, gletszereket, vízeséseket, fjordokat, tengerpartokat, szép tájakat szeretnék látni.
4: És a sarki fényt.
3: És a sarki fényt, igen. Hogy a sarki fény, az télen van, erről tudni kell, hogy ez soha nem garantált. Ez egy olyan időjárás jelenség, ami nem jelezhető előre, hogy mikor lesz.
4: És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy legalábbis az én személyes tapasztalatom az volt, hogy szemmel kevésbé volt olyan látványos, mint amikor lefotóztam a telefonommal, sokkal szebb színek jöttek
3: vissza. Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy telefonról vagy fényképezőgépről jobban látható, mint szabad szemmel. Sokszor látható szabad szemmel is. Mi Izlandon azt szoktuk mondani, hogy ha sarki fényt látjuk, az egy plusz ajándék az izlandi táj szépségein túl.
2: Akkor ezzel a reménnyel is utazhatunk Izlandra. Bajomi Lázár Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a csodálatos szigetet. Köszönöm, Dávid!
3: Köszönöm szépen!
1: Babik Edit interjúját hallották, most jön a digiturizmus a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

m'apitoyer. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az ételmérgezésben, a kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmet. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, miben áll az adat alapú működés. Prinzinger Péter és Mihálovics András beszélgetése.
2: Ma viszont az adat alapú működésről fogunk beszélgetni a gyakorlatban, mai vendégünk pedig Juhász Szabolcs, egészségturisztikai szakértő, a Visit Hungary turizmus szakmai területének vezetője. Szervusz, köszöntünk a
3: Üdvözlöm
2: podcastben,
3: a
2: és örülünk,
3: sziasztok,
2: hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, Szabolcs!
2: Mi az az adat alapú működés? Imádom a definíciókat, kezdjük talán ezzel.
3: Talán lépjünk egyet vissza, hiszen a magyar turizmus egy igazi váltás előtt áll, mégpedig az, hogy az adatszolgáltatásból a döntéstámogatásnak kell lennie. Jól látjuk azt, hogy az ENTAK megteremtette az adatvagyont.
2: Most mi az az ENTAK?
3: Az ENTAK, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. Gyakorlatilag ez az, amit a turizmus szakma fele szíd, másik fele pedig örül neki, hogy
4: imába
3: létezik,
4: foglalja.
3: És imába foglalja, igen. Gyakorlatilag egy hatalmas adatvagyonról beszélünk, aminek a következő időszakban a fő feladatunk az, hogy mind a szolgáltatók, mind a desztinációk, mind pedig az állam részére egy ilyen használható üzleti tudást faragjunk belőle.
4: Még mielőtt itt nagyon belemegyünk ennek a sűrűjébe, lehet, hogy egy picit álnaívnak tűnik a kérdés. Amikor azt mondjuk, hogy adat alapú működés, vagy adatvezérelt működés, ez lehet, nem tudom, lehet, hogy a hallgatók, illetve a nézők fejében föltesz egy olyan kérdést, hogy miért eddig nem az volt? Tehát eddig a vállalkozások, a szolgáltatók nem valamilyen adatok alapján hozták meg a döntéseiket, valamilyen információk alapján, és nem csak úgy megérzése. Tehát mi az, amiben ez az adat alapú működés, ez más, mint a korábbi gyakorlat?
3: Hogyha szolgáltatói oldalról nézzük meg, akkor jól látjuk azt, hogy a szolgáltatók eddig is hozzáfértek a saját adatukhoz. Látták azt, hogy hogyan működnek, viszont nem látták azt, hogy a versenytársak hogyan működnek, a térségben a szolgáltatók hogyan működnek, és nem rendelkeztek olyan mélységű adatokkal, hogy ki az ő saját vendégkörük, mik az újabb trendek. Legtöbb esetben a szolgáltatók megszokásból, illetve...
4: Így szoktuk csinálni,
3: illetve tapasztalati adatok alapján döntöttek. Gondoljunk csak egy konyhai példára. Ahhoz, hogy én palacsintát tudjak csinálni, ahhoz gyakorlatilag összeszedem az alapanyagokat a spájzból, összekeverem, és gyakorlatilag megy be a sütőbe,
4: illetve
3: a jó bevált recept alapján. Ugye, hogy édesanyám vagy éppen nagymamám csinálta. Valami hasonló alapján döntöttek a szolgáltatók is, hiszen legtöbb esetben tapasztalati számokra, illetve megszokás alapján gondolták azt, hogy a következő időszakban annyi vendég lesz, amennyi.
2: Amennyi szokott. Ha esik az eső, akkor igen, kicsit kevesebb, ha jobb az idő.
3: Kicsit
2: és
3: ebből
2: több
3: jött
2: ráhagyunk
3: az, hogy
2: egy 20%-ot, és megvagyunk.
4: Mindjárt vége a tanévnek, megjelennek a vendégek.
3: És itt jött be az a kockázat, hogyha bejött egy időjárási anomália, ahol túl meleg van, vagy éppen túl hideg, vagy éppen fúj a szél, esik az eső, akkor viszont a vendégforgalom ilyen szélső értékekben kimozdul, és ezt nehezebben tudják lekövetni, valamint kimozdítják őket is abból a komfortzónából, hogy hogyan üzemeljenek. Máshogy kell beszerezni az alapanyagokat, a munkaerővel másképpen kell gazdálkodni, valamint azt látják, hogy a bevételek trendje is egész másképpen alakul. Uh-huh. Viszont, hogy ebből valami tudatosat csináljunk, és tudatosan döntsünk, ezért kellenek az adatok, hogy nem megszokásból döntsenek, hanem adatokra épülve.
2: Uh-huh. Milyen adatokról van szó? Milyen típusú adatok vannak? Ugye vendégként találkoztunk azzal, hogy elkérik a személyi igazolványunkat a turisztikai szolgáltatók, meg a lakcímkártyánkat.
3: Azért lépjünk ennél tovább, mert ez egy egész másfajta adatkör, mint amit ilyenkor regisztrációról akkor elkérnek. A szolgáltatóknak arra van szüksége.
2: Az ENTAK-ra hivatkozva,
3: így van, de ezt a kettőt válasszuk külön. Nyilván nagyon fontos ezekből megtudni azt, hogy az adott területre, adott településre, adott szolgáltatóra milyen korosztály érkezik, honnan érkezik. Azonban a legtöbb esetben azt kell megnéznünk, hogy milyen trendek vannak. Hogy visszamenőleg lássuk azt, hogy akár a hétvégék, a hétközbeni időszakok, napokban kik látogatják az adott létesítményt, legyen ez szó egy szálláshelyről, egy fürdőről, vagy bármilyen szolgáltatásról. De emellett vannak más típusú adatok is, amikre gyakorlatilag fel kell használni. Eddig az adatok azok a szálláshely adatokra épültek, hiszen a szálláshelyek szolgáltatták a legrészletesebb adatokat. Vendég éjszaka szám alapján történtek a döntések, viszont pont az a lényeg ennek az újfajta gondolkodásnak, hogy ne csak ezekre építsünk, húzzuk be a vendéglátás adatokat, húzzuk be az attrakcióknak az adatait, és ehhez rakjunk még hozzá olyan típusú adatokat, mint például mobilcella adatok, bankkártya adatok, nyilván ezeket anonimizáltan és agregáltan feldolgozva bocsátják a szolgáltatók a döntéshozók rendelkezésére, valamint olyan adatokat is nézzünk meg, amelyek közvetett hatást, illetve közvetlen hatást tudnak a szolgáltatásra kifejteni, mint például időjárás adatok.
2: Uh-huh. Akkor most nézzünk meg egy desztinációt hipotetikusan. Milyen adatokat kell nézni ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy ez turisztikai szempontból a helyén van, vagy vannak olyan hiányosságai, amit fejleszteni érdemes? Eddig ugye a vendégészakák száma mindent vitt, ha valahol sok vendégészaka volt, az akkor ott oké volt minden, ha valahol csökkenő vagy kevés vendégészaka volt, ott meg nem.
3: Eddig mindig a múltat elemeztük. Aha. Tehát, hogy láttuk azt, hogy meg a szolgáltatók is, hogy mi történt az elmúlt héten, az elmúlt hónapban, az elmúlt évben, az elmúlt szezonban, és így nézhetnénk. És összehozták az elmúlt éveknek a számait, és ebből is jöhetett az ki, hogy ők tapasztalati és megszokás alapján döntöttek. De a fontosabb az lenne, hogy lássuk egy kicsit a jövőt is, hogy aki sikeres akar lenni, az egy kicsit távolabb lát, távolabb, tehát hogy hosszabb időtávra gondolkodik, és be kell húznia olyan jellegű gondolatokat, hogy vajon mi lehet a vendégeknek az igénye? Hogyan gondolkodhatnak?
4: Még mielőtt átmegyünk a jövő kutatásra, meg az üveggömbre, meg a forecastokra, egy icipicit hagy motoszkáljunk még itt a múltbéli adatoknál. Amit András az előbb ugye említettél, hogy nagyon sokáig a vendégszám és a vendégészaka szám volt a két abszolút mutató. Igen, ám, de mi van azokkal a vendégekkel, akik nem szálláshelyen szállnak meg, magyarul nem jelennek meg ezekben a statisztikákban, mert
2: vagy
4: a saját...
2: Vagy egynapos turisták.
4: Vagy nem alszanak ott, egynapos turisták, így van. És most jön a beugratós kérdés, mit gondolsz, András, tudod-e, hogy például a Balaton turisztikai térség esetében milyen mutatókból következtetnek a tényleges vendégterhelésre, ami nem vendégszám, nem vendégészakaszám.
2: Mobilcella adatok.
4: Nem mobilcella adat. Tehát a nem regisztrált, a statisztikában meg nem jelenő vendégek számára vajon miből lehet következtetést levonni, milyen adatokból?
2: Lángos fogyasztás darabra.
4: Biztosan ez is, nem hiszem, hogy hálózatban van szervezve a lángos.
3: De a hálózat az jó irány már.
4: A lángos értékesítés, de a hálózat az igen, most egy picit segítettünk.
2: Na, fogalmam sincs, tényleg.
4: Az egyik, amit néznek, sok egyéb tényező között, az egyik, amit néznek, az a lakossági vízfogyasztásnak a megemelkedése. A másik, ezen most nevetni fogtok, a közösségi kommunális hulladék elszállítás. Hogy mennyi szemetet termelnek az emberek. Ugye ez is, nyilván nem ez a kettő, de ez is mutatja azt, hogy az adott térségnek mekkora a valódi terhelése.
2: Hát
4: bocsánat,
2: ezek meg ugye nem exakt
4: hogy ezt
2: adatok,
4: ide behoztam
2: nehéz ezt a statisztikába foglalni, trendeket vázolni, stb. Értem a gyengeségeit, de akkor milyen mutatok vissza az eredeti kérdéshez, amik egy ilyen előrejelzéshez elengedhetetlenek?
3: Az alapmutatók azok a vendég és a vendég, tehát minden, ami a szálláshely szolgáltatóktól jön, viszont ezt ki kell egészíteni a vendéglátósoktól beérkező adatokkal, hogy ott milyen típusú vendégforgalom van, illetve az attrakciók.
2: A vendéglátós adatokat, ez már az előbb is felmerült bennem, hogy mérik, mert ott nem kell leadni a személyi igazolványt.
3: Ott nem, viszont az ENTAG-ban ugyanúgy adatot szolgáltatnak a különböző szolgáltatókon keresztül, és azok a bevételi és forgalmi adatokat ugyanúgy látja a rendszer. Uh-huh. Ugyanígy az attrakciók esetében is egy fürdőnél, egy kalandparknál, egy múzeumnál, üzemmérettől függően látja a rendszer azt, hogy mekkora a vendégszám.
2: Egy múzeumnál, ha én kártyával fizetek, akkor az, hogy ott hány ember fizetett kártyával, azt anonim módon látja a rendszer?
3: Azt látja a rendszer, de a múzeumok, meg az összes többi attrakció, mint ahogy az ENTAG-ban úgy, ahogy a szállodák be vannak kötve és adatot szolgáltatnak, ugyanúgy látja az eladott jegyszámot és az értékesítésnek az árbevételét. Értem. Tehát, hogy ebből lehet következtetni. Igen, a vendéglátóegységeknél és az attrakcióknál nem kérik el a személyszámot, illetve a személyi igazolványt, tehát, hogy ott nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy kik látogatják, viszont nagyon nagyon sok attrakció például, amikor veszünk jegyet, ő elkéri az irányító számot.
2: Igen, ezt
3: tehát
2: már tapasztaltam.
3: Ez alapján le lehet határolni, hogy honnan jöhetett a vendégköre. És hogyha az az attrakció még a vendégei körében valamilyen közvéleménykutatást is végez, akkor pedig le lehet szűrni azt, hogy milyen profillal érkeztek, kik ők, és milyen perzónaként definiálhatók.
4: Egyszer volt szerencsém részt venni egy ilyen entakos bemutatón, ahol a kollégák azt mutatták meg, hogy amióta kiterjesztették az adott szolgáltatást a vendéglátásra is, azóta milyen érdekes információkhoz lehet jutni, visszajelzésekhez, visszacsatolásokhoz. Konkrét a példa az volt, hogy egy adott időszakban a kezd helyen nyitva tartó összes étteremnek a napi forgalmát néztük meg, ilyen grafikonos formában. Nyilván nem tudjuk, hogy ki evett ott, nem tudjuk, hogy kik voltak a vendégek, ez nem is érdekes, de gyönyörűen kirajzolódott két görbe. Voltak olyan éttermek az adott időszakban kezd helyen, ahol az ebédidőben volt egy csúcsa a grafikonnak, vagy egy magasabb hulláma, és volt, ahol meg kettő, egy délutáni, meg egy esti. Tehát ha például ezekhez az adatokhoz a szolgáltatók hozzájutnak, akkor a üzletpolitikájukat például ilyen ismeretekre alapozva tudják alakítani.
2: Gondoljuk tovább ezt a dolgot, van egy csomó adatunk, az, amit lehet kezdeni. Ez már adatvezérelt döntéshozatalra alkalmas, vagy ezeket majd szintetizálni, feldolgozni kell, statisztikát kell belőle gyártani. Szóval hogy jutunk el az adatvezérelt döntéshozatalig?
3: Bontsuk külön a meglévő adatokat és a múltbeli adatoknak az elemzését, és vegyük külön és elemezzük talán azt a gondolatot, hogy hogyan lehet ebből jövőbe mutató statisztikát, vendégforgalmi trendeket definiálni. Egyrészt ezek a statikus adatok beérkeznek, ezeket egyébként ki lehet bővíteni, és figyelni lehet az, hogy miért volt az, hogy mondjuk tavaly júliusban a Balatonnál kisebb volt a vendégforgalom, mint mondjuk az elmúlt évhez, az azt megelőző évhez képest. És akkor, hogyha az időjárási anomáliákat és az időjárás adatokat megnézzük, akkor jól látható, hogy például ott volt egy olyan kilengése a nyári szezonnak az időjárás tekintetében, ami mondjuk kisöpörte a Balatont, mert nem lehetett strandon, nem olyan viharos, esős, az évszakhoz mérten hűvösebb idő volt. Hozzá lehet nézni az, hogy az adott térségben milyen rendezvény és egyéb esemény volt, ami szintén megpörgette a vendégforgalmat. Hogyha volt a környékben egy fesztivál, vagy a szokásos létes fesztivál az adott településen, vagy éppen szüreti fesztivál milyen hatást gyakorolt rá, és azt mondjuk egy másik időszakban jelezték, akkor ezeket is hozzá lehet tenni.
4: Vagy épp ellenkezőleg egy másik nagy volumenű eseménynek az elszívó hatása, vagy az elszívó ereje.
3: Így van. Valamint a naptárhatást is figyelembe kell venni. Például az idei évben május végére esett a pünköst, tavaly júniusra esett, tehát így a május és a június közötti vendégforgalom így ennek megfelelően alakult. Na most, hogyha ezeket mind figyelembe vesszük, és tényleg berakjuk egy nagy varázsgömbbe, és azt összerázzuk, és arra egy értelmes elemző programot irányítunk rá, akkor olyan elemzéseket tudunk megfogalmazni, amikben pont ezeket a dolgokat exaktan ki tudjuk jelölni, és mondjuk egy hosszabb távú előrejelzés alapján pedig valós a szolgáltatóknak hatékony és döntés előkészítő információkat.
2: Én ebben hadd kapaszkodjak bele, mert nem tudom elképzelni lelki szemeimben előtt se ezt az egész.
4: Mármint az üveggömböt?
2: Az üveggömböt konkrétan, nagyon jól megfogalmazás.
3: Lehet az egy doboz is.
2: Mert azt látom, hogy van egy csomó adat, nagyon különböző adatokról van szó, ugye mondtad, hogy irányítószám, nevek, lakcímkártya adatok, anonim bankkártya adatok, bárbevételi adatok, stb.
4: Mobilcella.
2: Tehát ha én akarok egy adatvezérrel döntéshozatot, mert van egy turisztikai konglomerátumom, akár a Balatonnál, akár az ország más részén, akkor ide borítotok nekem mondjuk 30 különféle Excel táblázatot, akkor én azzal nem nagyon fogok tudni mit kezdeni.
3: Na épp ez a lényeg benne, mert most per pillanat mondjuk a szálláshely szolgáltatók az Entak felületen keresztül elérnek egy iránytűnek nevezett szolgáltatást, ahol látják a saját teljesítményüket, látják a települési, térségi és országos teljesítményt, valamint összetudják magukat hasonlítani szolgáltatás típussal. Tehát, hogyha én egy panzió vagyok, akkor adott esetben be tudom írni, hogy egy 4 csillagos szállodának az adataival térségi szinten összetudjam magam hasonlítani. És itt nem arról van szó, hogy a két utcával arrébb levő konkrét szállás leshely, hanem
4: az azonos pályán
3: játszó szolgáltatókat össze tudjam hasonlítani. Uh-huh. Ez ami így a múlt. Na most, hogyha lenne egy olyan jellegű programunk, és gyakorlatilag vannak erre fejlesztések, és vannak itt jövőben mutató gondolatok, hogy ezeket egészítsük ki, és ne csak a szálláshely adatokat lássa, hanem lássa a vendéglátáshely adatot, lássa az attrakcióknak is az összevont adatait, és azt egészítsük még ki az előbb említett további tényezőkkelást, időjárás, rendezvények, és több más olyan szempont, de ide vehetjük akár az adott gazdasági társadalmi helyzetet is, mert hogyha uh-huh. mondjuk van egy változás, vagy egy geopolitikai helyzet, akkor szintén a keresletet maximálisan befolyásolja, és ezeket húzzuk össze, akkor itt gyakorlatilag, ha nem is egy Excel táblába, de egy olyan visszamutató felületet kaphatunk, egy műszerfalat, ami a szolgáltatónak jó irányt adhat ahhoz, hogy lássa, hol vannak azok a beavatkozási uh-huh. pontok, ahol neki egy marketing kampányt kell indítania, ahol adott esetben bele kell nyúlni a saját termékébe, mert más irány, más vendéget tud megcélozni, és ezt tudja kikötni a rendszer.
4: Korábban vendégünk volt Boros Botond, a Visit Hungary adatvezetője, vagy adat területének, elemzési területének a vezetője, és ha jól emlékszem, a Botond mintha azt mondta volna, hogy 18 különböző adatforrásból származó adattömeget kezel a rendszeretek, és akkor András, visszacsatolva a kérdésedre, én egyszer láttam működésben, talán a Csendes Olivérnek a laptopján ennek a visszajelző dashboard felületét. Az tényleg úgy néz ki, mint egy repülőgép műszerfal, és ott egyedi lekérdezéseket, magad által összeállított riportokat tudsz készítetni ilyen értelme a rendszerrel, és hogyha jól értem, akkor ennek a kis testvére, vagy a felhasználók számára fejlesztett változata az iránytű, amiben ők, igen. az Entak iránytű, ez egy weboldal, amiben ők maguk tudják megnézni ezeket az adatokat, hasonlóan valami grafikus megjelenítéssel.
3: Így van. Erre egyébként nagyon jó nemzetközi példák is vannak, mert például Portugáliában van egy Travel BI nevezetű felület, amit online szinte regisztráció nélkül is el lehet érni, és nyilván, hogyha regisztrál meg szolgáltató, akkor sokkal mélyebb tartalmakat, ahol ezeket az adatokat gyűjti össze, és tényleg a műszerfalon már most a 2026 májusi adatok is elérhetők, már ami Portugáliára vonatkoznak, és lehet keresni, kutatni és összegyűjteni
4: ennek
3: ezeket.
4: Az iránytűnek milyen az ismertsége és a népszerűsége a szolgáltatók vagy a destináció menedzsment szakemberek körében?
3: A kollégák azt jelezték, hogy sajnos alacsony, kevesen, tehát az információ, hogy egy ilyen felület elérhető, az minden egyes entakott szolgáltató részére eljuttatásra került. Kollégák rócsokon keresztül ezt be is mutatták az elmúlt időszakban, azonban azt látjuk, hogy viszonylag kicsi az aktivitás ezen a felületen, tehát a szolgáltatók még nem ért el, hogy ezt a felületet a rendeltetésének megfelelően használják.
1: Hamarosan folytatjuk a második résszel Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.

0: zaja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Mihálovics András műsora.
2: Még mindig az adott alapú működés gyakorlati fogásait vesszük sorra. Juhász Szabolcsal, ő egészségturisztikai szakértő, a Visit Hungary turizmus szakmai területének a vezetője. Portugáliát időzted a szünet előtt, hogy ott van egy hasonló felület, mint ami nálunk van. Erről jutott eszembe az a kérdés, hogy nemzetközi összehasonlításban, hogy hogy állunk ezen a területen, ezen az adott alapú turisztikai működés területén.
3: Az az adat infrastruktúra, amivel hazánk a turisztikai területen rendelkezésre áll, Európában példamutató. Kollégák, amikor külföldön prezentálnak és képviselik a nemzetünket, gyakran kapják meg azt a méltatást, hogy bezzeg, nekünk vannak adataink, nagyon jó felületünk van arra, hogy az adatokat összegyűjtsük, és több ország jelezte a kollégáknál, Dániától elkezdve, Ausztrián, míg bármelyik több ország, hogy szívesen megismerni ezt a rendszert, hiszen az Európa országaiban eltérő az adatszolgáltatási struktúra és az adatoknak a rendelkezésre állásának a minősége is. Így ez egy példamutató rendszer. Most tényleg az a feladatunk, hogy ezt az adatvagyont megfelelően tudjuk hasznosítani, és olyan visszamutató felületet tudjunk a szolgáltatók és a döntéshozók, valamint a desztinációk részére biztosítani, ami napi szinten elérhető számukra, könnyen hasznosítható, és tényleg értéket teremt, és
2: hát
3: a döntéseket
2: előkészíti. Ugye az kell, ami hiátusként itt felmerült, hogy lehet, hogy egy kincs van a kezünkben, amit ugye nemzetközi szinten is sokan irigyelnek, de sajnos maguk az érintettek még nem széles körben használják ezt a remek eszközt.
4: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az előző beszélgetés részben, vagy az előző műsor részben említetted, hogy nem használják olyan nagyon sokan, de ha jól értem, akkor ez igazából egy hosszú távú szemléletformáló program is egyben, hogy megváltoztassunk szokásokat, amik évek vagy évtizedek alatt alakultak ki. És akkor, ha jól értem, akkor azért ezen az úton mégiscsak elindultak a magyar turisztikai szolgáltatók. Ha nem indultak volna el, akkor mondjuk nem érte volna kritika az ENTAK rendszert semmivel kapcsolatban, nem?
3: Így van, mivel foglalkoznak vele.
4: Ez azt jelenti, hogy mégiscsak foglalkoznak vele.
3: Így van, foglalkoznak vele, talán egy kis része használja is, és tényleg odáig kell eljutni, hogy ne csak egy riportgyár legyen ez az ENTAK-hoz kapcsolódó iránytú felület, hanem döntési helyzeteket turisztikai döntési asszisztensként tudjon működni a további időszakban.
2: Na ezt
4: adjuk magának a labdát.
2: Igen, bizony. Figyeled? Hogy lehet fejleszteni egy turisztikai attrakciót adatsorok alapján?
3: Egyrészt a szolgáltatóknak el kell dönteni, hogy szeretné-e látni a saját teljesítményét, ezt nyomon szeretné-e követni.
4: Szerintem mi magyarok ugye hagyományosan nagyon erősek vagyunk ebben.
3: És ne csak tényleg, ahogy az előző részben is beszéltünk, tapasztalati számok alapján mutassak. Akarja-e látni a térségi, illetve a kategóriához kapcsolódó benchmarkokat? Akar-e látni bármilyen keresleti előrejelzést?
2: Ki az, aki erre nemet mond?
3: Szerintem nem nemet mondanak, csak érdektelenek.
2: Hát de pénzről van szó.
3: Pénzről van szó, és talán a digitális irányban nem annyira elkötelezettek még, vagy óvatosan bánnak a digitális területtel. Az osztrákok az elmúlt hónapokban, az elmúlt hetekben publikálták a legújabb turisztikai stratégiájukat, ezt a Vision T elnevezésűt, és ebben van az, hogy a turisztikai vállalkozások 77%-a kihívásnak érzi a digitalizációt, 59%-uk felkészülési igényt lát az AI használatához, miközben a turisztikai dolgozók 69%-a szerint az AI fontos lesz az ágazat jövőjében. Uh-huh. Ők ezt jó alaposan megkutatták, egy komoly társadalmi egyeztetési folyamaton keresztül határozták meg a stratégiájukban szereplő dolgokat, és a fő számokat és a fő gondolatokat nyilván ezek alapján határozták meg, tehát, hogy a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligenciának a térnyerése, az markáns szerepet fog vállalni a turizmusban, és hát ezért fogalmazták meg a mottóként is, hogy a turizmus legyen értékes mindenki számára az egész évben, és nem klasszikusan vendégészaka logika alapján gondolkoztak, hanem behozták a fenntarthatóságot, az értékteremtést, az elfogadottságot, valamint mérhető teljesítményeket határoztak meg saját maguknak is célként.
2: Oké. Nem ereztem én ezt, mint Floki a rongyot ezt a témát. Akkor evezzünk barátságosabb vizekre. Egészségturisztikai szakértő vagy. Ha én egy egészségturisztikai célpontot akarok fejleszteni, ott mit néz, milyen adatok, milyen entak adatok játszanak szerepet? Milyen nemzetiségűek a vendégek?
3: Ott a települést és a térséget
2: milyen,
3: kell nézni.
2: Milyen korfájuk van?
3: Ami hasonló a logika. Pontosan, tehát ott a települési és a térségi számokat kell nézni, hogyha én egy gyógyhely vagyok, vagy fürdő település, ahol a meghatározó szerepet tölt be a fürdő attrakcióként, akkor nem csak a fürdőnek a teljesítményét kell nézni, mert az több vendégkörből tevődik össze. Egyrészt vannak azok a vendégek, akik a településen szállnak meg, vannak azok a vendégek, akik a térségben és oda ilyen egynapos vagy félnapos kiruccanásra érkeznek, és vannak a térségben vagy szűk településen élő helybeliek, akik pedig valamilyen egész másfajta motivációid. Nyáron strandolásként, az év további részében meg lehet, hogy valamilyen fürdőgyógyászati szempontból keresik fel a fürdőt. A fürdő el tudja végezni azt, hogy milyen jegytípusokat vásárolnak a vendégek, saját kérdőíves megkérdezés alapján ki tudja deríteni azt, hogy ki az ő vendégköre, de hogyha egy kicsit távolabbra szeretne látni, és minél több külföldi, vagy éppen az országból minél több belföldi vendéget szeretne megtalálni, akkor alaposan meg kell ismerni a településre érkező és a térségbe érkező vendégeknek a fő motivációját. Azért érkeztek, hogy az ő fürdőjét igénybe vegyék? Vagy ez egy kiegészítő élményként veszik igénybe? Vagy éppen egy alternatív szolgáltatásként, mert rossz az idő, és elmentek fürdőzni? És ezeket, hogyha mind fel tudja térképezni, megismeri a saját vendégprofilját, beleértve ide a fogyasztási és költési szokásokat, akkor előrébb tud lépni.
2: Például, tehát, hogyha mondjuk, most mondok, és Isten látja lelkem, nem pejoratív a példa. Kispénzű nyugdíjasok járnak magukat áztatni az én gyógyfürdőmben, de szeretnék mondjuk egy trendi, fiataloknak szóló, akár határon túli 30-asoknak szóló fazonváltást, vagy turisztikai attrakciófejlesztést, akkor értelemszerűen, mivel látom, hogy ezek a vendégek járnak hozzám, elsősorban olyan attrakciókat kell fejlesztenem, ami ezt a korosztályt célozza, akit én be akarok vonzani.
3: A célcsoportok
2: cseréje. Tehát mondjuk, hogy elé építsek egy csúszda élményparkot, vagy
3: hát sok helyen ezt csinálták az elmúlt évtizedekben ezért különböző forrásokból, és nem biztos, hogy a legjobb utat választották. Azt hozzá kell tenni, hogyha egy szolgáltató a saját célcsoportját, vagy annak egy részét le akarja cserélni, az azért nagyon komoly kockázattal jár. Tehát az termékfejlesztés, vagy éppen infrastruktúrális beavatkozás nélkül az legtöbb esetben nem működik. Viszont nagyon alaposan tisztába kell lenni, hogy mi az, amit én kínálok szolgáltatóként. Vegyünk egy zalakarosi példát. Ott a fürdőnek a vezetője az elmúlt években például a horvát vendégek megszólítását, meg a szlovén vendégek megszólítását is célul kitűzte, és a beszámoló alapján, bár ez a települési települési vendégészakákon kevésbé látszik, viszont a visszajelzése alapján, a saját felmérésük alapján, viszont a vendégek egy, ha nem is jelentős, de egy kis hányadát az elmúlt időszakban kitette már a horvát, illetve a szlovén vendégeknek a köre. Ez azért volt, mert ugyanazokat a családos célcsoportot meg tudta szólítani, mint aki egyébként a magyar, a belföldi célcsoportja is, és egynapos vendégként érkeznek hozzá. Tehát, hogyha tudja azt definiálni, és kicsit kitekint a saját környezetéből, akkor felfedezhet olyan célcsoportokat a saját termék kínálatához, akiknek ha az érdeklődését
2: és erre aztán lehet mondjuk akkor egy célzott marketing kampányt indítani, amit ugye vissza is tudok mérni az adatokból, hiszen fél év múlva tudom, hogy a 6 hónappal korábban beindított mondjuk Facebook kampányomra jöttek-e horvát vendégek, vagy nem.
3: Pontosan, tehát hogyha ő megkérdezi a fürdőben lévő vendéget, hiszen a vendég ott van már, tehát nem kell rá nagyon nagy energiát fordítani, hogy különböző közvéleménykutatást csináljon, vagy szerezzen be, akkor ő meg tudja kérdezni, hogy az odaérkező vendégek miért jöttek, honnan jöttek, és kik ők. És hogyha ez a három információ megvan nála, akkor utána már célzottan meg tudja őket a saját lakhelyükön szólítani, és még több vendéget tud elérni.
4: Korábban említetted, csak nem hagytuk, hogy végigmondjad ezt az üveggömb meg forecast témát. Azok mennyire befolyásolják ezeknek az előrejelzéseknek a pontosságát, amiket hallunk, hogy nagyon rövidül a foglalási ablak, nagyon gyorsan változnak az utazási szokások. Tehát, hogy nem tudom például, most használtok-e még ilyeneket, hogy az előfoglalási adatok mit mutatnak, vagy ezek tulajdonképpen veszítik el az értéküket, mert minden változik évről évre.
3: Azzal, hogy a foglalási időszak, foglalási ablak nevezzük így lerövidült, a szolgáltatók nagyon komoly kockázatot vállalnak. Csak gondoljunk a mostani időjárási szélsőségekre. Amikor jó idő van, akkor mindenki menni akar, és gyorsan kivár az utolsó pillanatig, hiszen a különböző szállásfoglalási rendszerek megteremtik azt a lehetőséget, hogy az utolsó pillanatig kivárjak. Nem kell hetekkel, hónapokkal előtte lefoglalnom, és viszonylag jó árért tudom tartani azt az adott szállást, akár az igénybevétel előtti napig, és adott esetben, hogyha mondjuk egy rosszabb idő van, akkor sok vendég úgy dönt, hogy lemondja. Tehát a szolgáltatóknak a kockázata jelentősen megnőtt. Hogyan tudja egy szolgáltató ezt a változást, és hogyan tud erre az egészre felkészülni. Próbálunk erre is választ adni, hiszen az előfoglalások alapján jól látható az, hogy a következő egy hétben, egy hónapban, két hónapban az adott desztinációban, az adott térségben, településre milyen a foglalási intenzitás, és hogyha azokat mondjuk ilyen napi vagy heti szinten nézzük, hogy milyen dinamikával éppen növekszik vagy csökken a foglalásoknak az aránya, akkor úgy lehet beavatkozni. Illetve fel lehet arra készülni, mondjuk az időjárás előrejelzés figyelembe vételével, hogyha tudom azt, hogy hétvégén, mondjuk egy hétközben időszakban, hogy a hétvégén teljesen szélsőséges idő várható, akkor úgy kezdek el árazni, és úgy kezdek el felkészülni a szolgáltatásommal. És például, hogyha egy fürdőt nézünk, akkor hogyha tudom azt, hogy 35 fok fölött lesz a hőmérséklet, vagy legyen bármiden ilyen hőség és hőkupola is.
4: Vagy miért legyen 42?
3: Igen, akkor tudom azt, hogy munkaerőbe és az egész létesítményt így kell felkészíteni. De hogyha azt mutatja az időjárás előrejelzés, hogy 20 fok vihar és egyéb dolgok, akkor viszont úgy kell megerősíteni például a fedett területen lévő szolgáltatásokat, hogy a nagy vendégigényt is megfelelően ki tudja
2: ezt
3: szolgálni.
2: Ezt mesterséges intelligencia végzi, vagy turisztikai top menedzserek? Ezt azért kérdezem, mert digi turizma az adás szívet,
3: jelenleg,
2: egy kicsit a jövőre.
4: Alig, ha nem is is.
2: Igen.
3: Jelenleg ez még egy átmeneti időszakot élünk. Tehát most jönnek, most még a tapasztalati számok dominálnak így a következő
2: lenne,
3: időszak.
2: Mert hogyha a mesterséges intelligenciát arra simán meg lehet tanítani, hogy az időjárás előrejelző portálokra rákapcsoljuk, összekapcsoljuk az árazással, és hogyha egy bizonyos hőmérséklet alá megy, vagy a viharjelzés fölé, nem tudom, akkor hirtelen enged az árból 20%-ot, most mondtam valamit.
3: Hát igen.
2: És tehát a ebben kiküld egy csomó hírlevelet, hogy csak itt, csak most, csak önnek 20%-nél.
3: A szálláshelyeknél ez döntően működik is, főként a nagyobb egységeknél. Az attrakcióknál ez a dinamikus árazás és a gyors reakció az még elmarad, valamint, hogy egy adott desztináció erre hogyan tud felkészülni, talán itt még nincsenek meg azok a gyors és rugalmas váltások és elkötelezettségek. Viszont ez a jövő.
2: Uh-huh. Tehát, hogy... Ezt akarnám firtatni, hogy van a Wayne Gretzky jégkorong sztárnak egy mondása, hogy ne onda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem ahol lesz. Lehet ezt, mert azt mondják az IT-hoz értők, hogy igazából a mesterséges intelligencia akkor ér majd a csúcsra, ha prediktív dolgokra lehet használni, tehát hogy megmondja, hogy nagy valószínűséggel én, mint fogyasztó és sok más társam együtt, hogy fogunk viselkedni a következő egy-két hétben.
3: Igen, viszont a mesterséges intelligencia nem helyettesít és nem fogja helyettesíteni a turisztikai szakembereket, hanem inkább gyorsítja az adatelemzést és a vendégkommunikációt, valamint a működéshez kapcsolódó döntéseket teszi professzionálisabbá, és talán egy rövidebb alkalmazkodási és reagálási időt ad a szolgáltatóknak. Tehát egy mankót fog adni a szolgáltatóknak a különböző kérdéseknek és döntéseknek a meghozatalához.
4: Miközben, bocs, hogy megszakítanak, miközben ezt a beszélgetést most folytatjátok, vagy ezt a szálat, a közben azon gondolkoztam, hogy remélem, hogy a kedves hallgatók és a nézők érzékelik, hogy a téma, amiről beszélünk, az adat alapú működés, az nem valami űrtudomány most már, nem valami hétköznapi vállalkozó számára elérhetetlen technológia, amit csak a turizmus irányítás legfelsőbb szintjein alkalmaznak, hanem hétköznapi valóság bárkinek, aki akarja, bárkinek, aki jó döntéseket, gyors döntéseket szeretne hozni.
3: Így van, tehát, hogy ez ennélkül nem lehet már elépni, tehát az OECD-nek is most a napokban jött ki egy 2026-os trend reportja, mely szerint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egyre fontosabb a turizmus menedzsmentben, a működési hatékonyságban és a személyre szabott vendégélményben. Tehát nemzetközi szinten, meg hazai szinten is igazából most már mindenki arról beszél, hogy a digitalizációnak mennyire fontos. Tehát ez kicsit olyan, mint az elmúlt időszakban a fenntarthatóság volt az a top téma, ami egyébként megmaradt, de mivel
2: a fenntarthatóságot el lehet érni digitalizációval.
3: Vannak olyan területek, amit igen. Viszont a digitalizáció az a szolgáltatóknak a mindennapjaiba épült be. És ezért fontos az, hogy megnézzék a visszamutató felületet, megnézzék a saját adataikat, és az alapján döntsenek. És sok helyről kaptuk azt vissza, hogy mert bonyolult az elérése, mert macerás, meg esetleg nem értik, de sok esetben csak tényleg értetlenség van, vagy érdektelenség van mögötte, de gondoljunk bele, hogy akarunk-e a saját vállalkozásunk érdekében mondjuk naponta 10 percet, negyed órát, fél órát foglalkozni a saját teljesítményünkkel. Hiszen lehet, hogy a saját telefonunkon a social media felületeket sokkal többet nézzük saját élményszerzésre vagy szórakoztatásra.
4: Kevésbé hasznos
3: formában. Viszont, hogyha annak az időnek egy töredékét a szolgáltatók arra azzal töltenék, hogy a saját digitális felületüket nézzük, és ebbe nem csak az tartozik be, hogy milyen eredményeket értek el, hanem annak is a folyamatos nyomon követése, hogy róluk mi érhető el a digitális térben. A nyitvatartásról, az árakról, a szolgáltatásról és egyéb dolgokról. Hiszen a mesterséges intelligencia a keresési logikájának megfelelően mintázatokat néz. Tehát, hogyha egy rossz döntés vagy egy rossz információ szerepel az adott szolgáltatóról, akkor azt a mesterséges intelligencia azt lehet, hogy felnagyítja. Mert zárva van, mert rossz az idő, többször mutatja meg, és ennek megfelelően lehet, hogy a szolgáltató nem is tudja azt, hogy nem érti, hogy miért van kevesebb vendége, de sok esetben nem tudja azt, hogy mit mutat saját magáról a digitális felület.
4: Pont most igazából fölteszek egy kérdést, amire éppen most válaszoltál, hogy mi lenne a tanácsod a vállalkozók vagy a szolgáltatók számára, hogy tartsák karban a digitális felületeit.
3: Pontosan a Google Business profiltól elkezdve minden olyan felületet, ahol ők jelen vannak. De több szolgáltatóval beszélgettünk, aki nem értette, hogy miért kevesebb idén a vendége mondjuk magánszálláshelyen. Nyilván nem ez általánosabb a probléma, ez csak egy kiragadott példa, és amikor fölmentünk az oldalára, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mondjuk a nagy szálláshely foglaló modulokon a saját szolgáltatása ott szerepel, akkor az látható, hogy minimum 5 éjszakára lehet foglalni.
2: Na most mert a Balatonnál egy minimum 2 éjszakára keresett, akkor azt már nem is ajánlotta fel.
3: És közben meg ő meg nagy szemekkel nézett, hogy úristen, ezt gyorsan át kell állítani, mert ő megelégedne a 3 éjszakával is, vagy a 2 éjszakával is.
4: Jó, ugyanakkor ne hallgassuk el azért azt a tényt, hogy ezek a mesterséges intelligencia alapú ajánló rendszerek azok még nem tökéletesek. Tehát mondjuk, mondom a konkrét példát, a hétvégén adtam neki egy utasítást, hogy javasoljon szálláshelyeket Tarvízió és Grádó között egy 3 napos kerékpártúrához, ahol szívesen látják a kerékpáros vendéget. Javasolt 3 olyat, ahol nem lehet egy éjszakára szállást foglalni. Tehát nem tökéletes a dolog.
3: Uh-huh. Igen. Ehhez kapcsolatban egy másik felmérés, ezt a Booking csinálta, 2025-ben végezte el a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatását, mely szerint a válaszadók 91%-a érdeklődik az AI lehetőségei miatt, viszont csak 6%-a bízik teljesen abban, hogy az AI önálló és jó döntést ajánl neki, vagy hoz neki. Uh-huh. Tehát, hogy e között még
4: tehát a jelentőségét azt már érzik,
3: igen,
4: de bizalom az még alacsony.
2: Csak még sokat kell tanulni a mesterséges intelligenciának. Köszönjük szépen Juhász Szabolcs egészség turisztikai szakértőnek, a Visit Hungary turizmus szakmai területének vezetője, és ő.
1: Ez volt már a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással. Vendégük Juhász Szabolcs volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert a következő órákban az egészségünk, azon belül az anafilaxiás sokk kezeléséről hallunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a közösségügy.

0: magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Selyem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté.
1: Időjárás jelentés.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, mi az az anafilaxiás sok, hogyan lehet felkészülni egy ilyen vészhelyzetre.
2: Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az obodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve ma Magyarországon az oktatási intézmények egy anafilaxiás vészhelyzet kezelésére? És vajon tudnánk-e, hogy mit kell tenni mi magunk, hogyha valaki mellettünk kap hirtelen súlyos allergiás sokkot? Az anafilaxia ugyanis percek alatt életveszélyes állapothoz vezethet, és erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdió pedig Fináli Magyar Judit pszichológus, az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben. És említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
3: Igen, igen. Neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszul léte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa letargiába esett, így elaludt, pedig nemrég kelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomáseséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
2: És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott. Ugye?
3: Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira felduzzadtak a szemei, igen, és az arca, hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úsztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
2: Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
3: így
2: az
3: van,
2: az a helyzet.
3: Van. Valóban elég későn esett le azt, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, epipenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki epipent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
2: Ez tíz évvel ezelőtt történt.
3: Pont ma hoztam fel a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat felhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van.
2: Érdekes, és azt mondod, igen, hogy azóta nagyot változott
3: nagyon-nagyon,
2: a világ.
3: Nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál, igen, az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, amit tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
2: Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők, nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
3: Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor, közben lehetett tudni, hogy allergiás, és a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
2: Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre szülőként, mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
3: Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe, szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem. Tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától az, hogy biztonságban lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd tehát gyakorlatilag teljes életet lehet élni ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek, nem betegek mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog, úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomban az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomba integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
3: Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az ember idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent az, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
2: Hát mondjuk egy gyerek,
3: vagy egy játszótéren a homokozóban egy szülő elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván, amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
2: De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
3: De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak, és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
2: Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg minden élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
3: Mindig előre kell gondolkozni, tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívózzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt,
2: De ezt nyilván a kislányod tudja. Tehát,
3: igen,
2: hogy
3: persze,
2: egy idő után
3: ő ebben
2: már...
3: nőtt bele, hogy ő nem eszik bele más ételébe.
2: Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
3: Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de ahogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
2: Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
3: Nagyon megterhelő mentálisan. Tehát
2: még így is.
3: Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy erre szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítést az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
2: Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak? Mm-hmm.
3: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az epipennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az epipen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
2: Tehát,
3: olyan...
2: hogy ő attól még érezhesse magát
3: így van,
2: gyereknek.
3: Így van, és tényleg olyan közösséget kellett találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hassa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni bizonyos helyzeteknél.
2: Tehát előfordul, hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
3: Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják a jelentkezésnél, vagy sem.
2: Vagy csak utólag mondják.
3: Utólag, mert hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot kezelést érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteses gyerekek, tehát annak analógiájára.
2: Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség így merült van, fel, van, hogy ez egy van. Hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
3: Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvény módosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még láttunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
2: Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni. Sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert tévhit, mert hogy ez tévhit sokszor.
3: Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz, ugyan már nem lesz nagy baja, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót, mondjuk egy borsó allergiás gyereknél, tehát hogy
2: ezt viszont komolyan kell igen, menni, hogy nem
3: itt,
2: szabad
3: itt nem hasmenés lesz,
2: venni.
3: Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
2: Olyan, mint egy golyóstól.
3: Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog. Ezek a gyerekek nagyon megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
2: Teszünk egy ilyen
3: abszolút,
2: helyzetben.
3: Ez nem kérdés, ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast, tehát hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
2: És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre ezt az egyesületet, ami utána törvénymódosítást is elért, igen. hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
3: Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy kikerült, nem került be a... Tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
2: Nem hány volt... szülőtárs állt össze?
3: Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akik volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktívan, tevékenyen részt vesznek, gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
2: Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyar Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották, most egy rövid szünet, majd ugyaninnen folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor az anafilaxia és az allergia közti különbségeket ismertük meg.
2: Mai témánk az allergia, illetve annak súlyos, akár életveszélyes foka. Vendégem a stúdióban pedig Finári Magyari Judit, pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület tagja, aki azon túl, ahogy beszélgettünk róla, hogy szakember, érintett is, hiszen egy 11,5 éves érintett kislánynak az édesanyja, és hát ti álltatok össze több szülőtárssal, és hoztátok létre ezt az egyesületet, és hát beszéltünk arról, hogy mit nevezzünk anafilaxiának, illetve hogy miben más ez, mint egy hagyományos allergiás reakció, de egy picit hozzuk közelebb azokhoz, akik ezzel egyébként szerencsés módon még nem találkoztak. Milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad bizonytalankodni, vagy nem szabad várni?
3: Igen, tehát vannak enyhébb tünetek, mint enyhe csalánkiütés, mondjuk a száj körül az arcon, vagy a végtagokon, a törzsön, tüsszögés, torokkaparás.
2: Ezek ilyen első
3: akár pollen első jelzések, igen, és amikor nagyon erős hasi fájdalom, ilyen nagy volumenű erős hányás lép fel hirtelen egy étel elfogyasztása után viszonylag hamar, amikor az egész testet érintő nagyon erős ödémás csalánkiütés van, ami nagyon viszket és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor bedagad belül a szájban a nyálkahártya, a nyelv, a torok elkezd szorulni, egy gombóc érzet van, sokszor rekketté válik az ember, mert nem tud rendesen beszélni, levegőt venni, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen asztmás, hörgő, ilyen tüdő légúti tünet is kialakulhat, amikor nem kap jól levegőt.
2: És hát bocsánat, muszáj visszautalnom a ti esetetekre.
3: Igen,
2: a 10
3: és hát van ez a vérkeringés.
2: Esetre így a kisbabátok így van, esetében.
3: Így van, tehát lehet akár idegrendszeri tünet, ilyen szédülés, bizonytalanságérzés, amikor az ember kicsit így nincs teljesen magánál, ami mondjuk egy diabéteszesnél is ugye
2: igen,
3: sokszor.
2: Említetted az elmosódott beszédfunkciókat.
3: Így van, és akár ez a hirtelen elalvás, hirtelen vérnyomás leesés, gyengesség, le kell feküdni, nem tud állva maradni egy ember. Ezek mind egyenként is olyan tünetek, amikre már adrenalin autóinjektort kell beadni, és ha két szervrendszert érint akár enyhe tünet, tehát mondjuk van egy erősebb hányás, és mellette egy kaparó, viszkető torok, akkor már be kell adni.
2: Ott már sietni
3: így
2: kell.
3: Így van. Tehát ha két szervrendszert érint, vagy akár egy szervrendszer, de egy súlyosabb tünet. Erre egyébként vannak most már plakátjaink, ilyen protokoll, amin vizuális segítség is van ahhoz, hogy milyen tünetnél kell, mire figyelni, mikor elég esetleg antihisztamint adni, mikor kell már adrenalin autóinjektort, úgyhogy most már vannak erre anyagaink, amik segítik a tájékozódást.
2: A ti kislányotok másfél éves volt, ez mindig kiderül ilyen pici korban?
3: A legtöbb esetben tünetek már pici kortól vannak, akár anyateljes tápláláson keresztül, akár a hozzátáplálásnál.
2: Hiszen nem mindegy, hogy az édesanyja mit eszik.
3: Az, hogy eljut-e valaki a diagnózishoz, az viszont nem egyértelmű. Tehát lehet, hogy vannak tünetek, de nincs beazonosítva, mert nem biztos, hogy akár egy gyerekorvos vagy egy védőnő tudja, hogy az mit jelent, hogyha mondjuk egy kesúdiós fagyi után a gyerek hirtelen hányt egyet. És sokszor már második, harmadik...
2: Vírusfertőzésre gondol először az ember.
3: Így van. Sokszor második, harmadik rosszul létnél áll össze a szülő fejébe, hogy itt több lehet, mint egy egyszeri valami.
2: Igazából a kérdésem arra is vonatkozott, hogy egy 5-6 éves gyereknél
3: akkor is
2: kezdődhet.
3: Ki. Igen. Így van. Tehát igazából bármikor alakulhat ki allergia, nyilván ritkább, hogy később alakul ki, mint kiskorban, de bármikor léphet fel első
2: mert
3: allergiás
2: reakció. Mert hogy a kiváltó okokról még nem beszéltünk, csak bizonyos helyzetekről, ha mogyoróval érint, ha tojás, ha daráscsípés, de hogy sok minden okozhatja ezt.
3: Igen, hát gyakorlatilag bármi, nyilván a 8 alap, vagy az az alapallergia élelmiszer lista van, ami föl is van tüntetve az élelmiszereken, ezek a leggyakrabban allergiát kiváltó élelmiszerek, de ezen kívül gyakorlatilag bármilyen élelmiszer okozhat anafilaxiát, illetve bármilyen kemikália, rovarcsípés, gyógyszerek.
2: Amivel korábban nem találkozott a gyermek.
3: Hát,
2: és így derülhet ki egy későbbi
3: időszakban. Igen, illetve valamilyen módon mégiscsak találkozott, mert szenzitizálódik a szervezet, de lehet, hogy olyan enyhe volt az első pár alkalommal a tünet még kis csecsemőkorban, hogy az nem is vette észre a szülő esetleg, vagy még nem okozott tünetet. valamilyen módon a szervezet találkozik vele, nem mondjuk egy élelmiszerallergiánál nem kell, hogy az a gyerek meg egye. Mondjuk az én kisanyom soha nem evett földi mogyorót, és nagyon magas volt a vérértéke, mert hogy a bőrén keresztül, a légutakon keresztül is tud allergiássá válni egy ember, tehát az nem kell elfogyasztani, hogy valaki allergiássá váljon.
2: Beszéljünk a kézzelfogható dolgokról, hogy mi mit tehetünk laikusként, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk, és egy ilyen anafilaxiás reakciót észlelünk.
3: Igen,
2: mi az első lépés?
3: Ha tudjuk a gyermekről, vagy a felnőttről, akkor az nagyon fontos, hogy az a szabályos, ha nála mindig van két darab EpiPen.
2: Miért kettő? Bocsánat, hogy visszakérdezek, de hogy ez
3: igen.
2: egy fontos kérdés.
3: Azért kettő, mert van, hogy 5-10 percen belül még egyet be kell adni, uh-huh. hogyha nem javul az állapot, vagy rosszabbodik, és nem ér még ki a mentő. Illetve azért is, mert ez egy életmentő eszköz, és ha valamiért véletlenül elrontjuk a beadást, vagy az eszköz nem működik, akkor legyen még egy pót eszköz. Tehát mindenképp kettőt javasolnak maguknál tartani az érintetteknek. Nagyon egyszerű beadni, tehát akkor be kell adni, és mentőt kell hívni, le kell fektetni.
2: Ezt ruhán keresztül is be lehet adni, vagy?
3: Ruhán keresztül is, ez nagyon fontos, igen. Tehát nem kell semmit tenni, annyi, hogy le kell fektetni az illetőt, mert a vérnyomás ugye jobban tud, vagy jobban megy a vérkeringés, hogyha vízszintes helyzetben van az illető. Ha nagyon nem kap levegőt, akkor egy picit így a hátát meg lehet támasztani, de a lába az mindenképpen, tehát ne a lábán álljon. És hívni kell a mentőt, és azt kell mondani, hogy anafilaxiás sok, és a helyszínt megmondani. És hogyha mondjuk hozzátesszük, hogy gyerek, akkor azért nagyon reméljük azt, hogy hamar kiérkezik.
2: Itt percekről van szó, gondolom.
3: Igen.
2: Tehát,
3: igen.
2: Hogy minél hamarabb ott legyen a mentő.
3: Így van, tehát ez egy sürgősségi helyzet, így van. Igen. Ha nem tudjuk, akkor ugye le tudjuk fektetni, mentőt tudunk hívni, és arra tudunk figyelni, hogy hát, hogyha tudjuk a vérnyomást vizsgálni, és hogyha újra kell éleszteni, akkor azt elkezdeni, tehát ott mind bármilyen vészhelyzetben segíteni.
2: Egyesületi szinten mit tapasztaltok? Ma már többen merik beadni az EpiPent, vagy még mindig sokan félnek tőle? Milyen információk jutnak el hozzátok érintettektől, pedagógusoktól, intézményvezetőktől?
3: Tehát inkább a cél az, hogy ne kelljen beadni az EpiPent.
2: Természetesen, tehát, de ha...
3: Igen, tehát volt a sajtóban is több
2: sikeres
3: hogy beadták gyerekeknek, tanárok, pedagógusok, óvónők, akik résen voltak és részesültek oktatásban, és bátran beadták az EpiPent.
2: Beszéljünk az Egyesület által elért eredményekről, mert hogy annyit már említettél, hogy törvénymódosítást sikerült elérnetek ezen a téren, de milyen eredményeitek vannak eddig?
3: Igen, tehát talán ez a legfontosabb, hogy külön figyelmet érdemelnek ezek a gyerekek, illetve az adrenalin autóinjektor ilyen 16 és 20 ezer forint darab áron volt elérhető, és ezt most már államilag támogatottá tette a lobby tevékenységünk hatására az állam azoknak, akiknek tényleg szakorvos felírja, hogy ez adekvált.
2: És tehát, hát ahogy említetted, hogy kettő kell,
3: igen,
2: hogy legyen
3: igen,
2: nálunk.
3: Igen, tehát van, akinek azért nem volt, mert mondjuk nem engedhette meg magának, hogy megvegye az életmentő eszközt, és most már dobozáron, tehát 300 forint per darabért ki lehet váltani receptre, hogyha szakorvos fölírja, mert már az illetőnek volt már korábban allergiája, vagy bizonyíthatóan anafilaxiás reakcióra potenciálisan erre tehát kellhet neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ami még nagyon fontos, hogy a közétkeztetésből kikerültek a leggyakoribb, legsúlyosabb, hát minden okozhat súlyos allergiát, de inkább úgy mondanám, hogy a leggyakrabban anafilaxiás allergiát kiváltó élelmiszerek, tehát a földi mogyoró, a diófilik és a szezámmag. Ezt egy közoktatási intézménynek a menzáján nem lehet már adni a menzára, a sima menzán sem, nem csak a diétás menzán, ami azért nagyon fontos, mert ugye mondtam, hogy nem csak megevés útján
2: hanem,
3: lehet reakció, hanem akár a nyálkahártyába kerülve,
2: igen.
3: vagy összemaszatolják a gyerekek a kincset, akkor utána megfogja a kisgyerek, belenyúl a szemébe, szájába, tehát így is lehet allergiás reakció, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy azokon a napokon, amikor nutellás kenyér volt, vagy müzli szelet, vagy nem tudom, diós burkifli, akkor a szülők egyszerűen nem vitték iskolába, vagy óvodába a gyerekeiket, meg a tanárok is frázban voltak, és el is várták, hogy nem menjenek iskolába, óvodába.
2: De nyilván így nem lehet
3: és
2: élni.
3: És így nem lehet élni, és azért ez egy nagy segítség, hogy ez most nincs ott a mindennapokban az intézményekben. Ez azért is nagyon fontos, mert nemzetközi irodalmat áttekintve azt tapasztal, vagy azt láttuk, hogy az esetek azt hiszem 25%-ában közoktatási intézményben van az első anafilaxiás sok. Tehát,
2: ilyen
3: hogy,
2: okok
3: hogy
2: miatt,
3: ilyen
2: amit
3: sokszor, te is említettél. Sokszor ott óvodában, iskolában derül ki egy allergia, igen.
2: Mennyi energia és mennyi munka van a mögött, hogy ezeket az eredményeket el tudtátok érni? Mennyi munkaóra?
3: Sok. Például az, ami nagyon még egy fontos cél, és ugye elkezdtük, de nincs befejezve ez, hogy ugye törvény van arra, hogy különös bánásmódban kell részesíteni ezeket a gyerekeket, de hogy ez nincsen körülhatárolva, törvényileg nincs előre, vagy ez pontosan mit jelent. Erre az egyesület megcsinált egy protokollt, egy intézményi protokollt, amiben benne van, hogy az első nap előtti naptól, amikor a gyereknek kinéznek egy intézményt, addig, amíg oda jár, pontosan milyen lépéseken kell keresztül menni a szülőknek, az orvosnak, a befogadó intézménynek, mikre kell a hétköznapokba figyelni, hogyan kell az étkezést menedzselni, hogyan kell az oktatásban részesülnie a pedagógusoknak. Szóval egy nagyon konkrét, de egyszerű, egyébként kézzelfogható, még ilyen vizuális segítségek is vannak. Van egy protokollunk, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, amit természetesen külföldi jó gyakorlatokból innen-onnan szedtünk össze, meg hazai tapasztalatból, és tulajdonképpen ez még nincs átvíve a rendszeren. Mi megkaptuk a belügyminisztériumtól az engedélyt annak, hogy mi magunk továbbítsuk ezt az ország összes intézményébe, és kaptunk egy levéllistát, és gyakorlatilag kézzel, e-mailen pötyök be az egyesületi tagság hónapokon keresztül az e-mail címeket, hogy minden iskolába és óvodába eljusson ez a protokoll, és aztán, hogy ők megnyitották-e, vagy a spambe ment, vagy odébb rakták, vagy elolvasták, azt nem tudjuk, és ez az egyik fő célunk, hogy ez valamilyen szabályozás alá kerüljön, hogy ez a protokoll, ez törvényileg előírt legyen, és emellett a pedagógus képzése, a felkészítése egy anafilaxiás vészhelyzet felismerésére, megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ez ott legyen a tarsójukba kötelezően, ezen részt vegyenek. Nagyon szeretnénk, hogy szeptembertől már így induljon az év, hogy erre már van egy szabályozás.
2: És hát az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk az óvodákról, iskolákról, de ott vannak az edzések, és nagyon sok hát, olyan igen. helyzet, ahol még érzékenyíteni, meg informálni kell azokat a szakembereket, akik a gyerekeinkről gondoskodnak. Igen, tehát, hogy ez egy valahol egy ilyen soha véget nem érő
3: folyamat.
2: Mindig
3: van egy következő lépés. Igen, akár szeretnénk, hogy az éttermekben, szállodákban tájékozottabbak legyenek, hogy meg tudják mondani, hogy van-e olyan étel, amit ehet biztonsággal egy érintett személy, egyáltalán tudjanak erről, hogy mi a különbség mondjuk a Nutella mogyoró és a sós mogyoró krém között, tehát két különböző földi mogyoró és a török mogyoró, ez is nagyon sok vendéglátósnál tapasztaljuk, hogy nem tudják a pultban mondjuk a fagyi árusok.
2: És hogy miből készült
3: hogy mi,
2: ez
3: hogy az
2: adott
3: milyen
2: termék.
3: Mogyoró, igen.
2: Gondolom vannak jól működő gyakorlatok, képzések és programok. Ezek közül kiemelnél egy néhányat, hogy hol lehet tájékozódni? Vagy hova lehet bekapcsolódni?
3: Igen, igen. Tehát a mi honlapunkon az www.anafilaxia.hu, ilyen egyszerű oldalon nagyon sok anyagot felraktunk, amit külön kezdőszülőknek egy csomagot, akik most kerülnek bele a helyzetbe, külön óvodára való felkészülés szülői oldalról, pedagógus oldalról, ugyanígy iskolára való anyag, aztán, hogy milyen szociális juttatások vehetők igénybe ezeknek a családoknak, hova érdemes fordulni, milyen vizsgálatokat lehet, milyen terápiák jönnek szóba. Tehát nagyon sok anyag ott van, ami ha az én gyerekem pici korában lett volna, sokkal-sokkal könnyebben és biztonságosabban tudtam volna elindulni ezen az egész úton. Tehát azt gondolom azt, hogy már van információ, hogy egyáltalán igen, van egy, nem nekem kell megálmodni, hogy kell ezt kommunikálni, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen mondjuk az óvodában a gyerek, hogy erre már van egy gyakorlat, és le van írva, és azt én oda tudom adni egy pedagógusnak, és nem az van, hogy az én asszertív kommunikációm múlik, hogy átmegy egy üzenet, vagy nem, hogy megértik-e azt a környezet, hogy a szülőtársak hogy néznek, hogy most miről beszél itt, hanem van egy anyag, amit aláír egy orvos, és az egy valid dolog, ez már egy iszonyú nagy segítség, és nem kell nulláról kezdenie minden szülőnek, mert mi tizen azt tapasztaltuk meg, hogy mindannyian nulláról kezdtük, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre forduljunk.
2: És hát amit említettél és beszélgettünk az első fél órában, a lelki mentális támogatás, ami szintén azt gondolom egy nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hova fordulhat?
3: Ugye egyrészt mi egyesületi tagként nagyon sokszor menedzselünk eseteket, amikor valami elakadás van, és próbáljuk akár képviselni egy családot egy olyan helyzetbe, ahol valahogy ő nem tud dülőre jutni, illetve van ez a pszichológusunk, aki az ELTE-n ebből doktorandusz hallgató, és kifejezetten erre a problémakörre adaptált terápiás üléssorozatot hozott létre, tehát ő is tud segíteni.
2: És beszéltünk sok, a gyermekek támogatásáról.
3: Igen,
2: tehát
3: igen
2: őket is kell.
3: És sokszor vannak rendezvényeink, ahol akár ilyen rövidebb, ilyen szülőtámogatás szokott lenni, ilyen kis közös gyakorlatok, ahol együtt meg tudjuk beszélni a tapasztalatainkat.
2: Hát meg az az érzés, hogy nincs egyedül.
3: Ez is egyébként a mottónk, ez a hashtag nem vagy egyedül.
2: De ezt nem tudtam, de hogy ez egy nagyon fontos dolog.
3: Tehát ez nagyon fontos, és akkor ezeken a rendezvényeken gyereknapkor, Mikuláskor, Húsvétkor összejövünk, és fantasztikus rendezvényeket tartunk, és sokszor ott a kisgyerekes szülők azt mondják, hogy az első olyan hely volt, ahol ott merte hagyni a gyereket, ő bement egy szülőprogramra, egy beszélgetésre, és a gyerekét kimerte hagyni egy játszószobába, anélkül, hogy így minden...
2: Tehát, hogy rettegne.
3: Hogy rettegne. Szóval, hogy ez fantasztikus, jól tudnak sikerülni, és ez is nagyon nagy segítség. És akkor még ezt nem mondtam el, hogy van még az Allergiaképzett Iskola nevű honlap, ahol egy online tanfolyamot el lehet végezni, és ott is nagyon sok információ van arról, hogy mit kell csinálni egy intézményben, meg az anafilaxiáról mindenféle dolog, és akkor, ha azt az ember végigcsinálja, akkor kap egy ilyen online kis, nem tudom, plakátot, hogy ő egy allergiaképzett pedagógus, és ezt is nagyon ajánljuk azoknak, ahol van érintett gyerek, vagy akár lehet, hiszen bármikor lehet érintett gyerek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ennek az elvégzését.
2: Igen,
3: is.
2: Beszéltünk az intézmények felelősségéről anafilaxiás sok esetében. Mit tehet egy intézményvezető már holnap reggeltől azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az érintett gyerekek, ha eddig erre nem volt gyakorlatuk?
3: Igen. Tehát amit átküldtünk e-mailen mindenkinek, minden intézménynek, azt nyissa meg, olvassa el a protokollt.
2: Meg, akkor keressen benneteket.
3: Igen, de ahogy a honlapunkon is ez elérhető, a www.anafilaxia.hu oldalon. Reméljük, hogy ez szeptemberben még egyszer kimegy hivatalosabb formában is, illetve vannak az oldalunkon rövid kis videók, ismertető anyagok, ezeket el kell olvasni, és kommunikáljanak azokkal a szülőkkel, akik érintettek. Igazából nem egy NASA program, szóval nem nagyon bonyolult.
2: Nem, de mondjuk egy továbbképzésen,
3: ja, igen,
2: egy
3: és
2: pedagógusok egymás
3: igen,
2: közötti
3: igen,
2: tudás
3: tehát
2: átadásán
3: vannak,
2: lehet
3: tehát
2: erről beszélni.
3: Igen, az OMS is szervez sokszor pedagógus képzéseket, de ezek nagyon gyorsan beszoktak telni egy pillanat alatt. A Bethesda Gyermekkórház szervez még kifejezetten pedagógusoknak anafilaxia képzést, és mi is tartunk, mi nem orvosilag, mi inkább ilyen lelki felkész, vagy ilyen edukációs tréningeket szoktunk időnként tartani, mondjuk egy ilyen művelődési házba, vagy közösségi téren, tehát hogy ilyen rendezvényeken, de azt gondoljuk, hogy ez azért elsősorban orvosoknak a feladata.
2: És azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy ezzel kellő odafigyeléssel együtt lehet élni, mert hogy te is említetted, hogy a kislányod épp osztálykirándulni indult ma reggel.
3: Igen, pont ma reggel ment egy 4 napos ottalvos osztálykirándulásra, immáron 6. alkalommal megy ottalvos táborba, úgyhogy ez sem lehetetlen.
2: Viszont említetted, hogy minden bedobozolva.
3: Igen, előre csomagolt ételeket visz, mikrót vittünk neki le a táborba, bedobozolt melegételt, hidegételt, amit magának is meg tud kenni, kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket lehet, és az osztálytársai figyelmét fölhívtuk arra, de már maguktól is tudják, hogy mi az, amit ne hozzanak, mert veszélyes lehet, akár hogyha érintkezik vele a kislányom, ebben szerencsére nagyon együttműködőek, és aki nem tudja, hogy hú, ez a nasi jó-e vagy nem, akkor befotozzák, és elolvassuk, szóval nagyon egy csapat munka ez tulajdonképpen, és nyilván a pedagógusok tudják, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, úgyhogy így biztonságban tudhatjuk őt, és hát nyilván ő a legfontosabb, aki magáról tudja azt, hogy mit tehet és mit nem, és miből, és hogyan, és mikor kell kezet mosni.
2: De akkor, ha jól ért, nagyon fontos az értő figyelem és az összefogás ebben, meg a tanulni akarás, amit
3: igen.
2: Én így
3: igen, tehát itt a szándék, tehát azért mondom, hogy nem nagyon bonyolult dolgokra kell gondolni. Tehát tényleg annyi, hogy ne kerüljön a gyereknek a közvetlen környezetébe az az allergén, vagy ha olyan alapélelmiszerről van szó, ami nem elkerülhető, mondjuk tejtojás, akkor legyen egy kis törlőkendő, amivel letöröljük az asztalt, a többi gyerek mosson kezet, mosson száját étkezés után, ne cserélgessenek uzsonnát, tényleg asztalnál ülve egyenek a kicsik, amíg még nagyon morzsáznak, meg maszatolnak, tehát mondjuk ne rohangáztanak össze-vissza egy tanteremben lehetőleg, vagy akár lehet, hogy akkor pont az a tanteremben ne egyenek, hanem akkor legyen meg vagy az uzsonna is csak az ebédlőbe lehet, vagy egy olyan részen, ahol utána biztos nem egész napot van a gyerek, hanem erre kijelölt helyen.
2: Tehát hogy néhány technikát... Nem könnyű, nem de könnyű, megoldható.
3: Abszolút megoldható, igen, és azért kialakul a rutin, és mindig lesznek nehezebb helyzetek, amikor egy élethelyzet változás van, amikor óvodából iskolába vált, amikor alsóból felsőbe, amikor az első kirándulás van, amikor az első ottalvós pizsupartiba megy a gyerek. Tehát, hogy mindig lesz valami, amit meg kell ugrani.
2: Születésnapedzés, ahogy van, beszéltünk is róla.
3: Igen, egyedül kezd közlekedni, és a többi, akkor hogyan írjuk ki a táskájára, hogy ott epipen van. Szóval mindig van valami, amit ki kell találni, és aztán belerázódik az ember, így van.
2: És akkor elkerülhetőek a súlyos életveszélyes.
3: Így van, abszolút elkerülhető a cél, az a prevenció. Ami még egy nagyon fontos célkitűzése az egyesületünknek, amellett, hogy az iskolákhoz, óvodákhoz eljusson ez a protokoll, hogy igazából egy olyan vérvétel van, ami pontos diagnózist tud adni, és ez nagyon-nagyon drága ez a vérvétel, és azt szeretnénk, hogy államilag finanszírozott legyen ez a vérvizsgálat, mert hogy nagyon sokan azért nem jutnak el pontos diagnózisig, mert nem finanszírozott államilag ez a vérvétel, és csak ez az egyfajta komponens alapú vérvétel az, ami valid eredményt tud mutatni, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert nagyon sok a felesleges diéta egyébként, tehát hogy egyfajta diófélére, mogyoróra reagált mondjuk egy gyerek, és akkor eltiltják az összes mag, olajos magtól, mert hogy azt mondják, hogy hú, akkor semmit ne fogyasz, és aztán kiderül, hogy a többit mind ehetné, és csak egyre vagy kettőre allergiás vagy.
2: És hát akkor a környezetnek sem kell
3: így
2: ezt
3: van,
2: kizárni.
3: És azért egy csomó egészséges, fontos élelmiszertől, meg iszonyatos sok korlátozással jár, akár még egy élelmiszer kivezetése is, vagy eliminációja az étrendből. Tehát, hogy ahhoz, hogy nagyon pontosan lássuk, hogy keresztallergia van, valódi allergia van, a pollennel együtt van csak reakció, vagy ez egy valódi IgE alapú allergia. Tehát az, hogy egy pontos diagnózis legyen, ahhoz muszáj ez a vérvétel.
2: Akkor minél kevesebb esetet, és minél több sikert kívánok nektek akkor az egyesület kapcsán.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Fináli Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagja volt a vendégem.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották Fináli Magyari Judittal, de ne menjenek messzire, mert a száj mikrobiomjáról hozok egy újabb részt a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-től.

0: és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy-Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron-Csongrád, Fejér-Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés-Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb, mint 1%-át adják az országos kínálatnak. Az Enga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil átartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy újabb rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, mennyi mindenre lehet kihatással, ha nem megfelelő baktériumok szaporodnak el a szájüregben, illetve arról, hova vezethetnek a fogászati problémák az emberi testben.
2: Vajon mennyit árul el az egészségünkről a szánk állapota? Tényleg összefügghet-e egy fogénygyulladás akár a szív- és érrendszeri betegségekkel, vagy akár a cukorbetegséggel? Mit jelent az, hogy szájüregi mikrobiom, és valóban segíthetnek-e az orális probiotikumok egészségünk megőrzésében? És hogyan alakíthatja át a fogászatot a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az egyre erősebb megelőzési szemlélet? Mai vendégem a stúdió. Van, akivel mindenről beszélgetünk, dr. Simon Botond, fogszakorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki kutatóként és innovátorként a digitális fogászat és a személyre szabott prevenció területével is foglalkozik, munkáját pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték már el. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, ha megkérdeznénk az embereket, hogy mit csinál egy fogorvos, legtöbben valószínűleg megállnának a fogtömésnél vagy a foghúzásnál még mindig. Hogy látod te, mennyire értik az emberek 2026-ban a fogászat valódi szerepét?
3: Fogorvos alapvetően egy gyógyító munkát végez, mint a bármely orvosi szakma, és a mai világban azért az információk elérhetőek bárki számára, attól függ, hogy milyen felületen keressük, kitől kérdezzük, kinek hiszünk, mert azért az interneten egymásnak ellentmondó vélemények meg leírások is vannak. Néha bizonyos kérdésekben még a szakma sem tud teljes mértékben megegyezni, de nyilván az alapvető dolgokban a szakma is ugyanúgy egyességre jut, hogy a jó szájhigiéné fenntartása az nagyon fontos, a jó szájhigiéné az megelőzheti a különböző problémákat a szájüregben, teszem azt egy ingyulladást, egy fogszúvasodásnak a kialakulását, és ezek az információk ma már az eszközök az embereknek rendelkezésre állnak, csak nyitottnak kell lenni, hogy be tudjuk fogadni, és el tudjunk indulni a saját gyógyításunknak az útján.
2: Igen, mondtad ezt, hogy kinek hiszünk, és ezt kétszer húzzuk alá, tehát, hogy akár utána nézzünk az interneten, akkor is beszéljünk szakemberrel. Gondolom erre gondoltál.
3: Így van, és én kutatóként még azt is vallom, hogy tudományos alapokra is kell helyezni a különböző információknak a begyűjtését, tehát hogyha olvasunk valamit, akkor nézzük meg, hogy amögött van-e bármilyen tudomány, és még az sem teljesen mindegy, hogy az a tudomány az milyen értékkel bír. Ennek nézzük utána.
2: Miért mondják egyre többen, hogy a szájüreg az egészség kapuja?
3: A szájüregünk egy komplex rendszer, és a tápcsatornánknak is a kapuja. Tehát az, hogy milyen minőségű a szájhigiénénk, mennyi fogunk van, milyen az ínyünknek az állapota, az az egész szervezetünkre kihat. Egy rossz szájhigiéné, elvesztett fogak olyan hatást generálhatnak a teljes szervezetünkre nézve, ami laikusként beláthatatlan következményekhez vezethet. Most például csak azt mondom, hogy egy kis ingyulladás vagy fogkő a szájban, ha hosszabb távon ott marad, akkor a kis ingyulladásból utána egy nagyobb ingyulladás lesz, a nagyobb ingyulladásból egy fogágybetegség, a kezeletlen fogágybetegségből pedig egy fogvesztés. A fogvesztés utána pedig már olyan problémákhoz vezet, hogy a szájüregünknek a tartó szerkezete, a rágásunknak a statikája, a rágásunknak a minősége az megváltozik. Na most innentől kezdve az hatással lesz az állkapocsizületünkre. Az állkapocsizületünknek a túlterhelése hatással lehet az izmainkra, a tartásunkra, a közérzetünkre, az étkezésünknek a minőségére. Tehát, hogy egy kis ingyulladásból olyan problémák indulhatnak el, amivel, hogyha nem foglalkozunk és halogatjuk, akkor beláthatatlan következményei lesznek.
2: Tehát nem szabad bagatellizálnunk ezeket a dolgokat, utána kell járni, és akár egy hiányzó fogat pótolni kell. Egyébként sokszor hallok olyat, hogy egy krónikus fejfájást is megvizsgálnak a szájüregi betegségek oldaláról.
3: Így van, tehát hogy a szájüregünk egy potenciális gócpont lehet, hogyha szervezetünk többi részén probléma alakul ki, akkor általában a társszakmák, az orvosi szakmák kollégák el szokták küldeni a pacienst gócskutatásra a fogorvoshoz, és a gócskutatás során fényderülhet arra, hogy mondjuk van esetleg rossz fog, gyökérküli gyulladás, és az utána egy góc pont lehet, és ha például valaki egy komolyabb műtét előtt áll, akkor ilyen fogakat nem szabad megtartani, mert az potenciális gócforrás, vagy ki kell kezelni. Tehát például egy elhalt fog körül kialakult gyökér csúcs körüli gyulladás, az például férfiak esetén, hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor egy ilyen 10 forintos nagyságú szőr kikopást eredményezhet. Na most nekem volt olyan paciensem, akinek ez a tünete fent állt, kikezeltem a fogát, és egy 3-6 hónappal később elkezdett neki visszanőni ezen a területen a szőr. Tehát egy ilyen apróságoknak tűnnek, de a szervezetünkre nézve igenis fontos.
2: És akkor a szervezetünk jelez, csak érdemes ugye odafigyelni erre. Amiről mindenképpen érdemes beszélnünk, hogy az utóbbi évek egyik kulcsszava lett a mikrobiom. Mit jelent ez a szájüreg esetében?
3: Hát a szájüregben is egy komplex mikrobiom található, és az a nagyon fontos, hogy a szájüregben található mikroorganizmusok azok egyensúlyban legyenek, tehát szimbiózisban. Ha ez az egyensúly megborul, akkor egy diszbiózis alakulhat ki. Ott az egyensúly az olyan mértékben borul meg, hogy nem a jótékony baktériumok vannak egyensúlyban utána, vagy többségben, hanem a rossz problémákat okozó baktériumok. A problémák lehetnek például az, hogy egy nagyon aktív és nagyon erőteljesen kialakuló mondjuk fogszúvasodási hullám megy végig a fogakon, vagy akár egy ingyulladás állandó jelleggel kialakul, vagy fogálybetegség, és erre gyakorlatilag már megvannak azok a preventív jellegű készítmények, amik tudják csökkenteni ezt a rossz baktériumszámot, a diszbiózist átalakítják szimbiózissá, ismételten kiszorítják a jótékony baktériumok, a rossz baktériumokat, és ezáltal a szervezetünknek és a szájüregünknek az egyensúlya újra visszatalálhat a normálishoz, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy például ilyenek az orális probiotikumok, de ezek nem varázspálcák, hanem ezek lehetőségek arra, hogy tegyünk azért, hogy a szájüregünknek a szimbiózisát fent tudjuk tartani.
2: És erről majd beszélgessünk egy picit részletesebben is, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban. Egyébként hányféle baktérium él a szánkban?
3: Hát rengeteg féle baktérium van, tehát 5 kötőjel 700 féle, és több millió baktérium van bent a szájüregben. Az nem mindegy, hogy kik vannak fajsúlyban, és arra kell törekedni, hogy az olyan jótékony baktériumok kerüljenek többségbe, akik utána segítenek, hogy például az orális mikrobiom az megfelelő legyen.
2: Most belementünk a részletekbe, de igazából nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te szakemberként hogyan látod, hogy milyen a lakosság állapota, milyen a megelőzés tekintetében, vagy tényleg már csak akkor megyünk el a fogorvoshoz, amikor nagy a baj?
3: Hát nagy a szórás az a helyzet. Én a 2025-ös évben fejembe vettem, hogy a lakosságnak a dentális IQ szintjét azt megpróbálom növelni különböző edukációs tartalmakkal. És
2: részvállalkozás.
3: Így van. Nagyon fontos az, hogy legyen a magyar lakosságnak egy olyan szájüregi egészségtudatossági szintje, aminél már alapvető dolgokat nem kell magyarázni, hogy utána több idő jusson az effektívebb kezelésekre, vagy az ennél egyel magasabb szintű dolgokra, a megbeszélésére, vagy ellátására. A magyar lakosságban tényleg nagyon nagy a szórás, mert azért itt meg kell különböztetnünk a városi, illetve a nem városi lakosságot, és az, hogy a városi lakosságnak lehetősége van többféle ellátásban részt venni, vagy több információhoz jutni, emellett nem szabad elmenni, de az nagyon fontos, hogy a mai világ van, az internet adta világban, azért az információ az már független a településtől hozzá lehet jutni, de sajnos nem vagyunk szájüregi egészségtudatosság vagy szájhigiéné szempontjából az élbolyban Európában, és ameddig a magyar lakosság átlagosan nem cseréli 3 havonta mondjuk a fogkeféjét.
2: Apróságnak tűnhet.
3: Apróságnak tűnhet, de nagyon fontos. Ameddig a fogkösziszító kefe az csak eseti jelleggel fordul meg nagy számok alapján az emberek szájában.
2: Vagy fogsejem, gondolom.
3: A fogsejem is egy nagyon fontos eszköz, de manapság már a fogkösztisztító kefe az egy egyel jobb választás. De attól is függ, hogy kinek milyen a fogazata, milyen a szájürege belülről, tehát itt személyre szabottan kell az eszközöket megválasztanunk, tehát nem biztos, hogy mindig csak egy elektromos fogja fel lesz a megfelelő választás, nem biztos, hogy csak a manuális fogja fel a megfelelő választás, attól függ, hogy milyen a kézügyességünk, mennyi időt töltünk a fürdőszobában hatékonyan. Ugye azt szokták mondani, hogy a fogainkat nem időre, hanem tisztára mossuk. Na most ezt manuális fogkefével általában az esetek többségében nem sikerül kivitelezni.
2: Tehát a régen azt mondták, hogy 3 perc, az ezért volt?
3: Hát azért is, mert azért ha azt vesszük, hogy mondjuk jó eséllyel 28 fogunk van, és a bölcsességfogakat mondjuk nem számoljuk, akkor kell idő, mire az összes fogunk, összes felszínén végigmegyünk. De azok még csak a fog felszínek. És még nem beszéltünk a fog közökről. És a 3 perc mellett még igenis szánni kell egy plusz 3 percet arra, hogy a fog közeinket is áttisztítsuk. És akkor lesz teljes a szájápolásunk, és akkor még lehet kiegészítő eszközöket használni, mint egy fogsejem, és direkt nem veszem be a kiegészítő eszközbe például a szájblögetőket, mert azt az én véleményem az, hogy csak eseti jelleggel érdemes használni, a szájblögető mondjuk nem válogat a jó és rossz baktériumok között, majd beszélünk úgyis a probiotikumról, de a probiotikum viszont kiszorítja a rosszakat, tehát hogy ha már mindenképpen ilyen kiegészítő eszközt szeretnénk használni, akkor egy probiotikummal jobban járunk, mint a szájblögetővel, és nem is színezi el a fogakat. És gyakorlatilag ez a 3 és 3 perc, az már egy 6 perc, annyit mindenképpen naponta 2-szer legalább fordítsunk a saját szájüregünk egészségére.
2: Beszéltünk olyan hibákról, amelyek előkerülhetnek a fogápolás során, de egyébként felmerült bennem, hogy 1001 fog krém közül választhatunk, amikor a boltok polcai mellett elmegyünk, de van egyébként valós különbség fogkrém és fogkrém között?
3: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Nem biztos, hogy egyszerűen tudok válaszolni, mert tényleg ahány gyártó, annyiféle összetétel, annyiféle szempont, nyilván nem véletlenül kutatják és tesztelik ezek a nagy cégek különböző laboratóriumokban a fogkrémeknek az összetételét. Én azt tudom mondani, hogy itt is az számít, hogy fluoridot tartalmazzon a fogkrém. Itt vannak fluoridellenes szempontok, de ezek gyakorlatilag nem tiszta fluort tartalmaznak, ami méregként...
2: Ami esetleg káros lehet hosszú távon a szervezetünkre.
3: Hanem ezek gyakorlatilag így vegyületként vannak bent a fogkrémben. És az nagyon fontos, hogy miközben a fog felszínre jut a fogkrém, kialakítson egy olyan savtűrő szerkezetet a zománcunkban, ami utána a különböző étkezési szokásainknak ellen tud állni, vagy a különböző táplálkozási szokásainak ellen tud állni, mert a sav az, ami utána például egy kemény felszínen problémát okozna. Most, hogyha az olyan típusú fogkrémekkel, amiknek magas a fluorid tartalma, meg tudjuk erősíteni a fogainknak a szerkezetét, akkor ideig, óráig biztosan ellenálló lesz a szerkezet, a zománcunk. Abban a pillanatban, hogy a zománcunk megbomlott, ez a védelem már nem áll fenn, akkor onnantól kezdve a savat termelő baktériumok át fognak jutni, és utána kialakul egy fogszúvasodás állapota. Tehát az nem mindegy, hogy mennyi időt tölt a fogkrém a fognak a felszínén. Ha valóban csak 30 másodpercig, 1 percig mosunk fogat fogkrémmel, az nem elégséges. Tehát itt magas koncentrációban kell egy bizonyos időt eltöltsön a fogkrém a fognak a felületén. Akkor ér valamit. De egyébként lehet fogkrém nélkül is fogat mosni, tehát nincsen ezzel gond, mert a lepedéknek az eltávolításához egy mechanikai tisztításra van szükség, a mechanikai tisztítást pedig a fogkefe, illetve a fogköztisztító kefe fogja elvégezni.
2: Most sok olyan helyzetről beszéltünk, amikor, hogy mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyenek a fogaink. De felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor a legjobb szándékkal is követhetünk el hibákat, vagy okozhatunk gondot. Tehát mi az, amit semmiképp sem csináljunk?
3: Hát ami semmiképpen sem csináljunk, az az, hogy ha tudjuk, hogy mondjuk savas ételt vagy italt fogyasztottunk, akkor
2: itt a szénsavas üdítőkre
3: szénsavas üdítő, alma,
2: narancs, gyümölcsök,
3: például, igen. Tehát étkezhet valaki egészségesen, és javaslom is, hogy a táplálkozására mindenképpen figyeljen oda, és úgy is figyeljen oda, hogy legyen elegendő foga, amivel megőrli a táplálékot, illetve le tudja harapni a táplálékot. Nem akarok nagyon messzire menni, de például a gyermekeknél nagyon sok fogazati rendellenesség abból is kialakulhat, mert nem rágnak, nem harapnak eleget a gyermekek. Na most, amikor egy almával harapunk, akkor van egy öntisztulási folyamat, mert ahogyan a metsző fogainkkal elmetszük az almát, ott óhatatlanul a fognak a felületéről letisztítjuk mondjuk az lerakódott puhább lepedékréteget. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ha savas ételt vagy italt fogyasztottunk, ilyenkor a szemüregünknek a pH-ja az megváltozik, átmegy egy normál pH-ról egy savasabb irányba. Na most egy savas környezetben a zománcnak a mikrokeménysége az megváltozik, picit felpuhul, és hogyha ezt szisztematikusan utána egy mechanikai eszközzel, mint egy fogkefe,
2: Jól megsikáljuk,
3: és ráadásul ugye itt nagyon sokszor azért alakulnak ki nyakikopások, nyakifogkopások, illetve így visszahúzódás, mert ezt valóban egy sikáló mozdulattal végezzük a fürdőszobában, ahelyett, hogy egy ilyen kölkörös és sepregető mozdulattal végeznénk egy soft vagy ultra soft fogkefével. Tehát, hogy a közepes keménységű vagy kemény fogkefe egy sikáló mozdulattal, egy narancs evés után, az gyakorlatilag bele van kódolva a rendszerbe, hogy saját magunkat fogjuk megkárosítani, mint hogyha így minden egyes nap így lehántanánk a bőrünket, és előbb-utóbb akkor rájövünk, hogy hát már nincsen bőrünk.
2: Uh-huh. Ugyanez a csokoládéra is igaz? Csokoládé fogyasztása után se egyből mossunk fogat?
3: Hát én azt gondolom, hogy a szájnak kell egy regeneráció. Tehát kell egy bizonyos idő elteljen, ameddig a száj pH-hoz regenerálódik. Most, ha étsokit fogyasztottunk, az kicsit más, mert az nem savas irányba viszi a száj pH-ját. Ha sajtot fogyasztottunk, ugyanez van, vagy ha tejet, hogy nem a savas irányba. De összességében én azt javaslom, hogy ha étkeztünk, akkor igyunk ezt követően vizet, és várjunk egy picikét, egy mondjuk 20-30 percet a fogmosással. Nyilván ezt egy reggeli rutinnál nem biztos, hogy ki lehet vitelezni. Olyankor lehet a munkahelyen is fogat mosni egyébként, tehát szerintem nem biztos, hogy ez tilos. De nyilván mindenkinek a saját életvitele meg egyéni preferenciája az. Valaki például a reggeli felkelés után mos fogat, van, aki az étkezést követően mos fogat. Mindenképpen az a fontos, hogy azért mossunk, tehát hogy az, hogy naponta mondjuk egyszer mosunk fogat, az nem elegendő. Sajnos volt olyan paciensem, aki ezt így végezte, aztán szerencsére sikerült rászoktatnom a kettőre, de volt olyan paciens is, akiről nagyon mélyről indultunk, mert egész egyszerűen ő nem tartotta fontosnak a napi szájápolást, de nyilván amikor az ember érzi a különbséget a tiszta és nem tiszta között, akkor utána azért más a helyzet. Tehát összességében várjunk vele, várjuk meg, meddig a szájunk regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan moshatunk fogat, hogy megakadályozzuk a lepedéknek a kikristályosodását, amiből utána elindul egy fogkőképződés.
2: Most beszéltünk a napi szájápolás és szokásokról, illetve ennek kapcsán arról, hogy ha nem jól csináljuk, akkor károkat is okozhatunk magunk számára. Viszont vannak olyan tünetek, ami mellett már azt gondolom, hogy nem szabad elmenni. Ilyen lehet például a fogínyvérzés.
3: Ez teljes mértékben igaz. A fogínyvérzés az egy olyan mutató számunkra, hogy ott probléma van. Tehát, hogyha ínyvérzésünk van, és állandó jelleggel minden fogmosást követően ínyvérzésünk van, akkor mindenképpen fogászati szakembert fel kell keresni minél hamarabb. Dentálhigiénikust, illetve fogorvost. Az ínyvérzést ne halogassuk. Egyébként se a fogászati problémákat ne halogassuk, mert minél hamarabb tud segíteni a fogászati szakember, annál biztosabb, hogy az a struktúránk az még megmenthető, vagy kisebb energiabefektetéssel helyreállítható. De én a prevencióban hiszek, az, hogy a preventív jelleggel álljunk ehhez, és próbáljuk megelőzni a bajokat. De nyilván van a prevenciónak három fázisa, tehát egy primer, szekunder és terciár prevenció. Ha már a primer prevenció nem megy, akkor a másodlagos védvonalat kell erősítenünk. Az, hogy a kialakult problémát azt próbáljuk mérsékelni, illetve hogyha már túl vagyunk egy rehabilitáción, akkor pedig bejön az a helyzet, hogy a megfelelő tudásunkkal, tapasztalatunkkal és múltunkkal megpróbáljuk meg teljes mértékben elkerülni azt, hogy újra visszaessünk ugyanabba a gödörbe. Tehát egy íngyulladás az egy nagyon jó visszajelzés arra nekünk, hogy ott már valami probléma van, és fel kell keresni a fogászati szakembert.
2: Egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk innen a beszélgetést dr. Simon Botond szakfogorvossal. Eddig arról beszélgettünk, hogy a szájüreg egészsége jóval többet jelent néhány épp fognál. A folytatásban azt is megnézzük, hogy mit tud ma a tudomány a szájüregi mikrobiomról.
1: Kutas Judit beszélgetését hallották Simon Botond fogszakorvossal. Most egy rövid szünet, majd innen folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Ben, qui nous vient de la cité du swing.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorát már is folytatjuk a szájüreg egészségével, és azt is elmondjuk, miféle probiotikumok lehetnek hasznosak az egészségünk megőrzéséhez.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, és hát beszéltünk általánosságban arról, hogy mi mindent tegyünk és ne tegyünk a fogaink, a szájüregünk, illetve a teljes testünk egészsége érdekében, és akkor folytassuk az orális probiotikumokkal, mivel erről egyre többet hallunk, te is utaltál rá, mit kell tudnunk róla, illetve hogyan működnek ezek?
3: Ezek gyakorlatilag úgy működnek, olyan készítmények, amik nagy mennyiségű jótékony baktériumot tartalmaznak. Azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy itt az a legfontosabb, hogy baktériumokkal küzdjünk baktériumok ellen, miután a probiotikumok, orális probiotikumok jótékony baktériumokat tartalmaznak, ezáltal a rossz baktériumok ellen küzdünk, és itt nagyon fontos, hogy például egyes termékeknél milyen a kolonizációs képessége ezeknek a baktériumoknak, mennyire sikerül megtapadnia a különböző kemény szöveti és lágy szöveti felszíneken, és azáltal, hogy ott megtapad, ki tudja szorítani, el tudja venni a helyet a rossz baktériumoktól, és ezáltal meggátolja azt, hogy ezek a rossz baktériumok utána egy fogszúrósodást, egy fogálybetegséget, egy ínyúadást okozzanak.
2: Milyen formában visszük be ezeket a baktériumokat? Tehát hogyan képzeljük el? Mert azért azt gondolom, hogy a lakosság többsége ezzel nem találkozik.
3: Ha most kifejezetten az orális probiotikumokról beszélünk, annak is több verziója van. Van szájbőlögetője, van szopogató tablettája, van rágó tablettája. Én a szopogató tablettát preferálom, már csak azért is, mert nagyon fontos az, hogy egy orális probiotikum, mikor a szánkba vesszük, akkor minél több időt tudjon eltölteni a szájüregünkben. Na most a szájüblögetőt általánosságban az emberek 30-60 másodpercig forgatják a szájukban. Egy rágó tablettát gyorsan el tudunk rágni, nem több 1-2 percnél. Míg egy szopogató tabletta azért, ha lassan szopogatjuk, lassan olvasztjuk el ezt a tablettát, akkor azért 10-15 perc is lehet, és nem is kell sietni ezzel. Ezeket úgy érdemes használni, hogy naponta legalább egyszer, hogyha nagyon nagy problémák vannak, akkor lehet kétszer is, de mindenképpen kérje ki a szakembernek a javaslatát.
2: Igen, erre is akartam kérdezni, hogy ezt egy orvos írja fel, vagy ez a patikában szabadon elérhető termék?
3: Ez gyakorlatilag bárki számára, mint étrendkiegészítő elérhető, tehát hogy így nincsen olyan fajta egészségkárosító hatása, hogy ne lehessen hozzájutni laikusként, meg mindenféle receptírás nélkül.
2: De nem feltétlenül van szükségünk rá.
3: Nem feltétlenül van szükségünk rá, tehát vannak olyan gasztrointestinális problémák, tehát hogy a tápcsatornánknak vannak különböző olyan problémái, aminél nem biztos, hogy javalt, ott azért a fogorvosnak meg a gasztroenterológusnak kell konzultálnia, de ezek nagyon extrém esetek, tehát hogy maradjunk az átlagnál. Összességében én szoktam azt javasolni, hogy ilyen probiotikumos terápiát azért fél évente egyszer alkalmazzunk. Most ha azt az állapotot képzeljük el, hogy megvolt az esti fogmosásunk, és az esti fogmosást követően várunk egy olyan 20-30 percet, lefekvés közeli állapotba kerülünk, én kiszoktam készíteni mondjuk az ágyam mellé, akkor egy ilyen szopogató tablettát beveszünk a szánkba, és szépen lassan elolvasztjuk. Na most miért nem a fogmosás előtt? Azért, mert még utána érintkezni fog a szájüregünk egy fogkrémmel is, ami a szájának a pH szintjét az befolyásolja, és azért kell várni, mert olyankor a fogkrémek egy picit savasabb irányba viszik a száj pH-t, és ameddig normalizálódik a helyzet, addig kell egy pici idő, és az orális probiotikumok szeretik, hogyha a normál pH-hoz közeli állapotban találkoznak a szájüregünkkel. Az antibiotikum kúra utáni probiotikum terápia is hasonló, hogy amikor antibiotikumot fogyasztunk, akkor utána egy 2 órát érdemes várnunk azzal, hogy kicsit regenerálódjon a bélrendszerünk. Ugyanez van a szájüregünkben is, regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan el tudunk aludni. Van almaízű, mentolos ízű, tehát hogy ki mennyit szeretne, és itt 30 napon keresztül folyamatosan kell ezt szednünk. Nem érdemes kihagynunk egy-egy napot. Nyilván benne van, hogy az ember elfelejti, ezért is javaslom, hogy az ágy mellé készítsük ki. És hogyha 30 napig szedtük, akkor elég kellene legyen, de azért 2-3 hónapos kúra, alkalmazása és fél évente ismétlés egy normál szájhigiénénél szerintem teljesen rendben van. Idő kell a baktériumoknak, ameddig megtelepednek a felszínen, és olyan mennyiségben előfordulnak a szájüregünkben, ami már egy védőhálóként, egy őangyalként tud funkcionálni.
2: Inkább a bélflóránkat támogató probiotikumokat ismerjük. Ezek mennyiben térnek el ezektől?
3: Hát teljesen más, azért is, mert a bélrendszerünkben más baktériumok vannak, a szájüregünkben más baktériumok vannak. Nyilván a szájüregben található baktériumokat is le tudjuk nyelni, ami bejut a bélrendszerbe, de azért a gyomornak a savas környezete az egy részét tudja eliminálni. Összességében azért is fejlesztettek orális probiotikumot, hogy specifikusan a szájüregre megfelelő törzseket tudják előállítani. Ennek igazából a története az ott kezdődött, hogy nagyjából 2003 környékén a japánok felfedezték, hogy egy nagyon-nagyon rossz szájhigiénével rendelkező nő páciens esetén nem volt sem fogálybetegség, sem fogszúvasodás, és elkezdték vizsgálni a baktérium összetételét a szájüregnek, megnézték a mikrobiomját, és felfedeztek különböző laktobacillus törzseket, laktobacillus rajteri törzset, és ezt követően utána még a svédek kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni, azóta rengeteg tudomány született, közel 100 publikáció az elmúlt 20-23 év alatt, tehát rengeteget kutatott téma, és ezek a jótékony baktériumok egyébként ősidők óta bent voltak a szájüregünkben, csak az urbanizáció következtében gyakorlatilag kikoptak, és ezért kell visszatöltenünk ezeket a baktérium törzseket.
2: Beszéljünk egy picit a gyerekekről is. Ugye a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikáján dolgozol. Mit látsz, milyen állapotban vannak ma a gyerekek fogai?
3: Nem régóta kerültem a gyermekfogászati és fogszabályozási klinikára, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kollégáim, akik erre még pontosabban tudnának válaszolni, de amit eddig láttam, az az, hogy nagyon a két vége.
2: Nyilván ez a szülőkből indul, van, aki nagyon odafigyel, és van, aki nagyon engedékeny, vagy nem, nincs információk birtokában?
3: Úgy értem, hogy például, hogyha iskolákat szűrünk egy gyermekfogászat gyakorlaton, akkor vannak olyan iskolák, ahol a tanulóknak a szájhigiénéje az kiemelkedően jó, és vannak olyan iskolák, ahol pedig egytől egyig nagyon rossz. Tehát, hogy az, hogy honnan származik a gyerek, milyen mintát lát otthon, milyen mikrobiommal találkozik, mind a szülők, mind pedig a gyermektársai területén, az meghatározza azt, hogy ő majd milyen szájhigiénével fog rendelkezni. Tehát nagyon nagy az eltérés, és nagyon nagy a szórás, és nagyon jó lenne, hogyha ha így a nagyon mélyről induló gyermekek, mert szájhigiéné szempontjából mélyről induló gyermekek is fel tudnának zárkózni azokhoz a társaikhoz, akiknek nagyon jó a szájhigiénéjük, de ehhez mindenképpen kell családi háttér, mindenképpen kell megfelelő tudás, és mindenképpen kell akarat is, meg motiváció, hogy ő belássa azt, hogy a rossz fogak azok nem menők. Például, hogyha abban a korban, amikor már a gyermekek elkezdenek csókolózni, tehát hogy most a 14 évesekről beszélünk, a 14-15 évesekről, akkor ott átadják egymásnak, tehát ott mikrobiomot cserélnek. Szájüregi mikrobiomot. Na most, hogyha egy olyan társunkkal csókolózunk, akinek nagyon nagy túlsúlyban van a rossz baktérium száma, akkor azt megkapjuk, és addig az egészséges szájállapotunk az utána nagy rizikónak van kitéve, hogy kialakulhatnak különböző problémáink. Na most azért van egy immunrendszerünk, van egy mondjuk erős fogszerkezettel bíró kemény szövetállományunk, és esetleg mondjuk probiotikumot is szedünk, akkor azért elég sok lehetőség van arra, hogy védjük magunkat.
2: Tehát már akkor azt mondod, hogy a gyermekek esetében is érdemes probiotikumokat alkalmazni?
3: Így van. Tehát, hogy amikor a csecsemő megszületik, akkor nyilván azért javasolnak a védőnök meg a gyermekorvosok probiotikumot, hogy a bélrendszerét azt segítse, meg hogy megérjen gyakorlatilag a bélben lévő mikrobiom, és ezt tudja támogatni. Amikor megérkeznek a fogak, akkor pedig azt kell támogatni, hogy a szájüregi mikrobiomunk az felkészült legyen bármiféle támadásra, bármiféle olyan táplálkozási, illetve étkezési szokásra, ami utána károsíthatja a lágy és kemény szöveteinket. Na most már 3 éves kortól adható orális probiotikum a gyermekeknek, és ezt követően akkor az még ilyen zöldalma ízű, és akkor 12 éves kortól meg már a mentolos ízű, de igazából, ha én most ennyi idős korban az almás preferálnám, akkor az összetétele ugyanaz, csak mindenképpen javasolt így van, hogy a orális probiotikummal kiegészítsük a gyermekeinknek a szájhigiénéjét.
2: Mikor találkozzon a gyerek először fogorvossal?
3: Hát erről is eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy bőven elég 3 éves kortól így egy ilyen beszoktatásra elvinni, hogy lássa azt, hogy nem történik semmi probléma. Van, aki azt mondja, hogy nyugodtan lehet már 1 éves kortól vinni. Az én kislányom igazából már 1 éves. Nyilván velem minden nap találkozik, tehát hogy így ez nem kérdés, de most viccet félretéve a fogorvosi székbe nincsen arra szükség, hogy beüljön mondjuk 3 éves kor előtt. Egy dolgot tudok javasolni a hallgatóknak, ne akkor találkozzon először fogorvossal, amikor már probléma van és fáj. És a szülőket is arra szeretném kérni, akik ezt az adást hallgatják, hogy amikor a fogászati szék mellett vagyunk, akkor ne hipnotizáljuk a gyereket, hogy de nem fog fájni.
2: Nem lesz gond.
3: Azzal tudunk a legnagyobb nehézséget okozni a fogászati szakembernek, hogyha már mentálisan arra trenírozzuk a gyereket, hogy nem fog fájni, mert akkor bele van kódolva a rendszerbe tudat alatt, hogy de akkor itt lehet, hogy valami fájhat. Tehát, hogy ne is beszéljünk ilyesmiről, ne hozzuk be a fogászati szék mellé a szülőként átélt esetleges traumáinkat, hogyha voltak, mert előfordul, hogy voltak, de mindenképpen azt javaslom, hogy akkor látogass meg a fogászati szakembert, amikor még nincsen probléma, mert amikor már probléma van, akkor már lehetséges, hogy fájdalom nélkül nem mindent fogunk tudni megoldani, és itt is bejön a prevenció, hogy előzzük meg a problémát.
2: Na most a tejfogakról nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából, tehát ezeket is óvni, védeni kell, akkor is, ha kipotyognak.
3: Ez így van. Van az a mondás, hogy a jóisten 2-szer adott ingyen fogadt számunkra, a harmadikért meg már fizetni kell.
2: Igen.
3: De a lényeg az, hogy a tejfogak bár időszakos jelleggel vannak bent, nagyon fontos, hogy a teljes időtartamok alatt bent legyenek a szánkban. Tehát ne legyen idő előtti fogvesztés, ne legyen rossz tejfog, mert egy harapásrendellenesség kialakulhat, egy fogtorlódás kialakulhat, nyilván egy pszichés hatása is lehet, hogyha mondjuk egy fájdalom miatt kellett eltávolítani egy tejfogat. Tehát a gyermekek rágjanak sokat, rágjanak kemény, rágható dolgokat, harapjanak, használják a fogaikat, azért alkotta meg a természet a fogainkat, hogy használjuk, és ne mindig ilyen pépes, nyúlós, ragadós vagy folyékony formában vigyük be a táplálékot a szervezetünkbe, és a tejfogakat is ugyanúgy ápolni kell. Tehát például, amikor már megjelennek az első fogak így ilyen átlag 6 hónapos korban, akkor a gyermek elkezd látni egy szülői mintát. Na most nyilván a gyermekeknek van egy fejlődési szakasza, amikor Dafka azért is ellenkezik, vagy nem akarja megcsinálni, de hogyha mutatunk neki egy szülői mintát, hogy nézd, én is megmosom a fogamat.
2: Együtt csináljuk.
3: Uh-huh. A kis nyuszi is megmossa a fogát, stb., akkor a gyermek ezt követni fogja, mert egy jó példát lát. A gyermekeknek a fogait, mert hogy amikor még ilyen 1 éves körüli, akkor nyilván másképp kell egy picikét mosni, mint amikor már 2-3 éves. Lehet, hogy egy-egy felszínre rövid ideig, de mondjuk sokkal többször kell rámenni egy puha gyermekeknek szánt fogkefével, de mindenképpen meg kell tanulnia azt, hogy a fogainkat igenis ápolni kell, és minél több fog van, annál hosszabb időt kell fogmosásra szánni, de én például a felnőtt pacienseimnél is szoktam néha tapasztalni, hogy bizonyos fogfelszíneket kihagynak, mert az nincsen a kirakatban. Most általánosabban tudom mondani azt, hogy csak azokat a fogainkat mossuk meg, amiket meg szeretnénk tartani.
2: Igen, ez egy jó rendező elv. Beszéljünk a technológiai fejlődésről, maradt még egy kis időnk. Én azt gondolom, hogy ez a fogászatban is most jelentős változásokat okozott az elmúlt 5-10 évben, de az utóbbi pár évben biztosan kutatóként mire hívnád fel a figyelmet?
3: Kutatóként arra hívnám fel a figyelmet, hogy manapság már lépést tartani a technológiai fejlődéssel egyemberes hadseregként szinte lehetetlen. Tehát tímeknek kell összeállnia a különböző szakterületeken, most így a fogászatra lebontva mondom, hogy tényleg meg lehessen próbálkozni kell lépést tartani. A különböző digitális megoldások, különböző fejlesztések, a mesterséges intelligenciától kezdve a 3D nyomtatáson keresztül olyan robbanást hoztak a fogászatba, amit nem mindig egyszerű lekövetni, de az, hogy ahol tart összességében a világ fogászata, az szerintem lenyűgöző, tehát hogy olyan rehabilitációkat tudunk létrehozni, ami korábban mondjuk elképzelhetetlen volt, a digitális tervezésnek is köszönhetően, a 3D nyomtatott eszközöknek, illetve kiegészítő eszközöknek köszönhetően. Viszont azért Magyarországon még nem tartunk ott, mint a világ átlag, így a digitalizáció szempontjából, azért az egyetemen is nagyon sok fejlődés és fejlesztés történt, tehát mi az egyetemen, meg a többi három másik egyetemen, akik ahol fogorvosi képzés van, ők is folyamatosan igyekszenek lépést tartani, de összességében a gyártók olyan fejlesztéseket végeznek, olyan ütemben, például gondoljuk egy Kínára, amit tényleg nagyon nehéz lekövetni. Például csak egy olyan példát mondok, hogy van egy kínai szájszkenner gyártó, aki most köröket ver például az európai vagy amerikai gyártókra. Köröket ver, az elmúlt három évben olyan fejlesztéseket végeztek, amivel mondjuk 10-szer többet tud az eszközük, harmadannyi vagy fele olyan áron, ami már jó, hiszen akkor már egyre több lehetőség van minél több fogászati szakembernek ilyen eszközöket megvásárolni, és jobb rehabilitációs lehetőséget biztosítani a pácienseiknek. Csak nagyon fontos az, hogy páciensként nyitottnak kell lenni ezekre a technológiákra, tehát nyitottnak kell lenni arra, hogy az orvosi javaslatokat meghallgassuk, és akarjunk azon az úton végigmenni, hiszen a fogászati szakember azért van, hogy a nap végén a páciensének jobb legyen, és hogyha
2: mert hogy a páciensek idegenkednek ezektől az új lehetőségektől, ezt tapasztaljátok?
3: Van, aki idegenkedik tőle, mert szerintem még nincsen kipróbálva például, de manapság már nem kell egy 10-20-30 éves múlttal rendelkezni egy-egy technológiának ahhoz, hogy működőképes legyen. Egy-két év alatt azért már olyan visszajelzéseket lehet kapni. Nyilván vannak olyan kutatások, ahol retrospektív módon, tehát hogy így visszakövetéses módon lehet vizsgálni azt, hogy 10-20-30 év távlatában hogyan váltak be, de mind az anyag technológiai fejlődés, mind az eszköztechnológiai fejlődés,
2: a diagnosztika
3: az olyan mértékben fejlődik, ami tényleg lenyűgöző szakemberként, félelmetes lehet paciensként, de nyitottnak kell lenni arra, hogy befogadjuk az orvosi tanácsokat.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk a mai műsorban, viszont az elején említetted, hogy van egy fontos elhivatottságod, egy edukáció, hogy a lakosság minél jobban tudja, hogy hogyan ápolja a száját, hogyan ápolja a fogait, mit tehet azért, hogy egészségesebb legyen mind a szájürege, mind az egész teste. Hol lehet ennek utána nézni?
3: Én tavalyi évben, tehát 2025-ös évben indítottam egy podcast sorozatot, ennek a neve az, hogy Fantoustic, úgy van leírva, hogy fan, tus, mint az angol a fog, igen. És tic a vége, tehát hogy a fantasztikus vagy fantusztikus napot szoktam kívánni a hallgatóinak, nézőinek, és a YouTube-on, illetve a Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgathatóak az adások. A kollégáimmal olyan rövid 15-20 perces anyagokat tettünk össze, amikkel igyekszünk a lakosság dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb emelni. Szóba került például az, hogy a női ciklus milyen befolyással van a sebgyógyulásunkra, akkor, hogy az orális szex és a szájhigiéné között milyen összefüggések vannak, a fogainkat hogyan lehet megmenteni még a gyökérkezeléstől a 25. órában, amikor már azt gondolnánk, hogy nincsen visszaút, és például az is, hogy a gyermekeknek milyen életkorban mekkora a fogkrémmennyiséget érdemes használni. Szóval rengeteg olyan téma, ami hoztunk be, ami az embereket érdekelheti, például az orális probiotikumokról is beszéltünk a legutóbbi adásban.
2: Úgyhogy érdemes akkor ennek is utána nézni, meg érdemes minket is hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
2: Dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem.
1: Ez volt már az egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A diákigazolvány kártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a

0: András országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Ovó című előadásának megújult változatával tér vissza Budapestre jövő tavasszal. A világhírű új cirkuszi társulat műsora betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. 2027. március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lesz majd látható az MVM Dome-ban. Az ovó, ami portugálul tojást jelent, 17 évvel ezelőtt született, 2024. februárjában a budapesti közönség is láthatta. Az előadást a korábbitól eltérő díszletvilággal, új akrobatikus számokkal, az eredeti karakterekkel, de megújult jelmezekkel és újraalkotott zenével mutatják be. Az ovó rovar világa 53 akrobatát és zenészt vonultat fel. A műsorban a trambulinokon pattogó hatalmas tücsköktől, a hálójában hipnotikusan tekergő póknőig számos rendkívül látványos elem szerepel. Az óvót megteremtő 100 fős csapattagjai 25 különböző országból érkeztek, a műsor az emberi test határait újra értelmező, magas színvonalú akrobatikus produkcióval nyűgözi le világszerte a közönséget.
0: Fotó.
1: A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely Budapesten a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a külön díjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. Nem csupán képet készítenek, hanem jelen vannak, tanúskodnak, választanak és értelmeznek, miközben saját nevükkel vállalják, hogy amit megmutatnak, az közel áll a valósághoz. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen majdnem 6200 fotóval pályázott. Mint kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból.
0: Koncert.
2: A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-je és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A tájékoztatás szerint az október 1-je és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny a Magyar Televízió egykori nemzetközi karmester versenyének hagyományát eleveníti fel. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt. Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A verseny névadója Solti György számára a zenei kiválóság mellett mindig fontos volt a fiatal muzsikusok támogatása, a közösségteremtés és a kulturális párbeszéd. A verseny ezt az örökséget viszi tovább, olyan művészeket keres, akik nem csak kiváló muzsikusok, hanem együtteseik, inspiráló vezetői és a zenei kultúra hiteles képviselői lehetnek. A pécsi elődöntők során várhatóan testközelből figyelheti meg a publikum, hogyan formálódik egy-egy karmesteri pálya, miként talál egymásra egy fiatal dirigens, a zenekar és a mű. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. A versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. Az eredmény hirdetésre és a díjátadóra az október 10-i gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Az esten az eredmény hirdetés mellett a 4 finalista 1-1 a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. Ilyenkor felfedezhetjük a helyi ízeket, megismerkedhetünk a gazdálkodókkal, és magunk is bekapcsolódhatunk a munkafolyamatokba, hogy közelebb kerüljünk az ételünkhöz, a vidékhez és a természethez. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nincsenek mesterséges kordonok vagy fesztiválszínpadok. Mi magunk alakíthatjuk az útvonalunkat, miközben bejárjuk az ország különböző térségeit. Érdemes gyalog, kerékpárral vagy akár lóháton útnak indulni, hiszen a lassú utazás varázsa ezáltal mutatkozik meg igazán. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozzunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviasz gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait. Ez nem csak kikapcsolódás, hanem egy lehetőség is arra, hogy tudatosabb fogyasztókká váljunk. A helyszínek zöme autóval jól megközelíthető, de sok térségben kis vonattal, kerékpárral vagy e-bike-kal is könnyedén eljuthatunk egyik állomásról a másikra. Mivel a programok egy része ingyenes, de limitált létszámú workshopokat is kínálnak, érdemes előre tájékozódni és megtervezni az útvonalat az esemény honlapját böngészve. Egy-egy udvar felfedezése néhány órát vesz igénybe, de könnyedén összeállíthatunk egy egész hétvégés túrát is. Az aktuális híreket a Nyitott Portanapok Facebook oldalán is folyamatosan követhetjük, a térségek és sporták bemutatásaival együtt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit! Ez itt az Ingatlan üzlet, én pedig Mlinárik Márton vagyok. A mostani vendégem nem más, mint Király Norbert. Szia Norbi!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is.
1: Ugye a veled való kapcsolatom, tehát én korábban ismertelek téged, mint engem, mert még kezdő ingatlanos kiscsikó koromba, vagy 20 évvel ezelőtt, talán nem volt annyi, csak 18, nem tudom, én már ott ültem olyan rendezvényen, amit te szerveztél, és vagyonépítésről szólt ingatlanok segítségével. Úgyhogy hát most erről lesz szó, mert ez ügybe kérdeznélek, de majd meg foglak kérni, hogy mondd el, hogy hol tartasz az életedbe, hogy kerültél ide, stb. De előtte elmondom a címet. Itt megint csak két verzióm volt, az egyik az lakásból vagyon, hogy épül fel egy ingatlan portfólió valójában, illetve a másik, ami megint csak tetszik, aki már megjárta ingatlanos vagyonépítés hibákból, fejlesztésekből, külföldi piacokból. Az úgy lefedi szerintem a tevékenységedet.
2: Hát úgy gondolom én is, hogy igen.
1: Tételezzük fel, hogy nem mindenki tudja, hogy ki vagy. Légy szíves, mondj magadról egy pár szót.
2: 2004 óta foglalkozom ingatlan befektetésekkel. Egy anyagi csőd után kezdtem el ingatlan befektetésekkel foglalkozni. Volt egy építőipari cégem, ami sajnos néhány nem fizető vevőnek köszönhetően becsődölt, és az első ingatlan ügyleteimet saját tőke nélkül vittem végbe, mivel azon kívül, hogy ugye sajnos ebben a csődhelyzetben minden nem ráment, mellett azért egy komoly adósság is keletkezett. Egy érdekessége a, úgymond az élet pályámnak, hogy volt egy második mélypont, ez a 2008-as hitelválság után egy pár évvel következett be, viszont abból is sikerült szerencsére elég stabilan talpra állni. Az életem folyamán több száz ingatlant vásároltam, volt amelyiket bérbeadási céllal, volt amelyiket viszonteladási céllal, illetve mellette a magyarországi ingatlan projekteimen kívül régebben a Kanári-szigeteken, most még fél lábbal a jelenbe is, viszont abszolút teljes válszélességgel Tájföldön, Pattaján tevékenykedek. Nagyon sok magyar befektetőnek sikerült már ott lakást vásárolni a segítségünkkel, amiket kezelünk is, több mint 130 lakást adunk bérbe, melyeknek magyar tulajdonosai vannak, illetve hát nekem személy szerint is van egy normális méretű ingatlan portfóliómként. Mellette most fejeződik be egy lakópark projektem, van egy másfél éve nyílt vendégház beruházásunk, aminek többségi tulajdonosa vagyok most már, illetve hát számos kisebb ingatlan ügylet fűződik a nevemhez, és hát köszönöm szépen, jól vagyok, sokat utazok a világba, elsősorban ez a hobbim, mellette pedig nyilván csinálom az üzleti dolgokat.
1: Tanítasz még egyébként?
2: Igazából szemináriumokat, tanfolyamokat a Covid óta nem tartottam. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a Covid alatt nem lehetett. A másik oka pedig az, hogy néhány ilyen nagyobb volumenű projektbe belekezdtem, ami elvitte egy kicsit az időmet, energiámat jobban, mint korábban, és úgy gondoltam, hogy emellett nem annyira fér bele, nem szeretném a családtól elvenni azt az időt.
1: Világos meg, hát legyünk őszinték, el lehet fáradni bizonyos tevékenységeket, hogyha az ember sokáig csinál. Ugye te nem tankönyvekből beszélsz az ingatlanokról, illetve amit kérdeztem, hogy tanítasz-e, nyilván ingatlan befektetésre gondoltam, tehát te saját bőrödön tanultad ezt, mert hát akkoriban nem nagyon volt olyan hely, vagy olyan ember, akitől egyébként meg lehet, magyar, úgy értem, hogy magyar ember nem nagyon volt, volt Robert Kiyosaki, meg stb., de hát nyilván amerikai példákat tudtunk olvasni. Mi volt az első olyan igazán nagy lecke? Ugye említette az, hogy becsődölt egy építőipari vállalkozásod, ez azt jelenti, hogy ingatlan fejlesztő voltál akkoriban?
2: Hát egy építőipari vállalkozásom volt, tehát ez azt jelenti, hogy olyan személyeknek, cégeknek építettünk, akik rendelkeztek egy telekkel, és arra felépítettük a házat. Sajnos, ugye, mint ahogy mondtam, néhány rossz döntésnek, egy-két nem fizető ügyfélnek köszönhetően alakult ki egy elég kemény helyzet, aminek egy anyagi csőd lett a vége. Hát szerencsére ez azért már elég régen volt.
1: Ez már történelem.
2: Ez már, igen, mondhatjuk azt talán, hogy történelem. Tehát ez kifejezetten egy szolgáltatás volt a részemről, és ami megváltoztatta a gondolkodásomat, az részben ugye az itteni tapasztalatoknak is volt köszönhető. Megtanultam azt a leckét, hogy nagyon fontos, hogy a tevékenység mögött legyen egy fedezet. És az első ügyleteim azok viszonteladási célú felújítandó lakásokból álltak, tehát felújítandó lakásokat vásároltam befektetői tőke segítségével, saját pénzem nem volt, tehát ilyen módon teremtettem elő a szükséges anyagi forrást, és felújítás után ezeket a lakásokat értékesítettem, így igyekeztem minél gyorsabban újra anyagilag rendbe szedni magam. És ugye akkor megtapasztaltam azt, hogy ugye, hogyha teljes egészében ezek az ingatlanok ki voltak fizetve, akkor megkapta a tulajdonjogot a vevő, tehát sokkal nagyobb biztonságban éreztem magam, mint korábban egy szolgáltatást végző vállalkozásnál.
1: És mi volt a legnagyobb lecke, amit a saját pénzeden vettél?
2: Hát ugye részben talán ez, hogy kell, hogy a pénzünk mögött legyen fedezet, és erre az ingatlan egy nagyon, nagyon jó eszköz. A másik ilyen lecke, amit talán ki tudnék emelni, az a 2010 körüli másik nehéz időszakomhoz kapcsolódik. Addigra már felépítettem egy nagy, hát ilyen közel 60 bérbe adott ingatlan egységből álló portfóliót, ebbe lakások, üzlethelyiségek, irodák voltak benne, és a finanszírozásoknak a nagy része, ami ezek mögött, az ingatlanok mögött volt, az svájci frank alapú volt, és hát akinek annak idején volt svájci frank alapú vagy euró alapú volt hitele, azt tudja, hogy körülbelül miről beszélek. Ugye az volt a nagy lecke ebbe, hogy egy bizonyos devizában, ugye jelenleg svájci frankban adósodtam, illetve vettem fel finanszírozást ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlására, viszont a maga a fedezet, tehát a lakások, azok forint alapúak voltak, és hát ez egy ideig jól működött, illetve az az igazság, hogy abban az időszakban nem is nagyon hagytak választást, mert a forint alapú hiteleknek olyan magas kamatai voltak,
1: pontosan,
2: hogy nem igazán jött ki jól a matek, és ugye sajnos a későbbiekben a finanszírozó pénzintézet, aki a ügyleteimnek a nagy részét finanszírozta, ő nagyon nem volt partner abban, hogy ezt a feladatot megoldjuk, illetve volt egy nagyobb beruházás, ahol 7 lakást félig kifizettem, és el is készültek ezek a lakások, viszont a beruházást szinte egy nagy bank finanszírozta, akinek euró alapú hitele volt, és beborította ezt a vállalkozást, és mivel ugye előszerződéseink voltak akkor, így sajnos ott ragadta az én befektetésem is. Ezek elég jó tanuló pénzek voltak, tehát sok mindent megtapasztaltam. Hála Istennek azért sikerült leszűrni a tanulságot, és a későbbiekben ugye ebből pozitív eredménytőkét kovácsolni. És ha már ugye a tanulságoknál tartunk, az is egy nagy tanulság, hogy olyan, hogy 100%-os biztonság olyan az életben nem létezik. Tehát egyedül a kockázatot tudunk kezelni, problémákat tudunk megoldani, Igazából erről szól egy vállalkozónak, egy befektetőnek a tevékenysége, hogy igyekezzen lavírozni az életnek az útvesztői között.
1: És hogyha nincs bátorságod, akkor viszont nem fogsz nagyot nyerni se soha, úgyhogy az a kérdés, hogy mi az, amit hajlandó vagy bevállalni, és mi az, amit tudsz kezelni. De sokan jönnek hozzám, meg sok emberrel találkozom, akik azt mondják, hogy ők befektetők, tehát ingatlan befektetőnek apostrofálják magukat, és akkor kérdezem, hogy mégis hol tartanak, azt mondja, vettem egy lakást, kiadtam bérbe. Ennyi? Ennyi. Ennyi ingatlanból vagyont építeni?
2: Én úgy gondolom, hogy ha egy szóval szeretnék válaszolni a kérdésedre, akkor azt mondanám, hogy ne, természetesen nem. Másrészt az elmúlt 10-12 év nagyon elkényeztette a befektetőket, és itt nyilván gondolok az ingatlan befektetőkre is. Példanélküli áremelkedésen ment keresztül a magyar piac, tehát európai szinten is egyedülálló, amit a magyar ingatlanpiac leművelt. Természetesen ugye ez azért bizonyos külső ráhatásoknak volt köszönhető, de hogy egy kicsit a pénzpiacról is beszéljünk, a tőzsdén ugyanezt a felfutást figyeltük meg. És akik az elmúlt 12 évben szálltak be akár az ingatlanpiacba, akár a tőzsdére, ugye buy and hold stratégiával, ők úgy látom, hogy azt gondolják, hogy ez a világ végezetéig így megy, és az árak azok csak felfelé tudnak menni, viszont aki már elég régóta benne van ebbe a piacba, az tudja, hogy hát azért ez a gyakorlatban nem így működik. Tehát láttam én már ugye itt Magyarországon is 30%-os ingatlanpiaci árcsökkenés, és utána hosszú éveken keresztül tartó stagnálást. Az amerikai piacon megfigyelhetünk az ingatlan áraknak a lefeleződését, a spanyol piac az a 2008-as válság utáni időszakot szintén nagyon-nagyon megsínylette, tehát a gazdaságnak van egy fajta ciklikussága. Egyrészt, másrészt pedig ugye egy képzett ingatlanbefektető az stratégiákba gondolkodik, és nem csak olyankor tud pénzt csinálni, amikor az árak fölfele mennek, hanem olyankor is, amikor stagnálnak, vagy ne adj Isten, akár egy csökkenő tendencia van.
1: Na akkor erről mesélj egy kicsit. Mi a különbség a között, hogy veszek egy ingatlant, meg hogy ingatlanból vagyont akarok építeni? Hogy lesz ebből stratégia?
2: Hát Magyarországon jellemző az emberekre, hogy két dologhoz mindenki ért, az egyik a foci, a másik pedig az ingatlan.
1: Hát újabban ugye a vírus, a virológia, aztán ugye volt a külpolitikai szakértő, volt mindenki, most a szájhelyzet, most ehhez ért mindenki, igen, mesélj róla.
2: Igen, hogy Magyarország a 10 millió szakértőnek az országa.
1: Zárójelben nem gondolom, hogy ez máshol másképpen lenne, csak mivel a mi pofánkba a magyar Facebook ömlik, meg a magyar közbeszéd, ugye mi ezt tapasztaljuk, de nem gondolom, hogy ez más, hogy máshol másképpen van.
2: Nyilván ugye az emberek emberből vannak. Maga az ingatlan befektető lét is valahol egy szakma. Tehát naívság azt gondolni, hogy valaki belép az ingatlan piacra, felmegy az internetre, elolvas egy-két információt, vagy esetleg egy ingatlan adásvételen túl van, és onnantól kezdve már érti ezt a szakmát. Tehát én lassan 30 éve vagyok benne az ingatlan szakmába, és hát néha még engem is érnek meglepetések, pedig elmondhatom, hogy azért igazán sokat tapasztaltam. Tehát ez is egy szakma, ugyanúgy meg kell tanulni, mint hogyha valaki mondjuk egy jogi egyetemre jár, azt elvégzi, utána szerez egy szakvizsgát, viszont kell a gyakorlat ahhoz, hogy ez működjön. Azért a jó hír az, hogy nem kell egyetemet végezni ahhoz, hogy valaki sikeres ingatlan befektető legyen, tehát meg kell tanulni, viszont rá kell szánni az időt arra, hogy az elméleti ismereteket elsajátítsuk, másrészt pedig a piac ismereteket is megszerezzük, és a legtöbb kezdő ingatlan befektetőnél ezt látom még problémának, hogy interneten megnéznek egy-két ingatlan, megállapítják, hogy hát itt piaci ár alatt nem lehet vásárolni semmit, vagy esetleg ugye mindenféle komoly kutatás, ismeretek és tapasztalat nélkül ugranak bele egy-egy adásvételbe, és a szerencséjük van, és a piac ugye felfele megy, mint ahogy ugye itt az elmúlt időszakban azért láttuk, bár most már ugye én úgy gondolom, hogy benne vagyunk egy trendfordulóba, legalábbis a jelek nagyon ezt mutatják, akkor még szerencséje is lehet, ugye, hogyha pont egy ilyen trendet lovagolt meg.
1: Hát igen, pont erről beszélgettünk a egyik korábbi interjú alanyommal itt, hogy elképzelhető, hogy ez a bizonyos ingatlan fétis, ami a magyar embereknek sajátja volt nagyon hosszú ideig, ez így most kezd egy kicsit hírepedezni. Ebben van valami.
2: Igen.
1: Van neked ez a vendégház projekted, amit Hello Pilis Apartmentsnek kereszteltél, vagy kereszteltetek. Erről mesélj egy kicsit. Tehát itt egy szálláshelyet akartatok csinálni, vagy ez egy ilyen szerelemprojekt volt, vagy cashflow termelésre gondoltál, illetve hogy működik?
2: Ez egy újfajta projekt, egy újfajta befektetés volt részemről, korábban ilyen jellegű projektem nem volt, de hát szerettem volna kipróbálni, hogy ez milyen, illetve hát úgy jött az ötlet, hogy a párommal a Covid alatt elmentünk egy balatoni szálláshelyre téli időszakban. Az egész utca kihalt volt, és az ingatlan, az a családi ház, aminek az udvarán volt egy jacuzzi, az meg fóra volt járatva. És ugye innen jött ez az ötlet, hogy mi is egy természetileg egy nagyon szép helyen lakunk, Budapest vonzás körzetébe, és hogy oda ideális lenne egy ilyen jellegű turisztikai céllal hasznosított ingatlan is. Ugye így született meg. Voltak azért fontos paraméterek, amiket meg kellett oldani, tehát például egy olyan telket kellett találni, ahol nem csak egy egység építhető rá, hanem az volt a cél, hogy minimum 3 egységes legyen, hogy a matek rendesen kijöjjön, tehát ez egy 3 egységből álló wellness apartman ház. Mindegyik privát jacuzzival, szaunával rendelkezik. Azóta egyébként rendkívüli mértékben megnövekedett a konkurencia ezen a területen. Tehát úgy gondolom, hogy egy pár évvel ezelőtt, ugye amikor ez az ötlet megszületett nálam, akkor ez egy ideális befektetés volt. Még ideálisabb lett volna mondjuk egy 2-3 évvel korábban. Már azért itt köszönhetően a komoly konkurenciának, hiszen mások is észrevették, hogy ez egy jó üzlet, nem biztos, hogy egy másodikat nyitnék.
1: Hát igen, egy kicsit szűkül a piac ebbe a szegmensbe, hiszen úgy ez egy tendencia Magyarországon, meg gondolom az összes közép-kelet-európai országban, hogy az ember felnő az erdő szélén, amit ugye nem tud értékelni, mert ugye 20 éves fejjel nem tud értékelni, eljön mondjuk Budapestre, lehúz 40 évet valami lakótelepen, és él benne a romantika. De hát ez nem egy embernek jutott eszébe. Külföldi ingatlanok. Tehát ugye Thaiföld szóba került, meg Tenerifei szóba került, zárójelben egy következő alkalommal majd feldolgozzuk a thaiföldi ingatlanpiac aktualitásait, de ugye itt most időhiány, erre nem lesz idő. Mikor érdemes egy magyarnak kimenni külföldre? Kinek javasolnád az ilyen típusú befektetést?
2: Hát egyrészt annak, aki egyébként is sokat utazik, és nem stresszeli magát azon, hogy mondjuk több ezer kilométerre van egy ingatlana. A külföldi ingatlan befektetéseknek a legfontosabb pontja az, hogy legyen egy olyan megbízható partner, akire rá lehet bízni az ingatlanát. Én személy szerint már 14 éve tevékenykedem a thaiföldi pattajai piacon, illetve az üzlettársam, barátom 20 éve élként Thaiföldön, és 14 éve dolgozunk vele együtt, illetve van egy másik barátom, üzlettársam, akivel ugye nem olyan hosszú távú az üzleti kapcsolatom, de szintén, tehát ez nagyon fontos, hogy megfelelő üzleti partnerek legyenek kint. És tehát ugye ez egy alapvető dolog, hogy valaki szeressen utazni, kellően nyitott legyen. Az a tapasztalatom, hogy sok olyan befektető keres meg minket, akinek Magyarországon már van ingatlan befektetési tapasztalata, és a portfólióját szeretné bővíteni egy külföldi ingatlannal. Egyrészt ugye földrajzilag is diverzifikál, másrészt más devizában tartja a megtakarítását, ugye a tájbat az egy elég erős deviza, folyamatosan erősödik a forinthoz képest, illetve hát az se elhanyagolható tény, hogy a beszállási limit az alacsonyabb, mint mondjuk a magyar ingatlan piacnál, és sokan mondjuk emiatt is döntenek tájföldi ingatlan befektetés mellett. Beszéltem az előbb arról, hogy az ingatlan befektetéshez kell egy kis vállalkozói gondolkodásmód. Az értékpapír piac az sokkal inkább ilyen introvertált személyeket feltételez, akik mondjuk egy számítógép mellett ugye meg tudják tenni a maguk kis részvény ETF vásárlásaikat, és teljesen jól tud működni, hogy apránként vásárolnak. Az ingatlan az másabb, mert ugye ez egy nagyobb eszközről van szó, nagyobb kockázatot kell vállalni. Én úgy csináltam, meg most is úgy csinálnám, hogy a kezdő tőkét azt viszont eladási célú ingatlanok adásvételével hoznám össze. Tehát egy-egy ilyen ügyleten akár több millió forintot lehet nyerni, ugye éves szinten, hogyha több ilyen ügyletet végig tudunk vinni, akkor viszonylag gyorsan össze tudunk hozni egy nagyobb összegű saját tőkét, ami később az önereje lehet azoknak a bérbeadási célú vásárlásoknak, amihez mondjuk egy hitelt veszünk fel, természetesen ez az kell, hogy egy hitelképességet is építsünk. Tehát itt meg elérkeztünk oda, hogy ugye minden embernek egy kicsit másabb az életszituációja, akinek jó bejelentett jövedelme van, ő nagyon jól tud hitelekkel operálni, akinek mondjuk ez nincsen meg, ott már egy picikét nehezebb a helyzet, viszont én mindenféleképpen viszonteladási célú ügyletekkel építenék tőkét, és párhuzamosan mellette elkezdenék befektetni bérbeadási célú ingatlanokba is, hogy egy passzív jellegű bevételt is felépítsek, és idővel itt a passzív jellegű bevétel, ugye a bérleti díjbevételek el fognak érni egy olyan szintet, ami az aktív munkát akár teljes egészében ki is tudja váltani. Bár én úgy gondolom, hogy aki szereti ezt a befektetői tevékenységet, az mondjuk egy idézőjelbe téve nyugdíjas élet mellett is belefér neki, hogy egy-egy ilyen viszonteladási célú befektetési ügyletet végigvigyen.
1: Király Norbert, köszönöm szépen, hogy itt voltam.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szolnokon folytatta országjárását Magyar Péter. Új katonai komplexum épül Szolnokon. A mocsárost is megtisztítják a szeméttől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol néhány ellentüntető megpróbálta megdobálni. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei asszály mindenkinek, a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni. A vízgazdálkodás nem csak agrárpolitikai, hanem közös nemzeti ügy, mondta. A teendők között említette új vizes élőhelyek kialakítását, a régiek visszaállítását, a talajvízszint jelentős emelését és az őszi téli a tavaszi magasabb vizek megtartását. Magyar Péter beszéde elején bejelentette, hogy amíg Tisza kormány van, nem lesz elektrolit gyár a városban, amit az egybegyűltek nagy tapssal fogadtak. Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztérium

0: Magyarországon, Szolnokon a régi Tököli úti laktanya helyén a különleges műveleti erők számára épül új komplexum. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a beruházást magyar költségvetési forrásból 59 milliárd forintból valósítják meg. Az új objektumban a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság is helyet kap. A fejlesztés első ütemét 2026-ra tervezték. A Honvédelmi Tárca korábbi közlés szerint Magyarországon ezt megelőzően 1976-ban Győrben adtak át új laktanyát. Már csak vasárnap éjfélig lehet regisztrálni az idei Teszed akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg, a résztvevők pedig saját környezetük megtisztításában segíthetnek. Az akció keretében megtisztítják Budapest egyik különleges természeti értékekben gazdag területét, a Mocsárost is. A szemétszedésre október 16-án, 17-én és 18-án lesz lehetőség, mindhárom napon 10 órától várja a résztvevőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az önkéntesek segítségével elsősorban a területen található eldobált, illetve illegálisan lerakott hulladékot gyűjtik össze. A munkához szükséges zsákokat és eszközöket a szervezők biztosítják, és munkás kesztyűkkel is készülnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sajátos ellentmondással lépett a magyar piacra a Geely elektromos kisautója. Kicsinek és olcsónak hirdeti magát, de a valóság nem ez. Mert a Geely E2 nemhogy kicsi, de egyenesen hatalmas belterű, akkora, mint az egy osztállyal feljebb lévő kompaktoké. Az árát sem kicsinek mondanák, hanem piacrengetően alacsonynak. Tényleg nem szeretnénk túlfényezni az otcokici kínait, de még mértéktartással is megsüvegelendők a kocsi műszaki paraméterei. Kétféle akkucsomaggal érkezik az E2 is, érthetően ehhez kétféle 200-300 km körüli hatótáv társul. A kisebb jármű elsősorban városi és agglomeráció célokra alkalmas, az erősebb változat azonban már városközi cirkálásra is bevethető. Ha páratlanul gazdag alapfelszereltséget és a meghökkentő árértékarányt nézzük, már érthető, miért vált 2025-ben a világ legkerendőbb kisautójává ez a két hátsókerekes modell. Ennyi bevezető talán elegendő volt az érdeklődés felkeltésére, így most már beszéljenek a tényleges számok és adatok. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezik, aki itt sóhajtozik mellettem. Szervusz, Zsombor.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi ez a nagy sóhajtozás? Hát olyan fogadtatása volt az autótoknak, anélkül, hogy még látták volna a vásárlók, hogy elképesztő.
2: Én magam csak a levegőt kapkodom, milyen felkészült vagy az autó paraméterei kapcsán. És hát valóban ez a helyzet, amit ugye felvezettél, hogy tulajdonképpen a világ legnépszerűbb kisautójára beszélünk, mind a tavalyi szinten, mind az idei szinten, és fontos megjegyezni, hogy tisztán elektromos kisautó, és ennek ellenére a legnépszerűbb kisautó, tehát nem csak az elektromos autók szegmensében. Miközben, ahogyan mondtad is, és nagyon jól rávilágítottál, valójában már a külsejében, külső méretek tekintetében sem nevezhető feltétlenül ugye kis autónak, hiszen azért bőven 4100 mm fölött van magának az autónak a mérete.
1: Ez egy kompakt méret már.
2: Így van. Tehát gyakorlatilag egy B kategóriás autó, de ebben a szegmensben az egyik legnagyobb modellnek nevezhető.
1: Ha, bocsánat, csak hogyha megnevezhetnénk mondjuk Astra Golf méret, körülbelül ez a méretről beszélünk.
2: Hát egyel talán a kisebb kategória, tehát inkább most én ugye versenytárs
1: méretben.
2: Nevet, nem, méretben, igen, D-méretben már közelítünk
1: nem,
2: hozzá.
1: Méretről van szó, így nem van, nyilvánvalóan nem a beosztályban.
2: Igen, miközben tehát ennek a szegmensnek tulajdonképpen az egyik élharcosa ez az autó. Miközben ugye, hogyha megnézzük az autót, egyébként majd belülről már érdemes, hogy kívül is körbe járnunk.
1: Járjuk körbe mindenképpen.
2: De hogy csak egyet megjegyezvén, hogy miután ugye dedikáltan a tisztán elektromos autók és új energiás autók számára fesztett padlamezre épült, ezért ugye maga az akkumulátor az a padlamezben került elhelyezésre, egy ilyen sokszoros védő lemezzel és védő gyűrűdő zónákkal védve. Ennek köszönhetően ugye nagyon-nagyon jó a vezethetősége az autónak, de sokkal fontosabb a mi szempontunk most a méretek kapcsán az, hogy tulajdonképpen elképesztően tágas, hiszen ugye nincs ami elvegye az utastértől, vagy egy csomagtértől a helyet, és majd gondolom körbejárjuk azt, hogy milyen komoly csomagtérrel, ráadásul fránkkal az az orr csomagtartó is rendelkezik az autó.
1: Néhány napja ezelőtt lehetővé tettétek a magyar sajtó képviselőjének, hogy kipróbálsak az autót. Nagyon-nagyon szűk terepen kisebb kör tehetünk kísérővel, mondjuk volt benne 20-30 km talán a távban. Arra elegendő volt, hogy megízleljük az autó viselkedését. Mikor én oda mentem az egyik tesztautóhoz, elsőként azt tűnt föl, hogy elképesztően szép a fényezése, nagyon elegáns a megjelenése a fém díszlécekkel, ahogy ki van alakítva, nagyon-nagyon jól néz ki a kocsi orr része és a hátsó traktusa, nagyon eltalált a lámpa forma, és nagyon jó maga az egész tömege. Ahogy itt oldalról rápillant az ember, akár előről oldanézetből is, olyan autó, amit általában az ember úgy megkedvel, nem egy megosztó.
2: Abszolút, ugye nagyon jó a kiállása és a dizájnja az autónak, egy többszörös dizájnyi díjas autóról beszélünk egyébként, és az érdekes, hogy ez a nagy E5-ös tisztelektromos SUV-nek a kis testvére, egyébként a modell, és formavilágában abszolút őrá hasonlít, vagy őt idézi, És hogyha a front részét nézzük, akkor a dizájnereink arra törekedtek, hogy ilyen mosolyt idézzen föl maga az autónak a front része. Tehát tényleg, ha nem is fedezzük föl benne a mosolyt, az biztos, hogy mosolyra készített, mert egy nagyon-nagyon vidám karaktere van. Ráadásul ezt ugye megerősíti, vagy ráerősít ezzel a vidám karakterre a színekkel is, a színek elérhetőségével a Geely, hiszen ugye egészen bátran nyúltunk a színek ezenek a modellnek a tekintetében, és például rózsaszín vagy zöld is található gyárilag a kínálatban. A magasabb felszereltség, ami Max Plus és az Ultrát jelenti, ott ugye akár ilyen fekete tetővel, tehát bitón kiszereléssel. Ugye nagyon izgalmas maga a karaktere, és hát az a cél, hogy pont ezzel a divatos, stílusos megjelenéssel, ugye, amiben egyébként, aminek fontos szerepe volt abban, hogy például Európában a Sziget Fesztiválon debütált először, de most már Párizst is meghújtotta, és egy nagyon komoly divat bemutatóval, az ottani influencerekkel, a divat világképviselőivel tartottak ott egy rendezvényt, illetve Shakirának az európai koncertjére is egy fontos szereplője lesz. Tehát, hogy egy igazi trendi, és hát potenciális ikonikus kis autó, ami reményünk szerint nem csak a külső, hanem a beltartalma miatt is, minden korábbinál népszerűbbé teheti a tisztelnek most meghajtást.
1: Nekem mégis azt tűnt föl, hogy ez egy nagy autó. Tehát én kisebbre számítottam, és mikor egészen közel értem, akkor nagyon nagynak éreztem, tehát méretesnek, és éreztem rajta a robosztusságot. Amikor kinyitottam az ajtót, meg azt tűnt föl, hogy olyan könnyedén lehet kinyitni, és nagyon hatalmas tágra lehet nyitni az ajtaját, hogy ez sem egy hétköznapi, a hátsó ajtót is, tehát könnyű megközelíteni a belteret.
2: Így igaz, és hogyha kicsit hátrébb lépünk egyel, akkor van egy elképzelése, hogy miért tűnhet egyébként még a saját méretén is nagyobbnak az autó. Ez pedig az, hogy ugye jól lehet, mi ezt egy B kategóriát, egy kis autóként pozícionáljuk, viszont ha megnézzük a hasmagasságát például az autónak, az több mint 16 cm-es, ami már konkrétan a B-SUV-k kategóriája, miközben ugye ez nem egy SUV, de mégis ennek megfelelően elképesztően tágas autó, és hát egy titkot elárulok, bár talán már néhányatoknak itt a újságíró kollégák közül említettem, hogy életem először most vásárolok új autót, méghozzá a feleségemnek megveszünk ezt az autót, és ugye nekem két kisfiam van, egy 5 és 2,5 éves, akiknél talán egyszer már viccesen meséltem, hogy mi ugye Trabantban nőttünk
1: föl. Ismerik név szerint őket szerintem.
2: Igen, és Trabantban nőttünk föl, és nekünk ugye gyakorlatilag a térdünk, hogyha hozzáért az első, és az a természetes volt, és akkor még közénk raktak mindent, ugye a szülők. Most az én fiam meg ahhoz szoktak hozzá, hogyha kinyújtják az első lábukat, és hozzáért az első támlához, akkor már méltatlankodnak. Szoktam is ezen nevetni, hogy fiam, láttátok volna, mit mondan a nagypapátok, hogyha így ülnétek be. Na mindegy, de hogy konkrétan úgy tudnak beülni, hogy nem ér hozzá, tehát elképesztően tágas. Ráadásul, amit a feleségem különösen imád, az az, hogy ebben a modellben, és mint a többi modellünkben, ugye a Star A-ben, vagy az E5-ben, rengeteg belső rekeszt, és 30 fölötti belső rekesz és tároló kapott helyet.
1: Erről beszélünk kicsit később. Beszéljünk akkor a helyről, mert nagyon fontos. Ugye én nekem nagyon könnyű volt eltalálni a magasságát az vezetőülésben, de kíváncsi voltam, milyen a hátsó traktus, és én magam is beültem. Hát nem azt mondom, hogy focizni lehet a hátsó ülés előtt az ember lábával, de az biztos, hogy nem ír a térd az előtte lévő ülés támlájához. Az én méretemben sem pedig nem vagyok alacsony. Szóval az volt a különleges ebben az autóban, hogy a beltér még nagyobb volt, mint hogy kívülről érzékeltem nagynak ezt az autót.
2: Abszolút, nemrég Schiller márka, ugye a Geely Schillernek a egyik vezetője, aki ugye tulajdonképpen önmaga is csinál autós videókat, ő csinált egy tesztet, és 175 cm nagyjából az én magasságom.
1: Én magasabb vagyok.
2: És meg tudtam mutatni azt, hogy konkrétan saját maga mögé beülve, pontról láttam ezt a videót, gyakorlatilag még egy könyöknyi hely volt a térde és az előtte lévő autó között, tehát elképesztő tényleg, vagy a hátámmal között, tehát eltépeszkő tényleg a tágasságom.
1: Szóval beülve a vezetőülésre engem az a kép fogadott, hogy nagyon-nagyon letisztult az egész. Ha mondhatnék hasonlatot, a műszerfalnak a kivitelezése fekete és króm betétes volt. Nekem nagyon emlékeztetett, egy picit hangulatában mercedeses volt. Vagy nemrégben volt nálam a Genesis tesztautó, és annak kifejezetten hasonló volt a műszerfala. Tehát az elegancia jött elő, egy kicsit ilyen Armanis beütéssel, de mondom csak hangulatát, nyilván nem a többi részére gondolok. Nagyon tetszett a kormánynak a formája, a mérete. Az ülés láptámasztó hossza nekem kicsit kicsi volt, nyilván a méretem miatt, viszont nagyon jók a műanyagok, amiket használ a cég.
2: Abszolút, és ugye alapvetően már a belépő pro felszereltségnél is, ugye minden modellünkben, így a Giulia 2-ben is már vegán bőrrel érkezik maga az autó, nagyon-nagyon finom kidolgozása, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút hozza ugye a Giulia DNS-t, tehát azonnal tudjuk, hogy Giulia-be ültünk be, akár a Starré, az E5 vagy az E2 esetén, ugyanaz az óriási középső érintőképernyő, ugye a audio rendszerek a képernyő, előttünk ugye sofőrként ott van egy plusz monitor a mérőműszereknek, és hát ugye nyilván nagyon-nagyon praktikusak az említett, és itt már muszáj, tényleg visszatérem, mert a feleségem egy kedvencre gyakorlatilag, ugye a két ülés között van egy ilyen a közép konzol, a könnyéktámasztó konzolat, egy elég nagy rekesz, amivel gyakorlatilag végre el tudja tenni a táskáját, és amit különösen imád, az, hogy gyakorlatilag a térképtartó, az nem lehajtós, hanem fiókként kihúzható.
1: Erre 5 pontot adok, mert nagyszerű ötlet, tehát egy fiókot húz ki az ember, és hatalmas fiók.
2: Így igaz.
1: Húztam, és mi nem volt vége.
2: És ugye a hátsó ülés alatt is van még egy praktikus hely, ami alapból ugye egy sima tároló, de plusz opcióként pedig ugyanúgy fiók kérhető oda is az autóhoz. Tehát tényleg zseniális. Kisfiam, akik mindenhol mindent ide-oda rakosgatnak, hát imádják már most, hogy pár napig volt nálunk.
1: Nagyméretű kijelzőről beszéltél, nekem az is rögtön szembe tűnt, hogy elképesztően jó a megjelenítése, tehát nagyon szép képet ad, és nagyon gyors. A navigációra 5 pontot adok, mert szokatlanul jól tájékoztatott a világról, miközben mentünk ezen a kis körön.
2: Így igaz, hiszen ez annak köszönhető, és az minden Giulia-ben visszaköszön, hogy ugye a Giulia az egyetlen, vagy talán az egyik azon autógyártók közül, a kevés közül, akinek saját mobiltelefon gyártó leányvállalata is van, és az ezáltal szállított rendszert, a Flyme autórendszert használjuk, ami tényleg olyan, mint egy elképesztően gyors és nagyon-nagyon jó felbontású, bármelyik iPhone vagy bármelyik vezető okostelefonnak a képességeit megirigyelt, hogy visszatükrözi ugye maga a rendszer. És elképesztően gyors, nagyon-nagyon gyors csatlakozásra rendelkezik, és nyilván megint csak abban is egyedül áll a Giulia, hogy saját most már több mint 64, azt hiszem műholdunk van ugye világszerte, vagy a föld körül keringve, amelyek pedig ugye azon a over-the-air frissítéseket tesznek lehetővé, hogy a rendszer kap.
1: Még elmondok egy dolgot tapasztalataimról, de nem fárasztom ezzel a hallgatókat, csak hallgatunk téged, mert te tudsz csomó információval szolgálni. Szóval, amikor mentünk ebben a bizonyos tesztkörben, nekem két dolog tűnt föl, ez egy hátsó kerekes elektromos autó, tehát a motor is hátul hajt. Nyilván a maga a tömeg központja is hátra került emiatt. Nekem a kanyar tulajdonságai kicsit szokni kell, na, ez a helyzet. Nagyon jól gyorsul az autó, ahhoz képest, hogy nem túl bitangerős. A kormánya egy picit nekem steril volt, de aztán rájöttünk, miután már megérkeztünk, hogy ezzel lehet állítani. Maga a kanyar tulajdonság egy kicsit nyúlt, úgy éreztem, de viszont ez meg a kellemes rugózásnak köszönhető.
2: Hát többen, akik ilyen szinten vezetés rajongó autós újságírók is tesztelték, hogy kifejezetten ilyen gokártosként írták le a vezetési élményt. Nyilván ebben az is szerepet kap, hogy ugye egyrészt a hátsó kerék meghajtásnak van egy ilyen élvezhető része, másrészt pedig ugye alacsony az autó tömegközéppontja a padlamezben elhelyezett akkumulátornak köszönhetően, tehát ez is hozzájár a vezetési élményhez. Jó lehet nyilván nem titkoltan, ez nem egy versenyautó, és nem egy sportautó. Ugye érdekesség, hogy 130 km/h-ban van maximalizálva a végsebessége. Nyilván német autópályán valamivel többel is tudnánk ennél menni, de alapvetően ez bőven kényelmes magára az itteni közlekedésre. Ugye főleg elsősorban ez egy városi autó, és hogyha itt a városi autó, akkor gyorsulásokat érdemes mondani. Ugye két különböző erőforrással és akkumulátorral érhető el az autó, egy 35,35 kW-ossal, ez a Pro felszereltségnél, és az összes többi felszereltségnél, ami a Max, Max Plus és Ultra, ott az a 47,14 kWh-s akkumulátort kapjuk. Az előbbivel 252, a nagyobbival 345 km-es az autónak a hatótávja.
1: Az már elegendő ahhoz, hogy az ember elinduljon mondjuk egy vidéki városba.
2: Abszolút élhető, és ennek kapcsán még ugye a gyorsulásokat ígértem, gyakorlatilag ugye a 0-tól 50 km/h sebesség, ami a városi dinamikát jelöli, ott a kisebben 4,8, a nagyobban 4,6 másodperc alatt gyorsulunk 100-ra, 50-re, bocsánat, és a 0-tól 100 az pedig a kisebben 14,2, a nagyobb 11,5, tehát ez abszolút szintén megint csak egy élhető gyorsulás, és amit én nagyon szeretek, az a rendkívül alacsony fogyasztása az autónak.
1: Mennyi az?
2: Mert hogy a kisebben is 15,9, a nagyobban pedig 15,5 kilovattórás a fogyasztása.
1: Ide tegyük egy zárójelet a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, olyan 15-16 kilovattórás fogyasztás az egy jó átlagnak számít ma már az elektromos autóknál, noha van, amelyik 11-et is tud, vagy 13-at,
2: nyilván
1: de az nagyon kevés, nagyon kevés, de általában, hogyha az utcán látható elektromos autókat veszük alapul, nagy átlagban az a 15, az egy jó, nagyon jó eredmény.
2: Ez egy kifejezetten jó eredmény, és ugye fontos, hogy litiumvas foszfát akkumulátort kapunk egyébként
1: ez nagyon fontos
2: a rendszerben.
1: Mert hogy sokkal stabilan tölthető.
2: Így, sokkal stabilabban tölthető, sokkal tartósabb. Ugye gyakorlatilag akár 3000 töltési ciklust, az nagyjából 1 millió kilométeres teljes hatótávot tud stabilan
1: mivel
2: akkumulátor.
1: Ugye váltóárammal is
2: így van, tehát van AC-DC töltés egyaránt. Az AC töltés esetén a kisebb aksi az 5,3, a nagyobb az 7,1 óra alatt tölt föl.
1: Ez a konnektoros megoldás.
2: Gyakorlatilag a standard konnektoros, hanem a 6,6-7 kW-os
1: töltés. Hát, ami van autóban, gyárilag be van építve?
2: Van, igen, tölthető.
1: Ez a lényeg.
2: Rendszer. Illetve van a DC töltési opció, ott pedig a kisebb aksi az 60, a nagyobb pedig 80 kW-tal tölthető, ami azt jelenti, hogy az gyakorlatilag, ugye most már, ha megnézzük a folyamatosan terjedő gyors töltőket, akkor most nagyon sok 50 és 100 kW-os töltő van. Ezzel gyakorlatilag 26 perc alatt tudjuk 10-80%-ra tölteni az autót. Feleségemet konkrétan próbáltuk, hogy beszáll az Aldiba, és mire bevásárolja a minimális szükséges dolgokat, addigra gyakorlatilag meg újra 80%-on vagyunk. Ugye elég praktikus tesztnek vetettük, hiszen ez lesz az első elektromos autó a családban, úgyhogy meg kellett, hogy győznöm, hogy bátran válthat ebbe az irányba.
1: Van-e kondicionálása az akkumulátornak?
2: Abszolút, illetve amit, bocsánat, csak még mindenképpen kiemelnék, az, hogy most böngesztem is itt a műszaki adatokat, és még megint csak itt a vezethetőségre utalva, hogy előadja megfelelően, hátul multilink felfüggesztése van az autónak, és elektromos szervokormányunk van nyilván természetesen az autóban, ami még megint csak visszautalva itt a vezethetőségre egy nagyon-nagyon praktikus társunk, illetve amit el ne felejtsünk, hogy a világ egyik legbiztonságos kis autójáról beszélünk. Gyakorlatilag az elsők között szerezte meg az új 2026-os Euro NCAP és NCAP biztonsági minősítéseket a legjobb eredménnyel a kategóriában. 5 csillagos minősítést természetesen, nagyon-nagyon magas százalékokos eredményekkel. Alapfelszereltségként is, de a belépő modell is 7 légzsákkal érkezik, és 24 vezetés támogató technológiai aktív biztonsági rendszer, és összesen 36 különböző biztonsági funkció van az autóban, tehát konkrétan mindent megkapott, amit meg lehet kapni.
1: Nagy kerekei vannak alapul egyébként az autónak?
2: Igen, és alapvetően az alacsonyabb felszereltségeknél egyébként lemezfelnivel érkezik, és az ultrafelszereltségnél kapjuk meg az alufelnit, ugye maga az autó. Nagyon-nagyon jó kiállás van egyébként az ultrával, tehát a magával az alufelnikkel, de egyébként nagyon szép keréktárcsákat kapott a sima lemezfelnit.
1: Van még egy nagyon fontos dolog, a csomagok elhelyezése, és ebben is kimagasló, mert ugye említetted a legelején ezt a frankot, tehát a motorház tető egyébként is teleszkópos, és nem kell kipöckölni. Egy hatalmas bendő lapkozik ott benne, egy hatalmas, de szó szerint, hátul pedig egy elég tisztességes csomagtér várja a berakodást.
2: Hátul ugye 375 literes a csomagterünk, ami gyakorlatilag a kategória egyik legjobbja.
1: És két szintű gondolom a magasságban.
2: Így van, és egyébként meg 1320 literre bővített lehajtással, de ez a 375-höz megkapjuk még a 70 literes frankot, és ezzel az első csomagtartót, és ezzel gyakorlatilag torony magasan a kategóriák komolyabb rakodó képességét adja nekünk, miközben úgy említettük, hogy tele van különböző egyéb tárolórekeszekkel, és akkor bocsánat, csak még itt, ami még praktikus, ugye az Apple CarPlay Android autó mellett, hogy ugye elül, ugye ott vannak az USB csatlakozók Type A és Type C, hátul is van ugye egy Type A csatlakozó, és nagyon jó magában a zenei hangzás az autóban, az alapfelszereltségnél 4, a magasabb felszereltségnél meg 6 hangszóró áll a rendelkezésünkre, és az ultránál egy vezeték nélkül töltés is ott van.
1: Másfél percünk van hátra, de nagyon fontos garancia.
2: Gyakorlatilag ez az egyik nagyon-nagyon fontos fegyvertény és erőssége a Geely-nek, hiszen ugye 8 év vagy 200 000 kilométer garanciát kínál minden egyes modellre, így a Geely E2-re is.
1: Nem fél a Geely egyébként, hogy kicsit nagyon mélyen leárasztó önmagát ezzel az autóval. Árról nem beszéltünk, de amilyen árat megállapítottatok egy indulárnak a kisebbik változatánál, azért az elég nagy pofon.
2: Ki lehet mondani, az egyik legjobb áru elektromos autóban Magyarországon, és a legjobb áru B-szegmensű tisztán elektromos autó. Igazából azért nem okoz ez problémát, mert hogy ugye a Geely elképesztően hatékonyan gyárt, ugye volt módom járni a világ legfejlettebb gyárának egyikében, ahol gyakorlatilag mesterséges intelligencia vezérelte, robotok által vezérelt gyártás történik, mikronpontossággal gyártanak, lézeres lepapogatással, tehát nagyon minimális maga az élőerőnek a költsége, nagyon hatékonyan gyártanak, és ennek köszönhető, hogy ilyen árakat tudunk produkálni ilyen felett autóra.
1: Mennyit
2: is
1: fogtok eladni idén, hogyha már ekkora az érdeklődés látatlanba?
2: Ugye látatlanban már rögtön 26% született az autóra, mielőtt még valaki megtapogathatta volna, csak bejelentettük az árakat, és hát azóta dinamikusan növekszik az értékesítés, hogy megmondom őszintén, hogy az idei évre is már több százas darabszámmal számolunk, tehát jól a negyed végéig azért bőven 200 fölé érni, akár a 300-at megsetszön, és teljesében pedig akár ilyen 500 fölötti darabszámot is várunk a magyar piacon, ami tisztán elektromos autóban azt jelenti, hogy gyakorlatilag forradalmasítja a B kategóriát, és minden korábban népszerűvé teszi a tisztán elektromos autózást.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Na, azt megnézzük, hogy hogyan néz ki a jövő év akkor, és a magyar piac hogyan alakul ezek után. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytassuk műsorunkat. Újjászületett egy autóipari ikon. Az 50-es évek óta tartó sorozatgyártás legújabb állomása, hogy a világ lakóautó zászlós hajójának számító VW California mostantól a Volkswagen Multivanon alapul, és nem a Ford által fejlesztett transporteren. A Multivanra történt átállás pedig a valaha volt legjobban vezethető Kaliforniájával varázsolta. Az új lakóautó ráadásul nagyobb, szélesebb és hosszabb, mint valaha volt. Emellett mostantól a kocsi mindkét oldalára tolóajtók kerülnek. Jelentős fegyvertény, hogy maradt a nagy sikerű dízelhajtás az erős benzines mellett, és megjelent egy takarékos plug-in hibrid változat is négy kerékhajtással. A 2026-os Kaliforniával a Volkswagen a digitális konnektivitást is fejlesztette, de talán a legjelentősebb változás a vezetőülés környékén történt, miután az új minőségi műszerfal struktúra az ID Buzz formanyelvét követi. Bár a megújult Kaliforniában jelentősen változott az utazási komfort és digitálisan fejlettebbé vált a mindennapos használathoz, a VW nem változtatott a filozófián, melynek messziről jól látható jelképé vált a minden modell változathoz járó felnyitható tető. További izgalmas részletekről Kovács András, a Volkswagen kishaszonyjárművek magyarországi márkaigazgatója fog nekünk szolgálni, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is!
1: Fantasztikus lett az új autó, már régi se volt kutya, tegyük hozzá. Mindig ámulattal láttam az útjainkon, ha láttam ilyen autót, illetve kempingek közelében találkoztam leggyakrabban. Volt egyszer szerencsém nekem is vezetni, és kicsit kipróbálni. Ez valami csoda. De ez az új dizájn, meg ez az új belső berendezés és elrendezés, és új struktúra, azért ez mindegyiken túlnőtt.
2: Ez így van, és az, hogy ez az új koncepció, amivel ez a Kalifornia most érkezett, aminek talán az egyik legjobban látható jele a két tolóajtó, és ezzel a három szobára osztható környezet, ami az autó jobb baloldala és a belseje. Ez annak köszönhető, hogy létrejöhetett ez az új koncepció, hogy a transporter kategóriában a legutolsó modellváltásnál egy alapos koncepcióváltás született, míg a korábbi generációknál az üzenet az az volt, hogy egy transporter mindenkinek, és arra az egy transporter alapra készült rengetegféle változat az ügyfelek számára. Most már azt mondjuk, hogy mindenkinek a megfelelő transportert, és ebben a méret kategóriában háromféle autót kínálunk. Van a transporter néven a hagyományos klasszikus teherautó sokféle változatban, akár platós dupla kabinos változatban is. Van az innovatív, emocionális ID Buzzunk teherautó vagy személyautó változatban, és amiről most beszélünk, ez a Multivan és Kalifornia, ez egy önálló fejlesztésként működik, ez pedig a lakóautó, szabadidőautó, üzleti felhasználású busz kategória.
1: Az ember sem hinné, hogy az MQB platformot kapta meg ez az új autó, ami a Golfot is hordja magán.
2: Így van.
1: Viszont nyilván nem megnyújtott módon.
2: Így van. Ez a legfőbb előnye az MQB platformnak, meg ennek a platform stratégiának, hogy sokféle autót lehet ráépíteni, és alkalmas arra, hogy azt a funkciót szolgálja ki a legjobban, amire az autó való, így a korábbi kompromisszumos megoldás az a múlté, és most már egy lakóautó, egy családi autó, az kompromisszummentesen tudja azt az utazási komfortot nyújtani, de a megszokott nagy beltérrel együtt.
1: Hát hétköznapi nyelvre lefordítva, egymás között így műsoron kívül, ha nem veled, hanem egy hozzá nem értővel beszélgetnék, akkor azt mondanánk, hogy ez nem teherautóra készült.
2: Ez így van. Ez egy személyautó alapra készült, személyautó komforttal, rugózással, futóművel. Természetesen ennek a hátránya, hogy kisebb a teherbírása, tehát nem tudnánk elvinni vele másfél tonna cementes zsákot, de senki nem is szeretne ezzel másfél tonna cementes zsákot vinni, úgyhogy fókuszáltunk az igazi ügyféligényekre, és egy Kaliforniánál vagy egy multibennél az igazi ügyféligény az az, hogy legyen nagy tér, férjünk el az autóban, férjen el minden holmink az autóban, tudjunk kényelmesen utazni akár hosszú távra, meg tudjuk élni azt a szabadságot, ami a Volkswagennek sajátja már több mint 70 éve, vagy talán még több is, és ezt, mindezt kényelmesen és biztonságosan meg tudjuk tenni egy megbízható autóban.
1: 27 centivel nőtt a hossza, a szélessége 4 centivel, a magassága maradt azonos, mint az előző, hogy beférjenek a garázsba ezek az autók. Szóval az egész autó megjelenése nagyon-nagyon fiatalos üdelet, és tényleg az ID Buzzra hajaz nem csak a beltér, a műszerfal, hanem kicsit kívülről is a megjelenése. Nyilván a lámpatestek, az orkiképzés és a farrész is sokat kölcsönzött abból a formavilágból. Egy gyönyörű autóról van szó. Amikor beülünk, akkor pedig szemünk szám eltátjuk, mert hogy olyan látványvilág tárul a vezetőülés elé.
2: Így van. Nagyon digitális lett az autó, egy majdnem 13 colos érintőképernyő, hatalmas érintőképernyő fogadja az ügyfelet, az vezeti a szemünket, ahonnan az autó vezérlése irányítható. A kormány az egy klasszikus Volkswagen kormány, a klasszikus
1: háromküllős
2: a fizikai gombokkal, a nagyon jó ergonomiával, amit megszoktunk tőle. A váltó az a műszerfalról felkerült egy bajusz kapcsolóra a kormány mögé, mint az ID Buzznál, ahogy említetted, ez az irány folytatódik. És az autóban új asszisztens rendszerek is elérhetők, például a Travel Assistnak a vezetés támogató rendszernek a legújabb harmadik generációja, ami már lehetővé teszi az automatikus sávváltást is, nem csak a sávon belüli haladást, illetve a piros lámpát is felismeri, és vész asszisztensként, hogyha azt érzékeli, hogy rosszul lett a sofőr, akkor automatikusan meg tud állni, le tud húzódni az út szélére. Úgyhogy ezek nagyon hasznos funkciók, de talán még egy nagyon hasznos funkciót tudnék kiemelni, ami a hibrid hajtáshoz kötődik, mert nem elég, hogy a hibrid hajtás az egy közel 20 kWh-s akkumulátorral készül, ami majdnem 100 km teljesen elektromos út megtételére alkalmas, hanem ez a nagy akkumulátor lehetővé teszi azt, hogy mostantól az állóhelyi fűtést vagy hűtést ne csak 30 percen, hanem 8 órán keresztül is, tehát akár egy egész éjszakán keresztül is használni tudjuk. Így, hogyha valaki nem kempingben elektromos áram csatlakozással ellátva használja az autóját, hanem bárhol a szabadban szeretne megállni és szeretne eltölteni egy éjszakát, akár a nagy melegben nyáron, vagy akár egy hűvösebb időben, akkor a belső teret komfortosan tudja magára szabni.
1: Nem tudom, hogy a vezetőülést ezzel most ki is pipáltuk-e, nekem még azért van egy-két megjegyzésem, szóval az A-oszlop az megosztott, ami nagyon érdekes, egy pici ablakkal, de nem a hagyományos módon megszoktuk, hanem valahogy furcsa két rudazat jött létre, ablaküveg van közötte, egészen jól áttekinthetővé válik a kocsi orrrészének oldala. Tehát oda lehet látni, ahol egyébként eddig kitakartak az A-oszlopok, még a legvéknyabbak is. Ez egy nagyon jó megoldás. A másik az, hogyha itt rápillantok, előttem van egy fotó, csalok egyébként, rápillantok erre a képre, első gondolatom az, hogy ez egy jól kinéző személyautó.
2: Tehát abszolút,
1: pont úgy néz ki, látom az ülésformázásán is, az egész berendezésén, hogy ez egy személyautósított autó.
2: És ez így is van, és a funkciói, és a tartalma, és a vezethetősége, ez mind-mind személyautós. A formája is a személyautós, egyterűs vonalat képviseli sokkal inkább, mint az előtt generációknak a buszosabb koncepciója. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy családi személyautóként használható, lakóautó funkcióval is adott esetben, hogyha nem a Multimerről, hanem a Kaliforniáról beszélünk. Például ezt egészíti ki, hogy mostantól nem csak a vezetőülésnél van masszás funkció, hanem az első utasülésnél is elérhető masszás funkció, ami egy prémium személyautókat idéző funkció.
1: Nagyon tetszik egyébként, hogy 5-ről 25 wattra nőtt az alapfelszereltségként a telefontöltő, a vezeték nélküli, van USB-C portból jó néhány, ami egyébként 60 wattos töltést kínál. az pedig jó gyors már.
2: Hát a telefonos csatlakozás az nagyon fontos már, ebben igen. az autóban, és ebben az autóban többek között a töltést, a vezeték nélküli töltés szériában benne van, de hogyha valaki USB-n keresztül szeretné, az is megoldható. Ami nagyon fontos, hogy a Kaliforniának a lakóautó funkciói, a hűtőszekrény kibekapcsolása, a világításnak gyakorlatilag lámpatestenként állíthatósága, a tető nyitása, zárása, ezek digitálisan vezérelhetők, és erre több opció is van, vagy a műszerfalról, a középkonzolon található nagy kijelzőről lehet ezt állítani, vagy az utastérben van egy kisebb kijelző, ami kifejezetten a kempingezés közbeni funkcióállítást teszi lehetővé, de a harmadik funkció az a Kalifornia applikáció, ami egy mobiltelefonos applikáció, hamarosan Magyarországon is elérhető lesz, és ezen keresztül is szabályozható az autónak rengeteg funkciója.
1: Három szobáról beszéltél még a legelején, megütötte a fülemet, de most már tudom, mire gondolsz. Azért három szoba, mert az első szoba, a tiszta szoba, az a kocsi beltere, és a két oldalt nyíló, mert hogy ezzel az autónál most már mind a két oldalt van tolajtó, és ugye így aztán lehet oda külső teraszokat, konyharész, bármit telepíteni, pici sátortetővel, mélyébe, tehát így van a három szoba.
2: Így van, mi alapvetően ezt a három szobát, így van, középen a tiszta szoba, ahol alszunk, ágy négy személynek, kettő lent, kettő fönt, a beépített konyhában, konyha az autó bal oldalán található, tehát hogyha a baloldali tolóajtót kinyitjuk, akkor az autóban található székek, asztalok kihelyezésével és a konyhához való akár kívülről történő hozzáféréssel egy ilyen kempingezős szobát kapunk, és a mindennapi használatban, mert hogy ez az autó azért zseniális, mert nem csak kempingezésre alkalmas, hanem hétköznapokban egy személyautóként használható, az pedig az autó jobboldali tolóajtóján keresztül egy ilyen hagyományos funkcióval elérhető az egész család vagy baráti társaságok.
1: Milyen berendezés kerül egyébként az autóba, mert ugye ez egy lakóház, lakóautó, és miután többféle felszereltséggel rendelkezik, nyilvánvalóan nem mindig bűkben jut mindegyik. Úgy tudom, például a WC egyikben sincs.
2: WC nincsen, az ebben a méretben beépítve nem érhető el, úgyhogy ha valaki ezt kempingezésre használja, vagy vadkempingezésre szeretné
1: marad
2: használni.
1: Marad a természet.
2: A természet, vagy pedig nagyon jó ilyen kémiai WC-k, utazó WC-k elérhetők, amik akár a sínekbe is rögzíthetők, tehát nagyon jól tehát használhatók ebben
1: csak
2: az autó. Nem, így van, nem gyárilag. Ami viszont gyárilag beépített, az a konyha. A konyha gáztűzhellyel, gázpalackkal ellátva, víztartálya, mosogatóval érkezik, és egy hűtőszekrény is a része, ami több fokozatban is állítható, úgyhogy ez egy komplett jól felszerelt konyha. Én éppen augusztusban voltam ezzel a családdal nyaralni, nagyon jól használható, azt kell mondanom, és ott jókat főztünk is, de utána jót is tudtunk aludni. Az alvás az lent tudjuk a két hátsó ülést ledönteni, és akkor az egész hátsó tér alakítható egy ágyjá.
1: Teljesen simán?
2: Teljesen simán, így van. A ledöntött hátsó ülésekre tudunk kihajtogatni egy matracot, ami egyébként az autónak a csomagterében található, amikor éppen nem használjuk.
1: Kiegyenlíti, gondolom, a gödröket.
2: Így van, az egy nagyon jó minőségű matrac, ott még a feleségem is tudott aludni rajta. És a,
1: ez pedig nagy szó egy nőnél.
2: Ez így van. És a tető pedig a nálunk a gyerekeké volt. A tető a felnyitott tető mellett két személy számára alkalmas fekvőhelyet rejt, ami nagyon okosan van megcsinálva, mert hogyha fel van nyitva a tető, de éppen fönn nem alszik senki, mert már fölkeltek, és éppen reggelizünk, vagy használnánk a konyhát, akkor a fekvőhelynek a matrac része az kinyitható és hozzáigazítható a tetőhöz, tehát egy jóval magasabb, ilyen két méter fölötti beltér magasságot kapunk az autón belül, tehát föl lehet állni, kényelmesen tudunk benne mozogni.
1: Zuhany van, nem minden felszereltség, de van zuhany. Nyilvánvalóan ez egy kényszer zuhany, azért ez a méretű autó nem tesz lehetővé nagy tálcát.
2: Így van, a zuhany az egy ilyen külső zuhanycsatlakozás, tehát a hátsó ajtó kinyitása után egy ilyen víztartályhoz történő zuhanyfejcsatlakozó használható, és ott tudunk, nem mondom, hogy teljes értékű zuhany, de vészmegoldásként mindenképpen alkalmazható.
1: És akkor elérkeztünk a másik legfontosabbhoz, a hajtásláncokhoz, mert ugye ez a lelke ennek a lakóautónak. A Kalifornia mindig is híres volt a jó motorjáról, egy motorjairól, és most sem mellőzi a Volkswagen a 2 literes dízelhajtást.
2: Ez nagyon fontos, ez a hagyományos motorunk. Ebben az autóban jelenleg 150 lóerős változatban érhető el.
1: Nagyon takarékos, 4,5 liter környékén lehet vele kijönni.
2: Akkor nagyon kell rá vigyázni, de elérhető ez
1: hát
2: a
1: nem
2: szám.
1: Ebben a súly, nem ilyen súly autóban, hanem egy személyautóban. De, egyébként...
2: de ebben az autóban olyan 6-6,5 liter között egy normális, óvatos vezetéssel elérhető fogyasztást tudunk produkálni. A másik a 2 literes benzines motorunk, ez 204 lóerős.
1: Ez egy turbós benzines.
2: Ez egy turbós benzines TSI motor. Elérhető, Magyarországon nem annyira népszerű, inkább a dízel vagy a hibrid hajtás az, amit az ügyfelek választanak.
1: Ez a hibrid most ráadásul plug-in hibrid hajtás.
2: Ez egy plug-in hibrid, ez nagyon fontos.
1: És az is fontos, hogy lehet DC-vel is tölteni, nem csak AC-vel.
2: Így van, egy DC töltéssel, egy gyors töltéssel is tudjuk feltölteni, egy majdnem 19,7 kilowattórás akkumulátor van benne, ahogy említettem, ez majdnem 100 kilométer teljesen elektromos üzemmódra elég. Azt gondolom, ez a Volkswagen koncern jelenlegi plug-in hibrid megoldása, ez tényleg az egyik legmodernebb technológia most a piacon. És ami még nagyon fontos, hogy ez összkerékhajtással jár együtt, egy elektromotor hajtja a hátsó tengelyt, így az összkerékhajtás is megmaradt a Kaliforniában.
1: Nyilvánvalóan, miután kempingautóról van szó, van elektromos vételezési lehetőség is valahol, ugye, csatlakozás?
2: Így van, van egy külső áramcsatlakozás, a kemping áramforrása az csatlakoztatható az autóra.
1: És az autó maga szolgáltat áramot?
2: És ez pedig az új modellévünktől elérhető funkció, tud szolgáltatni áramot az autó.
1: Ha jól tudom, háromfajta felszereltségben lesz, vagy megrendelhető már is, ugye a Beach, Coast és Ocean?
2: Így van. Itt felszereltségbeli eltérésekről beszélünk. A Beach-nek az alapváltozatában nincsen beépített rendes nagyméretű konyha, csak egy kis technikai konyha a raktérben, viszont ezért cserébe nem csak 4, hanem akár 6 vagy 7 személyes is lehet. A Coast, ez már egy magasabb felszereltségi szintet jelent, az Ocean szintnél pedig már a tető is elektromosan nyitható például.
1: Az, hogy a Multivan alapjára épül a Kalifornia, ez jelente hosszú távú fejlesztési rugalmasságot a Volkswagen számára, hiszen most ugye ráépült erre az új padlólemezre, nyilvánvalóan erre aztán lehet álmodni sok mindent. Tehát ezt most látjuk az első fecskét, aztán majd gondolom jönnek a többiek.
2: Ezen a padlólemezen az én legjobb tudomásom szerint nem terveznek új modelleket, viszont a Kalifornia koncepció az annyira bevált, és annyira a Volkswagen márkához tartozik, hogy ez különböző méretkategóriákban is érkezik, vagy már meg is érkezett. Egyel kisebb kategóriában a Caddy-nél a Caddy Kalifornia, ahol nincsen nyitható tető, viszont az ágy funkció az jól elérhető az autóban.
1: És abban is lesz konyha?
2: Abban is van konyha, így van, abban is egy nagyon elmés megoldása. Nyilván ott sokkal kisebb a hely, tehát ezt máshogy kell megoldani, de van egy hátsó ajtón keresztül elérhető, nagyon praktikus konyha. Van a Crafter modellből elérhető Grand California, ahol már a zuhanyzó és a WC az autónak a belterében található. Ezt az autót Magyarországon nem forgalmazzuk, mert a 3,5 tonnás ösztömegbe csak a 2 személyes verziója fér bele, és úgy ítéltük meg, hogy Magyarországon erre nincs sok igény.
1: Ha lenne, akkor lehetne?
2: Akkor lehetne, így van, így van. Úgyhogy ha most a ügyfelek ezt, a hallgatók ezt hallják, és nagy igény lenne rá, keressenek minket, és elintézzük. Így van. De így az Európai Unióban ez most már nem egy nagy dolog, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az ID bázunkban is elérhető lesz hamarosan a Kalifornia funkció, a lakóautó funkció. Jövő év elején érkezik az ID báz Cruise verziója, ahol ugyanez az alvási koncepció, konyha koncepció megjelenik az autóban, és aztán majd hamarosan akár még a felnyílótetős Kalifornia is érkezik.
1: Az ID Buzz-ba.
2: Az ID Buzz-ba.
1: Ajaj. Most már csak azt áruld el, hogy milyen ütemezésben lehet vásárolni ezek közül, az autók közül, melyik érkezik először, itt van-e már valamelyik?
2: Az autók elérhetők, a márkakereskedésekben rendelhetők, a Multivan néhány héten belül, egy-két héten belül megtekinthető is lesz, Kaliforniából inkább csak évvégén, jövő év elején érkezik autó Magyarországra.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Kovács Andrást, a Volkswagen kis haszonjárművek magyarországi márkaigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztórendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárul.

0: Jöhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Ovó című előadásának megújult változatával tér vissza Budapestre jövő tavasszal. A világhírű új cirkuszi társulat műsora betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. 2027. március 11-e és 14-e között 5 alkalommal lesz majd látható az MVM Dómban. Az ovó, ami portugálul tojást jelent, 17 évvel ezelőtt született, 2024. februárjában a budapesti közönség is láthatta. Az előadást a korábbitól eltérő díszletvilággal, új akrobatikus számokkal, az eredeti karakterekkel, de megújult jelmezekkel és újraalkotott zenével mutatják be. Az ovó rovar világa 53 akrobatát és zenészt vonultat fel. A műsorban a trambulinokon pattogó hatalmas tücsköktől, a hálójában hipnotikusan tekergő póknőig számos rendkívül látványos elem szerepel. Az óvót megteremtő 100 fős csapattagjai 25 különböző országból érkeztek, a műsor az emberi test határait újra értelmező, magas színvonalú akrobatikus produkcióval nyűgözi le világszerte a közönséget.
0: Fotó.
1: A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely Budapesten a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban látható. A november 8-áig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a külön díjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. Nem csupán képet készítenek, hanem jelen vannak, tanúskodnak, választanak és értelmeznek, miközben saját nevükkel vállalják, hogy amit megmutatnak, az közel áll a valósághoz. A pályázatra 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen majdnem 6200 fotóval pályázott. Mint kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. A 44. Magyar Sajtófotó pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból.
0: Koncert.
2: A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A tájékoztatás szerint az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny a Magyar Televízió egykori nemzetközi karmester versenyének hagyományát eleveníti fel. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt. Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A verseny névadója Solti György számára a zenei kiválóság mellett mindig fontos volt a fiatal muzsikusok támogatása, a közösségteremtés és a kulturális párbeszéd. A verseny ezt az örökséget viszi tovább, olyan művészeket keres, akik nem csak kiváló muzsikusok, hanem együtteseik inspiráló vezetői és a zenei kultúra hiteles képviselői lehetnek. A pécsi elődöntők során várhatóan testközelből figyelheti meg a publikum, hogyan formálódik egy-egy karmesteri pálya, miként talál egymásra egy fiatal dirigens, a zenekar és a mű. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. A versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. Az eredmény hirdetésre és a díjátadóra az október 10-ig gála koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Az esten az eredmény hirdetés mellett a 4 finalista 1-1 a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. Ilyenkor felfedezhetjük a helyi ízeket, megismerkedhetünk a gazdálkodókkal, és magunk is bekapcsolódhatunk a munkafolyamatokba, hogy közelebb kerüljünk az ételünkhöz, a vidékhez és a természethez. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nincsenek mesterséges kordonok vagy fesztiválszínpadok. Mi magunk alakíthatjuk az útvonalunkat, miközben bejárjuk az ország különböző térségeit. Érdemes gyalog, kerékpárral vagy akár lóháton útnak indulni, hiszen a lassú utazás varázsa ezáltal mutatkozik meg igazán. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviaszt gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait. Ez nem csak kikapcsolódás, hanem egy lehetőség is arra, hogy tudatosabb fogyasztókká váljunk. A helyszínek zöme autóval jól megközelíthető, de sok térségben kis vonattal, kerékpárral vagy e-bike-kal is könnyedén eljuthatunk egyik állomásról a másikra. Mivel a programok egy része ingyenes, de limitált létszámú workshopokat is kínálnak, érdemes előre tájékozódni és megtervezni az útvonalat az esemény honlapját böngészve. Egy-egy udvar felfedezése néhány órát vesz igénybe, de könnyedén összeállíthatunk egy egész hétvégés túrát is. Az aktuális híreket a Nyitott Portanapok Facebook oldalán is folyamatosan követhetjük, a térségek és sporták bemutatásaival együtt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Miért lehetnek vonzó célpontok az eladósorban lévő vállalkozások? Foglalkozunk többek között a generációváltás problémájával, és áttekintjük a hazai vállalati tranzakciós piacot. Milyen lehetőségek vannak a vásárlók számára, és melyek azok a buktatók, amelyek megakadályozhatják a cégeladást? Többek között erről fogunk beszélgetni. Itt van a stúdióban Nagy Kálmán, a Concord MB Partners ügyvezető partnere. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia Robi, köszönöm a meghívást!
1: Mi az, amivel ti foglalkoztok, és mekkora szereplőnek számítotok a hazai piacon?
2: A Concord MB Partners tranzakciós tanácsadással foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy cégeladásokhoz, cégfelvásárlásokhoz, és néha-néha egyik anyavállalatunkkal, a Concord Értékpapírral együttműködve tőkepiaci ügyletekhez kapcsolódóan támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy ezeket sikeresen le tudják zárni. A piacon azt gondoljuk, hogy tranzakció számban mi vagyunk a legnagyobb szereplő. Ez azt jelenti, hogy évente kb. Egy olyan 15 darab tranzakciót zárunk, a teljes releváns piacot pedig valahol 100-150 darabra tesszük, ami alapvetően érett cégek eladásának a piacát jelenti.
1: Milyen tendenciákat tudnál felvázolni, ami az elmúlt éveket jellemzi itt a hazai tranzakciós piacon? Emelkedik inkább ez a tranzakciószám, vagy egyfajta stagnálás látszik? És az idei évben akár a választások, annak az eredménye befolyásolta-e egyébként ezt a piacot?
2: Azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 6-8 évnek a legnagyobb megatrendje az a szakmai sajtóban már unalomig ismételt generációváltás. Ugye a kora 90-es évek vállalkozóhősei már jobb esetben közelítenek a nyugdíjkorhatár felé, rosszabb esetben már távolodnak tőle, és hát ugye át kell adni a cég vezetését. Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben ez családon belül nem megoldható, és ezen esetekben tranzakcióra kerül a sor. Tehát ez egyértelműen teret nyert az elmúlt 6-8 évben. A tranzakció szám azt gondolom, hogy némileg emelkedik a piacon, de nehéz nagyon pontos számokat látni. Ami még egy egyértelmű tapasztalatunk, hogy a belföldi vevők szerepe is egyre inkább teret nyer. Jelentős részben azt gondoljuk, hogy pont a generációváltás elérkező cégek azok, akik belföldi vevőt fognak találni az esetek nagy részében.
1: Említetted az elmúlt 6-8 évet, de ahogy értelemszerűen idősödik ez a vállalkozói korosztály, ez annál inkább egyfajta akut krízissé válhat, hiszen jelentős számú vállalkozásról van szó, akinek menedzselnie kell ezt a problémakört. Milyen elsődleges tanácsokat tudnál megfogalmazni azok számára, akik azért már érzik egy ideje, hogy jó lenne biztos kézbe tudniuk a saját cégüket?
2: Az elsődleges tanács az az lenne, hogy ezzel idejekorán el kell kezdeni foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a teljes tervezett visszavonulás előtt én azt gondolom, hogy egy 6-8, de akár 10 évvel el kell kezdeni gondolkodni. Egyrészt azért, hogy egy tulajdonos potenciális eladóként elkezdje megismerni és megérteni, hogy ez a piac hogy működik. Másrészt nagyon sok esetben egy tipikus magyar középvállalatot az eladási ár maximalizálása érdekében érdemes lehet felkészíteni egy tranzakcióra, aminek sok éves időigénye is lehet, és ezt követően maga egy tranzakció lebonyolítása is hüvelykúj szabály szerint alapvetően egy év körüli, de ezt a piaci körülmények is, céghez kapcsolódó körülmények is befolyásolhatják, illetve nagyon fontos, hogyha valaki alapítóként ad el egy céget, akkor az esetek túlnyomó részében a tranzakció zárását követően még egy esetleg 2 évig egy tanácsadói jellegű közreműködésre igényt tart a vevő, hogy a cég átadása az zökkenőmentes legyen. Tehát nagyon sok időt kell erre szánni, és előre kell gondolkodni.
1: Hogyha egy cégvezető úgy dönt, hogy már a holnapi naptól szeretné megkezdeni a cégeladásra, az exitre történő felkészülést, akkor hogyan fogjon hozzá, mik a kezdeti lépések, és utána a következő hónapokban milyen teendői adódnak ahhoz, hogy sikeres legyen majd a későbbiekben ez a cégeladási folyamat?
2: Én azt gondolom, hogy első lépésként azt érdemes megérteni, hogy egy cégeladási folyamat hogy néz ki, mit keresnek a vevőjelöltek. Nyilván most nagyon általánosan beszélgettünk, de mondjuk egy informatikai, meg egy mezőgazdasági vállalkozásnál vannak iparág specifikus, nagyon jelentős különbségek is. Ugye ezt követően a cégnek kézi vezérelt működésbe az önjáróvá való működés útján el kell indulni. Itt egy kicsit oldalt lépésként gyakran látjuk azt, hogy egy nyugdíj korhatárhoz közelítő alapító felismeri, hogy a generációváltásra szükség lesz, behoz egy külső ügyvezetőt a vállalatba, de sajnos egy 4-6 hónap múlva elválnak a felek útjai, és ugye ilyenkor, ha az alapító tulajdonost kérdez az ember, akkor azt hallja, hogy hát ügyesnek tűnt ez a fiú vagy lány, de hát kiderült, hogy ilyen nagyon múlt is nem tudja ezt a középvállalati működést. Míg ha ugye az ügyvezetőt kérdezed, akkor azt hallod, hogy hát én csináltam volna a bizniszt, de Józsi bácsi azért még mindig bejött ígérete ellenére minden kedden 2-től 4-ig és átkiabált a vállam fölött. Ebben nyilván helyzetektől függ, hogy hol lehet az igazság, de azt gondolom, hogy sokszor az van a háttérben, az egy fontos mögöttes ok, hogy egy kézivezérelt vállalatba berakni egy olyan új ügyvezetőt, akinek se költségvetése, felhatalmazása és tudása sincs arra, hogy átalakítsa a céget, akkor tulajdonképpen azt várjuk el, hogy ugyanúgy tudja azt a céget kézivezérelni, mint az alapító 30 év után, ami nyilvánvalóan nem fog működni. Tehát a cég átalakítás, ahhoz ugye megfelelő szakértelemmel bíró tanácsadókat kell találni, megfelelő költségvetéssel kell rendelkezni. És még egy gondolat, hogy a cégnek a közvetlen felkészítése mellett ugye az is lényeges, hogy egy cégtulajdonos azt is értse, hogy akkor a vevők hogy fognak gondolkodni az árazás során. Tehát például jó néhány magyar cégnél 2-3 üzleti vevő teszi ki az árbevételnek akár a 80%-át. A vevői szempontból, és értve ezzel most a cégvásárlót, ez egy kockázati tényező, hiszen ha elmegy a nagy vevő, akkor hirtelen elbuktam az árbevétel 80%-át. Vannak olyan helyzetek és iparágak egyébként, ahol ez igazából egy adottság, de azt gondolom, hogy sok cég meg tudja tenni azt fel, legalábbis elgondolkozni azon, hogy még a tervezett exit előtt 4-5 évvel, akkor nem azt a két ügyfelet szolgálja ki egyre több termékkel vagy szolgáltatással, hanem fölvesz mondjuk 2-3 olyan értékesítőt, akik mondjuk új iparágak, új szektorok felé elindulnak. Ez nyilván az adott évben minden bizonnyal csökkenteni fogja a cégnek a profitját, EBITDA-ját. De ugye itt abban érdemes gondolkodni, hogy ha egy tranzakció pillanatában ez mondjuk egy 20%-os diszkontot jelent az értékelésben, akkor ez egy olyan befektetés, ami ugye busással meg tud érülni.
1: Azt talán nem kérdés, hogy az árat azt tudja egy picit feljebb srófolni, hogyha több vevő vagy potenciális vevő is megjelenik egy-egy eladó cég körül. Ti hogy dolgoztok? Tehát hogy zajlik a vevőknek a felkutatása?
2: Egy picit messzebbről kezdeném a dolgot. Mi jelenleg azt a több tízezer céget, ahol a generációváltás téma, azt egy ilyen hipotetikus piramisba rendezzük a fejünkbe. Ennek a piramisnak az alján nagyon sok olyan cég van, valószínűleg egy körből 2/3, akik nem fogják túlélni a generációváltást. Ugye itt az ember adathiányban a külföldi tapasztalatokra tud támaszkodni. A piramosnak a csúcsán mondjuk a magyar magán csúcsvállalatok vannak, tehát itt olyan cégeket kell elképzelni, akik általánosítani fogok, már néhány milliárd EBITDA-t megtermelnek, tehát magyar viszonylatban relatíve nagyok, attraktív iparágban működnek, növekednek, pénzügyileg erősek, ezen cégeknél azért jellemzően már van egy független menedzsment, tehát nem az alapítótól függ a működés, és ezen csúcscégeknél egyrészt azt látjuk, hogy a második generáció is lelkesebben lép a szülők helyére, másrészt ha ezeket a cégeket mégis eladják, akkor ezeket viszonylag könnyen jó áron lehet értékesíteni külföldi vevőknek, szakmai vevőknek, vagy kékvérű pénzügyi befektetőknek. Ezek olyan jellegű cégek, és akkor picit rákanyarodva ugye a kérdésedre, hogyha valakinek egy ilyen cége van, akkor bízhat abban, hogy megint ugye itt is nagyon sok árnyalat van, de hogy alapvetően egy versenyeztetett folyamatban, megfelelő felkészülés után, egy jól irányított folyamat keretében több vagy akár számos vevőjelöltnek a komoly érdeklődését is fel tudja kelteni, és így tud eljutni a tranzakcióhoz. És ugye akkor piramis csúcsa, meg a piramis alja között ugye van egy középső réteg, nyilván megint nagyon-nagyon sokféle vállalat van, de itt már azért a több milliárdos EBITDA helyett inkább a néhány százmilliós EBITDA-król beszélünk. Az EBITDA a szakmánkban az a működési eredménynek és az amortizációnak az összege. Ez gyakorlatilag egy befektetési bankának a bugyli bicskája, tehát minden iparágra van egy szorzónk, ami azért egész pontosan nem jó semmire, de úgy nagyjából mindenhez stimmel. Tehát lényeg a lényeg, hogy itt néhány százmilliós EBITDA-k vannak. Ugye ezeknek a cégeknek azért a tevékenysége is sem biztos, hogy már annyira érdekes és szexi, mondjuk egy külföldi szakmai befektetőnek. Tehát példaként ugye Magyarországon nagyon erős a gyártószektor, elsősorban német ellátási láncba beszállító cégekből ugye nagyon sok féle műanyag, fém megmunkáló céget látunk, és nyilván ezek között is nagy a különbség, olyan cégektől kezdve, ahol egy jelentős mérnöki hozzáadott érték is jelen van, egészen addig terjed a skála, ahol igazából a megadott tervrajzok alapján papírvékony marginokkal gyártanak le alkatrészeket, leginkább a támogatásból vett gépekre és a még relatíve olcsónak gondolt munkaerőre támaszkodva. Szóval ezeknél a cégeknél ugye az iparág is sem egy picit kérdés, hogy külföldi vagy nagyszámú vevőjelöltet lehet-e vonzani, és ami egy nagyon fontos jellemző a sok cégnek ebben a középső sávban, hogy azt látjuk, hogy jelentős részük még mindig jelentősen függ az alapítótól. Mindjárt ismerjük azt az alapítót, aki 30 éve nem volt egy hétnél hosszabb szabadságon, akkor is vitt powerbanket, hogy ne merüljön a telefon. Ellátja a vállalatvezetői és a sales vezetői pozíciót, és a könyvitel arra szolgálja az adót úgy, ahogy befizessék, és akkor van egy titkos Excel, ami ott van a vállalatnak a tuti teljesítménye. Ez az alapítótól való függés jelentősen tudja korlátozni az értékesíthetőséget.
1: Ami talán ilyenkor mindig egy tranzakciónál a legérdekesebb, az az ár, az árazás. Egyrészt vannak-e most olyan szexi iparágak, ahol egészen magas, tehát a piaci átlagnál magasabb árazási szorzók érhetőek el, és van-e esetleg egy-két példa iparágakról?
2: Az árazásnál az EBITDA szorzókról fogunk beszélni, tehát ez érett eredményt és cashflow-t termelő vállalatoknak a bevett tranzakciós értékelése. Valahol a magyar tranzakciók a 4-estől a 10 pluszig terjedő skálán helyezkednek el. Hát a rossz hír az eladói oldalról, hogy azért a cégek nagy része az valahol a leginkább a 4-es-5-ös sávban találja meg az új tulajdonost. Hogy milyen EBITDA szorzót fizetnek, az minden pénzáramlásnál, ugye egy EBITDA-nál is a növekedés, a kockázatosság befolyásolja. Nagyon fontos még az, hogy egy iparágban milyen az úgynevezett cash konverzió, tehát az EBITDA-nak mekkora részéből lesz szabad cash flow, vagyis ameddig eljutunk, mennyit kell még beruházni tárgyi eszközökbe, esetleg működőtőkébe. Tehát, hogy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyen, mondjuk 4-es körüli lehet egy olyan gyártócégnek az értékelése, aki mondjuk alapvetően 2-3 nagy ügyfelet szolgál ki elsősorban, tehát van egy jelentős függés. A már emlegetett német ellátási láncban valamilyen fém vagy műanyag alkatrészt állít elő, és van azért valami kis mérnöki munka, de alapvetően az ügyfél igényeit szolgálják ki, rendszerű növekedés nincs. És ugye ezeknél a cégeknél azért azt látjuk, hogy az EBITDA-ból még igen sokat be kell ruházni, és itt megint a mérték az alszegmensektől függ, de hogy azon, hogy egy ilyen 40-50% körüli EBITDA konverzió az nem ritka, vagy jellemző lehet erre a csoportra. És ugye ezek jellemzően a már emlegetett mondjuk néhány százmilliós EBITDA-jú cégek, akik, hogy eladásra kerülnek, meg lehet keresni számos vagy jó néhány vevőjelöltet, de az az adott körülményektől függ, hogy itt tényleg kibontakozik egy versenyhelyzet, vagy inkább az eladónak, illetve tanácsadónak kell megtalálni a megfelelő vevőt. És akkor megint ugye a másik véglet itt a 10 pluszos EBITDA, amiből sokkal kevesebb van. Itt erre lehet a példa mondjuk egy olyan e-commerce vállalat, aki egyrészt nagyméretű, tehát itt a milliárdos EBITDA-k, saját szegmensében piacvezető. Az e-commerce-ben mindenhol az ingatlan, az autó és az állás portáloknak van egy nagyon attraktív, minden országban ismert üzleti modell, hogy gyakorlatilag szinte természetes monopóliumként a piacvezető jellemzően megtartja és tovább erősíti a pozícióját. Ezen cégeknél azért még mindig kétszámegyű növekedéseket fel tudnak mutatni évente. Nagyon magas a cash konverzió, tehát keveset kell beruházni, és ugye ahogy mondtam, itt megvan az a méret is, meg az az üzleti modell, amit sok vevőjelölt, és itt értem a külföldi vevőjelölteket is ismer és attraktívnak talál, úgyhogy ha egy ilyen eszköz kerül a piacra, akkor itt a 10 pluszos szorzókban lehet gondolkodni, és egy erős verseny látszik a piacon. És akkor nyilván a két szélsőség között nagyon sok árnyalat van, ahogy említettem, azért inkább ez a 4-es, 6-os körül, de mondjuk az IT informatikai tranzakciók többsége valahol 6-os, 8-as között helyezkedik el.
1: EV per EBITDA szorzókról beszélünk. Mennyire vannak jellemzően eladósodva ezek a cégek itt Magyarországon, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mennyire használják aktívan a hitelfelvételi lehetőségeket. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, viszonylag sok támogatott konstrukció is elérhető volt.
2: Igen, tehát ugye a támogatásokat mindenki használta, de a legáltasabb tapasztalatunk, hogy valaki fölvette a támogatott hitelt és belerakta a magyar állampapírba, és nyilván itt is természetesen nagyon sok cég van, aki ebből beruházás valósított meg, de alapvetően ezen cégeknél mi nem azt érzékeljük, hogy erősen hitelforrásokra támaszkodva növekedtek volna. Természetesen ilyen is van, de azért a nagyobb részük egy szerves növekedés némileg kiegészített külső forrásokkal.
1: A potenciális EBITDA szorzókról beszéltünk, kiemeltük az idegen tőkének, tehát az adósságállománynak a szerepét a tranzakciós árazásnál. Még egy pár szót beszéljünk a működő tőkéről, mert ez sokszor elsikkad, viszont egy elég lényeges szempont, amikor a vevő és az eladó idézőjelbe egymásnak feszül, jellemzően egyébként tanácsadókon keresztül.
2: Abszolút, igen, ugye az EBITDA szorzás eredményeként ugye az úgynevezett készpénz és hitelmentes vállalatérték adódik, amiből a tranzakció zárásának az időpontjában mérve le kell vonni a hitelt, hozzá kell adni a készpénzt, ami egy viszonylag egy egyszerűbb gyakorlat, de ahogy ugye említetted is, mindez azt feltételezi, hogy a vállalatban legyen a működéséhez elegendő működőtőke. Mi a működőtőke? Kicsit leszűrítve a vállalatnak a vevőállománya plusz a készletei mínusz a szállítóállomány. Tehát tulajdonképpen a működőtőkében ugyanúgy pénzt kell tartani a működéshez, mint a tárgyi eszközökben. A működőtőke elszámolása technikailag úgy szokott történni, hogy a tranzakciónak az átvilágítási szakaszában a felek megállapodnak abban a működőtőke szintben, amiről mind a két fél azt gondolja, hogy az a működőtőke szint szükséges az EBITDA szint fenntartásához, és amennyiben az záráskor ennél több vagy kevesebb pénz van, vagy kevesebb működőtőke van a vállalatban, akkor ez növeli, vagy pedig csökkenti a vételárat. Az, hogy milyen működőtőkében állapodnak meg a felek, ez már az előbb emlegetett skálán a nagyon szürke zónában helyezkedik el. Az elsődleges módszertani megközelítés nyilván az, hogy 12 vagy esetleg 24 havi működőtőke adatokból számolnak a felek átlagot. Ugye nagyon sok iparágban van egy szezonális hullámzás, és hogyha teljes naptári éveknek az adatait nézzük meg, akkor nyilván ezeket a hullámzásokat ki tudjuk szedni. Ugye halljuk sokszor azt az érvet az eladói oldalról, hogy jó, hát persze itt most magas a készletszint, de ez azért van, mert tényleg én nagyon szeretem a magas készletszintet, csak ilyen kényelmesen legyek, hát ez fele ekkora a készletszinttel is lehetne működtetni. Ha valaki eladásban gondolkodik, és az ő iparága az mondjuk működőtőke igényes, akkor érdemes a tranzakciót megelőzően elkezdeni, optimalizálni, leépíteni. Tehát az átvilágítási szakasz során már nem győzködni kell a vevőjelöltet, hanem a számok ezt alá tudják támasztani. És akkor egy utolsó gondolat, ez egy nagyon technikai dolog az egyik oldalról, de bizonyos cégeknél azért ez jelenteti akár a vételárnak az 5-10%-áról is beszélhetünk. Tehát ez azért egy igen-igen kézzelfogható összeg is tud lenni.
1: Rövid szünet, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Kálmánnal, a Concord MB Partners ügyvezető partnerével. Maradjanak velünk!
0: Ismerjük a gazdasági trendeket!
3: 94.2
0: Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükséges

0: be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárggyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 21-25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Folytatjuk a beszélgetést Nagy Kálmánnal, a Concord MB Partners ügyvezető partnerével. A műsor első részében beszélgettünk a generációváltás aktuális kérdéseiről, a hazai tranzakciós piacról, és a legfontosabb tényezőkről, amik a vevők és eladók között felmerülhetnek, akár árazási, akár pedig szerződéses oldalról. A folytatásban pedig próbálunk egyéb érdekességeket előhozni a tranzakciós világból, mire érdemes leginkább odafigyelni, és milyen buktatói lehetnek egy cégértékesítés

0: folyamatnak. Fontos tehát az, hogy a már elhangzott szempontokat figyelembe véve a cégérték az megállapításra kerüljön, ebben meg tudjon egyezni a vevő, illetve az eladó. Mi az, ami jellemzően rontja azt az elméleti cégértéket, ami akár az üzleti számokból, akár az üzleti tervekből kijöhet, milyen tapasztalataitok vannak, amiket mondjuk eladóként jobb elkerülni?
1: Itt megint a felkészüléshez térnék vissza, ugye, amit mindenképpen el kell kerülni eladói oldalról, hogy megállapodni egy indikatív ajánlatban, neki menni egy átvilágításnak, ami ugye azt jelenti, hogy a vevő nagyon részletesen átvizsgálja a cég jogi, pénzügyi és adózási dokumentumait, és akkor az átvilágítás során kerüljenek elő olyan kockázatok, amikről lehet az eladó, a tulajdonos sem tudott. Ez abszolút bizalom és értékromboló. Ez felrobbantat egy tranzakciót, vagy ha nem is robbantja föl, akkor ugye itt nagyon jelentősen rosszabbá teheti a tranzakció árazását és egyéb feltételeit, hiszen itt már a vevő van erősebb alkupozícióban. Ami még így eszembe jut erről, hogy szerintem nagyon fontos, hogy egy eladó tisztában legyen azzal, hogy hogyan gondolkodik egy vevőjelölt, és nyilván a saját érdekeit maximálisan képviselve, de körülbelül abban a koordináta rendszerben tudjon focizni, mint az eladó. Például árazásnál hallunk sokszor olyan megközelítéseket, hogy oké, jó, ez az EBITDA szorzó alapú árazás, de akkor én még szeretném, hogyha kifizetnék nekem az eszközértéket, meg mondjuk a cégben levő brandértéket is. Ugye a dolog ilyen módon nem tud működni, mert vagy EBITDA jövedelmezőség alapon áraznak egy céget, vagy eszköz alapon, és természetesen még olyan helyzetek is vannak, amikor egy ilyen alternatív módszerrel kiszámolt cégérték mondjuk akár meg is tud felelni, vagy kiszámítható egy EBITDA alapú közelítéssel is. De azzal fontos tisztában lenni, hogy a vevőjelölt alapvetően vagy az egyik koordináta rendszerbe gondolkozik, vagy pedig a másikban. Az értékeléssel kapcsolatban viszont még egy dolgot föl szeretnék vetni, hogy ahogy mi is eddig tettük, nagyon gyakori, hogy az értékelésről szóló beszélgetések az ugye az EBITDA szorzó körül forog, és akár amikor egy cég elkezd egy potenciális vevővel egy beszélgetést, akkor ezek fölött kardoznak hosszasan. Amivel viszont nagyon lényeges tisztában lenni, mondjuk potenciális eladóként, az, hogy nem csak a szorzó, hanem ugye a szorzandó is fontos az eredmény szempontjából. És ezt azért mondom, mert ha erről nincs megfelelő egyeztetés, akkor előfordulhat, hogy ezen a bizonyos EBITDA-n az eladó egyszerűen azt gondolja, hogy ez az a szám, amit ő a múltbeli pénzügyi kimutatásából ki tud olvasni, míg tartalmilag a vevő számára mindig az úgynevezett normalizált vagy fenntartató EBITDA az érdekes. Ugye ő a jövőt veszi meg, tehát neki nem az az érdekes, hogy az eladó mennyi pénzt keresett, vagy mennyi EBITDA-t csinált, hanem ő mennyit fog tudni. És itt nem arra gondolok, hogy milyen szinergiái lesznek, hanem ugyanazt a céget ő milyen költség és árbevétel szinten fogja működtetni. És itt azért a két szám között nagyon jelentős eltérések lehetnek. Körülbelül 2,5 tucatnyi olyan tétel van, amik elő szoktak fordulni magyar vállalatoknál, normalizációs tételek. Ebből persze nem minden cégnél mindegyik, egy cégnél mondjuk 3-5-6 fordul elő, de az összesített hatásuk az nagyon jelentős lehet. Hogy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyük, ilyen lehet például a vezetői költségstruktúra, tehát hogyha egy magáncégben mondjuk 3 családtag is a cégben dolgozik, és minimálbér közeli bért vesznek föl fizetésként, és ugyanakkor nyilván teljesen logikusan és az adózási szabályoknak is megfelelően osztalékot vesznek föl. Az egy teljesen racionális politika vagy döntés magánvállalatként, de hogyha őket megvásárol egy szakmai befektető, akkor nyilván őket fizetett menedzserekkel kell helyettesíteni, és ez azt jelenteti, hogy 3 ember esetében ugye gyakorlatilag akár egy 60-80 millió forintos többletköltség léphet föl a vevő oldalán. Tehát ugye ez egy költségnövelő tétel, ez negatív EBITDA korrekciós tétel szokott lenni. Ha mondjak jó hírt is, ugye kicsit ugye a másik irány az, hogy néhány éve láttuk azt, hogy egyszer csak a nagyszülők hirtelen 100 milliós fizetéseket vettek föl a cégből. Itt azért általában nem az volt, hogy éppen a nagymama vagy a nagypapa óriási hozzáadott értéket kezdett termelni a cégben, hanem az ő adózásuk az még egy kicsit jobb volt, mint hogyha osztalékként vette volna ki a család a pénzt. Ezek nyilván tartalmilag nem költségek, hanem ez egy osztalék jellegű pénzáramlás, úgyhogy akkor a nagymama vagy a nagypapa fizetése az egy pozitív EBITDA korrekciós tétel. Ami fontos még, hogy azt gondolom, hogy ez a két példa talán nevezhetjük őket fekete-fehérnek tranzakciós helyzetekben, de az EBITDA módosító tételek jelentős része azért nem ilyen, tehát a szürke valamelyik árnyalatát ölti, úgyhogy egy ármegállapodás során eladói oldalról lényeges az, hogy egyrészt tisztában legyen az eladó, hogy mik lehetnek ezek az EBITDA módosító tételek, és ezeket a vevőjelölttel vagy vevőjelöltekkel akkor is olyan formában tárgyalja ki, amikor még legerősebb az alkupozíciója, ami jellemzően az indikatív ajánlat előtt szokott lenni.
0: Tudnál egy-két érdekességet kiemelni, hogy milyen banánhéjon tudnak megcsúszni tranzakciók, nyilván konkrét nevek nélkül, de mi az, ami ilyenkor egy ilyen érzékenységi küszöböt átüthet? Utaltál arra, hogyha az átvilágítás során itt valami csontváz kiesik a szekrényből, az nyilván egy dealbreaker lehet, de mik ezek a csontvázak? Mi az, ami már a tapasztalataitok alapján előfordult, és nem csak egy ilyen városi legenda?
1: Szerencsére viszonylag ritkán fordul ezzel, hogy átvilágítás során olyan dolog kerül elő, ami megbuktat egy tranzakciót. Ugye mielőtt mi elindítunk egy tranzakciós folyamatot, akkor szoktunk csinálni mondjuk egy korlátozott üzleti jellegű átvilágítást, aminek pont az a célja, hogy a tényleges, illetve esetleg a vevő által vélt kockázatokat előszedjük, és akkor ezekkel esetleg lehet valamit kezdeni. Nyilván akadtak számunkra is meglepetések, tehát volt olyan termelőcég, ahol kiderült, hogy a tranzakciót megelőző 3 évvel gyakorlatilag egy leváltott könyvelő készleteket is aktivált, tehát gyakorlatilag a céget azt teljesen újra kellett könyvelni. Ami egy nagyon fontos dolog, például ugye IT cégeknél az, hogy az IP jogok rendben legyenek, tehát az egy gyakran, sőt szinte minden ilyen tranzakciónál visszatérő dolog, hogy a korábbi munkavállalók, alvállalkoznak a szerződéseiben ez megfelelő módon legyen kezelve, és ha ezt nem lehet elérni, az mindenképpen egy problémát jelent. Sajnos már olyan tranzakció is volt eset, vagy példa az életünkben, ahogy gyakorlatilag a tranzakció közepén jött egy olyan szabályozói változás állami oldalról, ami hirtelen fenekestül felforgatta az adott vállalatnak a piacát, úgyhogy el kellett napolni az adott tranzakciót, és csak ezt követően évekkel rá lehetett sikeresen lezárni.
0: Meg van határozva a cégérték, de hogy néz ki jellemzően a vételár kifizetésének a struktúrája? Itt milyen szakaszok vannak, mennyire jellemző a halasztott kifizetés, az earnout? Vannak-e erre esetleg olyan általános szabályok vagy piaci viszonyszámok, amire érdemes felkészülni, és esetleg ebből akadhat-e valami bonyodalom?
1: Abszolút, már ugye kicsit a számba is adtad a választ, azt hiszem. Igen, tehát hogy a tranzakciók nagy részénél és az alapító által történő eladásnál szinte 100%-ban szokott lenni egy halasztott vételár részlet. Ennek, ahogy talán már nagyon röviden említettem, vevő oldalról az a célja, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet és a cégnek az átvételét. Technikailag ez általában a vételár körülbelül egy a 20-25%-ára szokott rúgni, és itt megint vannak pozitív-negatív példák is, de talán ez tekintető az átlagnak, és technikailag jellemzően a zárást követő egy, esetleg 2 évnek az üzleti teljesítményétől függően fizeti ki a vevő, és ugye az üzleti teljesítményt megint az esetek nagy részében az adott időszaknak az EBITDA teljesítményével mérik. És akkor van nagyon sok alváltozat, akkor azért elég sokszor sikerül bele tárgyalni nekünk eladói oldalra, hogy mondjuk legyen legalább egy minimum vételár, amit mindenképpen kifizet a vevő, ami ugye gyakorlatilag egy halasztott vételárat jelent. De visszatérve az alapstruktúrához, tehát egy ilyen EBITDA függő halasztott vételár, nyilván eladói oldalról egy nehezen emészthető eleme egy tranzakciónak, hiszen ugye az a vállalkozó, aki 30-35 évig gyakorlatilag teljhatalmú úrként vitte a cégét, egyszer csak azzal szembesül, hogy az eladási ár 20%-át akkor kapja meg, hogyha egy olyan cégben, ahol már nem ő hozza a döntéseket, nem ő irányítja, sikerül egy megfelelő üzleti teljesítményt hozni. Nyilván mi eladói oldalról pont ezért inkább próbáljuk olyan, tehát mondjuk egy árbevétel felé tolni az ilyen jellegű struktúrákat, ami kevésbé befolyásolható talán a vevő által behozott költségekkel. De visszatérve megint az alapstruktúrához, ugye itt nagyon fontos ismét tisztában lenni azzal, hogy ez az ármaximalizáló átlagos struktúra, ahol egyrészt egy adásvételi szerződésben az, hogy egy EBITDA-t hogy fogunk mérni az earnout céljából, ezt ugye lehet hosszasan és részletesen szabályozni. Nyilván eladói oldalról ennek az a célja, hogyha a vevő hirtelen úgy dönt, hogy az unokaöcsét, az anyósát, meg a szomszédot is fölvegye a cégbe, akkor ezek a költségek ne számítsanak benne az EBITDA korrekciónál, úgyhogy jogilag lehet ezt részben fedni. Ugyanakkor ennél azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos az, hogy ha az alapító még a zárás időpontjában jelentős hatással bír az üzletre, tehát például a legnagyobb 2-3 ügyfél még igazából az ő tenyeréből eszik, akkor tulajdonképpen a vevő jelentős részben ki van szolgáltatva még annak, hogy az eladó ténylegesen kooperáljon. Úgyhogy azt látjuk, hogy bármilyen aprólékosan, kifinomultan megírt jogi feltételrendszer miatt is tudnak adódni mindig újabb körülmények, főleg, ha egy ilyen struktúra inkább 2-3 éves, akkor ez szinte biztosra vehető. De ugye amennyiben az eladónak még mindig van egy fontos, bár nyilván az idővel egyre csökkenő szerepe az üzletre, akkor az azért ad neki egy komoly támaszt az esetleges, mondjam, megbeszélendő kérdéseknél is az alkupozíciójában.
0: Eladói oldalról hogy érdemes az üzleti tervet nézni? Beszéltünk halasztott vételár részletről. Mi ilyenkor a jobb módszer az eladó számára? Inkább amennyire lehet felturbózni ezeket az üzleti terveket, aztán maximum ezt az earnout részt vagy halasztott részt elbukni, vagy pedig egy konzervatív, biztosan teljesítető tervet letenni az asztalra, viszont az alapján meg lényegesen alacsonyabb cégérték fog adódni. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Milyen példák vannak erre?
1: Mi legtöbbször azt látjuk, és megint mindig vannak kivételek, hogy szép dolog a tervezés, de azért a nap végén a vevő valahogy a tények alapján fog árazni. Vagy ha nincsenek tények, akkor támaszkodik egy jövőbeli teljesítménye is. Tehát ha mondjuk most zárunk egy tranzakciót így 2026 vége felé, és azt mondjuk eladói oldalról, hogy nagyon erős lesz a 26-unk, sokkal jobb, mint a 25, akkor könnyen lehet, hogy azt mondja a vevő, hogy oké, akkor kifizetem neked ezt az árat, de amennyiben a 26-os EBITDA-d mégse írja az X összeget, akkor viszont lefelé fogjuk módosítani az árat. Tehát először is azt ritkán látjuk, hogy szakmai zsargon szerint egy hokiütő tervezésével igazából komolyan föl lehetne nyomni a vételárat. Az earnout szempontjából nyilván itt vannak azok az ügyfelek, akik azt mondják, hogy az earnout már nekik tényleg csak hab a tortán, mert az vagy lesz, vagy nem. Tehát, hogy ők mindenképpen olyan összeget szeretnének készhez kapni, ami már legalább az alapcélokat kielégíti. Ugyanakkor mi azért jellemzően azt támogatjuk, vagy arra felé irányítjuk inkább az ügyfeleinket, hogy tényleg reális teljesíthető üzleti terveket tegyünk le és mutassunk a vevőjelölteknek.
0: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni a hazai tranzakciós piac érdekességeiről. Nagy Kálmán, a Concord MB Partners ügyvezető partnere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
0: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorukban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Ahogyan a Mohácsi csata a jelképes kezdete Magyarország török korának, úgy a végét Buda visszafoglalása jelképezi. Idén volt az ostrom 340. évfordulója. Erről és a 16-17. századi hagyományőrzésről is beszélgetünk a közkincskereső első perceiben.
2: Ez egy nagy összeurópai összefogással létrejött nagy koalíció, ami ugye kiűzi innen a törököket. Ebben most valljuk be őszintén, és nem megsértve senkinek az érzelmeit, magyar érzelmeit, itt azért a magyarságnak másodlagos szerepe volt ebben a ostromban, illetve aztán a visszafoglaló háborúban. A közvéleményben ez a 16. század végvári harcokkal, daliás küzdelmekkel, romantikus eseményekkel teli időszaka jobban benne él. Ez valahogy pont a megosztó jellege miatt kevésbé tudatos nálunk.
1: Ezután Ózdra indulunk. Az egykor hatalmas gyárkomplexum, a magyar acélgyártás egyik központja, napjainkra szinte nyom nélkül enyészettel, s az emlékezet fennmaradásáért küzdenek a civilek.
3: Nagyon nehezen képzelik el, mondok egy példát. Az egyik lányom tanító, és az ő tanulója engem megkérdezett, személyesen ismerem, hogy ténylegesen igaz, hogy itt valamikor a város közepén dübörgött egy gyár, és így gyártottak vasat meg acélt, mert azt mondta apukám, hogy a kürt, a duda azért szól, mert akkor is szólt. 9 gyáregység, 22 főosztály irányította ezt a szervezetet, és ezen a pici területen, ahol gyakorlatilag utak, járdák alig léteztek, és a főkapun mi hagyományőrzők helyeztünk el egy táblát az elnökünk javaslatára. Eredeti állapotában az eredeti vaskaput sikerült megőriznünk, és ha jól emlékszem, rá van írva pontosan, hogy ott 140 millió ember lépte át azt a vaskaput, annak idején még dolgoztunk.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Buda visszafoglalásáról Beresz Mátyás történész hagyományőrzővel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma múzeumpedagógusával beszélgettem. Bár az elmúlt hónapokban a történelemmel kapcsolatosan, a magyar történelemmel kapcsolatosan szinte minden a Mohácsi csatáról szólt, azért voltak itt más jeles évfordulók, még hogyha nem is annyira kerekek. Az egyik a budai várhoz kötődik, és ez ugye Buda visszafoglalásának az évfordulója.
2: Így van. Hát igen, egy kis évfordulónk volt, ugye az 1686-os visszafoglaló ostromnak az évfordulója, ami hát gyakorlatilag szinte azt mondanánk, hogy jelképes két időpontról van szó, hiszen ugye a Mohács köztudottan ugye a török hódoltságnak a kezdete, bár csak ugye részben, míg ugye a 86-os ostrom pedig ugye ennek a végének a kezdetét jelenti, hiszen ugye egyáltalán nem lesz vége ezzel a török hódoltságnak, azért egy jó 13 éves harcok, illetve háború kell hozzá, mire aztán 1699-ben ugye egy békével is tudják zárni ezt a dolgot. De két kezdet, illetve végpont, amiről hát ugye nyilván most a kerek évforduló kapcsán valóban Mohács nagyobb hangsúlyt kapott, de én azt gondolom, hogy erről a eseményről is érdemes volna kicsit beszélgetni.
1: Miért nincsen benne vajon a magyar történelmi tudatban ez a Buda visszavétele? Hát Mohácsnak a dátumát valószínűleg mindenki tudja, szerintem 100-ból legfeljebb 5 ember tudná, hogy mikor foglalták vissza a töröktől Budát.
2: Hát ennek valószínűleg több oka van, ennek van egyfajta érzelmi, van egy történeti háttere, van egy politikai háttere. Nyilván valószínűleg a legfontosabb ok az, hogy hát ez nem egy magyar győzelem. Tehát ez egy nagy összeurópai összefogással létrejött nagy koalíció, ami ugye kiűzi innen a törököket. Ebben most valljuk be őszintén, és nem megsértve senkinek az érzelmeit, magyar érzelmeit, itt azért a magyarságnak másodlagos szerepe volt ebben a ostromban, illetve aztán a visszafoglaló háborúban. És ugye nyilván közre játszik a esemény megítélésében a utána következő események is, tehát ugye a Rákóczi szabadságharc, ugye a Habsburg uralom, ami ugye még most is megosztja a közvéleményt, nem csak a közvéleményt, hanem ugye a történészeket is, tehát ennek a megítélése. Tehát ez egy, hogy is mondjam, nem egyértelműen szerethető esemény, ha így lehet mondani. De ennek van talán irodalmi, meg érzelmi oka is, hiszen ugye a magyar irodalomban ugye ez a klasszikus várháborúk időszaka, a 16. század, elég, hogy csak az egri csillagokról beszélünk, vagy a Koppányi Aga testamentuma, ezek a klasszikus regények, teljes kopja, stb., mint ugye meg is filmesítenek. Tehát a közvéleményben ez a 16. század végvári harcokkal, daliás küzdelmekkel, romantikus eseményekkel teli időszaka jobban benne él. Ez valahogy pont a megosztó jellege miatt kevésbé tudatos nálunk.
4: Ugye, hogy mennyire egy európai nagy koalíciónak a győzelme volt tulajdonképpen Buda visszavétele, ennek ma is van látható jele itt a budai várban, hiszen nem egy magyar hadvezérnek a lovas szobra áll a Duna felüli oldalon.
2: Így van, hát Savoyai Eugénnak a szobrát láthatjuk, akiről azért meg kell jegyezni, 86-ban ő még csak egy, tehát nem fővezér, hanem ugye a sok a hadvezérek között, illetve a csapatparancsnokok között. Ugye a hadvezérét ugye Lotaringei Károly, és hát ugye nyilván a major választót, ugye Miksel Mánuát is meg kell említenünk, és ugye Savoyainak a géniusz, ugye a hadvezéri karrierje még csak utána kezd felívelni, és ugye nyilván a zentai csata, illetve a karlócai béke kapcsán emlékezünk rá ilyen mélyen. Így van, tehát itt alapvetően egy nemzetközi koalícióról van szó, úgymond idegen parancsnokokról, viszont akik ugye teljesen elszántak voltak, és volt nekik egy küldetés tudatuk, tehát ők tényleg komolyan vették azt, hogy a kereszténység érdekében, ugye itt az úgymond ős ellenséget, mert ugye annak idején így nevezték a törököket, illetve az oszmán birodalmat, ugye kiűzzék erről a valamikori keresztény területről.
4: És hát a kiűzés az meglehetősen jól sikerült, sőt, legalábbis a Városszövet szempontjából itt túl is teljesítettek, hiszen tulajdonképpen Budából egy romhalmaz maradt.
2: Így van, hát szoktam is a múzeumpedagógiai órákon, illetve hát ha előadok erről a témáról mondani azt, hogy ugye hogy az egyik szemünk sírt, a másik nevetett, illetve vagy fordítva, tehát iszonyatos pusztítás. Tehát maga az ostrom a korszak egyik legnagyobb hadivállalkozása volt, vagy tulajdonképpen hadi eseménye, de iszonyatos tűzerővel, tehát itt 200-250 ágyúról beszélünk, iszonyatos tűzerővel, pusztító erővel lőtték a várost heteken keresztül, ami gyakorlatilag szoktam is úgy jellemezni, hogy ez alatt az idő alatt gyakorlatilag a világháborúhoz hasonló pusztítást produkáltak. Nyilván hosszabb idő alatt, de gyakorlatilag az épületeknek a jó részét sikerül megsemmisíteni. A legfájdalmasabb számunkra, hogy az a középkori csoda, az a Palota együttes, ami ugye Zsigmond és ugye Mátyás király nevéhez fűződik, sajnos jó részt megsemmisül. Hát sajnos ugye láthatjuk is, hogy nem is építik újra. Tehát nekünk nem csak emberiekben, nem csak politikai szempontból jelentett ez egy felemás dolgot, hanem bizony sajnos ugye a kulturális értékeinkben is hatalmas pusztítás következik be.
4: Meg hát, hogy a Budának a szerepe is leértékelődött több mint egy évszázadra, mert gyakorlatilag egy álmos kisvárossá vált.
2: Így van, tehát ugye míg ugye a késő középkorban Buda ugye a Magyar Királyságnak a székhelye, ahogy mondtad, másodlagos szerep, tehát ugye áthelyeződik ez ugye Pozsony, illetve Bécs kettősére ez a megosztás, és hát ugye Buda tulajdonképpen Pesttel együtt, immáron Pest-Budaként, majd csak a 19. század második felében szerzi vissza azt a pozícióját, amit ugye Mohácssal elveszített.
4: Ön ugye egyszerre történész és egyszerre hagyományőrző, és éppen nagyjából ezt a korszakot igyekszik feldolgozni, meg megmutatni az embereknek, a török hódoltságnak a korát. Mennyire népszerű ez a hagyományőrzők között egyáltalán? Aki hagyományőrző és ezzel a korszakkal foglalkozik, mi akar lenni, inkább magyar vagy török?
2: Nagyon népszerű. Tehát itt most a mohácsi megemlékezés, illetve emlékcsata kapcsán lehetett látni, hogy hát ilyen 300-400 hagyományőrző gyűltött össze, és még nem a teljes ugye ebbe a törökkoros hagyományőrző csapatok közül. Tehát egy rendkívül népszerű korszakról van szó, mint említettem, ennek van egy érzelmi oka is. Másik az, hogy ugye itt a Magyarország jelenlegi területén van az a front, valamikori front, ugye az úgy hívjuk, hogy végvárrendszer vagy végvárvonal, ami mentén ugye a várháborúk idején, meg itt ugye a felszabadító háború idején is zajlottak a nagy események. Tehát ezért van az, hogy a Kárpát-medencén belül pont a mai Magyarország területén vannak azok a helyszínek, ahol ezek a valamikori legendás ostromok, győzelmek zajlottak, ugye Egertől kezdve Gyula, Tata, Kőszeg, sorolhatnám, mint rengeteg várat, ezeket szerintem nagyon sokan ugye fel is tudnák sorolni. És nem véletlen, mivel ezekhez a helyszínekhez kapcsolódóan nagyon gyakran csapatok is kapcsolódnak, tehát helyben alakulnak csapatok, ilyenek például, mint a saját csapatom, az Egri Vitézloskol, aki ugye Eger várához kötődik, illetve hát ugye hál' Istennek az utóbbi 20 évben, 20-25 évben ugye felismerték ugye a helyi önkormányzatok, ugye a turisztika, hogy ezekben a történelmi fesztiválban nagyon sok lehetőség rejlik, és ugye maguk is megrendezik, akár csapat nélkül is, helyi csapat nélkül is ezeket a történelmi fesztiválokat, és hát ugye gyakorlatilag ez összegyűjti azokat a érdeklődőket, azokat a elkötelezett hagyományőrzőket, akik az országban működnek. És hát ugye a második kérdés, amit kérdezett, hogy szívesen alakítunk-e törököket. Az a helyzet, hogy egy kicsit érdekes, tehát ugye ez valószínűleg ugye a kuruc romantikából eredőzik még ez a hozzáállása a katonai hagyományőrzésnek, nem jelent problémát törököt alakítani. Tehát ugye a magyar hagyományőrzésben, tehát a törökkoros hagyományőrzésben a török ellenfél egy megbecsült sérült fél. Tehát nincs semmilyen, most értsük jól, ellenérzés az ellenféle kapcsolatban, sőt, vannak olyan kifejezetten olyan csapatok, akik törökkori, tehát törököket alakítanak ezekben a fesztiválokon. Én egyébként jó magam, én is Mohácson Janicsárt alakítottam. Viszont vannak olyan korszakok, ahol ugye kicsit nehéz beszerezni az ellenfelet, ugye ez a ugye nyilván a 48-49-es szabadságharcot, ahol nagyon-nagyon más, ugye, a, hogy is mondjam, a hagyományőrzők hozzáállása a dologhoz, de ez talán érthető is, ugye egyrészt a közeli esemény, meg hát ugye sajnos az a tragikus végkifejlet, ami ugye a szabadságharc végét jellemezte.
4: Ugye talán azért is könnyebb egy hódoltságkori hagyományőrzőnek törököt alakítania, mert hogy azért a viseleti elemek nagyon hasonlítanak egymásra például. Tehát ugye ez az a korszak, amikor a magyar viseletben megjelennek ezek a keleti elemek, amik tulajdonképpen majd a 19. század elején fognak kikistályosodni a tulajdonképpen mesterségesen kialakított díszmagyarban.
2: Így van, tehát ugye a magyarságnak a ruházata, tehát ez az anyagi kultúrája, ugye nyilván a hosszú kapcsolat révén ugye nagyon sok mindent átvesz az oszmán kultúrából, és valóban, ahogy mondja, idézőjelben viszonylag könnyű, mert ugye azért, hogyha az ember nagyon belemegy ilyen múzeumi szinten a finomságokban, azért vannak látható különbségek ugye a török, illetve a magyar viselet között, és ugye most már az igényesebb csapatok erre odafigyelnek, tehát nem elég csak az, hogy egy magyar ruházatra fölveszünk egy turbánt, ez messziről jó, de azért ennél azért nagyobb finomságok vannak. Viszont kétség kívül, főleg a férfi viseletben teljesen keletiessé válik. Ez egyfajta egyébként, ahogy be is fejezte, ez egyfajta identitásjelzővé válik a magyarságnál, tehát szemben a nyugati Habsburg által reprezentált kultúrával, ugye a magyarság megtartja ezt a keleties, főleg a férfi viseletben ezt a keleties vonást, és ugye ebből alakul ki aztán az a romantikus 19. század díszmagyar, de nem csak Magyarországra jellemző ez, hanem ugye általában Kelet-Európára, vagy Kelet-Közép-Európára, ugye nagyon hasonló a lengyelek viselete, szinte alig lehet megkülönböztetni, vagy ugye hát az orosz területeken, a mai ukrán területeken is ugye hasonló jellegű divat hódít, ugye ez nyilván egyrészt hatás, másrészt meg én úgy gondolom, főleg a lengyel, illetve a magyaroknál egyfajta identitásjelző.
4: Ön azt mondta, hogy méltatlanul kevés szó esett itt Buda visszafoglalásáról az elmúlt hetekben, közeleg a budai várnapja. Tervezik azt, hogy valahogy megemlékeznek erről a visszafoglalásról? Mert tulajdonképpen ugye ez lenne az a helyszín, ahol leginkább szóba kerülhetne.
2: Így van. Hát magáról a visszafoglalásról nem, mert ugye kicsit előre szaladva dolgokba nyílik egy nagyszerű kiállításunk ugye a törökkori Budáról, és mi ehhez kapcsolódva valóban a törökkori Budát igyekezzük megidézni a középkori várnapján október 17-én. Ugye kifejezetten törökkoros csapatokat hívtunk, akik ugye részben magyarok, részben olyan csapat, akik kifejezetten a török oszmán kultúrával foglalkoznak, és ugye a hadi kultúrától kezdve a mindennapok kultúráján át ugye élő történelem formájában lehet majd megismerkedni ezzel. Ugye a visszafoglaló háború időszakával az a gond, hogy mint jeleztük, ez úgy a magyar köztudatban kevésbé van meg, és sajnos sajnálatos módon kevesen foglalkoznak ezzel a korszakkal. Van egy-két csapat, akik ugye kísérleti jelleggel már ugye ennek a korszaknak egy kicsit tágabb értelemben véve a 17. század végének, 18. század elejének a hadi kultúrájával foglalkoznak, de még viszonylag kis számban, sajnos. Ha valamikor akarnánk egy ilyen jellegű rendezvényt megrendezni, bizony akkor alapvetően külföldről kellene hívni a csapatokat. Egyébként igazodva az akkori viszonyokhoz is, hiszen az ömmel külföldiek voltak, tehát Spanyolországtól kezdve Svédországon át itt gyakorlatilag fél Európa itt van, hanem egész Európa, tehát nyilván nekünk is ezt kellene majd tükröznünk, ha egyáltalán megvalósuló fesztivál során. De most jelenleg ugye a törökkori Budával foglalkozunk, és az főleg a 16. századhoz kötődő török és magyar hadi kultúrával foglalkozó csapatokat hívtuk.
4: Buda visszafoglalásáról Berec Mátyás történész hagyományőrzővel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma múzeumpedagógusával beszélgettem. Hamarosan Ózdon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Az egyik leginkább sérülékeny épített örökségi elem az ipari örökség. Ózdon Kocsis Károly közlekedésmérnökkel, logisztikai szakmérnökkel, korábban az Ózdi Acéltransz Kft. Ügyvezető igazgatójával, a helyi hagyományőrző csoport tagjával beszélgettem.
2: Most a Kohász téren vagyunk Ózdon. Ez egy új szülemény, ez a volt acélmű területén, pontosabban mondva 8 kemence területén kialakított parkoló, amiben egy torzó, a 8-as kemence eredeti téglából megépített torzója megtalálható. Ez volt az első emlékpont, amit a hagyományőrzők kitaláltak. Ezt követően a teret sikerült Kohász tér névvé hivatalosan is elnevezni, és hogy jelleget adjunk, minden, ami felelhető Ózdon és Kohász hagyomány és érték, azt eldöntöttük, hogy megszerezzük. Többek közt ilyen ez a Kohász család nevű szoborcsoport. Ez korábban a Békeszálló falán tulajdonos nélkül veszendőbe ment, félő volt, hogy eltűnik. Sikerült ide telepíteni. Egy gyönyörű képpel lezártuk a romos épületeket a volt acélmű öntőcsarnok területén, és valamennyi Kohász rendezvény kiinduló pontja és végpontja, akár felvonulások, akár fágás felvonulás, akár turistaútvonalak, hagyományőrző turistaútvonalak, mert a gépparkokat, amit sikerült a hagyományőrzőknek elhelyezni őrületes munkával, innen indul és innen végződik. Továbbfejlesztését is tervezzük, most erőt gyűjtünk.
1: Jelenleg itt ülünk ennek az egykori kéménynek a csonkjánál. Valószínűleg sokkal melegebb lett volna, hogyha mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ülünk itt. Ez még a gyárnak a belterülete volt ezek szerint?
2: Ez még igen. Igen, ez az acélmű belterülete volt. Ezt követően mellette, a kemencék mellett közvetlenül az acélmű úgynevezett öntőcsarnoka volt. Abba foglalt helyet a 8 darab Martin kemence, később volt, tehát egy acélműi kemence, később lett Siemens Martin kemence, már az fejlesztés során, és 2 darab körkeverő, úgynevezett körkeverő, amikor az ötvözés előtt a felgyülemlett acélt nem volt szabad hagyni kihűlni, és azt pluszba építették. Ez volt a legforróbb pontja az egész ózdi kohászati üzemeknek. Ez a terület, ahol most ülünk.
1: Mikor kezdett itt Ózdon?
2: Én 1972-ben kerültem ide. Augusztus 17-én, ez volt az első munkanapom. A személyis érdekesség, hogy sikerült is átvenni a már itt dolgozóknak, mert azt mondták, hogy szombaton ne jöjjek be dolgozni, mert szabad szombat lesz. Gondoltam, hogy ki akarnak tolni a kezdő sitnyikkel, és én bejöttem dolgozni, és senki nem volt itt, csak a portások. És természetesen a melegüzemi dolgozók, de én, aki a szállítási gyárészségnél dolgoztam, ott tulajdonképpen csak a szolgálatban lévő mozdonyvezetők dolgoztak, más nem.
1: Gondolom, hogy kicsit máshogy nézett ki akkor ez a terület, hiszen hogyha most túlnézünk itt a parkolón, van egy fémkerítés, mögötte meg egy hát hatalmas, nagy elvadult, bozótos, helyenként már inkább kis erdő.
2: Egy átjárhatatlan dzsungel. Gyakorlatilag eredeti épület nem is maradt. Az acélmű öntőcsarnokból egy szelet, ami korábban romkocsma koncertteremként működött, ma már életveszélyes, és igazán senki nem törődik vele. Ami csodálatos épület volt, a tűzálló téglagyár, sajnos darabonként elhordják.
1: Ugye ez egy műemléképület pedig.
2: Igen, igen. Hát ilyen volt a finom hengermű, védett ipari műemlék, és kiírti azt, hogy éppen az ipari park volt, aki eladta. Vashulladéknak? Ezt nem is érdemes firtatni. Sok védett ipari műemlék úgy eltűnt, hogy csak na, mondok egy példát. Európa egyik legcsodálatosabb szerkezete volt akkor 3 darab dízel elektromos fogaskerekű mozdony. Svájcból és Angliából jártak ide mozdony szeretők állandóan filmezni, és a felszámolási eljárás megkezdésekor a felszámoló, amit először értékesített, ez a 3 dízel mozdony volt, mert több mint 15 tonna fehér fém volt benne. Nagyon nagy pénzére lehetett adni, tehát egy őrületes rombolásba ment át az egész. Ami még megmaradt, eredeti épület, az a szállítási gyáregységnél, ma úgy hívják, hogy Ózdi Acéltransz Kft. Úgynevezett fűtőház épülete, ahol valamikor 39 darab gőzmozdonyt, és a 60-as évek vége felé, 68-tól jöttek a dízelmozdonyok, a bobórendszerű klasszikus dízelmozdonyok, azt ott javították saját emberek, saját tudással, saját eszközökkel. nagyon jó képzett dárdót. Az a fűtőház ma még áll egészben, de csak azért, mert az a szervezet ma még él. Mindig is élt, és így nem tudták szétszedni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mentelmi joga felfüggesztését kérte a Tisza párt frakciójától Magyar Péter. 5 milliárdot fordítanak laktanyák korszerűsítésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter azt kérte szombaton országjárásának szolnoki állomásán a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazzák meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök a Kossuth téren összegyűlteknek azt mondta, semmi, de semmi takargatni valója nincsen. A politikus közölte, úgy fog bemenni majd a meghallgatásra, hogy feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt, mert a rendőri vezetők politikai utasításra búvárokat küldtek az áradó 8 méteres Dunába, éjszaka sötétben mindenféle segítség nélkül egy állítólag ott lévő mobiltelefon megtalálása érdekében. Magyar Péter hangsúlyozta, pontosan emlékszik arra az éjszakára, most sem tenne másképp, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatal lányokat és fiúkat attól, hogy egy fizetett provokátor zaklassa őket. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszincz Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A fejlesztések során mosdók, tantermek, körletek és legénységi épületek újulnak meg, hogy a katonák megfelelő körülmények között készülhessenek fel feladataikra. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. Október 3-án családi napot rendeznek az Európai Élmény Központban és a Szervita téren. A szabadtéri programok között EU-s kvízek, szerencsekerék, labirintus játék és DJ is szerepel, a gyerekeket pedig arcfestés, csillámtetoválás és kreatív programok várják. Ezzel párhuzamosan az Élmény Központban VR élmény, interaktív installációk, 360 fokos mozi és fotóállomás is lesz. A különböző állomásokon összegyűjtött pecsétek egyedi ajándékokra válthatók. A programon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést az Ózdi acélgyártás emlékezetéről. A beszélgetőtársam továbbra is Kocsis Károly közlekedési mérnök, logisztikai szakmérnök, a helyi

0: hagyományőrző csoport tagja.
1: Gyakorlatilag ez a gyár, ez tulajdonképpen egy kis város volt a városon belül is, tehát megvoltak a maga szociális, meg az embereket kiszolgáló épületei. Hogyha jól emlékszem, volt itt valahol egy fürdőépület is, ami szintén műemlék egyébként.
2: Bizony volt, mégpedig egy csodálatos török fürdő. Én jártam oda még tanulókoromban, az egy csodálatos épület volt. Én életemben akkor láttam először egy fürdőt, ahol tisztított vízmedence volt, és hideg-meleg gőzfürdő is egyben. Bárki igénybe vehette, csodálatos épület volt, és mellette épült fel közvetlenül a kohászat saját egészségügyi ellátóközpontja. Egy kis kórház volt, egy háromszintes épület. Személyes érintettség, az első infarktusomat ott sikerült kihordanom, a harmadik emelet végén volt a szívsebészet. Nagyon jó orvosok jártak oda. Nagyon jó volt a munkavédelmi szervezete a cégnek, mert ettől veszélyesebb üzemet nagyon nehéz elképzelni. Részben itt mindenütt acél vagy vas fröccsent. Sokan keverik a nagyolvasztó művet és az acélműt, a vasat és az acélt, de hát ez csak a szakembereknek mondja, hogy mi a minőségi különbség köztük, de mindegyiknek megvolt a területen nagyon jó szakemberek. Az energiaszolgáltatás területén is kiváló szakemberek dolgoztak, és ez a pici város, mert egyébként Ózd város nem létezne, ha az ózdi kohászat üzemek nem lett volna. Mindenki tudja, aki akkor élt és még ma is él, hogy a kórház, az iskola, bármilyen létesítmény, ha megszorult, egy embert kellett megszólítani, a óküvezetőjét.
1: Hányan dolgoztak itt a fénykorában az ózdi acélgyártásnak?
2: Hát itt az ózdi kohászati üzemekben ez változó volt. A pár ezer fővel indult nagyon régen, és a csúcsidőszakban rövid ideig meghaladta 14 ezret. 9 gyáregység, 22 főosztály irányította ezt a szervezetet, és ezen a pici területen, ahol gyakorlatilag utak, járdák alig léteztek, és a főkapun mi hagyományőrzők helyeztünk el egy táblát az elnökünk javaslatára. Bokor Sándor találta ki, hogy eredeti állapotában az eredeti vaskaput sikerült megőriznünk, és ha jól emlékszem, rá van írva pontosan, hogy ott 140 millió ember lépte át azt a vaskaput, annak idején még dolgoztunk, de mindenkori termeléssel összhangban változott a létszám, de az nekem is, és azt hiszem másoknak is egy rettenetes törés volt, mert az állam vezetése sokáig nem akarta elismerni, hogy ez már gazdaságtalan, ami itt folyik, és az első kedvenc mindig is Dunaújváros volt, az új gyerek, ugye, a szocializmus gyereke, utána Miskolc volt, a DAM, a Diós Győri acélművek a kedvenc, hisz megyei székhelyen volt. Ózd mindig a végére jutott a dolgoknak, és mégis Ózd maradt talpon ennek ellenére, és megmerem kockáztatni, hogy a legjobb szakemberek mindig is itt dolgoztak, akiket én ismerek.
1: Ugye Ózd annyira a végén volt mindennek, hogyha valakit egyszerű járókerült megkérdeznénk, valószínűleg azt mondanám, hogy Ózd a világ végén van, pedig hát ugye nagyjából 150 kilométerre van Budapesttől.
2: Igen, igen, ez a borzasztó. Mi magunk is néha úgy hívjuk, hogy Zsákutca város. Itt véget ér a vasút, itt véget ér minden, itt a határ kilépő sem éppen csak súrolja a területet, és ennek ellenére a megközelítés ma már megoldható sokkal jobban, erre korábban is figyelmettek volna, mert ha 60 Borsod-Nádasd útvonalon keresztül közelítjük meg, végtelenül elhanyagolták az utat, és főleg a kamionok a rendkívül pici sugarú ívekben szétradírozták az útfelületet. Eger felé hasonló problémákkal találkozunk Szilvásvárad-Eger útvonalon. Egyetlen egy dolog, ami volt, az a vasút. És az annyira célirányosan volt megtervezve, hogy például Bánréve állomás nem is érintette, külön a gyár alapanyagellátása kedvére egy úgynevezett delta vágány is kiépítése került, hogy az ide érkező irányvonatoknak ne kelljen más állomásokra bemenni, egyből ide érkeztek. De ugyanez a probléma megmaradt akkor is, amikor a már elkészült készárút értékesítettük, mert a legtávolabbi pontról kellett eljuttatnunk a vevőhöz. A 80-as évek végéig könnyebb volt, mert az úgynevezett tech vállalatok, az Impexek vásároltak fel mindent napi 1000-2000 tonnás tételekben, és ők voltak az igazi eladók. Tehát ezt kivették az ózdi kohászat üzemek kezéből az értékesítés közvetlen jogát. Ezt ők csinálták. De ma már a megváltozott körülményekhez ugyanúgy tudunk ragaszkodni, még akkor is, amikor ma a vevőnek elsődleges szempont az úgynevezett prompt acél, a kék acél, mielőtt még az revesedne, már legyen nála, tehát sokszor kis tételekbe rendelnek. Ennek ellenére a külföldi cégek, akár például a saját tulajdonosunk kinti gyárai rendelnek irányvonatokat. Például 18 méteres betonacélból 1000 tonnás vonatokat küldünk Németországba mai napig.
1: Mert hogy ugye az emberek azt gondolnák, hogy a rendszerváltással teljesen összeomlott itt a kohászat Ózdon, mert valójában a mai napig dolgoznak, igaz, hogy gyanítom, hogy messze nem annyian, mint akkor.
2: Igen, hát az sokkoló volt az az állapot. Azt is kevesen tudják, hogy amikor megállt itt a termelés, akkor igazándiból már egy német cég volt a vezetés első számú döntéshozója. Úgy állították meg a 4 nagyolvasztó mű működését, hogy a félig folyékony nyersvas megdermett a nagyolvasztókban. A kemencék kihűltek, tehát minden előzetes bejelentés nélkül, a legbrutálisabb módon, azt mondom, a legvagyon kimentés centrikusabban. Akkor nem tudom, ezt miért lehetett megcsinálni, és a város maga, mint olyan, egyszerűen elhalkult, nem mert megszólalni, hogy ez a világ vége. De a remény mindig élt, és egy-két szervezet maradt a megmaradt cégekből, természetesen először a durva hengermű, majd a finom hengermű, már a nagyolvasztó és acélmű után a durva finom hengermű, a rudrót hengermű még dolgozgatott, de már külföldről vásárolt Bugából. Aztán a magyar állam akkor azt mondta, hogy ezt itt most fejezzük be, majd úgy is értékesíteni fogjuk, és akkor maga az RDH is állt egy jelentős ideig, a rudrót hengermű. Viszont volt egy szervezet, az a szállítás anyagmozgatás szervezete volt, aki nem csak az Ózdi acélmű Kft.-nek, és később a Max Eicher Unternehmens Groupnak, hanem harmadik félnek, a város lakosainak, egyebeknek, mert volt a vasút mellett közúti szolgáltatásunk, 113 tehergépjárművel, 4 autódarúval, 3 autóbusszal is rendelkeztünk, és ezzel olyan szolgáltatásokat nyújtottunk, hogy igaz, hogy a közel 2000 főt nagyon-nagyon-nagyon le kellett szűkítenünk. Először próbáltuk megmenteni őket, és tartós szabadságolásra küldtük, de beláttuk, hogy ez sokáig nem tartható. Így a legfontosabb szervezeteket, 4 mozdonyhoz elegendő mozdonyvezetőt, egy forgalomirányító szervezetet és egy 4 fős menedzsmentet megtartva, összesen 33 fő a tolatókkal együtt, akik a kohászok után szerintem a második legveszélyesebb munkát végzik, ő rájuk szükség volt, mert az úgynevezett halál négyszögbe sokan be sem mertek lépni. Ezt hívjuk, mikor 4 ütköző találkozik a vasúti kocsin, és igenis mozgás közbe kell belépni, és szét vagy összeakasztani a vasúti kocsit. Ahhoz külön felkészültség kell és idegrendszer a fizikumon túl.
1: Pillanatnyilag itt ülünk ennek az elvadult mezőnek a szélén, hogyha valaki olyan érkezik ide Ózdra, akinek nincsenek emlékei, nincsenek közvetlen tapasztalatai arról, hogy itt valamikor kohászat folyt. Elhiszi ezt egyáltalán, hogy ez a békés és tulajdonképpen természeti táj helyén valamikor nem is olyan régen hatalmas üzemek, hatalmas és hangos üzemek álltak?
2: Nagyon nehezen képzelik el, mondok egy példát. Az egyik lányom tanító, és az ő tanulója engem megkérdezett, személyesen ismerem, hogy ténylegesen igaz, hogy itt valamikor a város közepén dübörgött egy gyár, és így gyártottak vasat meg acélt, mert azt mondta apukám, hogy a kürt, a duda azért szól, mert akkor is szólt. Mondom, igen, az egy mementó, hál' Istennek, sokáig nem szólt, most már ugyanúgy szól, és ugyanakkor, és ugyanazon a hangon, mert szinte Ózdon ehhez állították az órákat mindig az úgynevezett gyári dudához. De ha valaki tájékozódni akar, lexikális jelleggel tudja, mert általában először kezdik a Kohászati Múzeumnál. Nagyon szép, csodálatos gyűjteményük van, közel sem adja vissza azt, amit itt a maga valóságában lehetett volna látni, sajnos az enyészetté vált mindegyik. Akkor a 2000-es évek elején az volt a döntés, létrehozták az ipari parkot, hogy itt működő vállalkozásokat fognak telepíteni, hisz az infrastruktúra ki van építve, az út-vasút ki van építve, és most büszkén vallják, hogy nem tudom, 15 vagy 20 vállalkozás tényleg működik itt a gyár területén. Azt csak én teszem hozzá, azok, akik eddig is itt dolgoztak, csak Ózdi kohászati üzemként. Tehát ugyanazokban az épületekben gyakorlatilag nem új munkahelyeket hoztak ide, megmentették saját magukat. Minden esetre ez nem meghatározó. Olyan szempontból, hogy a még most is meglévő fölös munkaerő kapacitást foglalkoztatni tudná.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről. A beszélgető társam továbbra is Kocsis Károly közlekedésmérnök, logisztikai szakmérnök, a helyi hagyományőrző csoport tagja. Ön is tagja itt az ózdi hagyományőrzőknek, ami ugye Ózdon a kohászatnak a hagyományőrzését jelenti. 72-ben kezdett el itt dolgozni. A hagyományőrzők többi tagja is hasonló életkorú, tehát szintén vannak személyes tapasztalatai a gyár működésével kapcsolatban?
2: Igen, vannak. Döntő többségében hasonló korúak, sőt, azt kell mondjam, egynehányan, hál' Istennek, idősebbek, mint én vagyok, vagy mint a többiek. Sajnos nagyon kevesen vagyunk, összesen is talán igazándiból 15-16 fő, akik vagyunk, és ettől nagyobb létszámmal működik a kicsi csapatunk, de az érdeklődőkkel együtt, akik nem igazi munkahelyi élményként élték ezt meg, hanem érdeklődésük van, vagy valamilyen kötődésük volt valakihez, vagy valamihez a gyárban, ha nem is személyes, és szeretnék megőrizni ezt az emléket, ismerni kell ezt a történelmi részt ahhoz, hogy tudjuk értékelni azt, ami van, hogy ma az országban egyetlen egy területen van acélgyártás és hengerelt árukészítés. Mindenek ellenére, és ez nem a csodából nőtt ki, azok az emberek itt tanultak meg az acélműben, illetve nagyolvasztóműnél dolgozni, itt tanulták meg a szakma fogásait. Természetesen most már a Siemens Martin kemencés acélgyártás után az elektrokemencés acélgyártást kellett megtanulniuk, kiismerni annak fortéjait, de ez nagyon rövid időn belül sikerült, ez egy korszerű berendezés, és azt kell mondjam, ezt is kevesen tudják, mert államtitkár szájából hallottam, hogy sajnos ma Magyarországon nincs kohászat. Ezt egy évvel ezelőtt hallottam, én pedig azt mondom, hogy van, és nem is akármilyen, mert évi 300 ezer tonna kapacitással tudunk acélgyártani, és hengerelt árut, elsősorban drótot, illetve bordás betonacélt, és csak mi gyártjuk. Enélkül pedig egyszerűen nincs építkezés. Sem vasút, sem híd, sem épület, semmi. Nem véletlenül vett a magyar állam is tulajdon részt 20%-os mértékben, akkor még azt gondolták, hogy majd a Belgrád-Budapest vasútvonalhoz elsősorban ezt a betonacélt fogják felhasználni. De hát az a kivitelezés sem úgy sikerült, ahogy.
1: Jönnek egyébként az emberek ide Ózdra, hogy a kohászatnak a múltjával kapcsolatosan bármiféle élményre vagy ismeretre tegyenek szert?
2: Jönnek, hál' Istennek, ugyanakkor azt kell mondanom, elsősorban az úgynevezett testvérvárosok, nevezzük így őket, Rozsnyóról, Kassáról, akikkel voltak korábban is élő szakmai kapcsolataink, az ott élők ellátogatnak, és nagyon sokan érdekes módon az Alföld térségéből is jönnek, összekötve egy kirándulással, mert elsősorban a szilvásváradi és az egervidéki hegyek, illetve meleg vizek az, ami vonzó nekik, de ha már itt járnak, mi olyan programot kínálunk, és igyekszünk a cég tulajdonával lévő hotel profilját is kibővíteni abba az irányba, hogy biztosítunk szállást, és itt a helyi történelmi nevezetességek megtekintésén kívül innen mi tudunk szervezni Szilvásváradra és Egerbe is akár utakat saját mikrobuszokkal kívánság szerint. Egyelőre nem nagy az érdeklődés, de a célunk mindenképpen ez, mert Ózd kitörési pontja nagyon nehezen megfogalmazható. Az ipar már nem. Ami itt van, ez csodálatos, mert ebből egy van, ez most már nem a városban, hanem center térségében működik, és egy porleválasztó berendezéssel, tehát itt füstölgés már nincs, de itt is a létszám, noha rettentő sok, legalább 680 családnak ad munkát, telítődött. Ezen kívül Ózd városa 20 éve mindenki mondja, a turisztika felé kellene, hogy nyissunk. Igen ám, de ahhoz az infrastruktúra nincs meg. Amikor a rádióállomások csak esetlegesen foghatók, amikor a telefonok bizonyos területeken elhallgatnak, amikor a közutak állapota olyan, amilyen, hisz ha azt nézem, a 25-ös főúton Eger Eszterbe vagy a 26-os főúton Miskolcra, kivéve a rövid felújított szavazás előtti pár száz méteres szakaszokat. Gyakorlatilag alig lehet féltengely törés nélkül megúszni, rendkívül rosszak az utak állapotai, tehát vonzóvá kellene tenni. Ezt célozta volna meg állítólag a Manda nevű létesítmény, ami itt épült a gyár keleti végében. Nos, rendezvényeknek, kiállításoknak otthont adhat, csak nagyon nehéz az embereket az ország bármelyik részén rászervezni arra, hogy gyertek el megnézni, rendkívül érdekes, igaz, hogy a legmesszebb van az országban.
1: Ugye ez a Manda nevű létesítmény, ez gyakorlatilag a magyar mozi, meg a magyar mozgókép, meg a magyar filmgyártás valamiféle emlékhelye akart lenni. Én néhány évvel ezelőtt jártam egyszer benne, és az első kérdés, ami nagyon erősen felvetődött bennem, az, hogy minek építették, meg minek telepítették ide, és egyáltalán miért ide telepítették, tehát miköze van Óznak mindehhez.
2: Igen, ez számomra is egy kicsit akkor érthetetlen volt, továbbra is az maradt. Én lévén, hogy a kohászat szerelmese voltam, akkor azt mondták, hogy végre sikerült beruházást szerezni, és bontsuk el a felépítés és a leállás és a felszámolás utáni gyárterület keleti részét, mert ott épülni fog egy olyan beruházás, csak így nevezték, hogy beruházás, ahol 2700 főt foglak foglalkoztatni. Hát az hihetetlenül csodálatos dolog volt, azonnal felszedtük a vágányokat, elegyengedtük az utakat, és utána 2-3 évig nem történt semmi, de még híradásként sem, és akkor elkezdett épülni ez a Manda. Egyszerűen én nem értettem, annak ellenére, hogy nagyon jól néz ki, mint látvány, mi értelme van Ózdon, ahol egy mozi, egy akciós, érdekes mozifilm megtekintésére alig lehet megtölteni a termet, egy filmvetítés hagyományait fölelevenítő, vagy éppen egy festészeti kiállítás bemutató teremre több mint 4 milliárdot áldozni. Én annak idején azt mondtam, és erre sokan emlékeznek, hogy akkor én csak ügyvezető igazgató voltam, de ha kaphatok 4 milliárdot akkor, egészen biztos, hogy legalább 2000 fős megmaradó, tartósan megmaradó munkahelyteremtésre használtam volna fel. Ez sajnos elmaradt. A kezdeti fellendülés után, amikor egy-egy régi vagy éppen egy különleges francia filmet megnéztek, vagy egy csodálatos rendezvényt megtartanak, amire Ózdon egyébként is rengeteg helység van, hisz itt van a Tiszti Kaszinó, itt van a Ómék épülete, itt hagytuk veszni a labort, a vezérigazgatóság épületet, így hagytuk veszni a Csoki Palotát, csodálatos épület. Ott van a faluba a Nemzeti Bank romos épülete, borzalmas látvány, és ezen kívül még nagyon sok bemutatóhely van, fölösleges milliárdokat kidobni azért, hogy legyen még egy bemutatóhely.
1: Az ózdi acélgyártás emlékezetéről Kocsis Károly közlekedésmérnökkel, logisztikai szakmérnökkel, korábban az Ózdi Acéltransz Kft. Ügyvezető igazgatójával, a helyi hagyományőrző csoport tagjával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével.
4: MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.

0: 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában a vendége Molán Norbert festőművész, és egyben a Búra Galéria motorja. Mind a két témáról fogunk beszélgetni. Az apropója a mai interjúnak azonban a Budapest Contemporary nevű kortárs műtárgyvásár, ami a szokásos módon ősszel nyílik a Bálnában, mégpedig idén nem szeptemberben, hanem októberben, október 2-től 4-ig látogatható, és ahogy mindig a magyar kortárs, galériás szcéna teljes létszáma felvonul, és elképesztő jó lehetőség arra, hogy egy helyen mindenki képet kapjon arról, hogy manapság mi Magyarországon milyen trendek vannak a kortárs művészetben, lehet találkozni a galeristákkal, lehet találkozni a művészekkel, egyáltalán egy nagyon klassz módon képbe lehet kerülni a kortárs művészettel kapcsolatban, és itt van egy új szereplője ennek a vásárnak, a Búra Galéria, ezért találtuk ki, hogy beszélgetünk veled, Norbert.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Nagyon, nagyon örülünk, hogy jöttél, és a témája a beszélgetésünknek ugye egyrészt ez lesz, hogy mivel készültök, mint Búra Galéria, a Budapest Contemporary, de azért nagyon kíváncsi vagyok a te művészetedre, a te karrieredre is, meg egyáltalán, hogy hoztátok létre a Búra Galériát, miként kezdődött ez az egész munka. Úgyhogy szerintem én azt mondom, hogy kezdjünk azzal, hogy te egy festőművész vagy, és elképesztő jópofa projekteket hoztál létre, például talán a hallgatók már hallottak a Cigánybűnözők című kiállításra, ami nagy érdeklődést vert a médiában is. Most a héten zárul le a kiállításod Ex Machina címmel az Apollo Galériában, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan indult a te utad a képzőművészet világában. Mesélj erről egy kicsit, Norbert.
2: Én 2016-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Radák Eszter osztályában. Azután volt egy időszak, amikor 8. kerület Józsefváros utcáit, tereit festettem, ilyen városi flanőr nézőpontból. Eközben érkezett egy felkérés 2021-ben az akkori Off-Biennáléra. Oda készültem egy komplex művel.
1: Az Off-Biennálé is egyébként egy kortárs művészeti fesztivál tulajdonképpen, vagy
2: egy független kortárs művészeti fesztivál, igen. És a magyar kortárs művészeti szintéren utóbbi években meghatározó, sőt, kánonképző szerepe lett. Ott én készültem egy művel, az volt a címe, hogy a Cigányművész szorongása, és ez egy köztéri installációból, egy performanceból, és egy manifestumból állt. Én ekkor tudatosan beléptem egy ilyen társadalomkritikai, meg aktivista művészeti diskurzusba. Ezután következett egy konceptuális sorozat, ahol a fő motívum ez a tégla és a téglafal volt. Szerepeltem Ludwig Múzeum Händel-Wittker című kiállításán egy ilyen munkával, legutóbb pedig ugyanebbe a sorozatba tartozik a Óbudai Roma Holokauszt emlékmű is, ami idén lett felavatva. Az óbudai téglagyár helyén valósult meg, ezért adta magát, hogy itt is a tégla motívumot használjam. És volt egy ilyen kiállításom 2023-ban, miután Máltáról hazaköltöztem, a Búra Galériában, ami már akkor létezett, Darabok címmel, és ezután a kiállítás után alakult úgy, hogy én befolytam a Búra Galéria életébe, illetve egy új irányt is vett a hely.
1: Egy picit mesélsz a Búra Galériáról is, hogy mi ez a galéria, hogy alakult, milyen céllal?
2: 2021-ben alapította a Roma Parlament nevű civil szervezet, ez egy alapítvány, nem egy politikai szervezet, csak a demokratikus jogokkal, emancipációval és társadalmi mobilitás kérdésével foglalkozik, ez egy nagy múltú szervezet, és az első két évében idősebb, főleg autodidakta roma művészeknek volt megrendezve kiállításot, egy fantasztikus kulturális élet zajlott már akkor, hála Horváth Aladárnak és az ő szervezői munkájának. Azonban az én kiállításom után részben annak a kiállításnak a sikerére hivatkozva, részben a mi barátságunkra és bizalmunkra, közös bizalmunkra hivatkozva, azt gondoltuk, hogy akkor én tulajdonképpen átvehetem ennek a kiállított térnek a sorsát, és induljon el egy újabb, kortársabb szemlélet, egy progresszívabb szemlélet fiatalabb művészekkel. És én ebből szabad kezet kaptam.
1: Ez tulajdonképpen az elmúlt hány évben zajlik, hogy te foglalkozol vele?
2: Kettő, de ez nem egyes szám első személy.
1: Nem többen vagytunk.
2: Hanem egy egész közösség. Egy egész közösség alakult, és az utóbbi időben hárman vezettük a Bura Galériát, Farkas Klara, Lakatos Nikoletta és én. Az elmúlt időszakban egy szomorú tragédián is túl vagyunk. Lakatos Nikoletta, munkatársunk, egy hirtelen jött betegségben elhunyt. Úgyhogy most éppen Farkas Klárával ketten vezetjük a galériát, de egy nagyon erős és támogató közösség van mögöttünk, és együtt igyekszünk átvészelni ezt a nehezebb időszakot.
1: És mesélsz egy kicsit a galéria programjáról, hogy említetted, hogy most igyekeztek egy újfajta szemléletet, egy fiatal kortárs művészeti irányt meghatározni. Kíváncsi vagyok, hogy mit értesz ez alatt pontosan. Én nézegettem, hogy miket csináltok, meg találkoztam már hébe-hóba ezzel a mazzal, de kíváncsi vagyok, hogy mi a koncepciótok.
2: A rövid statementünk az úgy hangzik, hogy úgy hívjuk mi magunkat, hogy mi egy progresszív roma kortárs művészeti kiállító tér, illetve közösség vagyunk. A rövid statementünk úgy hangzik, hogy hiszünk abban, hogy a roma kultúra része a magyar és az európai kultúrának. Emellett hiszünk abban is, hogy a roma kultúrának a hagyományokra épülő műfajok mellett részét képezik a kortárs kritikai narratívák is.
1: Uh-huh. Szóval nagyon komplikáltan hangzik.
2: Igen, de... Igen, tudományos egy picikét, de hogyha kibontjuk, ez azt jelenti, hogy mi kritikai művészetet csinálunk. Uh-huh. Társadalomérzékeny és kritikai művészetet, ami egyfelől adódik, hogy a roma közösséget és a roma kultúrákat érintő kérdéseket igyekszünk megjeleníteni, ha nem is mindent megválaszolni, de legalább feltenni azokat a kérdéseket, amiket magunk körül látunk, illetve nagyon fontos ebben az aktivista szemléletben más kirekesztett csoportokkal kapcsolatos szolidaritás is.
1: Érzékenység.
2: Uh-huh. Illetve hát ezeket a kérdéseket mi metszett szemléletben látjuk, ezek nem válnak el, a strukturális problémák azok nem válnak el egymástól. Így például a feminizmus és a romákat érintő kérdések témája az nem két külön téma, hanem olyan, aminek van egy hatalmas nagy keresztmetszete. Uh-huh. Rengeteg női alkotó van a közösségünkben, és...
1: De egyébként nem csak roma alkotók vannak, hanem mindenféle alkotó
2: nem
1: volt,
2: csak,
1: igaz?
2: Nem csak.
1: A lényeg a téma, hogy...
2: Az a fontos, hogy tudod, hogy és ez is rávilágít egyébként egy strukturális kérdésre, uh-huh. hogy nézd meg, hogy egy ilyen picike galériának, hogy egy ilyen picike kiállítótérnek látható hatása van. Szóval az intézményesülés az egy nagyon fontos kérdés. Uh-huh. Itt most hosszan beszélhetnénk arról, ugyan nem ez a műsornak a témája, hogy miért van szükség mondjuk roma múzeumokra, kutatóintézetekre, egyéb intézményekre, hogy ez miért egy óriási adóssága a mindenkori magyar államnak, nem csak a romák, hanem a magyarok felé is, mindenki felé. Szóval, hogy egy ilyen pici intézmény, ahol mi nyitjuk ki az ajtót, és hozzánk jönnek be, és nagyon sokan jönnek be hozzánk. Ott meg tudnak történni ezek az izgalmas találkozások. Illetve hát mi nem úgy gondolunk magunkra, hogy mi le vagyunk választva mondjuk a kortárs művészeti szintéről, vagy a kultúráról. Nem úgy gondoljuk, hogy egy külön szegmenst alkotunk a kultúrában, hanem ahogy a statementünk is mondja, szervesen összefüggnek azok a dolgok, amiket mi csinálunk. Amikor arról beszélünk, hogy progresszív kultúra, akkor én azt értem progresszív kultúra alatt, hogy a progresszív szemlélet azt jelenti, hogy a kultúra az nem csak magától formálódik, hanem formálható is. A konzervatív kultúra szemlélet azt mondja, hogy igyekezzünk a formákat, igyekezzünk a mintákat lehetőleg a legváltozatlanabb módon megtartani az utókornak. Ez egy nagyon fontos funkció. És emellett a progresszív viszont azt mondja, hogy nem ezzel szemben, emellett, hogy a kultúra az alakítható. És azok az eszközök, amikkel mi kortárs művészként dolgozunk, azok a mondjuk ilyen csúnya szóval kortárs művészeti trendek és kifejezésmódok, azok általunk részévé válnak a roma kultúrának. És így egy kétirányú folyamat zajlik, de ez nem speciálisan a roma kultúrára igaz, így van ez minden irányba és mindenhol, és mi ebben a diskurzusban veszünk részt.
1: Ahogy a bevezetőben említettem, volt egy nagy hatású projektetek, a Cigány bűnözők című sorozat. Mesélsz erről a kiállításodról?
2: Ez egy csoportos projekt, és hát kezdjük akkor a történetével.
1: Mert talán ezen keresztül jól meg lehet világítani, nem?
2: A cigány bűnözők az egy szélsőséges.
1: Igen?
2: Az egy szélsőséges esemény, meg egy szélsőséges látásmód.
1: Most folytatod.
2: A cigány bűnözők az egy szélsőséges dolog, egy szélsőséges, radikális látásmódja ennek a kritikai diskurzusnak. Én azért, hogyha az elmúlt 2-3 évet végignézzük, én azért azt gondolom, hogy voltak ennél fontosabb kiállítások a Bura Galériában is, de tény, hogy ez nagyon figyelemfelkeltő, nem véletlenül. Úgy alakult a cigány bűnözők, hogy a Szegedi Tomi barátommal, akivel együtt laktunk egy időben a Liszt-Ferenc téren, egy nagy műterem lakásban, azon gondolkoztunk részegen, hogy csinálunk egy punk zenekart, és mi legyen a neve a punk zenekarnak. És néhány verzió után arra jutottunk, hogy legyen a zenekar neve Cigány bűnözők. És aztán még pár ilyen hasonló alkalom után azt mondtuk, hogy hát még nem zárjuk ki, hogy ebből lesz valaha punk zenekar, de ha már van egy ilyen progresszív kiállítóterünk, akkor...
1: Meg mondjuk képzőművész vagy,
2: akkor
1: nem
2: legyen,
1: zenész.
2: Legyen ebből, ne hamarkodd el. És egyébként meg punk zenéhez nem kell annyira tudni.
1: Ez igaz.
2: És akkor mondtuk, hogy legyen ebből akkor egy művészeti projekt, és hárman vagyunk ebben alapítótagok, választottunk ehhez cigánybűnöző nevet, szóval hogy egy ilyen kreált identitásokkal vagyunk ebben jelen. Én vagyok az MC Lakatos Hunor, a Tomi a Gróf Nagybányai, Horthy Rolex Leonidas,
1: és
2: a harmadik alapítótag pedig Hades Junior, aki egy 25 centis törpe pincser.
1: És nagyon veszélyesen hangzik.
2: És hát bevezettük ide így a roma dadaizmus kategóriáját, szóval itt a humor, az irónia, politikai szatíra eszközeivel irányítjuk figyelmet a társadalmi képmutatásra tulajdonképpen. Uh-huh. Ezért a provokatív név. Hogy tulajdonképpen mi nem, sokan egyébként első körben azt gondolják naivan, hogy ilyen nem tudom, ilyen szeretik ezt az ilyen irigyhónagymirigy, vagy Sas József féle humort, amikor így a cigányokon mulatnak. De kicsit most elárulom, hogy beszoktuk csapni a közönséget, mert nem, éppen nem a cigányokon szoktunk mulatni, hanem éppen a nacionalistákon, éppen a gazdasági, politikai eliten, és hát gyakran a művészeti elitet is, vagy a kulturális közeget is kicsúfoljuk.
1: És nagyon kicsi idő maradt, ez nagyon izgalmas szerintem, bárki, akit ez mélyebben érdekel, akár a Búra Galéria Instagram oldalán végignézegetheti a képek nagy részét, vagy akár a weboldalatokon, de mivel már csak 2 percünk van hátra a műsoridőből, arra lennék kíváncsi, hogy mivel készültök a Budapest Contemporary-re, mint Búra Galéria?
2: A legutóbbi nagy változást hozó országgyűlési választásokra készültünk egy koncepcióval. Ez a Cigány bűnözők for President című kiállítás volt, és ennek az anyagát fogjuk elhozni a Budapest Contemporary-ra elsőként. És én azért még itt hozzátenném zárójelbe, hogy mi nem egy kereskedelmi galéria vagyunk. Igen. Elsősorban, hanem egy civil projekt, és nagyon örülünk, hogy elsőként, első alkalommal lehetőséget kaptunk a Budapest Contemporary megjelenni, és a esetlegesen befolyt összegből mi a Búra Galériának a munkáját fogjuk ezzel a kiállítással támogatni.
1: Mesélj még arról, hogy van-e mostanában kiállításotok, nyílik-e a Búra Galériában új kiállítás?
2: Ehét csütörtökön, 24-én, hogyha jól számolom, fog nyílni Váradi Béla Londonban élő magyar-roma fotóművész kiállítása. Aki teheti, nagyon sok szeretettel várjuk.
1: Hol vagytok pontosan?
2: A Palota negyedben, Kőfaragó utca 5 szám alatt, egy utcáról nyíló kis művészeti galéria.
1: Szuper. Hát köszönöm szépen, Norbert, a beszélgetést. 5-ször ennyit beszélgettem volna akár, hogy ennyire rövid idő áll rendelkezésre. Majd folytatjuk a Budapest Contemporary-n október 2-től 4-éig, meg bárki, aki veletek szeretne beszélni, vagy megismerkedni a munkáitokkal, művészekkel, kiállításokkal, akkor jöjjön, nézzen titeket. Ole Norberttel beszélgettem, köszönöm a beszélgetést, Norbert.
2: Köszönöm szépen.
1: A témánk a Búra Galéria volt, Budapest Contemporary műtárgyvásáron való megjelenés. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A katarendszerének kiterjesztését és átalakítását tervezi a Tisza párt. A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán. Miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmaniszki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadékvíz helyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Egy korábbi beszélgetést hallhatnak most a Rebriefben a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatív ipari műsorában. Influencerekről és a rájuk épülő marketingről lesz szó, rossz és jó gyakorlatokról, elvárásokról. Vendégünk Bódi Zsófi volt, akit Marosi Viktorral közösen kérdeztünk ebben a korábbi beszélgetésben.
2: A Rebrief vendége Bódi Zsófi, a Mediátor Social Operations Leadje. Nem véletlenül mondtuk az angol kifejezést, mert hogy nincs rá nagyon magyar. Szia Zsófi!
3: Sziasztok!
2: Reklámos világban ez van. A témánk, ahogy az előbb is említettük, az influencerekre bízott márkák, avagy hogyan működik együtt egy márka a kiválasztott influencerrel. Engem az is érdekelni fog egyébként ebben a beszélgetésben, hogyha talál egy jó influencert egy márka, számára megfelelőnek vélt influencert, akkor hátradőlhet-e. De ne szaladjunk ennyire előre. Milyen a jó influencer kampány, és mik az influencerek előnyei?
3: Minden attól függ szerintem, hogy van egy világos célunk a kampánya. Tehát ez minden más típusú kampányra igaz, de legyen igaz az influencer kampányokra is. De még mielőtt erre kitérnék, szerintem az fontos tisztázni, hogy az influencer mint fogalom, az egy ilyen gyűjtő fogalom, abban sok minden beletartozik.

0: szereplők, celebek, csúnya szóval élve, és tartalomgyártók is, akik nem előbb voltak ismertek, és aztán kezdtek tartalmat gyártani a közösségi oldalaikra, hanem ők attól lettek ismertek egy bizonyos közeg, közönség, vagy közösség számára inkább, mert ez egy jobb szó, mert számukra releváns tartalmakat, releváns témában gyártanak. Videót gyártanak, akár podcastet gyártanak, tehát abszolút sok területen kreatívan mozognak, és kialakítanak egy saját kommunikációs stílust, saját kommunikációs eszközökkel.
1: Elkezdted mondani, hogy a célek meghatározása az elég fontos, de ezzel együtt az influencer kampányokkal kapcsolatban azt szokták emlegetni, hogy hitelesség, meg hogy így jó elérés, meg hogy hitelesebb, mint egy sima reklámkampány. Ezek tényleg nem nagyon jól meghatározott célok. Mire jó egy influencer, mit lehet vele elérni, hogyha nem rontjuk el?
0: Van egy divatos ARC modell, ez pedig három angol kifejezésből tevődik össze. Awareness, mint ismertségnövelés. A repurpose, az pedig azt jelenti, hogy a tartalmaknak egy új célt adunk, vagy egy új felhasználási módot. Erre majd mindjárt kitérek bővebben. És a harmadik, az pedig a konverzió. Tehát az pedig az, amikor adunk egy direkt célt, például lead gyűjtést, vásárlásra ösztönzést, tehát konkrét vásárlásokat, vásárlás számot szeretnénk mérni a végén, vagy hírlevél feliratkozókat gyűjtünk, ami számszerűsíthető, a legkönnyebben adattá fordítható. Uh-huh. Nyilván alapvetően a legnehezebb egy influencer kampánynál a mérhetőség, és ha nincs jól meghatározva a cél, akkor, és nem tudjuk, hogy mit szeretnénk mérni a végén, és mi az eredmény, akkor lehet az, hogy nagy csalódás a vége. És alapvetően az awareness az, amit a leginkább szoktak használni, meg azzal a szemlélettel fordulnak egy influencer együttműködéshez, hogy minél több embert érjen el. Ez egy tévút szokott lenni, tehát ez alapvetően nem jelenti, vagy nem egyenlőségjel a sikeresség között és az influencer együttműködés között. Tehát alapvetően az, hogy sok embert elér egy influencer, az nem azt jelenti, hogy releváns emberekhez fog szólni az üzenet. Tehát az, hogy valakinek nagy követőszáma van, az nem is jelenti azt, hogy célzottan tud egy kifejezett üzenetet átadni hatékonyan.
2: Mikor működik ez leginkább? Hogyha egy a célcsoport? De ezt ki lehet-e számolni?
0: Jól, abból fel lehet mérni, hogy ő alapvetően milyen témákról kommunikál organikusan, autentikusan. Uh-huh. Mert hogy azok az emberek, főleg, hogy először mindenki kivéve az, aki celebből lesz mondjuk influencer, vagy közszereplőből, tehát aki tartalomgyártó, és alulról szerveződik és épül felfelé, ott az elején egy nagyon hűséges követőtábor valamilyen indokkal kezdi előtt követni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon releváns közösség, vagy közönség uh-huh. a számára, mert ők valami miatt bekövették, mert szívesen fogyasztják a tartalmát.
2: Tehát ha jól értem, minél natívabb egy tartalom, egy kampány, annál sikeresebb lesz az a kampány.
0: Ezt sem mondanám. Oh. És így jön be a harmadik típusú együttműködés, a repurpose, amikor én jogdíjat is fizetek az influencernek, vagy tartalomgyártónak azért, hogy felhasználhassam az ő elkészített anyagát a saját oldalaimon. És az már akkor ugye kiesik a natív fogalomból. Uh-huh. Ott lehet már behirdetni a tartalmat, tehát elérést generálni neki, az már egy mérhető adat, tehát sok szempontból át lehet struktúrálni a kampányt, ahhoz képest, hogy csak kiengedem az ő natív oldalára, és igazából a mai algoritmus működéssel nem tudom, hogy organikusan hány embert fog elérni.
1: Uh-huh. Akkor az egy jó különbségtétel, hogy awareness célú, ismertség célú influencer kampány az olyan, mint hogyha egyszerűen óriás plakát helyett vásárolnék egy influencert, és a repurpose, az újrafelhasználós kampány az, amikor kvázi a márkámnak vásárolok egy kampányarcot, akit aztán igazából én használok.
0: Most, hogyha arról beszélünk, hogy kifejezetten egy arcot választ egy brand, akkor lehet rá úgy tekinteni, mint egy élő hirdető táblára. De hogyha már arról van szó, hogy mondjuk egy kampányhoz három arcot szeretnék használni, akkor azt is meg kell néznem, hogy ők milyen, nagyjából milyen követőbázissal rendelkeznek, azok milyen összetételűek, lesz-e átfedés, mert az már eleve egy csúnya szóval élve kidobott pénz, hogyha túl nagy átfedés van két influencer követőbázisa között. Tehát ezeket disztingválni kell, míg a legelején, és ehhez kell egy átgondoltság, ami szerintem nagyon sokszor hiányzik az ügyfél oldalon, vagy a megrendelő oldalon.
2: Ha már átgondoltság, valóban érdekel az, hogy hányszor fordul elő mai napig, hogy egy cég hátradől, amikor megtalálja az influencert? Fú, ő neki van 500 ezer Facebook követője, vagy YouTube követője, nem tudom, és ővel biztosan szőnyegbombázunk, és sikeres lesz az eladás, és a kampány is, és fantasztikus. Szóval, hogy ez a fajta hátradőlés, ez megtörténik-e ma még?
0: saját szakmai tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nem dől hátra senki, de pont azért nem, mert nincs előtte az a kellő átgondoltság ott, és ezért mindenki így rátapad a képernyőre, hogy na, akkor most ugrik a majom a vízbe. Mi fog történni? Robbanni fog-e a tartalom? Eléri-e a várt sikereket? Hozza azt az elérés számot, mert ez szokott lenni a legnagyobb indikátora, vagy hát mutató száma az ügyfél fejében, vagy a megrendelő fejében, hogy nagy elérést generáljon. Pont emiatt nem lehet hátradőlni, mert végig egyébként, mivel egy szuverén, szubjektív entitás, ezért ő úgy fog fogalmazni, ahogy az számára nem idegen, belerághatjuk a szájába a reklámüzenetet, lediktálhatjuk neki, az nem lesz olyan. Tehát ezek mind nagyon sok olyan tényezőnek az együttállásákkal, hogy teljesüljön, amitől ez az ő oldalán, vagy az ő arcával, ez egy autentikus, organikus valami lesz.
2: Ha belegondolunk, akkor a Calgon reklámok főhősei voltak a korabeli influencerek. Ahhoz képest azért fejlődtünk, nem?
0: Fejlődtünk, hát bizonyos értelemben visszafejlődtünk, mert hogy most már nem lehet nagyon kivenni a reklámszagúságot egyik influencer kampányból sem, szerintem a legritkább, nem tudom, csillag együttállás az, amikor egy brand észreveszi, hogy egy viszonylag nagy követőbázissal rendelkező influencer pont az ő termékét vagy szolgáltatását használja, és akkor felkéri, hogy létszi, akkor mostantól mi megtámogatunk téged, hogyha még egy nagyobb elánnal fogod propagálni vagy promotálni a szolgáltatást vagy a terméket.
1: Egy megfelelő influencer együttműködésben ki kell tenni azt, hogy az együttműködés ez egy reklám, innentől kezdve már is reklámszagú lesz, ezen kívül felszokták még hánytorgatni az influencereknek a hitelességet is. Mit lehet tenni ilyen környezetben, meg ilyen adottságok mellett egy márkának, hogy aztán viszont tényleg a kampánya az hitelesnek hasson?
0: Hát engedj el azt az illúziót, hogy ő meg tudja mondani 100%-ban az influencernek, hogy hogyan beszél a termékéről. Mert ha nem hagy neki egy szabad alkotóteret, vagy nem biztosít számára, és nem viheti bele a saját személyiségét, akkor azzal élből kiveszi az autentikusságot a magából a tartalomból, meg az egész kommunikációból. Nyilván, minél hosszabb az együttműködés, minél hosszabb távú, annál több a rizikó is benne, mert közben, ha egy nagyon karakteres egyéről van szó, aki szeret érzékeny témákban megnyilvánulni, ott lehetnek buktatók, de alapvetően a kémia akkor alakul ki, hogyha összecsiszolódik a márka és a tartalomgyártó.
2: Mennyire tudja egyébként egy tartalomgyártó utána lemosni magáról? Mennyi idő az, amíg nem tudom, egy Coca-Cola után egy Pepsi is megkeresi? Ez egy sarkos példa, de hogy ez, ennek mennyi időnek kell eltennie? Vagy van olyan, amikor egy életre ráragad valakire egy márka?
0: Szerintem van olyan is, de ezt már szerintem a fogyasztó is egyre rugalmasabban kezeli. Uh-huh. Tehát nem lepődik meg azon, ha egy éven belül, vagy egy év után. Mondjuk legyen az egy év, az egy ilyen
2: nem kérdőjelezi meg a hitelességét?
0: Szerintem már annyira egyé vált az influencer fogalom, hogy kenyérkeresés, hogy emiatt talán...
2: Tehát elnézőbb a közönség is.
0: Talán elnézőbb. Nyilván akarhat válaszokat is. Tehát minél ismertebb az ember, aki egy ismert márkához társítja magát, annál nagyobb a felelőssége is, hogy aztán valami magyarázatot esetleg adjon arra, hogyha nagy pálfordulás történik, de alapvetően szerintem az megrendelőben is van egy ilyen kép, hogy jó, ne legyen konkurens márkával együttműködése, ez talán egyértelmű, hogy aktuálisan ne fusson konkurens márkával együttműködés, de mondjuk, ha egy-két éven belül már nem látni olyan tartalmat az ő figyében, akkor őt már esetleg fel lehet keresni, ez ilyen általános hozzáállás ügyfél oldalról.
2: A legvégén szerintem érdemes a jó és a rossz gyakorlatról beszélni röviden. Mi az, amikor azt lehet mondani, hogy egy jó gyakorlatot követel egy influencer, és mi az, amikor rosszat? Ma még, nem tudom, zöld termékeket reklámozok, holnap meg egy ilyen gázolajjal működő terméket reklámozok.
0: Na hát azért igen, itt ez egy elég szélsőséges példa. Szerintem valamire nincs pardon. Tehát ilyen szintű pálfordulás szerintem nem kell, hogy megengedett legyen. És nem véletlen az, hogy mondjuk ilyen vegán influencerekről kiderül, hogy egyébként peszketáriánusok, nem is tudom, hogy jó szót használok-e, mert az orvos azt javasolta nekik, hogy valami fajta állati fehérjét azért vigyél be, mert már nagyon rosszak az értékeid, de hogy a követői felé meg
2: de ezt még meg tudja magyarázni a követői felé?
0: Ha egy darabig tudatosan félrevezette őket, az egy nagyon necces szituáció, és onnan felépíteni valamit nehéz. Én nagyon szeretek jogázni, és sok jogit követek, és van egy lány, aki viszonylag konzervatív értékeket vall, és együttműködött egy nagyon híres jogamatrac gyártó céggel, és elkezdett az elnökválasztás idején kommunikálni az ő értékrendjéről, és a márka kiállt mögüle. És utána a lány nagyon transzparensen elmondta, hogy Így nem összeegyeztethető a további együttműködés, mindkét oldalról kézfogás volt, békében elváltak, de onnantól visszamenőleg minden tartalmat törölt, ami ezzel a jogamatracgyártóval közös volt, pedig gyönyörű tartalmai voltak, és egy nagyon jó minőségű jogamatracgyártó, tehát alapvetően ez egy match made in heaven volt, mindaddig, amíg a kulturális beágyazottság bele nem szólt ebben.
2: Wow. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma. Kicsit beleláttunk az influencerekkel való együttműködésbe a márkák szemszögéből. Bódi Zsófival, a Mediator Social Operations Leadjével beszélgettünk.
3: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediator Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora, és rögtön kiderül egy korábbi beszélgetésünk ismétléséből, hogy az AI influencerek kiszorítják-e az igazi húsvér kreátorokat, videósokat a piacról és az influencer marketingből. Vendégünket, Szabó Milánt, Marosi Viktorral közösen kérdeztük ebben a korábbi beszélgetésben.
2: A vendégünk Szabó Milán, a The Deep Creative Collective ügyvezetője, akit üdvözlök szeretettel a vonal másik végén. Hello Milán!
4: Sziasztok!
2: Az AI influencerekről lesz szó, illetve az AI és a valós, egy élő influencerek közötti különbségről. Általában az AI influencereket az a kritika éri, hogy olcsó, kiváltja az embert, takarékosságra törekszik vele a cég. Ez az AI influencerek esetében szerinted meddig fog elhangozni?
4: Igen, hát ez egy nagyon erős előítélet szokott lenni, aminek értem is így a hátterét, de alapvetően szerintem nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy milyen típusú AI influencerről beszélünk.
5: Na hát több típus is van belőle.
4: Hát már csak technikailag is rengeteg különböző lehetőség van egyébként, ahogyan ugye létre lehet egy ilyet hozni. Vannak a nagyon egyszerűek, tényleg amikor mondjuk egy márka generál egyet saját magának és csak képeken használja, van, amikor már ugye konzisztensen videós tartalmakban is tudja használni, tehát rengeteg különböző rétege van ennek. Én azt gondolom, hogy ennek ez is igazából a sava borsa, hogy tudja ezt a márka, tudja ezt a cég úgy használni, hogy az nem egyszerűséget, meg nem feltétlenül olcsóságot mutat, hanem kihozza azokat a lehetőségeket, amiket pont ez a technika, meg ez a technológia, ez igazából így feltárt.
5: Nektek van már ezzel némi tapasztalatotok, ugye a MediaMarkt AI influencere fan, ez a lilahajú lány.
4: Igen.
5: Ahhoz, hogy ne szembesüljetek ilyen kritikával, hogy a márka spórol azért használ AI tartalmakat, hogy ezeket az előítéleteket elkerüljétek, mit kellett, mit lehetett tenni, hogy ne ez legyen a célcsoportnak az alapbenyomása, hogy ó, valaki már megint a reklámozáson úgy spórol, hogy AI-t használ.
4: Igen, egyébként erre számítottunk is, hogy azért ezek a kommentek jönni fognak, és jöttek is, főleg a kampánynak, vagy itt tulajdonképpen a kommunikációnak az elején, de itt a MediaMarkt esetében, ami ugye egy kvázi technológiai cég, akinek nagyon fontos az, hogy edukálja a fogyasztókat, meg a közönségét arról, hogy miért, meg hogyan jön az AI a mi életünkbe. Ugye nekik ez egy tényleg nagyon adottság volt, hogy tudjuk ezt az influencert használni, és például az ő esetében mi kifejezetten meghatároztuk azt, hogy nem akarjuk kiváltani azt, hogy egy élő ember is része legyen ennek az egész projektnek. Ugye a mi esetünkben konkrétan ugye van egy színész, aki őt kvázi alakítja, és akkor ugye egy AI technológiával cseréljük tulajdonképpen az ő arcát, és akkor a mi megközelítésünk az itt az volt, hogy tulajdonképpen csak szeretnénk kitárni ezt az ilyen végtelen lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha ugye, és akár a jövőben elő is fordulhat, hogy van egy kvázi AI kollégánk, vagy van egy AI, akivel ugye kvázi végtelen tudása van, ugye benne van táplálva az összes lexikai tudás, vagy ugye bennünk nincs bennünk. Úgyhogy mi azért ezt erre készültünk, meg ezt így vártuk, hogy ezzel lesznek ilyen visszajelzések, voltak is.
5: Ezt azzal tudtátok kivédeni, hogy gyakorlatilag az AI technológiát arra használtátok, hogy egy nagyon szofisztikált és menő avatart kreáljatok egy húsvér színésznek?
4: Nekünk ez volt a megközelítésünk, igen, és tudtuk, hogy ezt hosszú távon tudjuk csak átadni majd, mint üzenetet, mert azért ez először ugye nem feltétlenül egyértelmű a fogyasztóknak, de nekünk nagyon fontos volt, hogy tudjuk erről őket edukálni, és így akarjuk őket közelebb hozni kvázi a technológiához. de meg akartuk azt tartani, hogy mi abban is hiszünk egyébként, hogy mondjuk egy média márknál ugye mennyire fontos az, hogy milyen emberekkel találkozunk ugye a boltban, hogy ez továbbra is nagyon fontos, és nagyon fontos része itt a kommunikációban, hogy egyébként emberekkel meg együtt dolgozunk, és csak így kitárjuk ezt a világot, és tudjuk ezt megmutatni rajta keresztül.
5: Kicsit hagyjuk magunk mögött a média márktos projektet, pedig az tényleg tök izgalmas, és köszi, hogy ilyen műhelytitkokat elárultál. Vannak-e általában szerinted olyan témák, márkák, amelyeket egyébként nem kezdenétek el AI influencer segítségével boncolgatni? Mik lehetnek azok a kampánycélok, témák, amivel ez a technológia nem kompatibilis, nem alkalmas?
4: Szerintem jelenleg rengeteg ilyen van egyébként. Én semmilyen kampányban vagy semmilyen céghez nem társítanék AI influencert, aminek pont az a lényege, hogy nagyon emberi, hogy emberi történetek vannak benne, hogy emberi élmények. Most ami így eszembe jut hirtelen, hogy például étellel kapcsolatos márkákhoz én például egyáltalán nem érzem oda valónak, és szerintem ez is egyébként egy tök jó pozícionálás lesz majd márkáknak, hogy ki az, aki egyáltalán nem akar ebbe az irányba menni, és azt mondja, hogy ő aztán 110%-ban emberi marad. Nekik szerintem ez is nagyon jól tud állni, és akkor ott vannak a keresztény technológia, még tényleg jövőmutató cégek, akiknek meg pont azt tud jól állni, hogy ő a technológiában tör az érre, és mutatja az irányt, és szerintem mind a kettő nagyon jól tud működni. Nem szabad szerintem ráerőltetni egy márkának mondjuk az AI influencereket magára, csak azért, mert most ezt látja máshol, hanem hogyha tényleg úgy be tudja építeni, hogy az ad egy extra értéket, tehát valamivel többet kapok én fogyasztóként, akkor szerintem egy szuper, szuper eszköz.
2: Az előbb említetted, Milán, hogy felkészültetek a negatív reakciókra. Egy dolgot igen, kérek, árulj el. A tartalomfogyasztók, illetve a fogyasztók, vásárlók világában, az edukációban nektek mennyire van felelősségetek? Hogy érzitek azt, hogy egy AI influencer legenerálásával, létrehozásával feladatotok van az edukáció szintjén?
4: Én azt gondolom, hogy van. És
2: hogyan éltek ezzel?
4: Vagy nem is vennék magunkra, akkor is megtörténne, és ahogy egyébként így a már kommunikáción keresztül is próbáljuk felhívni a figyelmet. Egyrészt ennek a technológiának a beszélyre, miket hordoz, mi az, amivel vigyázni kell, és egyébként ez egy nagyon nehéz feladat, mert sokszor te ugye annyira gyorsan történnek a dolgok, hogy szinte lehetetlen megkövetni. És ez is egy ilyen hitvallásunk volt az elején, hogy ennek a technológiának így az árnyoldalait, meg a nehézségeit, meg azt is mutassuk be, hogy tud ez minket kvázi kicsit akár kihasználni, és hogy ez sem legyen egy tabu téma ebben.
5: Mi lehet a fő érv az AI influencerek használata mellett, és ugyanúgy, ahogy az előbb kérdeztem, hogy milyen témákhoz, márkákhoz nem passzol az AI influencer, most arról is beszéljünk, hogy szerinted milyen témákhoz, milyen márkákhoz, milyen szolgáltatásokhoz passzol kifejezetten ez a technológia.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előnye azért, hogy egy idő után könnyebb és gyorsabb tartalomgyártást tesz lehetővé. Sok esetben tud egyszerűsíteni, bár egyébként az elején és most még a folyamatában is rendkívül sok munkaórát igényel, és egyébként rendkívül erős hardvert, eszközöket, tehát én azt látom és azt tapasztalom, hogy egyébként egyáltalán nem olcsóbb ez még, hiába mondjuk ez is az előítélet, tehát ez biztos, hogy változni fog, de azt gondolom, hogy ez az egyszerűsítés, gyorsítás, amikor hirtelen kell viszonylag sok tartalmat előállítani, vagy kommunikálni valamit, ott szerintem ez egy szuper lehetőség tud lenni, és hogy milyen márkákhoz kapcsolódik jól, hát én azt tényleg azt gondolom, hogy a technológiai cégek, de egyébként bárki, aki kvázi azt szeretné magáról kommunikálni, hogy a jövőben mutató, amit csinál, hogy amit képvisel, az igazából ehhez passzolhat.
2: Tehát ami reprezentálja magát a terméket, azt, amit egy márka előállít, vagy árul.
4: Így van, és ahol tényleg értéket tud hozzáadni mondjuk egy ilyen technológia. Tehát ahol ezzel tényleg tud leszelni, és most kicsit visszakanyarodva mondjuk itt az ételes példára, szerintem az például egy annyira olyan dolog, amiben valódi emberi tapasztalatokba szeretnél bízni, meg hogy azt ugye emberkészítés, hogy annak van azért egy ilyen romantikája.
5: A kézművesség.
4: Oda én tényleg igen. Tehát amit tényleg ez pont egy kicsit szembe tud ezzel állni, de ahol ez kevésbé fontos, ahol az a fontos, hogy tényleg minél biztosabb megyek abban, hogy ez egy mai technológia, hogy precíz, pontos, ott meg hozzáad.
5: Eljött az idő a nagy összehasonlításnak és szembesítésnek, mert ugye, ha AI influencerekről beszélünk, akkor egyelőre muszáj húsvér influencerekről is beszélni. Megszorongatja szerinted az AI influencer technológia húsvér influencereknek az üzletét? Fog-e elhozni AI influencer munkát, projektet, kampányt húsvér influencer elől?
4: Szerintem biztosan, és ez már történik is. Hmm. Nálunk talán még kevésbé aktívan, de azért mondjuk egy amerikai piacon ez már abszolút megtörténik. Azt nem gondolom, hogy át fogja venni teljesen a helyüket, mert úgy máshogy van, szerintem máshol van a helyük, és megfélnek egymás mellett.
5: Maradnak a kajás témák a húsvér influencereknek.
4: Akár, igen, azok is, de az lesz nagyon érdekes, mindig ezt szokták mondani, és ebben én is nagyon hiszek, hogy mi lesz akkor, amikor már tényleg nem tudod megállapítani azt, hogy az a tartalom, amit fogyasztasz, az ember által az valódi, vagy AI generált. Mert most még azért mi azok az apróságok, azok a finom részletek még azért nem tökéletesek, de ez csak időkérdése. És azt szerintem nagyon érdekes a világ lesz, amikor ezt már nem tudjuk majd megállapítani, de akkor is egy kvázi ilyen megkülönböztető badge tud az lenni, hogy egyébként ez egy igazi influencer által készített kampány.
2: Köszönjük, hogy ma rendelkezésre álltál és válaszoltál a kérdéseinkre.
4: Én is nagyon köszönöm, izgalmas téma volt.
2: Szabó Milánnal beszélgettünk, a The Deep Creative Collective ügyvezetőjével, ez volt a Rebrief mára. Köszönjük a figyelmet, Bence, neked is köszönöm.
5: Én is köszönöm mindenkinek, minden követőnknek, hallgatónknak.
2: További jó rádiózást, a viszont hallásra.
3: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön 5:30 után néhány perccel. Hát azért Ausztráliában most nem ennyi az idő, de mindesetre Karácsonyi Dáviddal beszélgetek ismét, és ez nekem nagy öröm. Dávid geográfus, a GeoGulliver blog szerzője, a CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, jelenleg Észak-Ausztrália bozótosának a lakója, és ez már jó ideje így van, ugye?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ha bár az utóbbi 1-2 hónapban átettem ideiglenesen a székhelyemet Kalgoorlie-ba, ez Nyugat-Ausztrália bozótos vidéke. Ez egy ilyen egykori 19. század végén alapított aranyváros, de nem aranykutató lettem, hogy így mondjam, hanem továbbra is a társadalmi folyamatok érdekelnek az ilyen extrém ritkán lakott térségekben.
1: Jó, és azt mondtad, hogy nem kell félcselek, mert az Azbest városba azért nem voltál ott személyesen, ugye, mert hogy a Földgömb cikk címe az rémálommeló Ausztráliában, ez nem a te munkád, de az Azbest körül forgunk a következő percekben, ugye?
2: Igen, hát ugye a cikkhez az ötletet ez a szombathelyi Azbest, meg az egész, Dunántúra kiterjedő Azbest-tori adta. Ugye erről a Wittenum nevű helyről én korábban is tudtam, ugye ez ma már nem meglátogatható, mert ugye az egészet eltemették a föld alá, tehát rekultiválták a területet, de le is van zárva egyébként egy nagy terület, ahol azbest, tehát ott azbest bányászkodás volt gyakorlatilag a II. Világháborútól a 60-as évek derekáig. Ugye óriási azbest szennyezés van ezen a környéken. Én nem voltam igazából ezen a helyen, csak a térségen átutaztam, tehát így van egyfajta benyomásom erről a környékről. Ugye tehát Nyugat-Ausztráliának az északi része, tehát gyakorlatilag Észak-Nyugat-Ausztrália, ott van ez a Pilbara régió, amelyik a világ legnagyobb vasérc bányász vidéke, de a vasérc előtt ugye azbest volt az, amit itt elkezdtek, tehát azbesttel indult a bányászkodás, de aztán ugye azt a 60-as években ugye leállították, és utána futott föl a vasércbányászat.
1: Nagyon klasszak azok a képek, hogy az azbestet a természetben, ahogy önmagában fel lehet lelni. És ráadásul van kék is belőle, ezt se tudtam egyébként. Ezt mi már ilyen fehéres, szürk és piszkos színűen tapasztaljuk meg általában.
2: Igen, tehát Wittenumban kék azbestet bányáztak, ami ugye ilyen hosszú szálú azbest. Ez ugye egy nagyon jó minőségű azbest. Én hozzá szeretném tenni, hogy ugye én nem azbest szakértő vagyok, hanem itt is a társadalmi vonatkozások érdekelnek, és pedig az, hogy ez a legnagyobb település volt ugye Ausztrália északnyugati csücskében, amikor a bányászkodás folyt. Ugye a fénykorában körülbelül egy ilyen 1000 lakost jelentett ez a legnagyobb méret, és hát ugye kik voltak azok, akik itt főként a bányászattal foglalkoztak? Ugye Európából, főleg Dél-Európából ide keveredett, ugye főleg olasz bevándorlók, akik ugye a háború után elszegényedett és romokban heverő Európából úgy gondolták, hogy Ausztráliában kezdenek új életet, vagy esetleg csak egy tőkét akartak felhalmozni és szerencsét próbálni ezen a kontinensen, és hát akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, őket rögtön ugye a munkaközvetítő az ide Wittenumba közvetítette ki, és hát a legtöbb áldozat is közülük, tehát halálos áldozat is közülük került ki. Ugye el lehet képzelni, hogy Perth-től északra 1200 kilométerre a bozótos közepén igazából utak se voltak, tehát repülővel lehetett csak megközelíteni a helyszínt. Ugye a repülőnek egy ilyen salakos kifutópályája volt, amit ugye konkrétan az azbest meddőből alakítottak ki. Tehát már ott ugye kapott az ember egy nagy slukkot.
1: Egy benyomást.
2: Az első benyomás, vagy az első nagy slukkot, amikor megérkezett. És hát ugye több ezren betegedtek, illetve haltak meg azok közül, akik itt dolgoztak. Ugye a legtöbb ember az körülbelül ilyen fél évig bírta itt a munkakörülményeket. Hozzá kell tenni, hogy az azbestnek a veszélyeivel akkor még nem is voltak igazán tisztában, illetve azt kommunikálták a munkásoknak is, hogy ezek a por miatti problémák, ezek ideiglenesek. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez nem, tehát az aszbeszt por az nem olyan, mint a rendes por, tehát ezek ilyen mikroszkopikus, mikroméretű kis szálak, amelyik a tüdőnek a legmélyebb bugyraiba, vagy
1: a merhártya, igen.
2: Merhártya, igen. És hosszú távon, tehát 10-20 évvel később okoznak ugye melhártya daganatot.
1: De hihetetlen körülményeket írsz le, hogy kellett dolgozni. És végül is, akik oda mentek ilyen szerencsevadászként, vagy bevándorlóként, azok ott fogságba estek, mert onnan elmenekülni se lehetett. Tehát ez tényleg ahhoz képest, hogy ez már a 20. század második fele hihetetlen középkori rabszolgatartásra emlékeztető körülményeket idéz.
2: Egyébként az archív anyagokban találtam egy olyan információ morzsát is, hogy például egy 56-os, véletlenül egy 56-os magyar menekült is megfordult itt Vitenumba. Ugye ő 2 évig volt csak ott. Nem aszbesztózisban halt meg, hanem egy bányabalesetben. De ugye magyarok is megfordultak. Tehát a bevándorlók, akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, és ugye munkát kerestek, őket nagy valószínűséggel ide közvetítették tovább.
1: Mi lett ezzel a régióval, hogy ezt a legerősebb bástyáját végül is be kellett zárni, körül kellett keríteni? Skanzenként sem működhet, meg turisztikai, tehát ilyen kísértett turisztikai látványosságként sem működhet nyilván.
2: Ezt gondolnád, de érdekes módon, amikor a 60-as évek közepén bezárták a bányát, azt gondolták, hogy magát a várost, azt, tehát az üzemet, ami egy kicsit arrébb volt egy szurdokvölgyben, de magát a várost azt megőrizték, sőt a környék turizmusának szolgáltató központja lett. Tehát kemping, kocsma, mindenféle ilyen dolog működött a városban. Persze aztán ezeket is, ugye 70-es, 80-as...
1: Akkor derült ki, hogy ez milyen káros.
2: Igen, tehát hogy a város sem biztonságos, mert konkrétan a város utcáit is ugye ezzel az aszbestsavakkal szórták föl, meg ugye ott hordták ki ugye magát a kitermelt aszbestet is, tehát hogy nem biztonságos a város, de a városnak a felszámolás az egy nagyon hosszú agónia volt, épp azért, mert tehát aki ott élt, az nem érzett egy ilyen közvetlen veszélyt ebből fakadóan, tehát ez olyan, mint a radioaktív sugárzás, hogy nem látod, meg nem érzed, hanem csak évekkel később jönnek elő a problémák. Hát ugye igazából a 2000, tehát a Covid idején költöztették ki az utolsó lakost is a városból, és utána a maradék épületeket is eldózerolták, és eltemették, ugye földdel befettek mindent, hogy ugye betakarták földrétekkel, hogy az aszbesztet ne vigye tovább a szél. De hogy igen, ez az abszurdum, hogy turisztikai szolgáltató központként is működött ez a város.
1: Katasztrófa turizmus, tulajdonképpen ez már, ugye?
2: Hát
1: valamilyen módon.
2: Igen. Amikor már szellemváros lett, akkor katasztrófa turizmus. Azt hozzáteszem, hogy a 60-as évektől azért itt több nagyobb vasércbányász város is kinőtt a földből, hogy így mondjam. Tehát ez lettek azóta újabb.
1: Átvették a szerepét.
2: A térségbe, és átvették a szerepét. Tehát, hogy ezért is volt könnyű már bezárni, és felszámolni.
1: Jól vagy Ausztráliában egyébként? És mit csinálsz ott a Bozótosban?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen. Hát itt ugye a Curtin Egyetemen kaptam egy állást időlegesen, és itt egy projektben dolgozok be. Ugye ilyen őslakos közösségekkel készítünk interjúkat, meg ugye főként arról van szó, meg ugye ilyen ezekkel a távoli településeket látogatjuk meg. Ugye az a probléma, hogy tehát a legnagyobb probléma ezeken a helyeken az egészségügyi szolgáltatás ugye biztosítása, és akikkel együtt dolgozok, ők ilyen egészségügyben dolgozó szakemberek, vagy olyan háttérre rendelkező szakemberek, és én pedig a társadalom tudományi oldalát hozom a dolgnak, illetve főként ilyen adatelemzés, illetve térképezés, ilyesmi, amivel hozzájárulok még az ő munkájukhoz. Egy nagyon izgalmas terület. Tehát egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a téma, amivel foglalkozok.
1: Telemedicina, azt itthon is csinálják a Magyar Máltai Szeretett Szolgáltnál, vannak ilyen projektek írtó izgalmasak egyébként, mikor a beteg több száz vagy ezer kilométerre, akár állatok, nyilván nálunk csak több százra lehet, akár a gyógyító személyzettől. Egy utolsó dolog, hogy vagytok Ausztráliában úgy egyébként, most már sok éve ott vagy, és hát a világ annyi bajjal küzd láthatóan, ránk jár a rúd itt Európában is, meg mindenfelé. Ausztrália, arról viszonylag keveset hallani itt nálunk.
2: Ez ugye egy a béke szigete, annyira el van szigetelve, hogy itt az embereknek a mentalitása is teljesen más, és ugye nem annyira veszik föl a nemzetközi eseményeket. Most ugye, amikor ez az amerikai-iráni balhé ugye kitört évelején, akkor ugye ez azért vaskosan érintette Ausztráliát, mert ugye az Ausztrália és Európa közötti légiközlekedés gyakorlatilag megbénult, tehát Kínán keresztül lehetett csak Európába visszarepülni, mert a legtöbb utazó, aki Ausztráliából Európába utazik, általában a Perzsa-öböl térségében száll át. Tehát Ausztráliából odáig repülnek el gépek, és akkor onnan pedig átszállással lehet ugye Európába tovább utazni. Tehát általában ez a leggyorsabb és a legolcsóbb, hát olcsónak nem mondanám, de hogy a lehetőségekhez képest ugye olcsóbb összeköttetés. És ugye ez például itt eléggé húsba vágó volt. A másik pedig az üzemanyag probléma, az itt is ugye jelentkezett, hogy főleg ugye dízel üzemanyagból hiány volt, ami ugye azért is érdekes, mert Ausztrália egyébként meg szénhidrogénekből exportőr, csak ugye finomító
1: a feldolgozás, igen, igen.
2: Nincsenek. Igen, igen.
1: De jó színed van, úgyhogy a nap süt Ausztráliában. Azt lát, a hallgatók nem látják, én látom, jó színed van. Terepen is dolgozol sokat.
2: Terepen is dolgozok, igen, de most ugye itt délebben vagyok, ugye ez már nem a trópusi övezet, hanem ugye itt ez már a mérsékelt, Kalgoorlie az már a mérsékeltől, és ugye itt ugye már van konkrétan tél, ugye nem olyan tél, mint otthon Magyarországon, de egy ilyen mediterrán tél, úgy tudnám megfogalmazni, úgyhogy meglepődve tapasztaltam, hogy itt a narancs meg a citromfák mindenfele roskadoznak a gyümölcsök tömbék télen is. Mondjuk úgy napközben van egy olyan 10-15 fok, éjszaka egy kicsit hűvösebb, de azért ki lehet bírni.
1: Hát lassan mi is e felé tartunk, azt mondják. Nagyon szépen köszönöm neked a itenomi beszámolót, és akkor az azbest település már ne keressük, akkor helyszínen már ne keressük, csak az emlékekben ezt a rémálom melót. És nagyon jó munkát neked ott a Bozótban is, vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni, kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kolm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép napot, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, péntek délután, Siklós Bence a PIK tanácsadója. Olyan jó címet mondtál, hogy ezt meghagyom neked, de most farkast kiáltunk, vagy nem? Ez itt a kérdés.
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok erre a címre, Terminátor vagy marketing. Hát, hogy tényleg nyakunkon-e az AI apokalipszis, vagy ez csak egy jó kis marketing fogás? Hát ez itt a kérdés. Ugye két hónapja, talán júliusban voltam itt egy adásban, amikor az OpenAI-nek egyik incidensét vettük gorcsó alá, és akkor ott szörnyűködtünk, hogy egy pár év alatt hova jutott így a technológia. Aztán azóta megszaporodtak ezek az incidensek, ugye nem csak az OpenAI-nál, hanem az Anthropic-nál is. Vezető kutatók kezdték el kongatni a vészharangokat, hogy azért itt már többről van szó, aztán a cégek vezetői is elkezdték belengetni azt, hogy érdemes lenne lassítani a fejlesztéseket így AI fronton. Nem csak ugye az Anthropic igazgatója, Dario Amodei, hanem aztán Sam Altman, az OpenAI igazgatója, és Elon Musk is úgy nyilatkoztak, hogy érdemes kicsit visszafogni ezt.
1: Tehát tulajdonképpen atombombát fejlesztek, és akkor utána meg azt mondom, hogy hát ez egy kicsit aggályos, nem? Ez nagyon tud szólni.
2: Hát igen, nagyon tud szólni, de aztán ugye elgondolkodtam, hogy akik tényleg évek óta ezt nyomatták, hogy minél gyorsabban fejleszünk, mi legyünk az elsők, azok most hirtelen egyszerre egyhangulag be akarják húzni a kéziféket, hogy azért lehet, hogy azért mégis más van a háttérben, mint hogy...
1: Tehát nem az, hogy a fejünkre nőtt, és nem az, hogy túlnőtt a dolog rajtunk? Vagy a fejlesztőkön?
2: Hát benne lehet a pakliban, de más is lehet a háttérben. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy ezek az AI agentek most már ugye rossz választ adnak, mint a chatbotok, hanem olyan lépéseket is tehetnek, amelyekre nem kaptak engedélyt. Ugye korábban az volt itt az incidenseknél a probléma, hogy olyan lépéseket tettek, amikre korábban a fejlesztők nem számítottak.
1: Túlléptek a ketrecükön.
2: Igen, volt modell például, amelyik későbbi működését próbálta átírni azzal, hogy korlátozások figyelmen kívül hagyására vonatkozó utasításokat hagyott magának. Ez az egyik. Más modellek arra adtak utasítást saját összefoglalóikban, hogy rejtsék el a hibákat, vagy akár találjanak el hiányzó adatokat. Úgyhogy itt a cél teljesítése érdekében olyan stratégiákat találtak, amelyekre a fejlesztők nem voltak felkészülve, vagy nem számítottak rá.

0: nyilván tesz környezetbe ezek még úgy kevésbé problémásak, viszont ugyanezek a viselkedési minták sokkal fejlettebb rendszerekben később jóval nagyobb problémákat okozhatnak.
1: És akár gyakunkra tehetik a kést?
0: Igen, itt például ez egy párnapos hír, hogy az amerikai hadsereg majdnem katonai műveltet indított egy kínai hajó ellen, miután egy AI-jal készített hírszerzési jelentést tévesen azt állította, hogy azon a hajón nukleáris fegyverprogramhoz kapcsolódó alkatrészeket szállít. És ugye a hibát azt közvetlenül a tervezett akció előtt fújták le, vagy a forrás szerint ez amúgy majdnem háborút indított, és ez kérdés, hogy ez mennyire van eltúlozva, vagy sem. De hogy ez így rámutat a veszélyre, hogy itt nem arról van szó, hogy most a Skynet holnap öntudatra ébred és elpusztít minket, de benne van a pakliban az is, hogy például egy hibás AI hallucináció következtében olyan mondjuk akár élethalál kérdéseket érintő döntéseket is hozhatnak.
1: Jó, de ideig is voltak bolond főtitkárok, meg bolond elnökök, ugye? Akkor remekhetünk, hogy megnyomja a gombot. Meg voltak téves hírszerzési jelentések is, igen. Meg volt, hogy rossz házba mentek be, ugye, és gyilkoltak meg csomó embert ilyen sok helyen. Szóval ez van, csak most ez nyilván sokkal nagyobb léptékben fordulhat elő, nem az AI-jal, mert meg sokkal jobban támaszkodunk rá, az emberiség sokkal jobban kezd erre a dologra támaszkodni. Mindenhatónak hisszük.
0: Abszolút, igen. És még csak visszatérve egy gondolatra, hogy az előző kínai incidenshez, például az amerikai katonai és hírszerzési szerveknél még nincs egységes szabvány arra, hogy hogyan kell ellenőrizni az ilyen AI által generált információkat, úgyhogy ez is egy probléma. Viszont ugye nagyon sok kutató, vezetőkutató kezdte kongatni a vészrangokat, viszont itt az ellenérv az, hogy amúgy hatalmas logikai ugrás van a között, hogy most egy modell kijátszik egy laboratóriumi tesztkörnyezetet, és a között, hogy képes tartósan kijátszani embereket, államokat, meg infrastruktúrát, igen, hogy attól még messze vagyunk, de ugye felmerül a kérdés, hogy akkor miért pont most jött el a lassítás ideje, hogyha évek óta azt hallgatjuk, hogy azt kommunikálják a cégek, hogy akkor minél gyorsabban skálázni, mert aki elsőként jut az áttörés, ez az technológiai és gazdasági előnyhöz jut. Ilyen nélkül nincs élet, ugye
1: nincs
0: produktivitás az egekbe. Az iparágra, az AI iparágra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel ezek az úgynevezett frontier modellek, ezek ugye vezető AI modellek, OpenAI, Anthropic, a fejlesztésük és üzemeltetésük az eléggé költséges. Eközben egyre több vállalat kezdi mérni, hogy az adott AI-ra fordított költéseik ténylegesen megtérülnek-e, és valóban növelik-e a produktivitást, vagy sem. Ebből adódóan a korábbi mindenre használjunk AI-t felfogást kezdi felváltani ez a kontrolláltabb költés szemlélet.
1: Ez azt gondolnám akkor, hogy a csökkenő igény, csökkenő fogyasztás lépne föl, de akkor ez miért érné meg a fejlesztőknek erre azt mondani még, hogy jön az apokalipszis, és most lassítsuk, mert nem tudok annyit gyártani belőle. Érted, most mert ennyi farmerem van, vagy nem veszik a farmert, vagy már nincs hozzá festékem, akkor értem, hogy lassítanom kell.
0: Igen, erre majd mindjárt kitérek. Itt még csak annyi, hogy emellett még az úgynevezett ilyen open source modellek, általában ezek kínaiak, de más olcsó modellek is kezdik ugye azt a teljesítményt hozni, mint ezek a nagyobb, drágább modellek, és
1: Tehát azt mondod, hogy szorulnak ezzel.
0: Igen, ugye élesedik a verseny, emiatt teljesen nehéz különválasztani a biztonsági vitát attól a kérdéstől, hogy akkor most milyen üzleti helyzetben vannak az AI cégek, de hogy ez sokak szerint amúgy ez a AI apokalipszis narratív, ez jó üzlet lehet az AI cégeknek is, mivel hogy egy szigorú szabályozási rendszert, hogyha ugye most arról van szó, hogy le akarják lassítani a fejlesztést, mivel egzisztenciális veszélyt jelenthet az emberiség számára. Nyilván ebből kifolyólag a kormányok komoly szabályozást akarnak bevezetni, ami alapvetően jó lehet a piacvezető AI cégnek, mivel olyan audit költségeket
1: ők már benn vannak a klubban, a többiek nem feltétlenül tudnak majd bejönni, mert igen, drága lesz a tagság.
0: Egy ilyen szabályozási védő árkot akarnak maguk köré létrehozni, mivel hogy a drágább és nehezebben megfelelhető előírásoknak ugye a kisebb új versenytársak azok nehezebben fognak tudni megfelelni, és elképzelhető, hogy az AI-cégek olyan válságképét erősítik, aminek a megoldásában éppen ők tudnak majd megoldást nyújtani később. De hogy itt ennek az érvelésnek a legerősebb pontja pont az ellentmondásosság, tehát hogyha ezek a cégek tényleg azt gondolják, hogy jön a Terminátor, meg a világvége, akkor miért folytatják továbbra is a fejlesztést, a IPO-ra való hát menetet.
1: Benne vannak az üzletben.
0: A tőkebevonást, a kereskedelmi terjeszt. Igen, nehéz. És akkor itt ugye van egy másik probléma is, hogy akkor nem akar senki se elsőként lassítani, mert hogyha most az amerikai cégek behúzzák a kéziféket, de akkor Kína mégsem, akkor hátrányba kerülnek. Hát ez is egy ilyen ördögi kör alakulhat ki, hogy akkor fogoly dilemmaszerű probléma, hogy akkor ki
1: kezdjön. Hát vagyok az úton ketten szembe mennek egymásra, ki húzza félre a kormányt.
0: De amúgy itt ugye a legfőbb dolog az, hogy itt az embereknél a vitánál így ezt fekete-fehérként látják általában. Azt vettem észre, hogy akkor most tényleg vagy igen, elpusztulunk, igen. Vagy az egész így kamu, de
1: áldás vagy átok,
0: igen, ezt a mondta, kettő, igen. Szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Tehát attól függetlenül, hogy üzleti érdekek fűzik az ECG-ek vezetőit ahhoz, hogy azt mondják, hogy igen, valóban 10%-nál több az esélye, hogy 10 éven belül kipusztul az emberiség az AI miatt.
1: Attól, ezt bírják mondani most már.
0: Igen.
1: A legnagyobb cégek vezető.
0: Az Anthropic egyik vezető kutatója, ez saját szakmai valószínűség számítása, úgyhogy ezt érdemes akként kezelni, de többen is ezt mondták, és ugye ettől függetlenül, attól még lehet ebben ráció, tekintve, hogy az AI cégek, azok láthatnak olyan a belső fejlesztéseik alapján olyan funkciókat, vagy olyan viselkedésmintákat, amiket jelenleg a felhasználó, mezei felhasználó még nem lát. Úgyhogy ettől függetlenül benne van a pakliban, hogy tényleg komoly problémákat idézhet elő ez a jelenség. De
1: hiszen látjuk most a bírósági ítéletekből, hogy mennyire előre terveznek, és mennyire előre vannak ezek a cégek, ugye? Tehát, hogy ők már azt látják, ami 5 év múlva, vagy 8, vagy 10 év múlva történik, vagy történhet meg. Ehhez képest mi még itt a boldog jelenben pancsolunk.
0: Igen, és ugye a szabályozás kapcsán pedig előáll az a paradoxon, hogyha nyilván veszélyben vagyunk, szabályozni kell, akkor...
1: De ki tud szabályozni, akkor, aki már a pályán van.
0: Igen, úgyhogy nem feltétlenül annak kéne meghatározni a játékszabályokat, akik éppen piacvezető pozícióban vannak az AI szektorban, mert valószínűleg ugye saját boldogulásuk felé terelnék ezt a szabályozási medret.
1: Ezt úgy mondták, hogy minden szentnek maga felé hajtja.
0: Igen, köszönöm szépen. Ezt a mondatot kerestem.
1: Tudom, láttam.
0: Szóval ezt az AI, ezt a mondatot nem ismertem.
1: Hát majd most tőlem beidézi. Szóval akkor Terminátor vagy marketing, vagy akkor most mi lesz ezzel?
0: Hát igen, ugye ez gyakran ez, ahogy mondtam, ez a két szélsőség közé szorul ez a vita, de szerintem azért összetettebb a helyzet. Ugye a dokumentált incidensek nem bizonyítják azt egyelőre, hogy tényleg egy közelgő AI apokalipszis lenne itt a nyakunkon, de ettől függetlenül még a probléma az valós, és fontos, hogy ezt kezeljük. De közben az is igaz, hogy az AI vezetőknek ugye erős üzleti érdeke fűződik ahhoz, hogy a technológiájukat stratégiailag meghatározó dologként pozícionálják.
1: Ez még az is feltételezni, hogy az összesküvés elméletet tovább folytassam, hogy akár ezek a nagy cégek ezeket az incidenseket is előre megtervezik és legyártják, hogy aztán lehessen arra hivatkozni, hogy hoho, 10% az apokalipszisnek.
0: Abszolút, igen, benne van. Erről is voltak pletykek, hogy ezek azért tervezett
1: incidensek. Az a vírus nem véletlenül szabadult ki abban a laborból.
0: Igen, meg amikor ugye ezek nyilvánosságra jönnek, akkor sem feltétlenül mindig mindent úgy tálalnak, ahogyan az valójában volt, hanem kicsit kiszínezik a sztorikat, hogy akkor nagyobb média felhajtást kerítsenek számukra, úgyhogy azt is mindig fenntartásokkal kell kezelni, de mondom, hogy ez nem egy olyan probléma, hogy vagy igen, vagy nem, hanem valószínűleg ugye félúton van. Az igazság, tényleg érdemes ezt a szabályozást komolyan venni. Az elmúlt hónapok eseményei alapján nehéz ugye legyinteni arra, hogy ez az AI biztonság csak egy ilyen túllihegett probléma lenne, mivel az autonóm modellek valóban produkálhatnak olyan viselkedést, amit ugye nem terveztek előre a fejlesztői. Ebből azonban még hosszú út vezet addig, hogy tényleg autonóm módon néhány éven belül kiírtja az AI a világot. Ugye ez a vita az apokalipszis körül inkább annyira szól a hatalomról, a pénzről és a szabályozásról, mint a technológiáról magáról.
1: Az nem valószínű, hogy az AI, mint a többi lufi, kipukkadhat, ugye? Ez nem tartjuk most valószínűleg.
0: Hát itt ezt amúgy, itt fontos ezt ketté választani magát a technológiai infrastruktúrát a tőzsdei értékeltségtől, mert maga a technológia az ugye velünk marad, az itt hozhatunk
1: pár blockchain és kripto.
0: Igen, pontosan, köszönöm szépen.
1: Már régóta dolgozunk.
0: Köszönöm, hogy nem nekem kell kimondani, de igen, amúgy még sokan az internet és ugye a dotcom lufi párhuzamot szokták vonni. Itt alapvetően hasonló a helyzet, ugye az internet sem tűnt el, attól függetlenül, hogy csomó 2000-es évek elején alakult startup, az ment a levesbe, és ugye itt is hasonló helyzet állhat elő, hogy ezek az értékeltségek, amiket az AI cégek rendelkeznek, most a legutóbbi adat szerint, ha jól emlékszem, az Anthropic az 2000 milliárd dolláros értékeltségen menne IPO-ra most október-november tájékán, úgyhogy júniusban a SpaceX-é volt a rekord, azt hiszem ilyen 1700 milliárd dolláros értékeltséggel.
1: Hú, az mennyi unicorn is, az egész falka.
0: Az még gombózból is sok, viszont ugye látszik,
1: hogy... A pusztán se férne.
0: Látszik ugye, ahogy említettem korábban, hogy a számok azok nem jönnek. Hiába milliárdos bevétel, sokkal jobb a költség, nincsen még elég profit. Most azt hiszem az Anthropicnál ők jelentették az első profitábilis negyedévüket 2026 első vagy másik negyedévében, de például az OpenAI is még veszteséges, és ez az AI apokalipszis sztori is jó ürügy lehet arra, hogy kicsit húzzák még az időt, hogy feltornázzák a számokat, hogyha úgy van, úgyhogy ez is közrejátszott.
1: Baj, ne jusson közelebb. Igen
0: úgyhogy viszont egy ponton valószínűleg korrekció fog történni a tőzsdén az AI cégekkel kapcsolatban, de ettől függetlenül nem fog eltűnni, én úgy gondolom, az AI mint technológia, maximum egy ilyen kontrolláltabb, racionalizáltabb használat veszi kezdetét ugye cégek körében.
1: Tudod, meg az jutott eszembe, hogy jó, de akkor ki a fene szabályozza, mert ezek a fiúk értenek hozzá, ugye, akik ezt az egészet ránk ültették, és most azt mondják, hogy hó, ez lehet veszélyes is, de ők értenek hozzá. Itt nincs egy olyan testület, független testület Európában, Amerikában, nincsen ennyi szakértője még ennek a dolognak, hogy ezt akkor valaki, aki még okosabb, ezt szabályozni tudja. Ráadásul hiába hozol szabályokat, hogyha ez az ilyen furfangos csibész, hogy kimegy a ketrecbe. Úgyhogy ez azért 22-es csapdáj rendesen.
0: Hát igen, itt azért az edukációra is rá kéne feküdni, mert mint hogy a szakemberek képzésére.
1: Meg a fogyasztókére.
0: Meg a fogyasztókére, igen.
1: Akik mindent elhisznek.
0: Hát igen, azért megérne egy másik misé, hogy mit érdemes elinni, és mit nem.
1: Siklós Bence Pík tanácsadója, hogy is szólt a cím még egyszer, mert nagyon jó volt. Terminátor vagy marketing, tényleg nyakunkon az AI apokalipszis, vagy ez csak egy időzített marketing fogás, döntsék el.
2: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, kezemben egy meghívó, WordPress fotó 2026. Mától november 8-áig látogatható a kiállítás a Biodomba, és Révész Tamás fotoművésszel, fotográfussal, a kiállítás szervezőjével, rendezőjével beszélgettek újra, mert megint eltelt egy év. Szervusz Tamás, köszöntelek.
2: Szervusz András, hát igen, repül az idő, és újra nyit a kiállítás, ami egy különös érzés, mert én ugye nagyon régóta szervezem, de utána számoltam, pont 50 éve van Magyarországon ez a kiállítás, tehát egy nagyon jelentős évfordulót ünnepelünk, és ha már az évfordulóról van szó, akkor egy másik nagy évfordulóról is hagyj említsek egy néhány szót. A kísérő kiállításokról ritkán beszélünk részletesen, de 70 éve volt az 1956-os forradalom, és Bojár Sándor, aki az MTI fotoriportere volt, végigfényképezte a forradalom lelkesítő pillanatait a tüntetéstől kezdve egészen a véres Kossuth téri tűzharcig, és aztán a leverést is, és erről van egy nagyon szép kísérő kamara kiállítás. És van még egy, ritkán van két kísérő kiállítás, de most van egy másik, ami egy másik sorsforduló történet legemlékezetesebb képeit mutatja be, és pedig a 24.hu fotográfusai által Fel is út, Le is út, a 2026-os választás legemlékezetesebb pillanatai, egészen az új kormány parlamentbe vonulásáig. De hát ha visszatérek a lényegre, mert végül is a WordPress fotó az, ami visz minden kísérő kiállítást, nem lesz csalódása a nézőnek. Nem csak arról van szó, hogy az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait, talán olyan, lesz sok olyat, amit talán nem is ismerünk, elevenít fel, de a kiállításnak az a különössége, hogy nem csak nagyszerű képeket mutat, és tényleg emlékezetes pillanatokat, hanem elindít a nézőben gondolatokat, és érzelmeket, és rá kell döbbenni arra, hogy a fotoriporternek ezek szerint nem ér véget a munkája ott, amikor exponál, hanem lényegében, amikor megjelenik a kép, az a hatás, amit kivált, hát az a lényegében a legfontosabb.
1: És hát nagyon sok történet van, és hosszú távú projektek is vannak.
2: Évtizedek óta szervezem, és a kiállítás kategóriája elképesztő módon változtak, azaz szinte megszűntek azok a régi hagyományos kategóriák, amikor hírfotóról beszéltünk, művészetről, vagy éppen természetről. Megváltozott a zsűrizési rendszer, amiben az a különös, hogy globálisan 6 területre osztották a föld területeit, és mindenütt helyi fotográfusok és szerkesztők bírálják el a helyi eseményeket, ami azt jelenti, hogy abban kell hinnünk, hogy ők tudják a legjobban, hogy melyek azok a történetek, amelyek a legfontosabb, mert azért ki kell hangsúlyozni, nem az egyetlen fotóról van szó, hanem a fontos történetről, és ez egy nagyon lényeges különbség. Amikor fontos történetekről beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy mi az, ami meghatározza az életünket jelenleg, és hát főképpen meghatározhatja a jövőnket.
1: És 2024-ben mondtad azt, hogy szenzáció helyett figyelemre méltó ügyek.
2: Én soha nem dolgoztam napilapnál, tehát nem a hírfotó hát a hírfotót soha nem csináltam szinte, hanem hosszú történeteket. Úgyhogy ez hozzám igazán közel áll, és ez az a fajta fotográfia, ami leginkább arra emlékeztet, amikor olvasunk valamit, és akkor van egy történet, ahol igazán belemélyedhet a néző vizuálisan magába a történetre, és hát azok a történetek, amelyek ma meghatározóak, azok ugye hát előttünk vannak a hírekben. Egyrészt a konfliktusok, amelyek Gázában, Szudánban vagy máshol vannak, és vannak a napi váratlan történetek persze, mint a tűzvész, mint ami Hongkongban, vagy ami Los Angelesben történt. Hát gondoljuk el, hogy olyan képeket látunk Los Angelesről, amelyből erről a képaláírásból legalábbis kiderül, hogy egy debrecennyi lakosságot kellett kitelepíteni, kimenteni a tűzvész elől. Több mint 20 000 otthon égett le, tehát elképesztő drámák vannak a világban.
1: De ugyanakkor a drámák vannak a négy fal között, csak azért mondom ezt, mert láttam ezeket a képsorozatokat is, de ott van a svéd balettáncos nő, vagy a robot, Emma a robot, vagy az elmagányosodás, az idősödés, a munkaerőjelent, a négy fal közötti drámák, tragédiák is ott vannak.
2: Nem csak arról van szó, hogy a klímaváltozás mit okoz, a konfliktusok mit okoznak, hanem a csendes drámák, mint például ez az, amit említettél, hogy ez az Emma robot, hogy képzeljünk el egy képet, egy annyira letisztult, olyan mintha egy stúdióban lenne, egy idős otthonban ül egy hölgy, egy teljesen terítetlen asztal előtt, és vele szemben egy másik padon ül, rá van téve egy robot, és vele beszélget, ami hát elég elképesztő, de hát mennyire kifejező, mennyire megható. A csendes drámák, ez amit a másik kép, amit említettél, hogy balerina lányokat látunk Dél-Afrikában, hát elképzelhetetlen volt ez korábban. Ez egy kiváltságos műfaja volt a ottani fehér lakóságnak, és hát most az egykori apartheid területen ilyen képeket látni, azért ez felemelő. És nagyon sok képnél pont ez a gyönyörű, hogy azért azt érezni sokszor, hogy látom, hogy van egy közösségi összefogás, hogy nem csak a drámát látjuk, hanem a szépségét, vagy a mindenkori hétköznapok szépségét.
1: Hogy érzik maguk a képek a biodomban?
2: Az a helyzet, hogy a harmadik éve vagyunk ott, és tulajdonképpen jól. Szóval a múzeumi környezet természetesen más. Itt majdnem teljesen csak állványokon van, a Hollandiából hozott rendszeren van fölépítve egy nagyon érdekes formában maga a kiállítás. Nagyon natur, azt képzelje el a néző, aki még nem volt ott, hogy egy körülbelül 1400 méteres terület, nyers beton falakkal, 5 méter magas beltérrel. Ez a natur felület ugyanúgy illik a képekhez, mint ahogy illik a múzeumi környezet, ahol falon van, és szinte keretezve vannak a képek. Mindenütt más kép jelenik meg, és más hatást vált ki.
1: Ha nem bánod, akkor ha már Hollandia szóba került, akkor gratulálok, mert azóta nem beszélgettünk a lovagi címethez.
2: Ó, nagyon köszönöm. Ez egy óriási élmény volt, egy holland királyi lovagrend, azért nem akármi.
1: És hát ez a WordPress fotó miatt is van, a több mint 35 év miatt, te nem csak képekkel voltál jelen ezen a kiállításon annak idején, hanem zsűriztél, és most már több mint 35 éve szervezed, rendezed ezt a kiállítást Magyarországon. Hogy vagy még kíváncsi a képekre? Mire vagy még kíváncsi? Ennyi kép után, ennyi
2: kép után. Mindenre kíváncsi vagyok, és ha most ezt éppen szóba hoztad, ennek örülök, mert éppen van a műcsarnokban egy nagy retrospektív kiállításom, Csend a mindennapok költészete címmel, és abból, ha a néző megnézi, az október 11-ig még nyitva van, ott pont ezt lehet látni, hogy vagyok, hogy szemlélődő módon, de nagyon kíváncsian a világra, nagy megértéssel nézek bármit, és nagy érdeklődéssel próbálom követni a körülöttem lévő történeteket, és megpróbálok mindig valamilyen mesét, valami történetet elmondani, valamit, ugyanúgy, ahogy a WordPress fotó, valami gondolatot ébreszteni, valami érzelmet kelteni, és ez most épp a nem rivális a WordPress fotóval, de a műcsarnokban ez most nagyon jól érezhető.
1: Csak egy utolsó dolog, amit szinte most már minden évben meg kell tőled kérdezzek, és ahogy bogaráztam a képeket, és tényleg lenyűgözve lapozgattam a képernyőt, a mesterséges intelligencia az ember eszébe jut. Azt mondta az egyik zsűrielnökre, valamelyik földészen, ezt is fölírtam magamnak, hogy itt a fotók elhozzák nekünk az igazságot. Ez a vizuális történetmesélés. És közben azon gondolkozom, hogy ma már annyi minden a hamis, és már a neten nem lehet megkülönböztetni. Majd talán a blockchain lánc fog segíteni abban, hogy egyedivé tudjuk tenni a képeket, meg a bármit, ami megjelenik. Szóval ez mennyire zavarhatja meg a fotósok, a fotográfusok, a fotóművészek vizeit, életét?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és hát erről aztán külön lehetne bőven beszélni. Nagyon nagy probléma. Nem is főképpen a fotográfusoknak, mert mondjuk a dokumentarista fotográfusoknál ez abszolút, vagy riportereknél ez a nem kérdés, hogy az őszinteség, a realitás a legfontosabb, hanem a nézőnek, hogy nem tudja már az újság, a média olvasónak nem tudja megkülönböztetni azt, hogy mi a valóság. Hosszú ideig tanítottam a Metropolitan Egyetemen, ahol mindig deepfake-ről és hamisításról beszéltem. Van egy amerikai szerző, Fred Ritchie, aki már 1990-ben írt egy könyvet arról, hogy after photography, ez a fotográfia után, a fotográfia vége, hogy mekkora veszély a mesterséges intelligencia helytelen használata. A mesterséges intelligencia egy iszonyatosan nagy kihívás mindannyiunk számára, de főképpen nézőnek, olvasónak, hogy vajon azt látja-e, ami, hogy hihet-e a szemének, és ettől a WordPress fotó különös jelentőséggel bír, mert itt minden képet ellenőriznek. Azt is ellenőrzik, hogy a szerző ott volt-e. Van már jó néhány fényképezőgép gyártó, amely beilleszti a fotográfia fájba az eredetiség bizonyítását.
1: Igen, erre gondoltam, igen.
2: Tehát ezt most már nagyon sokféleképpen lehet ellenőrizni, de ettől eltekintve ez egy nagy kihívás.
1: Tudod, ez akkor jutott eszembe, néztem az ámrászett hátán a jegesmedve fotót, az is fantasztikus. És jó az, hogyha vannak még detektált, valid dolgok a világon meg az életben, akármilyen bonyolult meg költséges, de mondjuk egy ilyen WordPress fotón legyen a dolog tiszta. Mekkora sikerre számítasz így 35 év után?
2: Általában nagyon nagy az érdeklődés, tehát nagyon csalódott lennék, hogyha ez csökkenő tendenciát mutatná. Hát nagyon sokat számít, hogy mennyire lesz közismert, hogy van ez a kiállítás. Ugye azért a Biodóm nem egy mindennap látogatott, nem a városközpontban van, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum, de az elmúlt 2 év eredményei azt bizonyítják, hogy az érdeklődés változatlan.
1: Révész Tamásnak nagyon szépen köszönöm, november 8-áig látogatható a kiállítás WordPress Photo 2026 a Biodómban. Nagyon szépen köszönöm neked.
2: Én is köszönöm a hívást. Szervusz András, minden jót.
0: Monitor délután.
1: Egy pénteki programajánló, ha így tetszik, a Monitor délután végén leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén, kedden és szerda reggel. Szonya Jelinkova, a szlovák turisztikai képviselet vezetője. Kezi csókolom, Szonya, szóval most már akkor lehet készíteni a síléceket.
3: Jó napot kívánok, azért még ne készítsük a síléceket, azért még menjünk egy kicsit sétálni, vagy mászni a Magas Tátrába. De igazán valódi téli körülmények vannak, annak ellenére, hogy máma szeptember 25-e szerepel a naptárba. Az elmúlt napokban 1700 méter feletti tengerszinten történtek azért dolgok. Hóesés alakult ki, sajnos volt egy kis szél is, az nem volt nagyon kellemes. Az erős széllel kísért hó emlékeztet minket arra, hogy ősszel a Tátrák felé utazva azért a téli gumikat is készítsük elő, mert ez nagyon fontos, mert figyelik, azt tudjuk. Hát a legtöbb hó Alumnici csúcson esett a Magas Tátrában, ahol a szlovák perimbaba, vagyis a hóanyóka helyenként akár 30 centit is lezúdított. Az elmúlt napokban 15 centi hó esett az Alacsony Tátrába is, a Kopokon, úgyhogy a turisták a Kopokon, a Kőpatakitónál, a Csorbatónál igazán találtak havat. Sok látogatónak ez meglepetés volt, de sok tudja, hogy szeptemberben is sokat azért hó esni a Tátrába, és nem csak valódi légkör lett, de a masszív hóember is megjelent a Kőpatakitónál. Egy trencséni család csütörtökön, vagyis tegnap felépített 1,5 méter magas hóembert, és mindenki megpróbált vele fényképezkedni, úgyhogy vannak téli fényképek a Magas Tátrából.
1: És mikor lesznek valódi téli fényképek? Mikor kezdődik a szezon?
3: A szezon megnyitása Jasznán, vagyis az Alacsony Tátrába, a Kopok északi és a déli oldalán. November 28-án kezdődik, december 5-én kezdődik a Csorbatoná a síszezon, és december 12-én Tátra Lomnicon. Addig tessék őszi túrákra indulni, és még megvárni a jégdombítását is. November 2. vagy 3. hétvégén nyílik a jégdomb, nem tudjuk a témáját, mert az mindig sejtelmes, de remélem, hogy megint nagyon jó lesz a téma, és nagyon sok magyar vendég fog menni a Hrebjenokra, vagyis a Tarajkára megnézni a jégdombot.
1: Nyári szezon után első hó a Magas-Tátrában. Szonya, nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm. Szép napot, hó nélkül.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
2: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozásokat. Pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
0: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent ma vidéken vállalkozni? Mennyivel nehezebb láthatóvá válni, piacot találni, megfelelő munkaerőt szerezni, vagy akár segítséget kérni? Milyen szerepet töltenek be ebben a világban a nők, és milyen új lehetőséget jelenthet számukra például az agroturizmus? A mai műsorban két olyan hölgyel beszélgetek, akik más-más területről érkeztek, de ugyanazon dolgoznak, azért, hogy a vidéki vállalkozások több figyelmet, szakmai támogatást, illetve valódi közösséget kapjanak. Vendégeim a stúdióban először is Petrik Ida közgazdász, fenntarthatóság és gazdaságetikai szakértő, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, egyben a Vidéki Élet magazin vezetője. Szervusz Ida!
2: Szervusz Judit! Köszönöm szépen a meghívást.
1: És szintén köszöntöm a stúdióban dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnököt, vidékfejlesztési és rövid ellátási lánc szakértőt, a Kislépték Egyesület elnökét. Örülök, hogy itt vagy, Kati.
3: Szia Judit, köszönöm, hogy veletek lehetek.
1: Induljunk onnan, hogy Magyarországon közel 300 ezer vidéki mikro, kis és középvállalkozás működik, és ezek a cégek csaknem 1 millió embernek adnak munkát, együttes árbevételük, majd erről beszélünk, hogy legalább kétszeres, ha jól tudom, mint akár a budapesti KKV-ké. Itt a számok nyilván magukért beszélnek, de amikor a gazdaság teljesítményéről beszélünk, annak jelentős része valójában vidéken születik, és akkor először, hogy miért fontos számotokra ez az egész, miért fontos ez a terület? Ida, te én úgy tudom, hogy 2023-ban alapítottad meg az üzleti közösségedet. Mikor és milyen személyes élmény hatására vált számodra igazán fontossá, hogy a vidéki vállalkozásokat segítsd?
2: Hát igazából egészen a gyerekkoromig visszamehetek, falun nőttem fel, és ezért nagyon erősen kötődöm a vidékhez, és nem csak ahhoz a vidékhez, ahol felnőttem, hanem az egész Magyarországhoz. Nagyon-nagyon szeretem a vidéki életet. Fiatal felnőttként a férjemmel családot is vidéken alapítottunk, egy 200 éves kőházat vásároltunk meg, és tényleg a mindennapokban éltük ezt a minőségi vidéki életformát. És a negyedik gyermekem születése után döntöttem úgy, hogy
1: ennél is többet szeretnék.
2: Hogy ennél is többet szeretnék, igen, és a vidéki vállalkozókért szeretnék dolgozni, nekik szeretnék közösséget építeni, hogy ők tudjanak egymással találkozni, kapcsolódni, és ezután jött az a vágyam, hogy őket

0: még láthatóbbá tegyük a hazai üzleti életben, és ehhez kapcsolódnak tulajdonképpen ezek az adatok is, hogy egyértelművé vált számomra is, hogy gyakorlatilag a magyar vidéki KKV szektor adja a gazdaság gerincét.
1: Igen, és hát említetted a láthatóságot, meg az üzleti kapcsolódást, mert hogy gondolom a szakmai tudás megvolt, legfeljebb az az érzés nem volt meg, hogy ők nincsenek egyedül?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy összetett téma, hogy miért érdemes a vállalkozókat közösségbe szervezni. Egyrészt összeadódnak ezek a szakmai tudások, tehát szerintem nagyon-nagyon fontos a tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás, és ez is igen, hogy nem vagyunk egyedül sem a kihívásainkkal, sem a sikereinkkel adott esetben, tehát ezeket közösen megélni mindig nagyon-nagyon jó dolog, azt gondolom.
1: Kati, nálad hogyan kezdődött ez a történet? Mikor kerültél közel a kistermelők, a családi gazdaságok és a helyi élelmiszer rendszerek világához?
2: Nálam is családi kötődésből adódik a szerelem. Gyakorlatilag én egy családi gazdaságból érkezek Kecskemétről, egy tanyáról. Én a szüleimmel együtt a családi gazdaságot vittem, mindig is volt valamilyen gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, ők növényvédelmi tanácsadással foglalkoztak. Rengeteg termelőt látogattuk meg, láttam, ahogy küzdenek. Mentem a szüleimmel a nagybani piacra, a termelői piacokra, és tanulmányom során pedig kijutottam Franciaországba, ahol láttam mindennek egy másik változatát, amikor a családi gazdaságoknak van helye, szerepe a világban, a vidéken, ahol szeretik a mezőgazdaságon, és ahol jó élni és jó termelni. És ebből adódott az, hogy én ezzel szerettem volna foglalkozni, hogy hogyan lehet Magyarországon megvalósítani azt a helyi élelmiszerrendszer, ahol a családi gazdaságok jól érzik magukat és látnak jövőképet. Én magam is látom, hogy mennyire nehéz a gyümölcsöt eladni, mennyire nehéz feldolgozni, címkézni, mennyi jogi probléma van,
1: hát
2: mennyi gazdasági...
1: Változás, mennyi kitettséget okoz, ez mennyi
2: igen.
1: kockázattal jár.
2: Így van, a tavaszi fagyok, vagy a nyári aszály. Most ugye nálunk az igen. Alföldön különösen probléma, évek óta tartó aszály van, az idei csak rátett a korábbiakra, és azt látjuk, hogy rengeteg segítség kell a termelőknek, és nagyon kevés a kapaszkodója a kicsiknek. És pont ezért kezdtük el, 2013-ban alapítottuk a Kislépték Egyesületet, több kolléganőmmel együtt, és pont az volt a cél, hogy a legkisebbeknek próbáljunk meg valamilyen segítséget nyújtani.
1: Igen, és felírtam itt gyorsan magamnak, hogy ahol szeretik a mezőgazdaságot, ez mindenképpen egy kulcskérdés, és akkor, ha jól értem, azon dolgoztok, hogy ez itthon is megvalósuljon. Volt egy adott pillanat, amikor ez tényleg személyes ügyé vált számodra?
2: Igen, én jártam olyan tanyákba, ahol konkrétan eltűntek a tanyák, és senki nem érezte azt, hogy nekünk segítenünk kellene őket fenntartani, megtartani. Omlanak össze az épületek, eltűnnek az állatok, növények, az a diverzitás, amit ott termeltek, és a másik oldal tényleg, ahogy a termelőkhöz járunk, látjuk azt, hogy hát ők nem tartják magukat fontosnak. Előállítanak, eladják, hazamennek, de olyan kis láthatatlan munkát végeznek, főleg a nők, akik még sokszor besincsenek jelentve. És ezért fontos számunkra az, hogy a mezőgazdaságnak a szerethető oldala megjelenjen, és ezt adjuk át a fogyasztóknak, hiszen hogyha nincsen Magyarországon mezőgazdaság, ha nincsenek termelők, akkor nincsen alapélelmiszerünk, és nincsen meg az a vidéki sokszínűség sem, amit ők tartanak fenn.
1: Ida, neked volt olyan találkozásod vagy történeted, amelynél azt érezted, hogy ezek a vállalkozások sokkal többet érdemelnének abból a figyelemből, amit jelenleg kapnak?
0: Abszolút, és teljesen meg tudom erősíteni azt, amit Kati is tapasztal, a mikro és kisvállalkozásoknál különösen tapasztalom én is, hogy teljesen mindegy, hogy agrárvállalkozásról van-e egyébként szó, de hogy akik vidéken működnek, kis családi vállalkozások sokszor úgy tekintenek magukra, mintha ők nem is lennének olyan igazi vállalkozók, most bocsánat, hogy így mondom, de szerintem értitek, hogy mire gondolok, és nagyon fontos, mi is ezt próbáljuk folyamatosan erősíteni, hogy csodálatos dolgot csinálnak. Tehát ha belegondolunk abba, hogy vidéken, ahol azért tudjuk, hogy a munkaerő kérdés, ez egy csomó olyan kihívás van, amivel mondjuk egy fővárosi cég nem úgy, vagy máshogy szembesül, és ők ott teremtenek munkahelyeket, családokért vállalnak felelősséget. Mi olyan vállalkozókkal dolgozunk, akik abszolút értékalapú tevékenységet végeznek, tehát valamilyen hagyományt őriznek, vagy egy természetes alapanyagból készítenek termékeket, vagy olyan minőségi szolgáltatást nyújtanak, ami valóban hozzáad az emberek jól létéhez, ami ugye már annyira fontossá kezd válni. Tehát, hogy nagyon-nagyon büszkének kellene lenniük magukra, és azt gondolom, hogy amit Kati is mondott, hogy ez azért hiányzik ebből a szektorból, és mi ezért is alapítottunk például tavaly egy díjat, az évvidéki vállalkozói díjakat, hogy legyen reflektorfénybe állítva ezek a kiváló vállalkozói teljesítmények.
1: Hát és a jó példa ragadós.
0: És hogy igen, és hogy másokat is inspirálhassanak a jó példáikkal, pontosan.
1: Ugye a saját személyes motivációtokról már valamennyit beszéltünk, de mit ad nektek személyesen a vidéki vállalkozókkal végzett munka, amit mondjuk egy hagyományosabb üzleti vagy szakértői pályán talán nem kapnátok, meg gondolkodtatok már ezen?
0: Én azt mondanám, hogy a szeretet, tehát hogy olyan jó együtt dolgozni ezekkel a vállalkozókkal, mert annyira hiteles, amit csinálnak, és gyakorlatilag óriási sikerélmény nekünk is, amikor ők valamiben sikert érnek el, és ahhoz mondjuk mi is hozzájárulhattunk, konkrét példát mondok rá, létrejön mondjuk egy olyan együttműködés, amikor két vállalkozó egy közös terméket fejleszt és dob piacra, és ha ehhez mi lehettünk a szikra, vagy a katalizátor, ezek óriási, óriási élmények, és nagyon-nagyon hálásak ezek a vállalkozások, én azt is látom. Tehát nagyon-nagyon megbecsülik azt a segítséget, azt a szaktudást, információt, bármit, amit tudunk nekik adni.
1: Kati?
2: Én eltöltöttem 6 évet az államigazgatásban és a felsőoktatásban, és ahhoz képest, amit most csinálok, hogy megyünk tájegységről tájegységre, és dolgozunk a termelőkkel, és a helyi közösségekkel, teljesen más élményt ad. Nagyon szeretek konkrétan hosszú projekteken dolgozni, és tájszinten dolgozni az emberekkel, polgármesterekkel, a helyi vállalkozókkal, az őstermelőkkel, a helyi kereskedőkkel, és azt kitalálni, hogy nekik mitől lesz jó. És olyan szép projekteket tudunk összerakni, hogy mondjam például a Svábsarkot, például az elmúlt 2 évben több olyan programot is vittünk, nemzetközi tanulmányútra vittük a termelőket, kistermelői képzést vittünk, élménygazdaképzést vittünk oda, és nagyon jól látni, ahol napról napra építik a vállalkozásaikat, például az élménygazdaképzés kapcsán tanultak termékfotózást, és ma már gyönyörű termékfotóképeik vannak fönt a social médiába.
1: Beszéljünk akkor ezekről a számokról, amit említettem, ugye az Optem friss elemzése szerint csak nem 300 ezer vidéki KKV működik Magyarországon, ezek közel 1 millió embernek adnak munkát, és a 2025-ös együttes nettó árbevételük pedig megközelítette a 39 ezer milliárd forintot, tehát ez egy bődületesen nagy számnak tűnik, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy titeket is esetleg meglepett ennek a gazdasági súlynak a nagysága, Ida?
0: Amikor először készítettük el az Optennel ezt az elemzést, igen, ugye ez a tavalyi évben történt, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtünk ezen, mert ez gyakorlatilag azt jelentette például, ha a foglalkoztatást nézzük, hogy a versenyszférában foglalkoztatott munkavállalók közül minden 3. ember vidéki, mikro, kis vagy középvállalkozásnál dolgozik. Tehát szerintem,
1: ha ez nem elhanyagolható.
0: Hát abszolút nem elhanyagolható, és ami szerintem külön érdekesség, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, ugye ez a közel 300 ezer vállalkozás, amiről beszélünk, minden 3. vállalkozás egyébként családi vállalkozás, tehát családi cég, amiben a családtagok együtt dolgoznak. Szerintem ez óriási erőt ad ahhoz, hogy az ő gazdasági súlyuk milyen, hiszen ezek a vállalkozások generációkon át maradhatnak majd benne a hazai gazdasági szektorban. És ami még szerintem szintén egy érdekes dolog, hogy az átlag életkor ezeknek a vállalkozásoknak amúgy mondhatjuk, hogy nagykorú, mert majdnem 18 év. Tehát, hogy sokkal régebb óta és hosszabban működnek vidéken a vállalkozások, mint mondjuk a fővárosban.
1: És hát azon gondolkoztam itt közben, hogy ugye nagyon sokáig élt, vagy talán még most is él egy olyan kép a fejekben, hogy a vidéki vállalkozások a magyar gazdaság valamiféle kisebb periférikus szereplői. És hol csúszott szerinted félre ez a kép?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez hol csúszhatott félre. Szerintem ez összefügg a láthatósággal, tehát hogy ezek a vállalkozók sokkal kevésbé vannak jelen, vagy voltak jelen, szerintem ez ma már azért változik, de akár ha az internetről beszélünk, social médiáról beszélünk, akár az üzleti életben, tehát az üzleti konferenciákon, ami mondjuk egy fővárosi szolgáltató cégnek mondjuk teljesen természetes, hogy a vezető részt vesz ilyen rendezvények. Ez egy vidéki cégnél nem biztos, mert ők teszik a dolgukat, minden nap dolgoznak a saját vállalkozásukban. Illetve még egy dolog, amit itt kiemelnék, amit szerintem szintén Magyarországon egy picit így félre van csúszva, hogyha élhetek ezzel a dologgal, amit te is említettél, Judit, hogy szerintem ma Magyarországon, ha azt mondjuk valakinek, hogy vidéki vállalkozó, általában szerintem, vagy nagyon sokan a mezőgazdaságra gondolnak még ma is. De hogy ez egyáltalán nem így van, mert a vidéki vállalkozások, ugye most itt a mikro, kis és középvállalkozásokról beszélünk, mindössze 6%-a dolgozik a mezőgazdaságban. Tehát, hogy ez is azt gondolom nagyon-nagyon fontos tudni, hogy vidéken nem csak agrárvállalkozások vannak.
1: Katihoz fordulnék, ugye a mezőgazdaság részesedése, ahogy az előbb is elhangzott, ez a közel 6%. Tehát a vidéki vállalkozás messze nem azonos a mezőgazdasági vállalkozással. Ugyanakkor azoknak a termelőknek, akikkel ti dolgoztok, milyen valós gazdasági és társadalmi jelentőségük van?
2: Akikkel mi együtt dolgozunk, azért ők a legkisebbek, nem a nagy gazdák közé tartoznak. Nagyon sok kiköltöző van, vidékre kiköltöző, aki nem találta meg a helyét vagy a fővárosban, vagy a nagyvárosban, és szeretne egy új életet kezdeni. Csodálatos vállalkozásokat hoznak létre, csodálatos termékfejlesztéseik vannak, a hagyományőrzéssel foglalkoznak. Úgyhogy mi olyan vállalkozókkal dolgozunk leginkább, akik innovációra nagyon nyitottak, szeretnének változtatni, és szeretnének új portfóliót felépíteni a vidéki térben. És mi tényleg a legutolsó kis falvakban, a legkisebb falvakban dolgozunk, a vidéknek az utolsó szegletébe is, és ez nagyon érdekes, amit Ida is mond, hogy...
1: És bocsánat, olyan jó látni, hogy közben mosolyogsz, és valahogy olyan szeretettel gondolsz rájuk.
2: Igen, mert én nagyon, de rengeteget utazom Magyarországon, hogy elérjem őket, és hogy én megyek oda ezekbe a falvakba, de mindig csodálatos élmény, mert nagyon inspiráló, ahogy ők gondolkodnak, tovább akarnak lépni, és viszik azokat a gondolatokat, amiket hoznak egy másik életből magukkal.
1: És mi történik egy közösséggel, ha ezek a kicsi helyi szereplők sorra eltűnnek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ilyet is látunk sajnos a vidéki térben Magyarországon, hogy ez élelmiszer, az nagyon hiányzik. Vannak olyan falvak, ahol már csak import élelmiszert lehet elérni. És ez tragédia, hiszen egy falu mindig képes volt magának megtermelni az élelmiszert. És ez az irány az, ami felé nem szabad elmennünk, és pont ez azért fontos az összefogás, hogy ők tudjanak egymásba kapaszkodni, amit Ida is mondott, közösséget tudjanak alkotni, hiszen egymagában szigetszerűen nem fog tudni megmaradni ebben a vidéki térben.
1: Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Korábban egy mondat azért elhangzott már itt a beszélgetésünk alatt, hogy sok nő ott van a mezőgazdaságban, a kisvállalkozásoknál, akik sokszor besincsenek jelentve. Ennyit már mondtunk, illetve az is nagyon izgalmas, amit korábban, Kati, te mondtál, hogy az agroturizmus tipikusan a nők terepe a mezőgazdaságban. Tehát kérlek, ebben tegyünk egy picit rendet. Hogyan látod, és mennyire nehéz esetleg a nők szerepe ebben a világban, helyzete?
2: Statisztikailag nagyon nehéz kimutatni a nőknek a számát, arányát, hiszen inkább azt látjuk, hogy láthatatlan munkát végeznek nagyon sok esetben. Ugye a férfi van bejelentve, mint őstermelő, és mögötte a háttérben ott dolgozik a felesége, lánya, édesanyja, attól függően, hogy ugye milyen formában dolgoznak. De ez nem csak egy magyar rendszer, ez gyakorlatilag egész Európában látszódik, hogy a nők szerepe a kiegészítő mezőgazdasági tevékenységben rettenetesen fontos. Ausztriában is az agroturizmus az igazából a nőkre kezdett el épülni. Volt öt tehén, és hát mellette kéne szállást adni, és akkor a szállásadás már a gazdasszonynak a feladata. Nálunk nem teljesen ugyanez a felállás, de azért mégis látjuk azt, hogy a férfi termel, megy a traktorral, és a nők kezdenek el azokkal a kiegészítő tevékenységekkel foglalkozni, hogy dolgozzuk fel ezt a terméket, címkézzük meg, marketingeljünk, találjuk ki a szállásadást.
1: Tehát ez közben komoly gazdasági értéket képvisel.
2: Így van, így van. És azért sokszor van az, olyat is látunk, hogy még nem mernek elrugaszkodni, tehát hogy még dolgoznak pedagógusként valamilyen vállalatnál, vagy akár nagy vállalatnál, nagyon komoly karrierjük van, és mellette keresik azokat a kreatív lehetőségeket, amiben ők megtalálják magukat. Úgyhogy valószínűleg ez a hosszú távon, hogyha az agroturizmus jogilag is, illetve támogatásrendszerben is megtalálja a helyét Magyarországon, ami egy fontos lehetőség lesz, illetve a kistermelés, termelés fontos lehetőség lesz a hölgyek számára.
1: Mi az, amiben a nők erejét látjátok, a női vállalkozók legnagyobb erejét? Mert most sok mindent felsoroltunk, mi az, ami versenyelőnyt jelenthet számukra?
2: iszonyat kreatívak. Lidával most vannak közös rendezvényeink, és látjuk azokat a hölgyeket, akik megjelennek, olyan ötleteik vannak, sajt kombinációk, sajt különlegessége, fürdősó virágokkal összekeverve, csodálatos, tehát a szemnek is gyakorlatilag káprázható dolgokat találnak ki, illetve sokan foglalkoznak, ami nekem nagyon tetszik, és a szívügyem is hagyományőrzéssel van szintén közös partnerünk, aki a ráva közi mintát próbálja feléleszteni, mert hogy már nem volt, aki hímezte. És elkezdte előszedni, megkeresni azokat az embereket, akik még tudták, hogy kell ezt hímezni, és addig ment, amíg megtalálta az utolsó pillanatig. Ő egy fiatal hölgy például, aki most ebben éli ki magát, és nagyon reméljük, hogy a vállalkozása fejlődni tud, hiszen egy olyan témát hozott elő, ami egy teljes tájegységnek fontos lehet.
0: Még annyit talán, hogy én is ugye abszolút kiemeltem ezt a kreativitást, de szerintem, amiben még a nők rendkívül jók, szerintem ez a multitasking, tehát, hogy egyszerre millió dologgal tudnak foglalkozni, és szerintem ez egy vállalkozónál óriási előny tud lenni.
1: Egyébként találkozol olyan nőkkel, akik valójában meghatározó szerepet töltenek be egy-egy családi vállalkozásban, de mégsem ők jelennek meg vezetőként vagy döntéshozóként.
0: Abszolút, persze, ez nagyon sokszor előfordul, különösen az olyan családi vállalkozásoknál, ahol mondjuk férjfeleségként dolgoznak a vállalkozásban, ilyenkor nagyon sokszor a hölgyek vállalják magukra azokat a háttérfeladatokat, vezetik az adminisztrációt, vezetik az irodát, vezetik a telephelyet, ők a HR-esek, ők foglalkoznak a munkavállalókkal, amik hát valljuk be azért a oroszlán része a munkának.
1: Nem könnyű.
0: Igen. És a férfiak vállalják az ügyvezetés szerepét, az értékesítésben a szerepet, ők kütik az üzleteket. Ez nagyon sok helyen látom egyébként, szerintem ez kicsit mondhatnám ilyen tradicionálisan sok családban így alakult, aminek egyébként lehet egy olyan oka is, hogy ugye ahol gyerekek is vannak a családban, ott nyilván ez a nőkre hárul elsősorban a gyerekekkel való foglalkozás, ezért ők olyan feladatokat szoktak ezért vállalni a vállalkozásban, ami a gyerekek mellett rugalmasabban elvégezhető, de nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol mondjuk ami nem családi vállalkozás, egyébként nő az alapító, ő az ügyvezető, és fantasztikus üzleti eredményeket érnek el a nők egyébként.
1: És arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látjátok, mit vagy mennyit kell letenni az asztalra, tehát mondjuk a hagyományosan inkább férfiasnak vagy férfiasabbnak tartott ágazatokban, mennyire kell még a nőknek extrán bizonyítaniuk, Kati?
2: Hajszolajon meg belőlem a családi vállalkozó, meg a családi gazdaságból jövő, sokkal többet.
1: Igen, mert említetted, hogy te így nőttél fel.
2: Igen, teljesen más, mint amikor mi két lánytestvér vagyunk, a húgommal együtt segítettük édesapámat és édesanyámat a családi vállalkozásban. Teljesen más, amikor édesapám áll ki, és mondja meg, hogy mi legyen, meg amikor mi próbálkozunk, és hiába vagyunk felnőtt nők, 40 évesen itt, akkor is a férfi, amit mond, az sokszor teljesen más, főleg ugye itt a munkáltatásnál okoz ez problémát, de az üzletkötésnél is megjelenne. Bizonyos szinten viszont azt mondom, hogy ezek a gátak meg szépen csökkennek azzal, hogy egy nemzetközi irányba elindultunk, mikor például nagyvállalatok a kiskereskedelmi láncokkal tárgyaltunk, teljesen mindegy, hogy egy férfi vagy nő ott, ugyanolyan száma vettek minket. De azt is el kell mondanom, hogy nekünk a fizikai munkát ugyanúgy el kellett végezni, mindig is, tehát a traktorvezetés, a láda emelés, a targonca vezetés, az része volt az életünknek, nem kérdezték meg, hogy mi most lányok vagyunk-e, és ez bizony a mezőgazdaságban így működik mindenhol.
1: Folytassuk, innen egy kis szünet következik, majd Petrik Ida közgazdásszal, fenntarthatósági és gazdaságetikai szakértővel, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnökkel, vidékfejlesztés és rövid ellátási lánc szakértővel, a Kisléptéke Egyesület elnökével beszélgetünk tovább. Azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk az aktuális feladataitokról, az aktuális rendezvényekről, valamint ígértük még, hogy azért a generációváltás kérdéseire is kitérünk még. A zene után folytatjuk.
3: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégeim továbbra is Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujánik Katalin gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke, akikkel utódlásról, generációk közötti különbségekről is beszélgetünk, mert hogy már említettük, meg utaltunk rá, hogy nagyon sok vállalkozás most lépett a felnőtt korába, viszont eljött a generációváltás ideje, vagy legalábbis igénye, és hogyan látjátok, mennyire megy ez zökkenőmentes sem ma Magyarországon.
2: Nagyon eltérő, hogy ez hogyan megy. Ugye tudjuk, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon sok vállalkozás alakult. Ha ezt nézzük, akkor ott már azért az alapítók, még ha akkor fiatalok is voltak, azért most már erősen a nyugdíjkorhatár közelében vannak, vagy már szeretnék átadni a stafétát. És ugye azoknál a vállalkozásoknál, ahol azért mondjuk most már 30 éve működnek, azért ők már megnőttek. Tehát nagyobb vállalkozásokról beszélünk, tehát abszolút már ez a középvállalati méretnek a közepe, vagy annak is a teteje, ahol már komoly üzleti érték halmozódott fel ez idő alatt, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ezzel a vállalkozással. Tehát van-e olyan utód, aki át tudja venni ezt a vállalkozást, vagy kénytelenek lesznek eladni a vállalkozást, vagy egy külső menedzsmentet vonnak be, és úgy marad családi kézben, de maga a család már nem dolgozik benne. Úgyhogy erre nyilván különböző modellek vannak, hogy ilyenkor mi történik, de nagyon sok vállalkozás nem éli túl már az első generációváltást sem, ugye a másodikat meg még kevesebb. Úgyhogy itt nagyon a magyar statisztikák kifejezetten rossz képet mutatnak. Nekünk egyébként több olyan tagunk is van, ahol viszont sikeresen végbe ment ez a generációváltás. A nagyobb cégeknél azt látom, hogy kivétel nélkül mindenki külső segítséget, tehát szakembereket vontak ebbe be, most már Magyarországon is vannak olyan ügyvédi irodák, ügyvédek, akik kifejezetten erre szakosodtak, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudatos legyen ebben egy család. Sok helyen családi alkotmány születik például, ami gyakorlatilag mint egy szerződés szabályozza azt, hogy mi történik a családi vállalaton belül, kinek mi a szerepe, gondoskodik nem csak a cég működéséről, hanem az egyes családtagok anyagi helyzetéről is adott esetben, és egy ilyen alkotmány, ez általában egy másfél év, mire megszületik, egy nagyon hosszú folyamaton megy ilyenkor végig egy család, aminek nem csak üzleti szempontok a része, hanem akár a családi kapcsolatok, tehát bizonyos mértékben a pszichológia, egy csomó minden ugye szerepet kap ilyenkor, de azt látom, hogy ahol ezt sikeresen megcsinálták, és komolyan is veszik, azok a családok nagyon jól tudnak együttműködni, és nagyon jól tudják eredményesen vezetni tovább a cégeiket.
1: Hát a tét nem kicsi, ugye azt mondtuk, hogy a vidéki vállalkozások több mint harmada családi cég. Kati, a családi gazdaságokban mi segítheti, hogy a fiatalok ne kötelességként, vagy ne teherként tekintsenek az örökségükre, hanem meglássák benne a saját lehetőségeiket? Ugye említetted, hogy te is belenőttél ebbe a világba.
3: Én korábban már beszéltünk a piacra jutás nehézségéről. Én azt gondolom, hogy itt a mezőgazdaságban, illetve akár a kistermelésben az egyik kulcs az, hogy a piacra jutás könnyebb legyen. Hogyha ezek az eszközök megvannak, és látunk egy stabil piaci növekedési lehetőséget, akkor fiatalként is sokkal hamarabb vele lehet belépni. Ugye itt most nagyon komoly programjai vannak, mind a hazai, mind az uniós szakpolitikának, hogy ezt elősegítse. Ezeket jól kell tudni használni. Sok tudás kell átadni, illetve én azt látom, hogy sok pszichológiai támogatás kell ahhoz, hogy ezek a családi gazdaságok tovább tudjanak menni.
1: Hiszen a valódi döntési jogkört kell egy idő után átadni, ez nehezen megy? Mit láttok, hogyan tapasztaljátok? Ida?
2: Szerintem nehezen megy, hiszen egy alapító, aki mondjuk tényleg 30 éve kitalált valamit, felépített valamit, szerintem nagyon nehéz ezt egyik napról a másikra abba hagyni, másra bízni, de nyilván itt is ugye attól is függ, hogy kinek milyen a személyisége. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen azt tudják mondani, hogy én annyira bízom a gyerekemben, hiszen én neveltem föl az én vérem, én tanítottam, én neveltem belé ezt, hogy együtt nőtt fel tulajdonképpen a vállalkozásunkkal, hogy én most azt tudom mondani, hogy átadom az ő kezébe, és bízom abban, hogy ő ezt jól fogja csinálni, és lehet, hogy én nem mindent úgy csináltam, vagy ő már más módszereket hoz, és aztán vannak sajnos olyan szomorú példák is, ahol mondjuk egy gyerek szívesen átvenné a szülőktől a vállalkozás vezetését, de mondjuk a szülők nem akarják, és mondjuk külső ügyvezetőt bíznak meg, sajnos erre is láttunk már példát.
1: Hol keletkeznek leggyakrabban a konfliktusok?
3: Ha nincsenek meg a funkciók. Ezt mondom a saját családi példánkból is, mert ugye nálunk most az működik, hogy mindenkinek megvan a saját funkciója. Az idősebb generációnak, illetve a fiatalabbnak is más-más tevékenységet végzünk, és ezek nem nagyon vannak most átfedésben. Ebből adódóan nincsenek súrlódások, viszont amikor majd ténylegesen át kell venni, akkor ott majd biztos, hogy lesznek nehézségek. Én azt látom, hogy amíg a fiataloknak nincsen meg, hogy milyen funkciókba tudnak belenőni, továbbvinni, amíg ezek a feladatok és felelősségek nincsenek átadva, addig ők nem fognak tudni tovább menni. Illetve amit ugye az agroturizmust emlegettük, ha nem teszük szexivé azt a tevékenységet, amiben ők szíves, amiben megtalálják magukat, mert nem biztos, hogy az a kemény fizikai munka lesz minden esetben. Az én édesapám nagyon szeretett traktorozni, neki az kikapcsolódás volt. Nekem kötelesség és nem kikapcsolódás a traktorozás. Viszont én nagyon szeretek kimenni a termelői piacra értékesíteni. Tehát, hogy ezek a fajta funkciók, ezek a fajta felelősségek harmonizálása, ez fontos, és sokszor kell a külső segítség.
1: Egyébként, hogyha egy fiatal ma azt mondaná, hogy vidéken szeretne vállalkozást indítani, akkor gondolom biztatnátok erre, de mondjuk mire figyelmeztetnétek az első mondat után?
3: Jól válassza meg, hogy melyik jogi formát választja, és legyen egy jó könyvelője, elsőlegesen Magyarországon. A másik pedig az, hogy hol. Nagyon fontos, hogy hol szeretne és mit szeretne vinni. Itt a nyitott porta kapcsán, agroturizmus kapcsán, a roadshow kapcsán nagyon látjuk, hogy teljesen eltérőek a régiók, teljesen más adottságokkal rendelkeznek, úgyhogy, és kapcsolódjon. Tehát Magyarországon, ami nagyon rosszul megy, az az együttműködés. Ha nincsen együttműködési hajlam benne, nem fog tudni boldogulni vidéken. És én azt gondolom, hogy most ez az egyik legfontosabb kulcsszó, amivel dolgozunk, hogy merjenek beszélgetni, együtt gondolkodni, együtt dolgozni.
1: Ida, kiegészítenéd?
2: Kiegészíteném, bár minden szavaddal egyetértek, Kati.
1: Igen, láttam, hogy forogattál közben.
2: Igen, kiegészíteném, szerintem nagyon-nagyon fontos a tervezés. Tehát szerintem nem szabad úgy vállalkozni, bármennyire is lelkesek vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy szükség van egy termékre. Ki kell tudni számolni a matekot, tehát nagyon fontos, hogy legyen üzleti tervünk, nagyon fontos, hogy kalkuláljuk bele, hogy a mi munkánknak mi az értéke, mi ebből mennyi pénzt szeretnénk, vagy mennyi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy mi magunk tudjunk működni, illetve tudjuk fejleszteni a vállalkozást. Szintén szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy validáljuk a vállalkozásunkat, tehát hogy az a termék, szolgáltatás, amivel piacra szeretnénk lépni, hogy arra valóban van-e kereslet, hol van az a kereslet, én milyen platformon szeretném értékesíteni. Tehát ehhez pedig, amit Kati mondott, hogy ezek az együttműködések kiválóak, tehát kell, hogy körül vegyenek olyan emberek, akik tudják validálni az én vállalkozói ötletemet tulajdonképpen. Csak egy személyes élményt hagyosszak meg veletek, ugye fut ez a vállalkozói pályázatunk, és a múlt héten kaptam egy telefont egy fiatal hölgy, vagy hát lánynak is mondhatnám, még talán hívott, és megkérdezte, hogy mondta, hogy ő szeretne a fiatal vidéki vállalkozói díjra pályázni, és hogy mi a korhatára. És hát mondtam neki, hogy hát oda van írva, hogy 35 év. Hát ő nem erre gondolt, hanem hogy van-e alsó kor. Határ. Mert hogy ő 23 éves, most fog diplomázni, de ő már vállalkozó. Tehát, hogy közben meg tele vagyunk ilyen jó példákkal.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy, és akkor először Idát kérdezem, hogy mennyire lehet határt húzni, ha lehet, a munka és a magánélet közé, amikor valami ennyire személyes ügyé, úgymond ilyen love projekté válik, ami a te esetedben is történt, mert hogy belevágtál, és hát azóta nincs megállás, úgy látom.
2: Igen, szoktam mondani, hogy a határ a csillagosség, és tényleg így is gondolom. Nagyon sok ötletünk van. Szerencsére most már körülvesz egy nagyon klassz csapat, akikkel tényleg bármit azt gondolom, el tudunk kérni és megvalósítani. De nagyon nehéz. Tehát ha őszinte választ szeretnék adni, mert pedig azt szeretnék, igen. Nagyon nehéz ez a munka-magánélet egyensúly. Nem titok, 4 gyermeket nevelünk a férjemmel közösen, és a férjemnek is van saját vállalkozása. Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz, mert nagyon szét van szabdalva a napom, minden nap. És pont egyébként nagyon érdekes, nem erre az interjúra készülve, de pont tegnap számoltam ki, hogy van olyan munkanap, amikor nettó 6 órát dolgozom, de este 10-kor fejezem be, és úgy érzem, hogy akit egész nap dolgoztam, és folyamatosan csináltam valamit, közben, amit a munkámmal töltöttem idő, mindössze 6 óra volt.
1: És de közben menedzseltél egy családot
2: is. De közben menedzseltem a családot, intéztem a gyerekek dolgait, bevásároltam, edzésre vittem, nem tudom, és ezekre ráadásul nagyon szét is szabdalják, tehát, hogy én mindig szoktam mondani a férjemnek, embernek, hogy úgy gondolom, hogy neki annyiban könnyebb a munkája, hogy ő bemegy reggel a munkahelyére, ahonnan mondjuk hazajön 5 órakor, ő tényleg 8 órát tudott a munkájával fókuszáltan foglalkozni. És ehhez képest az én szerepemben tényleg az van, hogy van, hogy másfél-két óránként megszakítják, és nekem ez okoz egyébként nehézséget. Tehát, hogy, de ez egy adottság, ez egy élethelyzet, nyilván ezen nagyon nehéz változtatni jelenleg, úgyhogy el kell fogadni, és erre biztatom egyébként a nőket is, hogy próbáljuk meg elfogadni, hogy ez egy helyzet, ami fog változni az idővel egyébként.
1: Mert hogy a gyerekek felnőnek.
2: Igen, pontosan.
1: Addig ki kell tartani. Kati, nálad hogyan működik ez?
3: Nálam is hasonló, gyakorlatilag ugyanez a családi felállás, csak nálunk egy gyerkőc van csak, de hát ugye a férjem bent van a munkahelyén, és ugyanígy le tudja dolgozni ezt a napi 8 óráján. Nekem viszont rengeteget kell utaznom. Úgyhogy állandó a logisztika, hogy kiér oda az óvodába, iskolába, hogyan tudjuk megoldani a logisztikát, ki az, aki reggel el tud indulni, mert azzal, hogy el tudjunk jutni ugye a nagyon vidéki térségekbe, ahhoz menni kell, és ez a missziónknak a lényege. Viszont én is el tudom mondani, hogy van egy szuper csapat mögöttem, ami csak hölgyekből áll, mindenki hasonló problémákkal küzd, és nálunk az a helyzet, hogy az alakult ki, hogy mindenki online van, az ország minden pontjából vannak a kolléganőim, mindenkinek ugyanez van, hogy kisbaba van, gyermekek vannak, és próbálunk maximális rugalmassággal lenni egymás felé.
1: Egy kicsit is zsonglőrködni.
3: Igen, igen, tehát ez egy női csapat, és mindenki tudja, hogy most óvodába kell menni, iskolába kell menni, de közben van egy feladat, egy közös misszió, amit szeretnénk elvégezni, és hát ez az életnek a része.
1: Hány órát dolgozol egy nap?
3: Nálam, ha otthon tudok lenni nagy ritkán, akkor ez a 6 óra szintén, amit aztán teljes maximális koncentrációval, viszont ha utaznom kell, akkor a 12 óra is megvan.
1: Hogyan fér meg egyébként, akkor még maradnék nálad, Kati, egymás mellett a szakértő, az érdekképviseleti, az oktatási és a közösségépítő munka, mert akkor gyorsan felsoroltuk, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
3: Úgy, hogy van egy nagyon jó családom, és próbáljuk együtt összerakni, amit lehet. Én nem csak a férjemmel tudok operálni, hanem ugye a családi gazdaságban minden családtagommal, és ők is ebben támogatnak, és így próbálom gyakorlatilag ezt a rengeteg funkciót betölteni, mikor melyikre van szükség.
1: Van, hogy túlvállalod, vagy túlvállaljátok magatokat?
3: Rendszeres.
2: Persze.
3: Rendszeres. Nemetmondás képessége, ez remélem, hogy tanulható. Az meg kéne tanulni.
2: Hát meg szerintem ez a kreativitás, ami Katiban is, meg bennem is, hogy folyamatosan jönnek az új ötletek, pontosan látjuk, hogy milyen klassz dolgokat lehetne csinálni, és ezt nehéz nem tudatosítani, hogy egyszerűen nem fizikai képtelenség mindent megvalósítani.
1: Milyen jelekre szoktatok odafigyelni, vagy javasoljátok, hogy figyeljünk oda?
2: Hát szerintem egyszerűen a matekot kell mellé rakni, tehát amikor kitalál az ember a projektet, egyszerűen kell egy timing. Nekem nagyon szerencsém van, mert január óta van egy operatív vezető a közösségünkben, akinek ez a szakterülete, úgyhogy én folyamatosan tanulok tőle, és már nagyon sok módszert egyébként be tudtam építeni, tehát igazából ez az időgazdálkodás, ha egy szóval kellene megfogalmaznom, nagyon tudatosan oda kell rá figyelni, és használni kell azokat a jó módszereket, nem tudom, 2 perces szabály, ha valamit azon el tudok intézni, soha nem szabad halogatni, időblokkolás, amikor azt mondom, hogy most 2 órát erre a feladatra fókuszálok, de akkor nem veszem fel a telefont, nem nézek meg egy e-mailt közben, hanem akkor tényleg azzal feladattal foglalkozom. Tehát én ilyenekkel próbálom egy picit könnyebbé tenni.
1: Hatékonyabbá
2: tenni a munkámat.
3: Nagyon hasonló, amivel mi is próbálkozunk, viszont amit hozzátennék, az a kommunikáció. Nálunk csapaton belül most nagyon nagy fókusz van azon, hogy szépen kommunikáljunk egymással, szeressünk együtt lenni, az az idő, amit együtt kell töltenünk, az jól teljen, és öröm legyen a munka, amiben megtaláljuk magunkat.
1: És hát sok szó esett eddig arról, hogy mennyi mindennel foglalkoztok, viszont van rengeteg aktualitás, amit nem árt elmondani, hiszen sokan kapcsolódhatnak hozzátok. Mik most a legközelebbi időpontok, amire készülhetünk?
3: Említettük az agroturizmusra fel roadshow-t, elmondom újra az állomásait, hát ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretne kapcsolódni más agroturisztikai szállásadókkal, vállalkozókkal találkozni, illetve tanulni. Október 6-án Abáczalókon fogunk találkozni, november 17-én Nádudvaron, és december 2-án Kecskeméten, ezek az idei időpontok, a kislépték.hu weboldalon, illetve a Facebook oldalon gyakorlatilag megtalálható minden információ, jelentkezési lap, regisztráció és a pontos program helyszín, úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel.
1: Milyen visszajelzéseket szoktatok egyébként kapni? Egy-egy nap után.
3: Az, hogy fantasztikus. De tegnapi nap együtt voltunk Idával, és mind amik megjelentek rólunk, a fotók, gyakorlatilag majdnem a teljes 76 fő ott volt a 40 helyett, 40 a férőhelyünk, 76-an voltunk tegnap, és szinte mindenki ott volt az utolsó pillanatig, nyüzsgött a terem, mindenki beszélgetett, nagyon, nagyon jó hangulat volt.
1: Tehát inspiratív találkozók ezek, ha jól értem.
3: Igen, és aki egyszer eljön, jönni akar a többire is, úgyhogy ez is önmagában van egy jó visszajelzés.
1: De hát nem álltok meg itt, úgy tudom, mert van, lesznek még programok.
2: Igen, januárban fog folytatódni a roadshow, még 4 állomása lesz 2027-ben is, illetve ami nekünk egy másik saját programunk, az évvidéki vállalkozói díjak, szeptember 25-ig várjuk a pályázatokat, és biztatnék minden vidéki mikro, kis és középvállalkozást, hogy pályázzon erre a díjra, ahol ha valaki díjat vihet haza, mindig azt szoktam mondani, hogy az a habatortán, hiszen megméretni magunkat egy ilyen pályázaton nagyon sok más előnnyel is jár. Például végigvesszük magunkban, hogy milyen életutat járt be a vállalkozásunk, és már ez is egyébként, ugye az elején beszéltünk erről az önbizalom hiányról, hát szerintem óriási önbizalmat tud ez ilyenkor adni, hogy igazán büszkék tudunk lenni arra, hogy honnan, hová jutottunk, hiszen a rohanó hétköznapokban azért ritkán gondolkodunk el ezen, hogy honnan is indultunk, akármilyen piciből, egy kicsi ötletből, és most hol tart a vállalkozásunk. Ezeket a pályázatokat online a www.vidékivállalkozók.hu weboldalon keresztül egy egyszerű online űrlap segítségével lehet benyújtani. A díjakat pedig november 11-én a Vidéki Vállalkozók Éjszakája Powered by Volkswagen eseményen fogjuk átadni az Eiffel Műhelyházban. Ide is minden vidéki vállalkozót válunk szeretettel, olyanokat is, akik adott esetben nem indultak el ezen a pályázaton idén.
1: Mindkettőtöket kérdezem, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mikor válik egy szakmai közösség valódi megtartó erővé, és mikor marad csupán mondjuk egy névjegy cserére alkalmas kapcsolati hálónak?
2: Hát szerintem akkor névjegy cserére alkalmas kapcsolati háló, ha mondjuk csak rendezvényeket szervez egy közösség, és nincs mögötte olyan szakmai munka, szakmai összetartás, ami ezen túlmutatna. Tehát én szoktam is mondani, hogy az MSVK az nem egy rendezvényszervező cég, annak ellenére, hogy nagyon sok rendezvényt szervezünk, hanem mi abszolút egy ilyen szakmai szövetségként definiáljuk magunkat, ahol a célunk az, hogy az értékalapon működő vidéki vállalkozásoknak legyünk egy közösség, ahol ők tudnak találkozni, de ezen túl azért dolgozunk, hogy ők láthatóbbá váljanak, illetve azon dolgozunk, hogy minél több fogyasztó válassza a vidéki családi vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, amire el is indítottunk idén egy új kezdeményezést, és ha még belefér az időnkben, erről mondanék egy pár gondolatot. Ez a Vegyél Igazit kuponnapok, ami ahol kizárólag vidéki minőségi márkák termékei, szolgáltatásai tudják a fogyasztók évente 2 alkalommal 4 napon át exkluzív kedvezményekkel megvásárolni, és az a célunk ezzel a kampánnyal, hogy minél több tudatos fogyasztó legyen Magyarországon, mert hiszem azt, amit ugye Kati is mondott, hogy sokszor az az ellenérv a minőségi termékekkel kapcsolatban, hogy drágák, de azt is hiszem, hogy arról pedig mi rendelkezünk, hogy mire költjük el a rendelkezésünkre álló pénzt, úgyhogy azt gondolom, hogy ha tudatos vagyunk ebben, és mondjuk a minőséget, a mennyiség elé helyezzük, akkor már nem is biztos, hogy olyan drágák ezek a termékek. Ezeket a kuponokat egyébként október 15 és 18 között tudják majd a fogyasztók felhasználni, és a www.vegyeligazit.hu weboldalon lehet gyakorlatilag díjmentesen letölteni majd.
1: Említetted, hogy milyen céljaitok vannak. Arra lennék kíváncsi, hogy hová szeretnéd eljuttatni néhány éven belül a közösséget?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és folyamatosan ezen gondolkodom, szokták is tőlem megkérdezni, hogy fú, mi lesz, ha már több száz tagja lesz majd ennek a közösségnek, mert egyébként nagyon sok értékalapon működő vidéki vállalkozó van Magyarországon, akiket ugye össze tudunk kapcsolni. Most ilyen 80-90 között van, nem tudom pontosan megmondani a taglétszámunk, de valójában ugye sokkal több vállalkozással dolgozunk együtt, hiszen sok olyan kezdeményezésünk van, amiben nem tagok is bekapcsolódhatnak. Én igazából azt szeretném, ha pár év múlva nem is így számszerűen megfogalmazni, de hogy minél többen ismerjék Magyarországon ezeket a vidéki vállalkozásokat. Tehát, hogy inkább ebben látom a mi jövőnket, szerepünket, nem is abban elsősorban, hogy most hány tagunk van, vagy hány vállalkozással dolgozunk együtt közösen, de hogy itt fölnőjön egy olyan fogyasztói réteg, aki értékeli, aki tudja azt, hogy micsoda munka van egy vidéki termék mögött, hogy nem csak egy egészséges élelmiszert tudunk például így megvásárolni, hanem ezáltal a vidéken munkahelyek tudnak létrejönni, működni, és ezáltal a vidéki régiók tudnak fejlődni. Tehát az én vízióm az lenne, hogy a magyar vidék az virágozzon, és ebben a vidéki vállalkozóknak legyen továbbra is nagy szerepe.
1: Kati, te mit tekintenél valódi áttörésnek az agroturizmusban? Hány év múlva mondanád mondjuk azt, hogy Magyarországon ez már nem csak egy különleges kezdeményezés, hanem a vidéki élet, vagy a vidéki gazdaság természetes része?
3: Hát a Nyitott Porton napokon most 250 termelő nyitja ki a portáit, ami ugye most még szeptember végén, október első hétvégén megtekinthető, és én azt gondolom, hogy ha ezt a 250 gazdaságot meg tudjuk esetleg duplázni, háromszorozni, akkor már elértünk valamit, és ha nem csak ezen az egyetlen egy napon nyitnak ki, hanem az életük részévé válik az a szolgáltatás, amit ide becsempésznek, ezek a workshopok, programok, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit azért, hogy megvalósuljon. Egyébként a Nyitott Porta napokról, nyitottportanapok.hu oldalon lehet több információt elérni, ki lehet válogatni a portákat, a portatúrákat, e-bike-on, lovakkal lehet menni. Nagyon sok program van, és én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ez a fajta fellendülés, amit most hoztunk ezzel a programmal, ez meg tud honosodni Magyarországon, és egyre több térségbe tud majd kapcsolódni. Ugye most még csak 19 tájegységgel dolgozunk, gyakorlatilag Magyarország közepe teljesen üres a Nyitott Portanapok szempontjából, és nagyon remélem, hogy megtaláljuk a többi térségben is azokat a termelőket, akik be tudnak csatlakozni, és szeretnének nyitni ebben az új műfajban.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok ma, és megmutattátok, hogy milyen gazdasági teljesítmény, személyes elhivatottság, és hát ahogy ki is hangsúlyoztátok, vagy hangsúlyoztátok, a közösségformáló erő rejlik a vidéki vállalkozások mögött. Úgyhogy köszönöm szépen.
3: Köszönjük
2: a meghívást.
1: Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke voltak ma a vendégeim.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul, és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Nyitott portanapok. Egy hétvége, ami a vidéki életről és a családi farmokról szól. A nyitott portanapokon évről évre országszerte több száz helyszínen megnyílnak a családi gazdaságok, termelői műhelyek és pincék kapui, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet mindennapjaiba egy-egy hétvége erejéig. A programok lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is találkozunk azokkal az emberekkel, akik a mindennapi élelmiszereinket előállítják. A termelők örömmel mesélnek a munkájukról, a hagyományőrzésről és a családi történetekről, így a hazavitt finomságok mögött már egy-egy ismerős arcot és rengeteg szaktudást is fogunk látni. Az élmény minden korosztály számára izgalmas lehet. Bátran vigyük magunkkal az egész családot. Míg az óvodások és kisiskolások számára az állatsimogatók, a pónilovaglás és a farmbejárások nyújtanak emlékezetes pillanatokat, felnőttként a kóstolók és az interaktív műhelyek. Megnézhetjük például, hogyan sül a kovászos kenyér, mennyi tej szükséges egy kiló sajthoz, és mitől lesz omlós a füstölt hús. Mi magunk is beállhatunk alkotni. Kipróbálhatjuk a mélyviaszt gyertyaöntést, a fazekas korongozást, a kosárfonást, vagy elsajátíthatjuk a zöldségek fermentálásának és a házi tészta készítésének fortéjait.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni, kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kolm Tobin író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajta.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a paksi atomerőmű és a mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagy kanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Night.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Márius és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekes nővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beck Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
0: Trend Night.
1: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Audiolution érzéki keveréke a drum and bass, az ambient, a jazzy, a dumbbeat és latinos stílusoknak legalábbis az első 1999-ben megjelent lemezükön. Majd a 2001-es albumon már egy kicsit nyugodtabb, mondhatni sablonosabb, lanzsos dalok találhatóak.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is az Audiolution érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válog

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.
3: A feel

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: On a clear day,

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: this to us.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

drips on my skin. When I'm dreaming, I can

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jani Csákveca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Jani Csákveca énekel.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.